0: Ez volt a Lux Funk Soul Power, a 70-es, 80-as évek soul különlegességeivel a Magyar Rádió márványtermének stúdiójából. Most ugyan lekapcsoljuk a 23-as stúdió berendezéseit, de egy hét múlva újra felfűtjük a soul erőművet. Addig is keressék a műsort a www.soulpower.hu oldalon, a Lux Funkot a Facebookon, vagy írjanak nekünk a soulpower@luxfunk.hu címre.
1: A műsor támogatója a Gaz Jeans és a Dunaplast festékcsalád gyártója az Egrokor ZRT.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: éjszaka zsivány, akkor összeránt a borból a villány. Eltűnik az irány, elengeded a holnapot, ma mi vár?
1: Na, mi vár?

Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Tegye zsebre a rádiót! Kövessen minket a Facebookon! Csillag.rádió

A csillagokat bámultuk, nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat. És csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűz fényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet.

0: akkor a chipset is beraktam. Ez a hamburger, jöhet. Az alma az nem kell. Jó, akkor a körte megvan. Jó, miért hozzon a körte? De minden ideig van, hogy mi van még itt. Hol van ez? Csoki, persze, hogy kell. Rengeteg rágó, nagyon sok rágót hozzál még. Jó, van, rendben, és az megvan. És mi van még? Várjál, három, mikor jön a kilövés?
1: Most, vigyázz!
0: Most, Jézus!

Nem köszöntem meg neked, de hálás vagyok nagyon. Nem tudom mikor, talán holnap, ki tudja.

0: Csillag.rádió az Instagramon is.
1: Az Instagramon is.
0: Kövessen minket! Csillag.rádió az Instagramon is.

0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz-en.
1: Csillagpont Rádió.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Túri Ferencet, a Hungarokontroll vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy itt van nálunk. Április végén beszélgetünk, és ilyenkor már hát olyan belátható közelségben van a nyár, ami rendre a legintenzívebb időszak a légi közlekedésben, miközben azért igencsak aggasztó hírek érkeznek arról, hogy hát elsősorban az iráni konfliktus miatt egyre fenyegetőbb a kerozinhiány, légitársaságok épp a nyári utazási csúcs előtt kerülhetnek nehéz helyzetbe, járattörlések, menetrendbeli változások, és az utazók számára hát nem mellékesen drágább repülőjegyek jöhetnek. Hát ebben a helyzetben mik lehetnek a kilátások a következő időszak? A nyári csúcs szezonra, milyen forgalmi trendekre, tendenciákra számít a Hungarokontroll?
2: Igen, ugye mi a légirányításért felelünk, ami egy óriási felelősség, és éppen ezért mi egy kockázat alapú menedzsmentet követünk, ami azt jelenti, hogy próbáljuk elemezni folyamatosan a kockázatokat, hiszen a mi szolgáltatásunkon múlik az, hogy Magyarország felett hogyan és milyen minőségben és biztonságban tudnak ugye a repülőgépek átutazni. Ezért folyamatosan elemezzük a piacokat és a piaci helyzetet is, és nem olyan régen készítettünk egy prognózist, de tavaly már látható volt, hogy valamilyen válság lesz az idén, és itt jön be ez a kockázatalapú menedzsment, és mi az idei évünket úgy terveztük, hogy beépítettünk az idei üzleti évünkbe már egy kockázatot. Nálunk ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy miután egy nagyon magas fix költséggel működő infrastruktúra szolgáltató cég vagyunk, nekünk van egy szűk optimum, ahol forgalom és bevétel arányosan a legeslegjobb működnünk, és ehhez tartani kell magunkat, hiszen ezen múlik az, hogy a légiforgalmi irányítóinkat milyen szinten tudjuk foglalkoztatni. Ugye amit az elemzéseink mutat, és ezért volt fontos az, hogy egyébként belelássunk a kristálygömbbe, úgy tetszik, és lássuk előre, hogy várhatóan mi történik. Tehát őszintén szólva számoltunk egy válsággal, és számoltunk egy hasonló nagyságrendű válsággal már a tavalyi tervkészítésénél. Amit most látunk egyébként, ezek talán a legújabb információk, az az, hogy a világ légiközlekedésének körülbelül a napi 7,6 millió hordó kerozén szükséglete van. Ebből a napi 7,6 millió hordó kerozénból Európa önmagában 1,7 millió hordó naponta. Ez ugye egy bődületesen nagy szám, és ami historikusan volt, az az, hogy az európai beszerzéseknek körülbelül a 75%-a volt az, amit a Közel-Keletről szereztek be. Ugye ez a háború gyakorlatilag megszakította itt az ellátási láncokat, és most amivel a légiközlekedés küzd, az az, hogy ezt a kiesett 75%-ot hogyan lehet pótolni. Ugye a kerozén az egy közbenső feldolgozott termék, tehát ráadásul a finomítói kapacitás is egy szűk keresztmetszetet jelent. És most, ami a legutolsó hírek alapján történik, az az, hogy ennek a 75%-nak körülbelül a 70%-a az alternatív útvonalakon érkezik Európába, ami azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államokból és Nigériából importál Európa, tehát ez a kiesett közel-keleti importnak a 70%-a. De ugye ez még mindig azt jelenti, hogy a 70x70, tehát kb. 50 plusz 30% az, ami van, és 20% az még mindig hiányzik. Most mi történik? Most ugye az történik, ez egy nagyon-nagyon unikális válság, ha úgy tetszik, mert amit itt látunk, az az, hogy bődületes kereslet van, bődületes kereslet lenne. Tehát van pénz, nincs világgazdasági válság, korábban mindig ez volt az alapprobléma, hogy nem volt gazdaság. Most viszont a kínálat hirtelen visszacsökkent, hiszen megduplázódott a kerozén ára. És a megduplázódott kerozén ára, én csináltam hétvégén egy nagyon rövid elemzés, hogy ez mit jelent. Ugye ha két nagyon jellemző géptípusra levetítjük, mondjuk egy 737 Maxra, amivel

0: Ez a minimális töltöttség, ez kb. 40-45% volt szintén, viszont a nagyon nagy kerozénigény miatt ez a duplájára nőtt, tehát 80% körül van. Uh-huh. Amit most látunk tehát, azok ilyen taktikai járattörlések inkább, ugye több légitárság is bejelentette. Én úgy szoktam magamba fogalmazni, korábbi légiközlekedési szakértőként, hogy most, ahogy az angol fogalmaz, most a zsírt próbálják magukról lefaragni a légitárságok, és nem megkerülve a kérdést egyébként, én azt gondolom, hogy körülbelül, hát olyan július környékén fog az kiderülni, hogy egyébként visszaáll-e ugye a közel-keleti útvonal, mert az az egyetlen, ahonnan megnyugtató módon lehet mindent pótolni. Ha nem fog visszaállni, akkor tartósan magas árak lesznek, és valószínűleg lesznek további járattörések.
1: Igen, hát ez azért hangzik talán rosszul, mert ugye éppen ez a július az az időszak, amikor hát a legtöbben utaznak repülővel, és ráadásul egy júliusi utazásra talán éppen most tervezik megvenni a repülőjegyeket, de közvetlenül ez a bizonytalanság, ez a légirányítást és a légirányítókat hogy érinti, vagy hogyan lehet erre felkészülni? Eleve a repülési útvonalak beli változásokra, a különböző okok miatti légtérkorlátozásokra, ugye most a háborús helyzetek bőven kínáltak erre is példát. Erre hogyan tud felkészülni? Fel lehet-e készülni?
0: Igen. Hát ugye a Hungarokontrollról tudok beszélni, és itt azért azt tudjuk, hogy a 24-es nagyon sok késés probléma után 25-ben rendet raktunk a cégben, és gyakorlatilag 80%-kal csökkentettük a késéseket. Ugye azért fogalmazok több egy számban, mert itt az egész cég gyakorlatilag összefogott egy emberként, és hát a légiforgalmi irányítóink azok valami elképesztő munkát végeztek, de egyébként mindenki, tehát erején felül teljesített. Ez egy pici lélegzetvételnyi időt ad nekünk, az, hogy most nincs akkora terhelés egyébként, mint amekkora volt, arra, hogy gőzerővel felpörgettük az oktatásunkat, gyakorlatilag minden szabad kapacitásunkat azzal töltjük, hogy légiforgalmi irányítókat keresünk, választunk ki és képzünk. Ez ugye nálunk egy nagyon-nagyon komoly, nagyon hosszú, nagyon felelősségteljes folyamat. Egy légiforgalmi irányító, attól kezdve, hogy kiválasztottuk, 2 év, amikor gyakorlatilag végez, és a kiválasztás is kb. Úgy néz ki, hogy a 1000 emberből körülbelül 10-12-15 az, aki meg fog felelni nekünk. Tehát valamilyen szempontból mi kaptunk
1: egy... Erre most több idő és több figyelem jut?
0: Erre most több figyelem jut, plusz ugye jobban tudjuk pihentetni a légiforgalmi irányítóinkat, de én azt gondolom, és azt várjuk egyébként, hogy az év végére egyébként rendeződni fog ez a forgalmi helyzet, és ha nem is lesznek olyan kétszámjegyű növekedések az idén, mint ami volt tavaly például, amikor 10% fölötti éves növekedés volt, de egy jó alap lesz arra egyébként, hogy amikor konszolidálódik a helyzet, akkor szerintem ugrásszerűen meg fog nőni megint az utazások száma. Tehát én valahol jövőre várom azt, hogy megint egy hatalmas rekord fog a légiközlekedésbe bekövetkezni.
1: Igen, most a 2025-ös évet említette, ami rekordszámokat hozott, és én is böngészgettem számokat, és azt láttam, hogy közel 1,5 millió járat biztonságáért felelt tavaly a Hungarokontroll, és hát egy masszív növekedés volt a magyar légteret igénybe vevő repülőjáratok számában. És van itt még egy érdekes adat, ugye júliust említettük, mint a csúcs időszakot, és azt láttam, hogy 2025-ben ez a csúcsnap, volt egy ilyen csúcsnap is, ez a július 26-a volt, hát talán nem meglepő módon a nyári turisztikai utazási szezon közepén, és azon a napon több mint 4300 repülőgép érintette a magyarországi légteret, vagyis egy ilyen nap az mindenképpen kihívás a Hungarokontroll és a légirányítás számára, és hát felveti azt a kérdést is, hogy ezek már amúgy ilyen határértékhez közeli számok, hogy egyáltalán hány gépet bír el a magyar légtér?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, izgalmas kérdés. Ugye ez a 4200 vagy 4300, ezt úgy érdemes kontextusba tenni, hogy Magyarország területe az körülbelül 1,2%-a Európának, és egyébként a Európa légiforgalmának körülbelül 11-12%-a megy át rajtunk keresztül. Tehát ebből azért lehet érezni azt, hogy van némi arányeltolódás, és az a munka, amit az én munkatársaim végeznek, az valami hihetetlen megfeszített munka, hiszen Európa délkeleti tengelyében Magyarország az egy megkerülhetetlen és stratégiai pont, hiszen a török járatok és ugye az ázsiai délkelet

0: ázsiai járatok, azok gyakorlatilag itt lépnek be nagyon nagy számban Európába. Ami azt jelenti, hogy mi mindig csúcsnapra tervezzük a kapacitásunkat, tehát megfeszített munka volt, de nálunk mindig a legfontosabb a biztonság. Tehát ez egy biztonságos munka volt, és nem csak létszám növekedést tudtunk előállítani egyébként egyik évről a másikra, mert ugye folyamatos a képzés, tehát tavaly is tudtunk kb. 10%-os légiforgalmi irányító számot növelni, viszont ami nagyon fontos, hogy a háttér szolgáltatásokban például ugye új szektorizációt vezettünk be Magyarország légi irányításában, ami azt jelenti, hogy a magyar légtér szektorokra van vontva, ezeket úgy kell elképzelni, mint ilyen kis négyzet alakú légterek, amelyeket egy-egy irányító pár irányít, és attól függően, hogy a forgalom áramlása hogyan működik, attól függően vannak ezek a szektorok kialakítva. Csak a mi szakmánkban van olyan, hogy az egyik napra a másikra megváltozik a forgalomáramlás, és úgy is marad, lásd Irán, mert itt ez történt. Tehát gyakorlatilag a kapacitás tekintetében, mondok egy konkrétumot, mert ugye a kapacitás nagyon sok mindenen múlik, az elméleti kapacitás maximum. Az múlik azon, hogy milyen a rendszerünk, tehát az irányító rendszerünk, majd ez a legkorszerűbb, de lesz majd valamikor egy rendszer, ami sokkal komolyabb AI támogatást kap. Az lehet, hogy többet fog tudni. Vagy például más lesz a forgalom szerkezete. Mi ezért elkészítettük a 10 éves tervünket, és abban azzal számolunk, hogy ha megtartjuk ugyanazt az élvonalbeli technológiai vezető szerepet, amit a Hungarokontrol már képvisel Európában, és olyan ütemben fejlesztjük a rendszereinket, és folyamatosan felvesszük azokat az embereket, akikre szükségünk van, légirányítókat. Ez azt jelenti, hogy majdnem megduplázzuk a légirányítók számát az elkövetkező 10 évben, akkor ezen a bizonyos busy day-en, amit ön mondott, hogy 4300 járat, 10 év múlva 7000 járatot tudunk majd irányítani.
1: Ez, amit említettünk az imént, tehát hogy a magyarországi légtérforgalmának a több mint 80%-át ugye az átrepülő forgalom adja, és akkor egy kisebb szelet az, igen, ami a magyarországi forgalom. Ez hát nyilván azt jelenti, hogy tranzitország Magyarország. Ez azért egy kivételes szerep Európában, ez a tranzit szerep? Vagy azért más országokban is van?
0: Hát ugye ezek a járatok átmennek más államokon is, tehát ugyanez vonatkozik az osztrákokra, a horvátokra, a bulgárokra, a románokra is, csak eltérő mértékben, mert ugye pont most látjuk az iráni háború kapcsán, hogy ketté vált a forgalom áramlása. Kialakult egy északi, ugye mindenki kerüli Iránt és Irakot, kialakult egy északi Georgia, Türkmenisztán forgalomáramlás, és van egy déli forgalomáramlás. És ahogy ez a forgalom elvált egymástól, ugye a korábbi akhoz képest, most átterelődött a forgalom inkább a Balkán fele, a déli viszonylatokra, és ettől van az, hogy Magyarországon kevesebb a forgalom, mint eddig volt. De ez bármikor visszaállhat.
1: Ugye átrepülés, magyar forgalomról beszélgetünk, de ha nézzük az adatokat, akkor a koszovói légtér adatai is ide tartoznak. Ez mit jelent, hogy mi irányítjuk a koszovói légteret is, és ha igen, akkor ez miért alakult így?
0: Igen, ugye a koszovói légtér irányítás az a világon egyedülálló, hiszen arról szól, hogy tehát mi irányítjuk egy másik országnak a saját irányítótermünkben a magas légterét, tehát teljesen unikális, ami azt jelenti, hogy ehhez radar adatokat vásárolunk, használunk saját adatokat, és van erre külön egy kiképzett koszovói légtér irányító csapatunk a magas légtér irányításban, és gyakorlatilag ez biztosítja azt egy NATO megállapodás és szerződés kapcsán, ezt ugye a NATO részére látjuk el ezt a szolgáltatást, hogy ott a koszovói légtérben is megfelelő legyen és zökkenőmentes legyen a magas légtér áramlás.
1: Légirányításról, légiforgalomról beszélgetünk, és a növekvő számok és trendek körvonalazódnak majd a következő időszakban, és ehhez kapcsolódóan nagy tervek is vannak. Ugye a múlt év őszén bejelentettek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérhez kötődő összesen 2,5 milliárd eurós nagyságrendű fejlesztési programot repülőtéri vasúttal, reptér 3-as termináljának megépítésével. Miként érintik mondjuk ezek a tervek a kifejezetten a Hungarokontrol? Tehát azon túl, hogy a fejlesztések nyomán várhatóan a jelenlegi duplájára nőhet a budapesti reptérnek az utasforgalma.
0: Ez nagyon izgalmas kérdés, mert egyébként Ugye nem csak az irányítás fog nekünk hatalmas feladatot jelenteni majd, amikor felépül, hanem már maga az építkezés is.
1: Igen.
0: Ugye az építkezés azt jelenti, hogy nekünk nagyon sok berendezésünk, radarok, mozgásérzékelők és egyéb érzékelők vannak telepítve a repülőtéren. Most ha konkrétan ugye a repülőtéri vasutat vesszük, akkor az azt jelenti, hogy ezekhez a berendezésekhez hozzá kell nyúlni, ezeket időlegesen át kell telepíteni valahova, de hát ezek mind, ugye, ezek mind hatalmas biztonsági előkészületeket igényelnek, nem is beszélve a reptéri koordinációról, úgyhogy egy ilyen előkészítő munkát a Hungarokontrol elvégzett már, de ugyanez vonatkozik egyébként a hármas terminál építésére is, hiszen az még jóval nagyobb lesz ennél, mert most gondoljunk bele, hogy lesz olyan, hogy gurulóutak le lesznek zárva a repülőtéren, lesz olyan, hogy a repülőtérnek egyes részei le lesznek zárva, sokkal nagyobb lesz a gépjárművek mozgása. Igen. Ugye a repülőtér gépjármű mozgása már ma is akkora, mint egy kisebb városé, most ezt szorozzuk be kettővel, el tudjuk képzelni.
1: Igen.
0: Tehát nagyon komplex.
1: A fejlesztések fontos szereplője, vagy hát inkább főszereplője a Budapest Airport, de az egyértelmű, hogy ez egy szoros együttműködés? Mondhatjuk, hogy stratégiai együttműködés van a Budapest Airport és a Hungarokontrol között?
0: Igen. Ez 22 hónappal ezelőtt, amikor kinevezésre kerültem, akkor egy olyan stratégiai döntés született a tulajdonos részéről, ugye az NGM, hogy a két cég együttműködését a magyar légközlekedés fejlődése, zökkenőmentes fejlődése érdekében szorosabbá kell vonni, ami azt jelentette, hogy korábban, amikor voltak olyan problémák, hogy a két cég vezetése nem teljesen harmonikusan beszélgetett egymással, akkor ugye ez áthúzódik valahogy a mindennapi életbe, és na, ezek teljesen megszűntek. Tehát a Budapest Airport operatív vezetését a Vinci látja el, ugye igen, a Vinci vezetői, és kiváló szakemberek velük, nekem személy szerint, és egyébként a kollégáimnak is napi operatív együttműködése van. Mindent megbeszélünk, mindent egyeztetünk, számos fórumunk van erre, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként a további sikeres működésnek az az alapja, hogy a Hungarokontrol és a Budapest Airport az nagyon szorosan együtt repüljön, ha ide mondhatok egy ilyen szakmából vett hasonlatot.
1: Most ugye a nyári szezon kapcsán természetesen a személyforgalomról beszélgettünk, de hát azért ugye itt van itt áruforgalom, áruszállítás is, hát van egy katonai repülőgép forgalom is. Ott például hol húzódik a határ a személyforgalom és a katonai forgalom között? Vagy hogy különül ez el?
0: Nagyon egyszerű a határ egyébként. Tehát ugye két nagyon fontos feladatunk van. Az egyik, hogyha katonai légijármű közlekedik a polgári légtérben, akkor azt nekünk kell irányítani, hiszen a polgári légtérben közlekedik. A másik pedig, hogy ha katonai gyakorlatok vannak, akkor nekünk erre egy légteret biztosítani kell. Tehát mi vagyunk azok, akik azt a légteret biztosít, lezárjuk gyakorlatilag a légteret virtuálisan, ahol katonai gyakorlatok folynak, pont azért, hogy nehogy véletlenül valamilyen baleset történjen. És ez ugye egy nagyon szoros koordinációt igényel a Magyar Honvédséggel, kiválóak egyébként a kapcsolataink, és szakemberek rendszeresen beszélnek egymással, és ez biztosítja azt egyébként, hogy még a nagyobb katonai hadgyakorlatok közben se legyen olyan komoly akadály, ami mondjuk a polgári légközlekedésnek a zökkenőmentes áramlását akadályozná, mert ez fontos, ugye, hogy a polgári légközlekedést azt ne zavarjuk, ha lehet.
1: Érintőlegesen szóba került már a pontosság, illetve a késések, és arra emlékezhetünk, hogy 2024 nyarán Európa szerte hatalmas késések igen, voltak. Rekordforgalom mellett ez a pontosság, maga a menetrend mennyire tartható, és egyáltalán van-e, lehet-e ebben szerepe a légirányításnak?
0: Ó, abszolút, igen, nagyon fontos szerepe van. Ugye annál is inkább, mert egy légitárság az gyakorlatilag a repült időre optimalizál. Ugye neki a tulajdonosi költségeit a repülőgépén a maximálisan kell teríteni, ami azt jelenti, hogy az a jó repülő, ami mindig repül, most némi túlzással. Ehhez viszont az van, hogy nagyon feszes menetrendeket készítenek a légitársaságok maguknak, amit sok probléma miatt gyakran nem tudnak betartani. Ez lehet mondjuk időjárás probléma, lehet földi kiszolgálás probléma, lehet repülőtérrel kapcsolatos probléma, de lehet légirányítási probléma. Ugye ilyenek voltak egyébként 24-ben is, amit utána 25-ben sikerült felszámolni. Tehát alapvető érdeke itt az egész szakmának, hogy együttműködjön, és itt egy nagyon-nagyon szoros nemzetközi együttműködés van. Nekem van egy nagyon széles nemzetközi kapcsolatrendszerem, van egy Eurocontrol nevű szervezetünk, amelyik az európai légi áramlásért felel. Itt gyakorlatilag napi szintű egyeztetés van a kollégáimmal, pont olyan vonatkozásban, hogy egyébként, ha van egy napi menetrend, akkor ott milyen szűk keresztmetszetek várhatóak a légitársaságok előtt, amik esetleg veszélyeztetik, vagy felborítják ezt a menetrendet, és hogyan oldjuk meg. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen real-time egyeztetés. Tehát telefon, e-mail, most akkor itt van egy probléma, akkor tereljük el a forgalmat, tereljük Magyarország fölé a forgalmat. Jó, tereljük Magyarország. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon operatív, nagy nemzetközi mutatvány, amiben több ezer ember vesz részt.
1: Ugye szerintem a laikusok is, akik már többször vagy gyakrabban utaznak, megtanultak egy kifejezést, ezt a bizonyos slot kifejezést, hogy mi is történik, amikor egy járat késés miatt elveszíti ezt a slotot.
0: Igen. Ugye az van általában 15 perc után, az történik, hogy az eredetire tervezett indulási időt, azt elbukja a járat, hiszen nem lehet mindörökké ugyanannak a légitársaságnak fenntartani azt a slotot, és olyankor elengednek mást. Van egy neutrális lista, ami alapján egyébként jönnek szépen sorba a várakozó légitársaságok, és ha felszabadul egy ilyen slot, akkor éppen következő megkapja ezt a slotot. Az a légitársaság pedig elveszti a slotot, és a végére kerül ennek a várólistára, vagy sokkal rosszabb helyre kerül.
1: Ezért is halljuk néha a személyzetről azt, hogy igyekezzünk a beszállással, mert elveszítjük ezt a bizonyos slotot.
0: Idézőjelben ez vérre megy komolyan, az, hogy beszálljunk időbe, abszolút.
1: Igen. Ha még egy kicsit beszélünk a késésekről, ott hát ugye talán az időjárási tényezők azok, amik még nagyon markánsan befolyásolhatják a késéseket. Ráadásul ez ugye azért is fontos erről egy kicsit részletesebben is beszélni, hiszen elindult egy közös projekt, vagy egy együttműködés a Hungarometttel éppen egy évvel ezelőtt. Mik a tapasztalatok ezen a téren?
0: Igen, ugye amikor megérkeztem a cégbe, akkor az első megállapításom az volt, hogy dominál a rossz idő mostanában nyáron, ugye van egy változó éghajlat, és valójában igazából nem, tehát nem úgy foglalkoztunk vele, ahogy kellett, és akkor rögtön leültem a Hungarometet vezérigazgatójával tárgyalni, megbeszéltük, hogy kell, hogy legyen egy élő szolgáltatás a Hungarokontrollban, amelyik gyakorlatilag azt jelenti, hogy napközben ott van egy Hungarometes kollega, aki folyamatosan kommunikál,
1: tehát személyesen,
0: a mi szakszolgálat személyesen ott van, a saját mellett. Rendszereikkel, ezt telepítettük gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, és élő szolgáltatást, élő szóban meg tudják beszélni, hogy egyébként milyen korlátozásokat igényel egy-egy vihar, mert nálunk az volt a legnagyobb probléma korábban, jön egy vihar, és nincs mondjuk egy Hungarometes szakértelem, akkor mi vagy alulkorlátozunk, vagy felülkorlátozunk. Az esetek nagyobb részében ugye a kollégák biztosra mennek, tehát felülkorlátoznak. Így viszont a tavalyi évben azzal, hogy bevezettük ezt a szolgáltatást, kb. 40%-kal tudtuk csökkenteni a felesleges korlátozásokat, amik egészen konkrétan a kedves utasoknak kevesebb várakozási időben, kevesebb késésben és sokkal flottabb szolgáltatásba mérhető. És ugye ez az a szolgáltatás, amit most kibővítettünk a Hungarometttel. Még egyszer, nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk velük, és elképesztően jól tudunk együttműködni, ami azt jelenti, hogy mostantól, ha szükséges, akkor hétvégén is ott ülnek a kollégák, illetve ha szükséges, akkor egy standby alapon éjszaka is be tudjuk hívni a Hungarometes kollégákat.
1: De ugyanakkor, ha jól tudom, akkor a pilóták előtt is ott van egy radarkép, tehát ők is azért viszonylag pontos és aktuális információt kapnak az időjárási helyzetről, akkor ezt a pilótáknak és a légirányítóknak, illetve a légirányító mellett ott ülő vagy ott álló meteorológiai szakembernek kell valahogy összefésülni és közös nevezőre hozni?
0: Hát itt elég sok időt töltöttem a munkateremben a kollégáim mellett, és hallgattam őket, hogy viharos időben mi az, amit ők konkrétan tesznek. Itt van egy határ, ugye a határ azt jelenti, hogy a pilóta van fenn, és ő látja, hogy éppen közvetlenül előtte mi történik, hogy alakul a vihar. Ő abszolút operatív döntéseket hoz, amiket a másodperc töredéke alatt végig is halt. A pilóta abszolút úr a levegőben, mindig ezt szoktam mondani, igen, az végső soron mindig az ő döntése az, ami igaz. De ugye Nagyon fontos az, hogy legyen valaki, aki nyugodtan, nyugodt körülmények között az egész légteret belátja, és látja azt, hogyha kialakul valahol egy vihar, ami mondjuk éppen a pilótánk előtt van, akkor mi az az optimális irány, amire ha kitér egyébként, akkor ott már rövidebb úton fog tudni repülni, nem fog újabb viharba ütközni, és még egy nagyon fontos, hogy mi alapvetően a légtér biztonságáért felelünk. Ami azt jelenti, hogy a mi feladatunk elkülöníteni a repülőgépeket egymástól, ha törik, ha szakad. És ugye, ha a pilóta hoz egy hirtelen döntést, akkor a légiforgalmi irányító az, aki látja, hogy ez okozhat-e valamikor bármilyen konfliktust is, és ha okozhat, akkor rögtön és azonnal beavatkozik, és mind a két pilóta esetében, akik érintettek lehetnének ebben, azonnal intézkedik, és kitérésre szólítja őket fel.
1: Tehát akkor ez a plusz meteorológiai adatszolgáltatás, ez ilyen plusz információ, vagy egy plusz adalék a pilótának is. És
0: a pilótának nagyon fontos, mert ő az, aki a bőrét viszi a vására szó szerint, ugye ott ül a gépen.
1: Meg az utasok bőrét.
0: Hát meg igen, nyilván, persze, igen.
1: Hát ugye elhangzott itt az a mondat is, hogy a levegőben mindenképpen a pilóta az úr, tehát a végső döntést azt mindenképpen ő hozza meg. És ennek kapcsán azért eszembe jutott az is, hogy jellemzően mikor és milyen okokból adódnak például veszélyhelyzetek vagy vészhelyzetek a repülésben vagy a légi forgalomban. Mik azok a veszélyhelyzetek, amikkel egy pilóta vagy akár egy légi irányító szembesül?
0: Hát érdekes, ugye, mert maga a légközlekedés nagyon sok folyamatból áll, és egyébként, ha elemezzük a korábbi eseményeket, akkor mindig azt tapasztaljuk, hogy a problémáknak mondjuk ugye hát olyan 70-80% az mindig emberi hibából történik. Mm-hmm. Tehát legyen ez akár, ugye olvastunk mostanában híreket, sajnos több szerencsétlenség volt az Amerikai Egyesült Államokban is a légirányításnak tulajdoníthatóan. Itt is vagy figyelmetlenség volt, vagy egyébként kapacitás hiány volt, ha jól emlékszem, ezekben a cikkekben megemlítve. De ugye pont az európai légközlekedés pont azért fantasztikus, mert egyrészt a technológiai háttere elképesztően fejlett, tehát olyan rendszereket fejlesztünk, amik igazából már 22. századról szólnak. Hát arról nem is beszélve, csak haza tudok beszélni, hogy a Hungarokontrolnak a légiforgalmi irányítói, azok ők olyan magas szintet képviselnek, emberileg és szakmailag is, hogy hát ugye ebből is volt a probléma 24-ben, hogy annyira keresettek voltak Európában, hogy sajnos korábbi események miatt akkor többen itt hagytak bennünket, de hál' Istennek most velünk maradnak.
1: Még maradva egy kicsit a veszélyhelyzeteknél, ugye, hogyha azt halljuk, hogy kényszerleszállás, akkor egy repülő mondjuk kényszerleszállást hajt végre, akkor rögvest valamilyen veszélyhelyzetre gondolunk. Helyesen tesszük ezt, vagy számtanoka lehet egy kényszerleszállásnak, nem kell feltétlenül technikai, műszaki okokra gondolni?
0: Igen. Én ugye rendszeresen olvasom a reggeli kávém mellett 6 órakor általában a napi jelentésünket. Itt a idézőjelben kényszerleszállásoknak a legnagyobb része az vagy beteg a fedélzeten.
1: Tehát valaki rosszul
0: lesz. Azt történik, hogy valaki rosszul lesz, mondjuk egy átrepülő járatnál, csak akkor hirtelen le kell szállni, orvosi ellátást adni. Vagy hát sajnos ilyen nagyon sok volt egyébként tavaly nyáron, randalírozó utas. Aha. Tehát azt nem tudjuk elképzelni, hogy hány olyan eset van, amikor randalírozó utas miatt kell egy repülőnek leszállni. Hál' Istennek olyan eset, ami egyébként tényleg valamilyen akut veszélyhelyzet miatt állna elő, ami veszélyezteti az egész járatot, ilyenre nem is emlékszem. Valójában.
1: De ezekben az esetekben nyilván plusz feladatok hárulnak a légirányítókra, és hát a pilótákra is, meg a repülőgép személyzetére is, rugalmasan alkalmazkodni kell a kialakult, úgymond kényszerhelyzethez?
0: Hát abszolút, ugye. Én beszélgettem egy-két légiforgalmi irányítóval, amikor meghallják az, hogy pen-pen, akkor azért összeszorul a gyomruk, és átfut rajtuk, hogy most mi lehet a probléma. Természetesen, most attól függően, hogy milyen vészhelyzet van, ettől függően lezárjuk a légteret, elsőbséget biztosítunk annak a gépnek, ő fog először leszállni, ha szükséges, akkor nyilván kirendeljük a tűzoltó, értesítjük a tűzoltóságot, oda jönnek, tehát hogy az összes háttérszolgáltatást felkészítjük, hogy mire egy gép megérkezik, addig mindenki ott legyen és készen álljon.
1: A mesterséges intelligencia már érintőlegesen szóba került a műsor első felében, és hát egyre nagyobb szerepet kap minden téren és területen az életünkben. mennyire van jelen most a légirányításban a mesterséges intelligencia, és mennyire lehet jelen a jövőben a légirányítás terén a mesterséges intelligencia?
0: Igen, hát ez nagyon izgalmas kérdés, és szerintem itt még a gyártók is most próbálják a terepet kitaposni maguknak.
1: Igen, csak azért, mert eszembe jutott, hogy amikor azt halljuk szerintem mi laikusok, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a légirányításban, akkor lehet, hogy egy kicsit megijedünk rögtön.
0: Ja, nem kell megijedni.
1: Tehát, hogy nem veszi át a légirányítók szerepét a mesterséges intelligencia.
0: Maga a légirányítás az egy annyira túlbiztosított és túlszabályozott iparág, hogy szó sem lehet arról.
1: És
0: hogy
1: hát az ember az mindenképpen kiiktathatatlan ebből.
0: Tehát, hogy szó sem lehet arról, hogy mondjuk egy gépi intelligencia átvegyen valamilyen döntést. Tehát ugye a határ ott van meghúzva, hogy mesterséges intelligencia döntést nem hozhat. Tehát amit megtehet egy rendszer, belül egy mesterséges intelligencia, az az, hogy mondjuk például rossz időjárás esetén átfutatja magán a időjárás térképet, és javasol útvonalakat, alternatív útvonalakat a légiforgalmi irányítóknak, ahol figyelembe tudja venni a légtérterhelést, figyelembe tudja venni azt, hogy milyen további időjárásbeli problémák lehetnek. Tehát szigorúan csak a javaslat szintjéig jut el a mesterséges intelligencia. Minden döntés húsvér ember kezében van, ami légirányítói kezében.
1: Akkor nem kell ettől tartanunk. Igen. De például ugye itt szóba került már a képzés, ott azért nagyobb teret kaphat, vagy nagyobb szerepet kaphat a mesterséges intelligencia?
0: Abszolút. Ugye a képzés az nekem az egyik szívem csücske, ha mondhatok ilyet, mert abból lesznek a jövő légiforgalmi irányítói. Másrészt pedig próbálom mindig megérteni azt, hogy ha 1000 emberből 12-15 alkalmas erre, akkor mi az, ami pont őket teszi alkalmasára, igen, hogy légiforgalmi
1: irányítók legyenek. Hát beszéljünk akkor egy kicsit erről részletesebben, mert ez szerintem nagyon érdekes dolog, mert itt van egy kihívásokkal és igen nagy felelősséggel bíró munka. Nyilván, hogy nagyon szigorú alkalmassági feltételeknek kell megfelelni, de hát akkor mik is ezek a feltételek, és hogyan lehet valaki légirányító?
0: Hát ugye a feltételrendszer nagyon egyszerű egyébként, mert be kell tölteni a 18. életévet, kell, hogy legyen egy érettségi, és egyébként angolul kell tudni, meg büntetlen előélet kell. Tehát proforma, ugye ezek az elvárások, amit azért elég sokan tudnak hozni, de én így az idők folyamán, amikor próbáltam megfejteni, hogy tulajdonképpen milyen psziché az, akiből légiforgalmi irányító lesz, nyilván nincs erre válasz, tehát egyértelmű válasz, de én azt látom a légiforgalmi irányítóinkon, hogy nagyon nyitott emberek, tényleg nagyon nyitott emberek, imádják a technológiát, és nagyon-nagyon szeretnek tanulni, de ami talán ennél fontosabb, hogy fantasztikusan képesek a komplexitás kezelésére, és térben nagyon jól látnak. Talán a legjobban az világítja meg, amikor kérdeztem egy légiforgalmi irányítót, hogy egyébként mi az, ami szerinte ő alkalmassá, hogy különlegessé tesz, és ő azt mondta, hogy amikor ő feláll a képernyőtől, akkor utána még 2-3 percig a fejében van a komplett forgalmi szerkezet. Tehát tudja azt, mint egy vakon sakkozó nagymester, aki tudja azt, hogy a tábla hogy néz ki, és egyébként milyen lépések következnek, csak ugye ez annyival bonyolultabb a légiforgalmi irányítás, hogy 3 dimenzióban közel 1000 kilométeres per óra sebességgel száguldanak a repülők, és egyébként pedig minden irányba, mert Magyarországon szabad légtér használat van, és ezt 2-3 perc múlva is pontosan el tudja helyezni a légiforgalmi irányítónk úgy, hogy mondjuk egy adott szektorban 18 darab repülő repül.
1: Elhangzott az, hogy 1000 jelentkezőből nagyjából 10-15 felel meg végül, vagy ennyien lesznek aztán igazándiból légirányítók. Azért ez nagyon nagy szórást jelez. Ebben az is benne van, hogy mondjuk menet közben sokan megijednek ettől a munkakörtől, vagy ettől a munkától, vagy egész egyszerűen sokan nem felelnek meg, és nem tudják azokat a követelményeket teljesíteni, amihez a munkához kell. Mert azért ez nagyon nagy arány.
0: Ugye a 2 éves oktatásnak 4 fontos fázisa van. Van a legelső, az egy basic trainingnek nevezett, utána van egy rating, amikor belőjük az alkalmasságát, utána van egy pre-on-the-job training, tehát mielőtt beül a munkaterembe, és utána van egy 1,5 éves on-the-job training, amikor beül a munkaterembe. És nagyon érdekes egyébként, hogy minden fázisban lehet olyan, aki kiesik. Mert hogy minden fázisban más más és más skilleket és állóképességet kell elővenni, és ebben a legextrémebb például az, amikor mesélték nekem, hogy volt olyan kollega, aki végig, és talán a legszomorúbb is emberi szempontból, hogy volt olyan kollega, aki végigment a két, a másfél éves fázison, és amikor beült a munkaterembe, egész egyszerűen a felelősségtől lefagyott.
1: Igen.
0: És képtelen volt arra, hogy amit egyébként szuperul és tökéletesen megcsinált korábban az oktatásokon, képtelen volt éles helyzetben megcsinálni. És ezért kellett búcsút mondani.
1: Tehát vannak azért ezek szerint olyanok is, akik megfeleltek a követelményeknek, de aztán utána mégis, amikor már végzik a munkát, akkor derül ki, hogy mégsem tudják ezt ütőképesen végezni.
0: 15 indulóból általában 10-12-en szoktak végezni.
1: Ez a létszám, nem tudom, hány légirányító dolgozik most?
0: Összesen 200 légirányítónk van, de ebből
1: ez a létszám, ez nagyjából megfelelő, vagy azért ez bővíteni kéne ezt a létszámot?
0: Nem, ez kevés. Tehát kevés. Ugye mondtam, hogy 2024 előtt problémák voltak, és igen, akkor eltávoztak légiforgalmi irányítók külföldre is többek között. Ez sikerült,
1: hál' Istennek. Sikerült visszacsábítani
0: néhányat? Néhányat vissza is tudtunk csábítani, amire nagyon büszke vagyok egyébként, mert azért, nem tudom én, akár Ausztriából, akár Svájcból, vagy Horvátországból visszacsábítani, az azt jelenti, hogy a szék fejlődött sokat. De ezzel együtt nekünk folyamatosan képezni kell a következő 10 évben. Ezért is készítettük egyébként a 10 éves tervünket, hogy lássuk azt, hogyha mondjuk 10 év múlva 7000 járatot kell irányítani a legforgalmasabb napunkon, akkor, és abból indulunk ki, hogy most van mondjuk 114 magas légtéri irányítónk, akkor 230-240, ahova el kell jutnunk 10 éven belül.
1: Az a duplája.
0: Ez így van, és ezért is foglalkozik a menedzsment teljes gőzzel az oktatáson, ugye amellett, hogy működik a cég. Nekünk az oktatás egy nagyon-nagyon fontos terület.
1: De ez hogy néz ki egyébként, hogy toborozni kell a fiatalokat?
0: Folyamatosan. Tehát ha szerkesztő úr, nem tudom, jár az országban, legutóbb talán pont Debrecen volt az, ahol kitelepültünk. Nekünk az egyik legfontosabb kommunikációs tevékenységünk, és egy fantasztikus kommunikációs igazgatónk van, aki ezt nagyon-nagyon jól csinál, fiatal, és tud a fiatalok hangján beszélni, meg tudjuk őket szólítani, de ez egy folyamatos toborzó tevékenység, ami nálunk zajlik.
1: Egyúttal azért megvan ennek a pályának a vonzereje, mert hát azért azt gondolná az ember, hogy hát persze ez egy nagyon megterhelő és nehéz munka, de hát azért ez nagyon izgalmas munka is, tehát vonzó lehet nagyon sok fiatal számára.
0: Ó, ez a pálya szerintem egy gyönyörű pálya. Tehát
1: eleve a repülés, de a légirányítás az meg, ekkor még ugye misztikum.
0: Igen, én azt szoktam mondani a légirányítóinknak, hogy én irigylem őket, hogy én már nem lehetek légiforgalmi irányító, mert egyébként nagyon szívesen kipróbáltam volna, szenzációs egyébként tényleg, hát be kell menni a munkatára, le kell ülni melléjük, és lenyűgöző az a sokoldalúsága, ahogy ezeket a gépeket irányítják teljes felelősséggel.
1: Azt azért elmondhatjuk, hogy mintha ezt olvastam volna valahol, hogy világszerte hiány van légiforgalmi irányítókból.
0: Igen.
1: Tehát mindenkinek meg kell küzdeni ezzel a problémával, hogy Igen. létszámot kéne bővíteni, és honnan jön majd ez a létszám.
0: Ez ugye azért, ez oda vezethető vissza, ha két szóba kitérhetek erre, hogy volt egy Covidunk, és a Covid alatt sokan elkövették azt a hibát, légirányítók, hogy nem képeztek eleget, költségtakarékosan működtek, pedig a mi költségeinket a légitársaságok kifizetik, tehát nyugodtan lehetett volna képezni. És emiatt alakult ki egyébként egy relatív hiány légiforgalmi irányítókban, mert a visszapattanás ugye 2025-re bődületes volt. Tehát csak a magyar légteret nézzük, 2019-hez képest 2025-ben 35%-kal magasabb volt a forgalmunk. 35. Igen. A légiforgalmi irányítóink számának a növekedése pedig ezzel nem tudott lépést tartani.
1: Ja, nagy koncentrációt és felelősséget igénylő munka ez. Mennyi a kiégés kockázata, és hogyan lehet ezt kezelni?
0: Hát a kiégés kockázata, én úgy érzem, hogy egyrészt nagyon személyes, tehát hogy ki hogyan tűri, de elég nagy. Ennek érdekében ugye a Hungarokontroll mindent elkövet, hogy oda tegyük a légiforgalmi irányító kollégáknak azokat a rendszereket, megoldásokat, tehát ugye pszichológusunk van, akkor elvonulás van, akkor ugye hiába van 12 órás műszak, abból csak 7,5 órát lehet dolgozni, közben pihenni kell, rekreációra el lehet venni, szabadságra. Én magam is kérem a kollégákat, hogy egy-egy olyan nyár után, mint a 20-25 voltak, próbáljanak meg nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy elmennek és kipihenik magukat. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtesz a hungarokon. Ugye van egy konditerem, ahova lemehetnek edzeni, amikor egyébként szünet van, folyamatos büfé szolgáltatás, uh-huh. az ebédlő tovább nyitva tart az érdekükbe. Tehát mindent igyekszünk megtenni és oda tenni nekik azért, hogy ezt a nagyon felelősségteljes munkát, ezt a lehető legmagasabb színvonalon tudják és nyugalomban elvégezni. Ja, és arról nem is beszélve, hogy 60 éves korukban nyugdíjba mehetnek.
1: Tehát van egy korkedvezményes nyugdíj, igen. A bérek és a juttatások amúgy is csalogatóak lehetnek, most nem akarnék itt konkrét összegeket kérdezni, de a köztudatban azért az van, hogy ez ugye egy igen nehéz, folyamatos koncentrációt kívánó nagy felelősséggel bíró munka, de éppen ezért magasak is a bérek. És ha jól tudom, született is egy hosszú távú 2029-ig szóló bérmegállapodás a szakszervezetekkel.
0: Igen, hát nem titok egyébként, mert az egész világon így van, hogy a légiforgalmi irányítók, és erről sok hír megjelent Magyarországon is, az egyik legjobban kereső csapat. De ha ezt szembeállítjuk azokkal az elvárásokkal, amik vannak, azzal a munkateherrel, azzal a pszichés teherrel, akkor én például nem tudom, hogy képes lennék-e megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Tehát én azt mondom, és ez egyébként a szakmában óriási, hogy ezt a légitársaságok is elismerik. Ugye, mert a légitársaságok finanszíroznak bennünket. De nem állami pénzből érünk, hanem a légitársaságoknak
1: a befizetéséből. De ez hogy néz ki egyébként, mert ugye maga a Hungarokontroll az egy állami cég, vagy állami feladatot lát el, viszont a működést akkor voltak éppen a légitársaságok finanszírozzák?
0: Igen, mi egy állami feladatot.
1: Ez egy sajátságos modell akkor ezek szerint.
0: Ugye az egész az ICAO, ez az International Civil Aviation Organization, ez a legmagasabb szintű nemzetközi szervezete a légközlekedésnek. Itt a repülési jogok voltak anno meghatározva, és az első repülési joga arról szól, hogyha két állam megállapodik egymással, akkor szabadon átrepülhetnek egymás fölött, és ezért az államok pénzt kérhetnek az átrepülésért. És ugye azért az átrepülést azt szabályozni kell, meg irányítani kell, ezért alakultak a légiforgalmi irányító cégek, és visszavezetve erre a rendelkezésre egyébként maguk az államok, és direkt módon a légiforgalmi irányító cégek ezért útvonaldíjakat szedhetnek, és ugye ezek az útvonaldíjak, ezek nagyon igazságosan egész Európán azért nézve egységesen vannak megállapítva, nagyon lecsupaszítva arról szól, hogy felszállósúly és megtett távolság arányosan képződik ez a díj, amit az Eurocontrol nevű központi európai szervezet szed be minden légiforgalmi irányító részére, minden légitársaságtól, aki átrepül fölöttünk, és utána ő osztja szét ezeket a pénzeket a légiforgalmi irányító cégeknek. Uh-huh. Tehát a rendszer maga így működik.
1: Még csak visszatérve a légirányítókra, ugye szóba került az, hogy sikerült visszacsábítani jó néhány távozó kollégát, de jelentkeznek külföldiek is Magyarországon légirányítói posztra?
0: Hát ezt tekintem az egyik legnagyobb sikerünknek, mert ez egy óriási áttörés volt, és végtelenül hálás vagyok egyébként a légiforgalmi irányító csapatunk közösségének azért, hogy ezt ennyire befogadóan kezelte. Ugye nem tudtunk ennyi magyar jelöltet előállítani, és akkor arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha olyan országokból, mondjuk a balti államok voltak ezek konkrétan, ahol csökkent a forgalom, tehát nem okozunk kárt azzal, hogy elhozunk légiforgalmi irányítókat, próbálunk felvenni olyan irányítókat, akik megfelelnek a légtérre. Ugye hozzá kell tenni, hogy a KFOR légtérben alkalmazzuk most őket. Azért a KFOR légtérben, mert a KFOR légtér az egy viszonylag egyszerű légtér. Ugye a légtérnek különböző komplexitása van, a magyar légtér az egy nagyon komplex légtér. Pontosan a sok repülőtér, felszállás, leszállás, keresztező forgalom miatt nagyon nagy a komplexitása, és ehhez külön skillek szükségesek a légiforgalmi irányítóknál, amire nem minden légiforgalmi irányító alkalmas, ha egy olyan ország légteréből jön, ahol nincs ilyen komplexitás. Uh-huh. Ezért ugye az a megoldás született, hogy a KFOR-osok helyére beültettünk a balti államokból légiforgalmi kiképzés után, és az ott felszabadult magyar légirányító kollégákat átvittük a magas légtér irányításba, és most van az, hogy felvettünk 5 külföldi légirányítót, akik már képzett légirányítók, és most próbáljuk azt, hogy egyébként ők képezhetőek direkt módon a magas légtér irányításba, vagy sem. Tehát ez most egy kísérlet, ha úgy tetszik. Bocsánat, itt ugye az a nyereség nekünk, hogy őket csak egy évig kell képezni, nem két évig. Uh-huh. Tehát sokkal hamarabb tudunk egy teljes értékű légiforgalmi irányítót beültetni, hiszen kapacitáshiány, relatív kapacitáshiány van most is, ha úgy tetszik.
1: Zárásként még azért, vagy zárszóként beszéljünk arról, hogy hogyan is látja a jövőt, a Hungarokontrol jövőjét. Ilyen kulcsfontosságú beruházásokkal készül a Hungarokontrol. Korábban lehetett olvasni, hallani egy 100 milliárdos fejlesztésről és egy 100 milliárdos nagyságrendű fejlesztésről.
0: Én úgy gondolom, hogy a Hungarokontrol jövője több síkon dől el, és az egyik legfontosabb az a nemzetközi elismertsége, és a nemzetközi szervezetekben, szakmai szervezetekben való képviseletünk. Azt tudom mondani, hogy kiváló a Hungarokontrol híre szakmailag, a mi szakembereinket, azokat gyakorlatilag és a tanácsokat, amiket mi tudunk adni másoknak, azt kérik, igényt tartanak rá, és meg is hallgatják konkrétan. Tehát ez az egyik sík. Uh-huh. Ugye ez a nemzetközi kooperációnak a rendszere. A másik sík az az, hogy a Hungarokontrol mindig is élenjáró volt a technológiában, de ha lehet, az elmúlt években erre még rátettünk egy lapáttal azzal, hogy a világon elsőként vezettünk be egy olyan távoli toronyirányítási rendszert, amikor a Budapest Airport forgalmát képes majd távolról irányítani, akkor, amikor a Budapest Airport irányító tornyát felújítják, és ki kell onnan vonulnunk. Ez azért unikális megoldás, mert ilyen nagy komplexitású nemzetközi repülőteret még nem irányítanak ezzel a megoldással, mi leszünk ebbe az elsők. Ez azt jelenti, hogy a kollégáink képzése elindult már, és valamikor az év végén át is térünk majd erre a digitális irányításra, úgyhogy párhuzamosan még marad a torony.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a budapesti forgalmat akár egy másik városból, vagy egy másik helyszínről teljes biztonsággal, üzembiztonsággal lehet irányítani?
0: Ez ezt jelentené, de ugye mi az Igló utcai központunkból irányítjuk, mert ott van kiépítve az irányítóterem, de ez egy virtuális torony, tehát tizenvalahány kamera nézi, méri föl folyamatosan a Budapest Airport forgalmát, és ami fantasztikus egyébként ebben a technológiában, meg kell szokni nyilván, mint mindent, meg kell szokni, hiszen az élőkép az hiányzik. Hiányzik az, hogy az ember egy fejfordítással látja azt, hogy mi történik, egeret kell mozgatni, zoomolni kell, tehát a technológiát meg kell szokni, de vannak fantasztikus megoldásai, tehát például egy viharos időben, amikor köd van, és ugye ha kinézek a toronyból, semmit nem látok, akkor itt a virtuális toronyban címkék jelennek meg a repülőgépek és a mozgójárművek helyén, tehát rögtön be lehet lőni azt, hogy hol van egy légijármű, hol van valaki, úgyhogy vannak nagyon komoly hozadékai is.
1: Hát izgalmas jövő, sőt ez nem is annyira a jövő, hanem már talán
0: a hát jelen ez a jelen is. Így van.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Túri Ferenc, a Hungarokontrol vezérigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Ilisz László felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tart.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Nem is tudom, hogy jól emlékszem-e, de minden bizonnyal nem sokat tévedek, ha azt mondom, hogy Birinné Mika Borbálával, a Nyíregyházi Kórház podiáterével olyan 5-6 éves múltra tekint vissza a kapcsolatunk. Sajnálatos módon csak az éter hullámain keresztül értekeztünk, még személyesen nem találkoztunk, de remélem, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül, majd a minap pedig arra figyeltem fel, hogy éppen 9 esztendő telt el azóta, hogy Mika Borbála nevéhez, többek között az ő nevéhez, vagy elsősorban az ő nevéhez kötődően működik immáron 9. esztendeje a Diabetes Láb Ambulancia a Nyíregyházi Kórházban. Köszöntelek, és jó, hogy újra hallom a hangodat.
2: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Eszembe jutott, hogy mennyi küzdelem volt amögött, vagy az elején, hogy egyáltalán egy ilyen ambulancia létrejöjjön, és aztán volt egy sikertörténet, de most, mintha kevesebbet lehetne hallani erről az ambulanciáról, egyáltalán a munkáról. Jól érzékelem én ezt?
2: Igen, mintha talán kevesebb sajtóvisszhang jelent, vagy egyáltalán kevesebbet beszélnének róla az emberek, viszont egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a cukorbetegek odafigyeljenek maguknak, és hogy ez az ambulancia elindult, ez magam volt annak idején a kuriózum, a csoda, az meg, hogy egyre több beteg van, és egyre sikeresebb, az meg szerintem az évek munkájának az eredménye.
1: Ugye te a Nyíregyházi Jós András Kórház belgyógyászati osztályának vagy a

0: köszönhetek neki.
1: Tulajdonképpen beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is az a podiáteri hivatás, mivel foglalkoznak a podiáterek, egyáltalán hogy lesz valakiből podiáter?
0: Ez egy olyan végzettség, hogy kellett hozzá egy egészségügyi alapdiploma, és utána jött egy szakirányú továbbképzés. Én még a Miskolci Egyetemre jártam ilyen továbbképzésre, most a Semmelweis Egyetem képez podiátereket, tehát kellett hozzá egy főiskola vagy egy egyetemi végzettség egészségügy területén, és mi kifejezetten arra vagyunk hivatottak, hogy a cukorbeteg lábait szűrjük, mentsük, tehát minél kevesebb amputáció történjen.
1: Ha országos viszonylatban nézzük, akkor ti magányos harcosok vagytok, vagy van az ország más részén is hasonló?
0: Itt Szabolcs és Borsod megyében viszonylag kevesen vagyunk. Országos szinten azért van már legalább 60-65 fő, aki végzett, mint podiáter, viszont állami egészségügyben még mindig nagyon-nagyon kevesen működünk, javarészt magánegészségügyi intézményekben dolgoznak, viszont én úgy látom, hogy állami egészségügyben lenne leginkább a helyünk, mert nagyon sok betegnek erre lenne igénye és szüksége.
1: Emlékszem, Borika, vagy Borcsi, nem is tudom, úgy szeretett, ha hívnak, ugye?
0: Boris,
1: hogy kicsit keseregbe vette tudomásul, hogy a podiáter képzés sorsa eléggé hányattatott.
0: Igen, mikor mi elindultunk, akkor utána évekig nem volt képzés, majd elindult a Semmelweis Egyetemen, lett egy-két évfolyam, és utána megint évekre kimaradt. Viszont most az a szerencsés tendencia van, hogy évek óta van podiáter képzés, most is fognak végezni, tavalyi évfolyamán is végeztek, tehát szép lassan azért országos szinten is nő majd a podiátereknek a száma.
1: Most ezt azért hoztam vissza, ezt a gondolatkört, mert érzek egy ellentmondást ebbe. Ha képzés van, akkor miért nem szárnyal ez az ambulancia?
0: Nem tudom, mennyire van elterjedve Magyarországon, hogy mi is a podiátereknek a feladata. Szerintem igazából ebből kellene egy kicsikét többet adni az emberek számára, hogy azt mondjuk, hogy igenis van esély arra, hogy megmeneküljön az a láb, megmentsük azt a végtagot, és minél több információt adni a betegeknek is, az hozzátartozóknak is, az orvosoknak is, hogy létezik ez, hogy nem kell minden esetben amputálni ezeket a végtagokat.
1: Kinek a feladata ennek a propagálása szerinted?
0: Szerintem helyi szinten is nagyon sokat tud tenni egy adott munkacsoport, egy osztály, egy kórház, mert például a szomszéd sebészeti tömbben nem feltétlenül tudják, hogy mi mit csinálunk.
1: Hát ez viszont elég furcsán hangzik. Nem lehet ezen változtatni valamit?
0: Biztos, hogy lehetne. Biztos, hogy lehetne. Egyébként, hogyha egy-egy ilyen munkacsoport vagy orvos megtudja azt, hogy mivel foglalkozunk és hogy működünk, onnantól kezdve nagyon-nagyon jó partneri viszony alakul ki, mert onnantól kezdve küldik folyamatosan a betegeket, és vannak olyan osztályok, például a nefrológia, ahonnan szinte napi szinten küldenek betegeket, mert tudják, hogy ugyanúgy a cukorbetegség része, mint ugye a nefropátia, tehát ott rengeteg cukorbeteg megfordul, és ha egyik szövődmény van, akkor az valószínűleg lesz a másik is, és már szisztematikusan rákérdeznek, és velük például fantasztikus a kapcsolatunk. És most már egyre több ilyen szakrendelő van, ahonnan tényleg kapjuk a betegeket.
1: Hát fantasztikus a kapcsolat velünk is, azért mi is megtettük a magunkét, meg tesszük is, mondjuk például most is, úgyhogy reméljük, hogy sokan hallják. Mondd el nekem, légy kedves, hogy maga ez a szakrendelés, ez hogy működik?
0: Ez szakdolgozói szakrendelés, két kód alapján működünk, az egyikbe csak cukorbetegek jöhetnek, a diabéteses lábambulancia, az keddi és szerdai napokon működik, és van egy bőrgyógyászati lábambulancia, ahová hétfői nap, valamint kedszerda délután lehet jönni. Ide nem csak cukorbetegek jöhetnek, mert ugye ezek a lábproblémák, ezek nem csak cukorbetegeknél fordulnak elő, neuropátia nem csak cukorbeteg probléma, egyéb más betegségek miatt is jönnek, különböző sebekkel, különböző körömproblémákkal, megvastagodott benőtt körmökkel, amikkel máshol igazából nem tudnak mit kezdeni, és mi ezeket is ellátjuk.
1: Ez egy állandó kapcsolatot jelent akkor, amikor ti találkoztok, vagy lehet végül is teljes gyógyulásról is beszélni?
0: Nagyon sok esetben van teljes gyógyulás, nagyon sok esetben csak szűrés van. Van, amikor folyamatos kezelés szükséges, ez persze egyéne válogatja, hogy kinek mire van szüksége, hogy milyen problémával keres meg minket.

0: Milyen a forgalmatok?
1: Tavalyi év folyamán a két szakrendelőben ilyen 1800 beteg volt éves szinten.
0: És van valami kimutatás arra vonatkozóan, hogy mely esetekben hányszor járt sikerrel a kezelés?
1: Erre még statisztikát úgy nem néztünk, viszont azt tudom, hogy nagyon kevés eset az, tehát 10 alatti esetszám, amikor azt mondtam, hogy sebészet kell és amputáció szükséges. Tehát ez, és azért az 1800 esetszámból, ami több száz beteget jelent, szerintem azért nem rossz arány.
0: Az ország más részéről is mehet oda valaki hozzátok, vagy csak Szabolcs megyei betegeket
1: Nem,
0: fogadtok?
1: nem, nem, nem. Nincs területi ellátási kötelezettségünk, mivel annyira kevés podiáter van az országban, tehát az ország bármely részéről jöhetnek ide betegek.
0: És mennek is?
1: Jönnek is.
0: Érdekes, akkor megint visszatérek, hogy a szomszédban nem tudják, hogy vagytok, az ország más részéről pedig jönnek hozzátok.
1: Igen, igen, tehát ezért mondom, hogy bizonyos orvosokkal, vagy bizonyos szakterületekkel nagyon jó a kapcsolat, és onnantól kezdve ők küldik például a Eger régióból, tömegesével jönnek a betegek.
0: Téged mi motivált arra, hogy podiáter legyél, hogy elvégezd egyáltalán ezt a képzést?
1: Mindig is vonzott az, hogy sebek és gyógyulás, viszont ez egy teljesen váratlanul ért. Én Gyedről tértem vissza, és a főorvosunk, a Gázsolt főorvos úr azt mondta, hogy indul a Miskolci Egyetemen egy ilyen képzés, és ő szeretné, hogyha én mennék. Akkor még podiáter Magyarországon nem volt, tehát mi is az első kis fecskék voltunk, és még én is az internetről néztem meg, hogy mit jelent ez a szó, mit is kell egy podiáternek tenni, és akkor ott, amikor megláttam, akkor tudtam, hogy ez az én utam lesz.
0: Bejött, ugye?
1: De nagyon, nagyon. Tehát én szívvel, lélekkel teszem, amit tennem kell, mert látom, hogy van értelme, és amikor gyógyulnak a betegek, annál nagyobb csoda nincs.
0: Gondolom, hogy itt elsősorban azért a közép és az idősebb korosztály a páciensek köre.
1: Igen.
0: Amit te tudsz, nyilván nem a szakmai háttér teljes anyagára gondolok, de valamit át lehet adni a betegnek, aki hozzád fordul. És akkor némi tudomány birtokába maradhat otthon, tehát ő is esetleg otthon folytatni tudja azt, amit te elkezdtél nála.
1: Természetesen, tehát minden beteget eleve alkalmassá kell tenni arra, hogy az önmenedzserlésre, a saját betegségének az ellátására, a sebeknek a kezelésére. Tehát nem csak arra, hogy mit csináljon minden nap, azon felül, hogyha esetleg valami problémája van, hogy kötözze a sebét, mit használjon, tehát mind egyénre szabott edukáció van minden beteggel kapcsolatban, és minden betegnél meg kell találni azt a hangnemet, vagy azt a tudásmélységet, amit át tudunk neki adni. Vagy a beteget, vagy a hozzátartozót. Volt például egy betegem, aki mondta, hogy ő nem tudja kötözni, viszont itt a 16 éves lányom, és hogy mondjam el neki, és ez a 16 éves kislány az megtanult mindent.
0: Amikor te tanácsot is adsz, akkor a testmozgásra is gondolom felhívod a figyelmet.
1: A testmozgás az nagyon fontos, viszont akinek sebe van, ott azt a végtagot, azt kímélni kell. Tehát olyan jellegű mozgást válasszon, amikor a lábát nem terheli, vagy tehermentesíti, de akár ez egy olyan mozgás, ami a felsőtestre él, vagy ami saját testsúlyos mozgás, azokat természetesen tudja csinálni, úgy, hogy a talpát ne terhelje. Viszont onnantól kezdve, hogyha nincs rajta már seb, akkor a lábát is terhelheti, viszont oda kell figyelni minden mozgás után, hogy nincs-e rajta olyan elváltozás, ami előtte nem volt rajta.
0: A mozgásról jut eszembe a küzdősport, amelynek aktivistája vagy.
1: Igen, igen, nekem ez a másik szerelem. Én karatézom nagyon-nagyon régóta, még Miskolcon kezdtem.
0: Most tettél danvizsgát?
1: Igen.
0: És megfertőzted két fiadat is ezzel, ha jól tudom.
1: A két fiam is jár edzésre, ők is most már zöld és kékövesek, én nekem meg ugye nyáron sikerült a fekete.
0: Gondolom, hogy ez meg ahhoz ad neked erőt, hogy kitarts és továbbid azt a vállalkozást, amit ott az egészségügyi intézményben végzel.
1: Ez a harcos szellem, tehát nem csak edzésem van, hanem itt a betegekért is ugyanúgy, a szakmáért is, mindenért próbálunk egy kicsikét ilyen szélmalomharcot vívni, mert azt érzem, hogy idebent is, hogy ez a senki földje terület, tehát igazából semmelyik szakmához nem tartozik, és És mi vagyunk ez a kapocs, ami összefogja ugye az egészet, és ezért harcolni kell.
0: Hát kell is harcolni, meg szükség van erre a harcos szellemre. Ugye 9 év már benne van ebbe a harcba. Tudunk majd mi a 10. esztendőn alkalmával is beszélgetni? Egy ilyen kerek jubileumi interjút készíteni?
1: Nagyon remélem. Azért nagyon sok minden jó lenne, hogyha változás történne, akár a rendelési időben, akár azzal, hogy most egy adminisztrátor tartósan lehessen mellettem. Nagyon remélem, hogy lesz 10. évforduló, de ehhez nem csak nekem kell úgy hozzáállni a rendeléshez.
0: Gáz Zsolt főorvos úrral együtt dolgoztál, de ő a tudomásom szerint ugye már nincs annyira egy házi kórházban. Van-e orvosi oldalról hasonló támogatottságod?
1: Van, a mostani főorvosunk, ugye ő is már az osztályunk dolgozója volt akkor, tehát már vele is több évtizedes az együttműködésünk. Ő is maximálisan támogat ebben, és küldi hozzám rendszeresen a betegeket, de soha nem fogom elfelejteni Gál főorvos úrnak a kezdeményező képességét és támogatását ez ügyben.
0: Köszönöm szépen, Boris, a tájékoztatást. Hát harcolj tovább sokak örömére. Mi innen küldjük majd a betegeket, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen, és szívesen látom őket. Bárki, akinek problémája van, az nyugodtan kereshet minket.
0: Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, további szép napot mindenkinek.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról. Első kézből.

0: Pulzusinfo.
1: Pulzusinfo.
0: Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: A feledhetetlen alapítvány küldöttsége számára minden bizonnyal feledhetetlen lesz az a néhány nap, amelyet április 14-e és 16-a között Lyonban töltöttek, a 37. Alzheimer világkongresszuson. Az alapítvány kuratóriumának elnökét, a delegáció vezetőjét, dr. Kázár Ágnes háziorvost köszöntöm szeretettel, és egyben arra is kérem, hogy összegezze az élményeit.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok. Ez még nagyon friss élmény, hiszen szombaton hajnalban érkeztem meg Lyonból, és még szombaton vissza kellett mennem Siófokra. Hát ilyen lenyűgözőnek mondhatom ezt a rendezvényt. Már csak azért is, mert hogy egy olyan világszintű összefogásról tettek a szervezők tanúbizonyságot, megjelent a svéd királynő, a jordán hercegnő, akik ugyanazzal az erővel és mentalitással támogatják ennek a világszervezetnek a munkáját, mint amivel a szervezők tulajdonképpen dolgoznak azért, hogy felhívják a figyelmet, hogy a demencia mekkora problémája a világnak. A jelenlegi jóslatok szerint, és ez a bejelentett kutatás szerint, ami itt a kongresszuson történt, az a megdöbbentő hír van, hogy 2040-re a harmadik vezető haláloknak várják a demenciát. És tulajdonképpen az egész konferencia arról szólt, hogy ösztönözzék azokat a szervezeteket, akár állami szinten működő szervezeteket, akár civil szervezeteket, akik a világon a demenciával élőkért dolgoznak, hogy hívják fel a figyelmet arra, hogy ez mekkora probléma, váljanak képessé arra, hogy felhívják a problémára a figyelmet.
2: Hangulatában milyen volt ez az esemény? Úgy értem, hogy egy-egy ország képviselője bizakodóan tekint a jövőbe, sürgetően tekint, vagy vannak azért negatív tapasztalatok is?
3: Nyilván a jelenlévők, ők mind nagyon-nagyon sokat dolgoznak. Több mint 1000 küldött volt, 190, közel 190 országból a világra. Ez egy nagyon összefogó és ugyanazért az ügyért dolgozó közösség, aminek én nagyon büszke vagyok, hogy a feledhetetlen alapítványon keresztül Magyarország is tagjává vált. Igaziból a legfontosabb felhívás és üzenete az volt ennek a konferenciának, hogy kezeljék a nemzetek prioritásként a demencia ügyét, növeljék az országaiban a lakosság demencia tudatosságát, és hozzanak létre olyan cselekvési terveket, amik mentén segíteni lehet az érintetteket, a betegeket, a családokat. Szervezzenek képzéseket, ami képzéseken keresztül lehet segíteni a gondozóknak, az önkénteseknek, és ide tartozik a szakemberek, akár szociális egészségű szakemberek megfelelő képzése. A legfontosabb dolog a társadalom tájékoztatása, illetve finanszírozzanak kutatásokat az országaiban arra vonatkozóan, hogy a demencia ügye milyen cselekvéseket igényel. Tehát ez egy nagyon-nagyon együttműködő és nagyon közös célért dolgozó konferencia. Amit fontos tudni róla, hogy itt nem csak szakemberek vannak jelen, hanem gyakorlatilag tényleg civil szervezetek, önkénteseik, és az érintettek is részt vehetnek ezen a konferencián.
2: És részt is vettek?
3: Igen, közvetlenül mellettem ült egy úr, ő Amerikából érkezett, enyhe demenciával él, megfelelő kísérővel, és gyakorlatilag végig részt vett a konferencián a hozzátartozókra és a családtámogatásokra vonatkozó szekciókban végig bennült. De volt egy plenáris előadás, ahol egy francia család jelent meg, a demenciával érintett beteg, az ő felesége, a fia, ők elmondták, hogy hogyan működik náluk a gondozás, hogyan tudnak gondoskodni, és Franciaország ugye nagyon elől jár a demenciával élő segítésében. Ők elmondták, hogy milyen támogatást kapnak arra, hogy személyre szabott rehabilitációs kezeléssel minél tovább meg tudják tartani a beteg függetlenségét. Nagyon-nagyon érdekes, hogy mennyire heterogén egyébként a világ a vonatkozásban, hogy a demenciával élőkért mit tesznek és mit nem tesznek. Vannak vezető nemzetek, nem kell messzire menni, Szlovénia a második demencia tervét valósítja már meg, ők erről számoltak be. Gyakorlatilag Ausztriában is évek óta van nemzeti demencia stratégia, ők a 2025. évi eredményeiket hozták el és mutatták be, de Szingapúrtól kezdve az afrikai országokon át rengeteg-rengeteg olyan ország van, aki nagyon szervezetten állami támogatással, például Jordánia egészségügyi minisztere is tartott előadást, tehát hogy olyan országok jönnek el, és olyan vezető politikusok jönnek el, akiknek valóban van rálátásuk és hatásuk a demencia ügyének kezelésére.
2: E tekintetben egyébként már, mint a demencia, nemzeti demencia stratégia szempontjából mi hogy állunk?
3: Nekünk nincsen nemzeti demencia stratégiánk. Amit érdemes egyébként megnézni, az Alzheimer Disease International, tehát az ADI egy külön weboldalt hozott létre, egy demencia atlaszt hozott létre, és tulajdonképpen ezt mutatták be itt a konferencián. Ez tulajdonképpen egy teljesen adatvezérelt weboldal, egy külön weboldal, ami az ADI-nak az oldaláról érhető el, és tulajdonképpen itt a világországainak a demenciáért, vagy a demenciára vonatkozó cselekvéseit foglalják össze, illetve mindenféle statisztikai adatokat az országokról, a medián életkort, a jelenleg ismert betegek számát, az egészségügyi szervezettséget, a szociális intézményi ellátások rendszerét, és egészen a társadalom politikáig mennek végig, hogy egy-egy országot bemutassanak, és nyilván megjelölik, hogy kik azok a szervezetek az egyes országokban, akik a politikai döntéshozóktól függetlenül tesznek a demenciáért, és keresni kell őket. Úgyhogy így Magyarország is fönt van ezen a térképen. Jelenleg olyan országként van fönt a térképen, ahol finanszírozott az egészségügyi ellátás, részben finanszírozott, tehát magán és állami szektorban a szociális ellátások vonatkozásában vannak intézkedések, de nemzeti demencia stratégia nincs.
2: Ezért még küzdeni kell. Egyébként hazánkat képviselni egy ilyen rangos eseményen az óriási felelősséget jelenthetett az alapítvány képviselőinek a számára. Egyáltalán jelenti ez az a 8 éve, ha jól tudom, 8 éve létező alapítvány munkájának az elismerését is?
3: Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen. Ugye mi már második évben vagyunk ebben a bizonyos csatlakozási folyamatban, bár a szervezet igaz, hogy itt a rendezvényen már nyugdíjba vonuló vezetője már mondta, hogy mi ne foglalkozzunk semmivel, mert ugye menni kellett szavazni így a világszervezet jövőjének, a jövő tervei vonatkozásában. Tehát, és akkor így mondtuk, hogy hát mi csatlakozó szervezet vagyunk, mondta, hogy nem, már itt nyugodtan menjünk, és mi is szavazzunk, és lássuk, hogy hogyan működik tulajdonképpen ez a szervezet, hogy aktívan és jól tudjuk Magyarország ügyét képviselni. Tehát egy rendkívül befogadó közösségről van szó, akik mindenben együttműködnek, mert egyetlen egy céljuk van, hogy a demenciával élők életminőségét javítani tudják.
2: Konkrétan mit jelent az önök munkájában és annak előbbrevitelében a világkongresszuson való részvétel?
3: Egyrészt az, hogy bekapcsolódhattunk ugye a nemzetközi vérkeringésbe, és látjuk, hogy merre és hogyan gondolkodnak tovább a demencia ügyért dolgozó vezető országok. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy ne csak ilyen, hát ilyen szigetszerű tevékenységeket végezzünk, vagy így a saját tapasztalataink és megérzéseink alapján képviseljük a demencia ügyét, hanem egy teljesen tudatos érdekképviseleti szervezetté, betegképviseleti szervezetté válhasson a feledhetetlen alapítvány, és összhangban a nemzetközi trendekkel végezze a tevékenységeit Magyarországon, és képes legyen arra, hogy a döntéshozóknál elérje azt, hogy Magyarországnak is végre legyen nemzeti demencia stratégiája. Csak így oldható az meg, hogy az ország bármely részén demenciával él valaki, ugyanolyan ellátást, ugyanolyan gondozást, és a családja ugyanolyan támogatást kapjon.
2: Említette a politika, a politikusok részvételét, hát e tekintetben azt hiszem, hogy nem túlzásra úgy fogalmazok, hogy mi hátrányban vagyunk a politika úgymond elfoglaltsága, megosztottsága miatt itt Magyarországon. Ez gondolom külön nehézséget jelent.
3: Igen, én úgy gondolom, hogy jelentett nehézséget. Én bízom benne, hogy valóban lesz felálló egészségügyi minisztérium, valóban lesz a gondoskodásnak önálló minisztériuma, vagy ha nem, akkor az egészségügyel karöltve, hiszen ez egy csak egyben kezelhető probléma, az egészségügyi és szociális ágazat összefogásával kezelhető probléma, és bízom abban, hogy egy ilyen nemzetközi támogatás és elismertség hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megfelelő képviselet nyújtásával eredményeket tudjunk elérni.
2: Hát legyen így, bizakodjunk. Mielőtt még elköszönnék, doktornő, azért eszembe jutott, hogy sok ideje nem volt pihenésre, hiszen térült, fordult, mert hogy részt vett Siófokon a 27. Oktató Családorvosok Országos Konferenciáján is a hétvégén.
3: Igen, ez egy ilyen szerencsés véletlen volt, hogy a programba szombati napra került az én előadásom, úgyhogy így el tudtam menni. És hát Istennek délutánra, tehát ez is nagyon sokat segített, hogy azért valamennyit tudtam pihenni. Nagyon fontosnak tartom, és nem csak én, hanem ezt meglepődve láttam, hogy az ADI is nagyon fontosnak tartja a szakemberek képzését. Nagyon fontos, hogy Magyarországon a családorvosok egységes tudással rendelkezzenek arról, hogy hogyan lehet felismerni a demenciát, ne bagatelizálják el a problémát, hanem támogassák a betegeiket abban, hogy mielőbb diagnózishoz jussanak. Tudom, hogy nincsen gyógyszer, és tudom, hogy hatékony orvosi terápia jelenleg nem elérhető. De mégis azt gondolom, hogy a diagnózis ismeretében megfelelő támogatást kaphattak a beteg is és a család is ahhoz, hogy az életminőségét a lehető legtovább, a lehető legmagasabb szinten tudja megőrizni.
2: Muníciókban felvértezve indul tehát akkor ez a hét az ön számára?
3: Abszolút úgy indul, illetve az elkövetkezendő év feladatai tekintetében is teljesen megszilárdult tulajdonképpen az az elképzelésem, hogy igenis merjünk nagyot álmodni, és legyünk Magyarországon a demenciával élő képviseleti civil szervezete.
2: További eredményes küzdelmet kívánok ehhez, doktornő, és nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást.
3: Én köszönöm.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió, FM 103.
1: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
2: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prosztatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
1: pedig
2: a vastagbélrák.
1: Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
2: Igen, de most már azt veszem észre.
1: Most proktológia területén.
2: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
1: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
2: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a
1: gyerekek
2: összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésben nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
1: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
2: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia, vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, hogy van, amelyik hamarabb alakul át, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, ha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen a például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis, kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni, és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetika is közrejátszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert van, amikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont tehát az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idők.
1: Akkor és hát is riasztóan hat egyébként, mert...
2: És még a jobbik esetben, idézőjelben teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépbe, a hasüleg,
1: és
2: sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkészített, legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
1: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
2: Az ételallergia.
1: Igen.
2: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra területre, abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
1: Tehát vice versa érvényes akkor.
2: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit ott... A...
1: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
2: Én nagyon figyelem.
1: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatalkorában?
2: Tulajdonképpen fiatalkoromban nem. A feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est azt felejtsük el.
1: Mit felejtsünk el?
2: Az E621-es ízfokozó, amire az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
1: Mert de sajnos... a házi kolbászt azt nem kell kerülni, amit ott
2: hát a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. Mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
1: Nyilván, de hát ezt leveszi az ember a bőrét.
2: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jó megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott terüli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is fölszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt csiholták a kéményt.
1: Nekem meg a cigaretta jutott eszem.
2: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívve 40 évig semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két igen. ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és tüdőrákba operáltuk. Annak idején még a megboldogult szemmelvezkórház. Sebészeti és általános sebészeti, vagy melga sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal.
1: Tehát ezek a már én leírtam ezt az E621-et.
2: Tehát ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pártsó. Hát beletezik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
1: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
2: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásban nem.
1: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozáson.
2: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
1: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe. Ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni. Egy...
2: Igen, helyes.
1: Igen?
2: Tehát nem baj az, hogy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bélrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
1: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
2: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombélfekélyes betegeket annak idején még azt mondja, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártlázára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsavtartó és csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvással, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett, és akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
1: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
2: Enyhe görcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
1: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
2: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normafrolt meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
1: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulásra találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
2: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
1: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
2: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darát, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
1: Viszont erről meg az jutott az eszembe, hogy ezek a kiskert mozgalmak, ugye már majdnem mindenkinek van magas ágyása, hogy még se kelljen hajolni, és igen, legyen neki saját petrezselyme, zöldsége, stb. Igen. Azért ezek jó dolgok, nem?
2: Hát jó.
1: Abba az irányba hatnak, hogy vegyszermentesen.
2: Igen, ebben az irányban, igen, de mozgás szempontjából kevés.
1: A mozgás megint meg tudja oldani az ember, a húsbevitelt viszont már kiszolgáltatottabb állapot.
2: Mondják, hogy a vörös húsokat kerüljük. Együk a csirkét. Na most én a csirkével úgy vagyok, hogy nézzük már meg, hogy azok a csirkék
1: mit esznek,
2: mivel etetik, hogy mennyi mozgásterük van, és ugye a kapirgáló az egészséges. Na, de hát ezek a csoportosan nevelt csirkék.
1: Visszasírja a bortot, csirkés időszak.
2: Vissza, igen.
1: Szóval van egy percünk még az összefoglalásra, igen, hogy mi az, amire feltétlenül felhívja a figyelmet, és én még itt az ön tanácsára leírtam az antioxidánsokat, meg a szabad gyököket, hogy erre kérdezzek rá, mert miért?
2: Azért, mert a szabad gyökök azok kárkeltők, tehát amiben szabad gyök van. Tehát ezek a szabad gyökök, ezek párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák, amelyek instabilak, tehát ezért hívják szabad gyöknek, és rendkívül agresszívak, és oda kapcsolódnak más sejtekhez, mondjuk a bél sejtekhez, bélbóhoj sejtjeihez, és megváltoztatják az osztódását, még a DNS-be is beavatkozik, tehát ami az öröklés volt. És akkor abból, ahogy osztódik a bélnyálkahes, nem bélnyálkahessejt lesz, hanem az gazda szervezettől, tehát szervezetünktől függetlenül el kell szaporodni, osztódni, és ebből jön a rák. Vannak T-sejtek, amik védekeznek, tehát ez a csontvelünkbe keletkezik, és a csecsemő mirigyben pedig aktiválódnak. Ezek a védő, a T-limfociták, de hogyha túlzásba visszük ezeket az étkezéseket, akkor a T-limfociták nem tudják megzabálni azt a rákos sejtet, mert ide alakul, meg oda alakul, hanem akkor kialakul a rák, egy nyirokutakon, véráram útján pedig távoli áttétet képez.
1: Szóval figyeljünk oda a táplálkozásra, rendszeresen étkezzünk, sok rostos, vitaminban gazdag kaját vigyünk be a szervezetbe, amit mozgatni kell, és hát nem utolsó sorban a szűrővizsgálatokra.
2: Igen, tehát mindenféleképpen. Még annyit szeretném megmondani, hogy van ez a székletvér, amíg belefér, igen, ennyi. Tehát a székletvér vizsgálat, annál kell figyelni, hogyha van az embernek implantátuma vagy hígya, meggörzsöli nagyon a fogát este, akkor pozitív áleredményt fog adni, megjelenik a vér a székletben. Mert lenyeljük a saját vérünket, hogyha vérzik. Tehát van implantátum, nagyon kell rá figyelni, mert van, mikor vérzik. De ez még mindig jobb, mintha A negatívot adna, mert akkor az ember elmegy, azt leszűreti magát.
1: Hát azt hiszem, hogy van még mondani valónk, nem nagyon állt rá könnyen arra a beszélgetésre, de csak rá fogom bírni, hogy majd folytassuk. Köszönöm szépen még nagyon egyszer, köszönöm, hogy bejött a stúdióba, és tájékoztatta a hallgatókat dr. Görgényi László.
0: Ön a Csillag.rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Újabb Vasvár megyei települést érinthet az aszbeszt botrány. Napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Az április 12-i választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre, ahol elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Radnai Márka a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Közölte azt is, hogy a Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Ennek feladata az lesz, hogy ajánlásokat fogalmaz meg, miként építhető be a társadalmi részvétel rendszer szinten a kormányzati és parlamenti működésbe. Rost Andrea kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő három évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztése, a budapesti körvasút Népligeten állomása és a ferencvárosi szakasz átépítése. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
3: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazinműsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
1: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: A következő percekben egy olyan projektről lesz szó, amely szerintem sok embert, sok területet, az ország sok területét érinti és érintheti. Ugyanis az a címe a projektnek, hogy esőkertekkel a villám árvizek ellen. Hogy ez valójában mit akar, arról Borkovics Balázs projektmenedzsert kérdezem majd, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: A sajtóközleményből sok minden kiderül, egyebek közt az, hogy ez egy nemzetközi egyeztetés keretén belül megszületett pályázat, és hogy a Bécsi Egyetem kutatóival közösen ismertették ennek a lényegét. Jól olvastam ki?
5: Így van, hát ez mindenképpen egy projekt, de ennek a lényege az, hogy ez egy szervezet együttműködést támogat, Egyébként a Duna Regionális Program támogatja a mi munkánkat, de a projektet azt a Pécsi Tudományegyetem írta, és ez 12 országra terjedt ki. Itt a Nyugat-Európa keleti felén, illetve a Balkánon, Közép-Európában ezeket az országokat fedjük le, és tehát a klímaváltozásnak a megfékezését próbálná segíteni ez a projekt, és kifejezetten a villámárvizekre, és azon belül is a városi villámárvizekre koncentrálna, hiszen ez most már minden településen egy égető probléma, együtt az aszályokkal, mert ugye ez a kettő együtt jár, hiszen a csapadék elosztás az hektikussá vált az elmúlt időszakban.
4: Hát hogy a pillanatok alatt óriási mennyiségű víz riaszt, és hát ugye nem is bírja a csatornarendszer nagyon sok helyen, és azért okoz gondot.
5: Így van, így van. Ez a tendencia már régebb óta ugye elindult, és a súlyosan aszályos időszakok már a 90-es évek óta növekedő tendenciát mutatnak, és ugye országosan jellemző ez, és ahogy ön is említette, az eső, a csapadék az nagyobb mennyiségben hirtelen zúdul le, és nem tudja elnyelni egyszerűen a város csatornarendszere, illetve ami még probléma, hogy kevés a zöld felület. Tehát a városokban ugye jellemzően burkolt felületek vannak, beton, aszfalt, ezeken csak átfolyik, és olyan dombozatú városoknál, mint amilyen Miskolc és Pécs, ez még halmozottan jelentkezik, hiszen a lezúduló árvíz, a villámárvíz, az a mély pontokat elárasztja. Nekünk is volt számos ilyen problémánk egyébként, például 2 éve nyílt meg egy interspár Pécsen, egy mélyebben fekvő területén, egy nagyobb interspár, ami körülbelül egy hónapig működött, amikor állt benne bokáig már a víz, mert pont jött egy villámárvíz. De egyébként a vasútállomás egy ilyen helyszín, de ezek nem csak olyan eldugott helyek, ahol esetleg nem okoz kárt, hanem egy nagyon frekventáltan használt területeken a városban megjelennek ezek a problémák.
4: Rá is akartam kérdezni, mert ugye azt írják, hogy a villámárvizeket a szilárd burkolatok arányának csökkentésével lehet leginkább megelőzni. Hát ez tulajdonképpen szembe megy a korábban alkalmazott város tervezési elképzelésekkel, nem?
5: Igen, de vannak olyan megoldások, amik mind a két oldal igényeit kielégítik, tehát vannak például félig áteresztő felületek, ahol ugyanúgy lehet járműveket, burkolt felületeket létrehozni, de azok mégis segítik a beszivárgást. Tehát Pécsen is létesült nemrégen egy park, ahol például a fák körül a burkolatot, azt egy olyan anyaggal oldották meg, ami úgy néz ki, mint az a sárga kis kavics, de van benne egy kötőanyag, amivel egy szilárd burkolatot képez, viszont ennek a porozossága megengedi, hogy átszivárogtassa a vizet. És ugye ez a fákat is táplálja esővízzel, csapadékkal, illetve hát nem engedi, hogy összegyűjjön ott az esővíz ezen a téren. De ugye a villámárvíz az egyrészt azért gond, mert ahol lezúdult az épületekben, akár gépjárművekben komoly károkat okozhat, de egyéb problémát is jelent, hiszen nem szűri meg a talaj ilyenkor ezt a vizet, tehát ahogy lezúdul a csapadék, az kimossa az építőanyagokból, az utakból, levegőkből a szennyezőanyagokat, és ez utána mind beszivárog, és ez szennyezi ugye a vizeket. Illetve még egy nagyon fontos probléma, ez az aszályhoz is köthető egy kicsit, hogy hőszigetek alakulnak ki ugye a városokban, tehát 10-15 fokkal, akár 20 fokkal is melegebb lehet egy-egy városi ponton, ott, ahol nincsen megfelelő zöld felület kialakítva, és ez úgy függ össze ugye a villámárvizekkel, hogy a gyorsan felszáradó felületeken csökken a párolgás, ez ugye a felmelegítést erősíti, és a sűrű beépítés, betonozás a városi belterületeken emiatt fokozottan emeli a hőmérsékletet, tehát az egészségügyi hatásokat is okoz ugye.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Egyszerűbbé válik a cukorbetegek élete annak a kutatásnak, illetőleg a kutatás eredményének köszönhetően, amelyet dr. Tajbani Zoltán vezetésével végeztek a szakemberek, és amelyet sikerrel alkalmaznak. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Tajbani Zoltán belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, osztályvezető főorvos urat, akitől azt kérném, hogy összegezze ennek az új módszernek, nevezhetem annak a lényegét?
6: Igen, igen, nevezhetjük módszernek. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresés, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Hát lényegében a Békés Csabai endokrinológia, diabetológia munkacsoport lényegében egy új módszert, egy a mindennapi gyakorlatban alkalmazható eljárást dolgozott ki, ami valóban nagyon sok cukorbeteg életét megkönnyítheti. Lényegében itt a kettes típusú cukorbetegek inzulin kezelésének az egyszerűsítéséről van szó. Ha röviden akarom összefoglalni, akkor azt mindenféleképpen előjáróban el kell mondanunk, hogy ugye a kettes típusú cukorbetegség jelenti a diabétesz, tehát a cukorbetegség kb. 90-95%-át, tehát az a leggyakoribb típusú cukorbetegség ma, és hát ebben a típusú cukorbetegségben jellemző, hogy az inzulin, tehát a vércukor csökkentésért felelős hormon hatása elégtelen, vagy pedig a mennyisége lecsökken a szervezetben, és ezeknek a cukorbetegeknek a kezelését az életmód, tehát a diéta és a testmozgás mellett általában nem inzulin típusú gyógyszerekkel, tablettákkal vagy injekciókkal tudjuk kezelni, azonban a betegség előre haladásával nagyon sok kettes típusú cukorbeteg életében is eljöhet az az időszak, amikor már inzulin kezelésre is szükség van, és nem ritkán akár napi több, 2, 3 vagy 4 injekcióból álló úgynevezett kezelési rezsimet kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a kettes típusú cukorbetegek vércukor beállítását optimálisan tudjuk végezni.
4: Igen, olvastam erről az eljárásról én is, ugye, hogy a 3-4-szeri szúrást is kell alkalmazni az orvosi javaslat szerint, de aztán az is hozzátartozik, hogy egy idő után bizonyos esetekben mégiscsak valahogy rendeződik a vércukorszint, és akkor már ez elvileg okafogyottá válna, mégis marad a régi megoldás.
6: Lényegében erre a jelenségre elsőként talán Magyarországon is mi hívtuk fel a figyelmet, hogy van egy olyan jól definiált csoportja ezeknek a többszörű inzulin injekcióval kezelt kettes típusú cukorbetegeknek, akiknél eredményesen elvégezhető a terápia egyszerűsítése, amit mi orvosi szaknyelven deeszkalációnak hívunk, tehát az inzulin kezelés deeszkalációja. Lényegében definiáltuk azokat a jellemzőket, azokat a feltételeket, amelyeknek a fennállása esetén a kettes típusú cukorbetegek bonyolult, komplex inzulin kezelése leegyszerűsíthető, és lényegében egy olyan készítménycsoportot javaslunk használni, egy olyan napi egyszeri adású injekciós készítményt, ami egy 24 órás hatású bázis inzulinból és egy másik vércukorcsökkentő készítmény fix kombinációjából áll, amely nagyjából ugyanolyan vércukorbeállítást képes biztosítani, mint a többször inzulin injekció, viszont a napi injekciók számát tudjuk csökkenteni, sokkal kevesebb újvegyes vércukormérésre van szüksége a betegnek, és a napi többszöri inzulin kezelés úgynevezett nem kívánatos hatásai, mint például a testsúly növekedése, vagy a kórosan alacsony panaszokat okozó vércukor, a hipoglikémia veszélyének is a csökkenése várható ezzel az egyszerűsítéssel, és lényegében a napi többszöri inzulin kezelést abban az esetben

0: képességüket. És ha ezt mi felismerjük, például laboratóriumi vizsgálatokkal, az úgynevezett C-peptid mérésével tudjuk igazolni, ha ez a C-peptid érték ez pozitív, ez azt jelenti, hogy a betegnek valamilyen szinten még megőrzött a saját inzulin termelése, és ezt mi ki tudjuk használni az egyszerűbb kezelés során, és lehetővé teszi azt, hogy egyszerűsítjük a terápiát.
1: Ez a bizonyos algoritmus, amit kidolgoztak, ez olyannyira megváltoztathatja a gondozást, hogy ad abszurdum, az inzulin injekciós adagolása meg is szüntethető?
0: Lényegében hosszabb vagy rövidebb cukorbetegség tartam, hosszabb, rövidebb inzulin kezelés után, ha a beteg esetében ez a C-peptid érték kimutatható, és figyelembe véve más paraméterek, mint a testsúly, az aktuálisan használt inzulin dózisa, valamint az átlagos vércukorérték, a HbA1c vagy hemoglobin A1c értékét. Ezen paraméterek figyelembe vételével tudjuk definiálni azt, hogy ki az, akinél igen, 100%-os biztonsággal elhagyhatjuk a napi 3 vagy 4-szer inzulin injekciót, és átérhetünk egy sokkal egyszerűbb terápiára. Később még az is előfordulhat, hogy ezt az egyszeri injekciót is nem inzulin típusú, például tablettás vércukorcsökkentő készítményekre válthatjuk át. Ez már individuális, a gondozás során fogjuk látni, kinél lehet ezt megtenni. Lényegében itt az úgymond nagy áttörés az volt, hogy évtizedeken keresztül úgy gondoltuk a diabetológiában, hogy a napi többszöri inzulinkezelés az a terápia csúcsa, az a terápiás eszköztár utolsó állomása, onnan kezdve már visszaút nincsen. Mi most lényegében bebizonyítottuk, hogy igenis van visszaút, van lehetőség arra, hogy visszalépjünk, egy jobb életminőséget biztosítsunk, egy könnyebben betartható terápiát, biztonságosabban, mellékhatások veszélyének a csökkentésével. Olyannyira működik a módszer, hogy itt Békéscsabán az elmúlt években több száz beteg esetében végeztük el ezt a terápiás deeszkalálást, akár 10-15 éve többször inzulint alkalmazó betegeknél is el tudtuk végezni ezt a beavatkozást, és hát ma már azt lehet mondani, hogy mind belföldön, mind pedig külföldön lényegében a napi gyakorlat részévé vált ez a módszer, és én azt gondolom, hogy az, hogy ez ilyen ismerté vált és elterjedt, abban a mi munkánknak nagyon nagy szerepe volt.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Beszédrehabilitáció teljes gége eltávolítást követően, ez a címe annak a rendezvénynek, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórházban rendeztek, mégpedig a szervezője dr. Karosi Tamás egyetemi docens, osztályvezető főorvos. Miért tartotta fontosnak ezt a konferenciát?
4: Hát az elsődleges apropója az volt, hogy a nem fülorgégész szakorvosok, elsősorban házi orvosok, illetve daganatos betegekkel foglalkozó szakemberek, onkológusok, sebészek, altatóorvosok megismerjék azt, hogy milyen paradigmaváltás következett be a teljes GG eltávolításon átesett betegek beszéd, illetve hangrehabilitációjában, milyen változások következtek be a kanülviselésben, és mivel jár az, hogy a betegben van egy hangprotézis. Sokan ezt nem tudják kezelni, nagyon félnek ezektől az eszközöktől, amelyek beültetésre kerülnek.
3: Mármint a betegek maguk?
4: Nem maguk a betegek, hanem elsősorban a kollégák, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy széleskörű ismeretterjesztés, hiszen most már közel 1000 betegnél tartunk, akik hangprotézissel bírnak, és így történt meg a teljes életbe való visszahelyezkedésük.
3: Ezt úgy kell érteni, hogy ezek a betegek újra megtanulnak beszélni?
4: Ezek a betegeknek nem kell megtanulni beszélni. Ez egy óriási nagy különbség, hiszen a hangprotézis az gyakorlatilag magától működik, tehát egy minimális gyakorlás, egy fél órás gyakorlás után a beteg már beszél. A műtét után általában 2 héttel már ez működik is, tehát itt igazából beszédgyakorlásról nincsen szó. Sokkal inkább a orvos kollégák félnek ezektől az eszközöktől, hiszen már nem hagyományos fémkanülöket használunk, meg merev műanyag kanülöket, hanem szilikonkanülöket, úgynevezett műorrokat, amelyek párásítják, illetve a belélegzett levegőt, nem szárítják ki a légcsövet, illetve az alsó légutakat, illetve egy FFP2, sokszor FFP3 szintű szűrést biztosítanak, tehát óriási nagy jelentőségük van a vírusfertőzések, bakteriális fertőzések elkerülésében, illetve azt nagyon fontos tudni, hogy egy ilyen hangprotézis hogyan kell kezelni, tehát ez alapvetően a háziorvos kollégák szempontjából is egy nagyon fontos információ lehet. A másik oldal ennek pedig a szakdolgozók kérdése, hiszen a szakdolgozók is rendszeresen találkoznak

0: foglalkoznak a nőviselő betegekkel, és ezeknek a betegeknek a gondozása egészen más szemléletmódot igényel, mint a korábbi sztómával élő gégeltávolított betegeknek a gondozása. Hozzáteszem, hogy ugyan számos újdonságot tartalmaz ez a gondozás különbség, viszont sokkal könnyebb.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire új ez a módszer?
0: Ez a módszer Magyarországon viszonylag új, néhány éve nagyon intenzíven, néhány centrumban. Magyarországon mi vagyunk a vezető centrum ebben a kérdéskörben, de az újdonsága ellenére, mint minden új technológia, igazából a gondozás és a beteg vezetés szempontjából egy sokkal-sokkal könnyebb feladatot ró az egészségügyi ellátó személyzetre.
1: Általában ezek a betegek, akik egy ilyen kanülviselésére hát kárhoztattak, mondjam ezt a szót, idősebbek vagy fiatalabbak? Tehát a korosztályt, melyik korosztályt érinti leginkább ezek a gégabetegségek?
0: Az az igazság, hogy itt nem feltétlenül csak a gége betegségekről beszélünk, hanem az algarattumorokról is, ahol ugyanúgy bizonyos stádiumokban sajnos a gégének és az algarat egy részének az eltávolítására van szükség. Igazából nagyon nagy a szórás, tehát mi korábban, egy ilyen 30-40 évvel ezelőtt a gégerák az erős dohányos férfi betegeknek volt a körülbelül ötödik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Ahhoz képest az elmúlt 5-10 évben ez az arány teljesen megváltozott, a gégerák visszaszorulni látszik, elsősorban megjelentek a szájüregi daganatok és az algarat daganatok.
1: Ennek mi az oka?
0: Még visszatérek az eredeti kérdésre, a férfiaknál gyakorlatilag a harmadik helyre lépett elő a daganatos betegségek között a fejnyeki daganatoknak a előfordulási gyakorisága, és sajnálatos módon a nők azok kezdenek egálba jönni a férfiakkal, míg régen a 10 az 1-hez, vagy 20 az 1-hez volt az arány a fejnyeki onkológiai daganatoknál a nők javára. Ez most már kezd kiegyenlítődni, és a nőknél negyedik, ötödik helyért rossz kifejezéssel versenyez ez a daganatos betegség. Egyre fiatalabbak a betegeink, tehát a 40-es évek elején, közepén járó betegeknél is nagyon gyakran látunk ilyen megbetegedéseket, és az okok sokrétűek, tehát itt nyilván a dohányzás, mértéktelen alkoholfogyasztás, rossz levegőminőség, különböző táplálék, adalékanyagok, stb. Fogyasztása, a genetikai hajlam, illetve a humán papilloma vírusnak a szerepe az nyilván megkérdőjelezhetetlen. Viszont mi is értetlenül állunk a jelenség előtt, hiszen régebben sem ittak és dohányoztak kevesebbet az emberek, mint manapság. Úgyhogy ennek megfelelően nyilván egy nagyon komoly szociológiai, illetve statisztikai vizsgálatra van arra azzal kapcsolatban szükség, hogy miért halmozódik ez a betegség ilyen mértékben, és hogy miért pont ebben a régióban, hiszen országosan sajnos Borsodabő-Zemplén vármegye ezekben a betegségekben első számú helyen áll. Nem véletlenül lettünk mi is ilyen beszédrehabilitációs, illetve fejnyeksebészeti onkológiai központ, hiszen ezt maga a betegség előfordulási gyakorisága is kikényszerítette, viszont mi egy olyan választ adtunk erre, hogy ha ezt már csináljuk, akkor a lehető legmodernebb elvek és technikák mentén csináljuk, mégpedig úgy, hogy a beteg újra teljes életet tudjon élni.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Pucsi Orsolya Miskolci pszichológus az irodalom terápiáról beszél most.
4: Könnyen hozzáférhető, olcsó megoldások, ahhoz képest, hogyha tényleg szakembernek fizetnénk. Még az ókori Téba könyvtárának is ugye a felirata ez volt, hogy gyógyír a léleknek. És ahogy az olvasás gyógyír a léleknek, a zene is gyógyír a léleknek, illetve mindenféle alkotás, művészetterápiás alkotás, amivel hozzányúlunk a jobb agyféltekénkhez, és hasznosítjuk az ottani gyógyító energiáinkat. És mind az olvasás, mind a zene hallgatás, vagy a maga a zeneművelés, vagy az írás, hogyha mi is pici verseket írunk, vagy szöveget írunk, ugye az mind-mind csökkenti a bennünk levő feszültséget, és sokkal inkább megtanít bennünket arra, hogy meg tudjuk élni az érzéseinket, utána ki is tudjuk fejezni az érzéseinket, az legyen egy zenével való kifejezés, vagy egy festménynek a megfejezés, megfestése, a színek használata, vagy a történetírásban, a narratívánkban, mivel ugye mindenki történetekben él, és hogy ezzel is a narratívával is újra tudjuk keretezni az életünket. Akinek például olyan élettörténete volt, hogy mindig áldozatként látta benne magát gyerekként, egy elesettként, akinek nem volt eszköze, akkor most ír erről egy olyan történetet, ahogy, minthogyha egy mesefigurának a pozitív hőse lenne, és úgy teljesen más lesz az erre való viszonyulása, hogy hősként nézek arra a kisgyerekre, nem egy áldozatként, aki csak ki volt szolgáltatva a környezetének, hanem azokat az erőket, a bátorságát is most már észreveszem, amit eddig nem vettem észre. És ezáltal sokkal elfogadóbbakká válunk saját magunkkal, a környezetünkkel, akár az olvasással, a zenével, vagy a zeneszövegekkel, azért sokkal jobban megismerjük a világot, sokkal inkább nyitottabbá válunk a világra. És azért azt is tudni kell így a kutatások által, hogy a szellemi frissesség megőrzését is ugyanúgy szolgálják ezek. Például akik minden nap rendszeresen olvasnak, most legyen az egy fél óra, ők olyan 23 hónappal tovább élnek, mint a nem olvasók. Mert ez a rendszeres olvasás azért tényleg így van, hogy csökkenti a vérnyomást, csökkenti a stressz szintet, hoz egyfajta ilyen flu állapotot, vagy egyfajta ilyen megnyugvást, ami aztán nagyon jó a lelki egészségünk, meg ezáltal a fizikai egészségünkre is. Járt nálam egy srác, és mondja, hogy hát ő régen mindig használta az olvasásnapba, hogy ki tudott kapcsolni, de mostanában nem tudja beleszervezni az idejébe. Szóval miért nem? Dehogy nem. Bele tudja szervezni ezt a napi fél órát, akkor úgy állítja át a napi rutinját, hogy ezt bele tudja tenni, mint egyfajta megküzdést, amivel ő a mindennapjait majd jobban fogja abba magát érezni. És hogy akinek ez a zene, vagy az irodalom, vagy bármi, amit itt választ, akkor igenis ezt csinálni kell. És ettől tényleg nincs könnyebben hozzáférhető olcsó dolog, mert mindenki ugye azt mondja, hogy a szakemberek milyen drágák, sajnos igen, de ez mindenki számára saját magának is hozzáférhető forrás.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
5: Kedves hallgatóink, önök a Nap című hangos hír összefoglaló magazinműsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en, a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Újabb Vasvár megyei települést érinthet az aszbeszt botrány. Napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Az április 12-i választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre, ahol elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Radnai Márka a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Közölte azt is, hogy a Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Ennek feladata az lesz, hogy ajánlásokat fogalmaz meg, miként építhető be a társadalmi részvétel rendszer szinten a kormányzati és parlamenti működésbe. Rost Andrea kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő három évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztése, a budapesti körvasút Népligete állomása és a ferencvárosi szakasz átépítése. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Pörgesd fel a pulzusod.
1: FM 103, Csillagpont Rádió. Get out.

Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Ma van anyák napja, holnap kezdődik az érettségi időszak, napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csak nem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrás vesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles Kastély Királyi Operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott. Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Csillagpont Rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillagpontrádió.hu.
2: Nem csak rádió.
0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei.
2: A Csillagpont Rádió sporthírei.
0: Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
3: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben, hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sport életéről. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Martini Milán nevében is, Martini Emil vagyok. A mai Sportszeletben a tegnapi sporteseményekről ezúttal csak eredmény szintjén számolunk be, részletesen pedig a szokásos hétfői összefoglaló adásunkban foglalkozunk majd, a labdarúgó, kosárlabda, röplabda, atlétika és meg annyi sportággal. Kezdjük most kosárlabdával. A női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzésén a DVTK Hunterm az NKA Universitas Pécs együttesét fogadta szombaton délután. A végig roppant feszült hangulatú találkozón minden negyed szorosan alakult, de 3-at is a vendégek húztak be, akik így végül a találkozót is megnyerték 60-66 arányban. Ezzel a győzelemmel pedig a mecsekaljai együttes a 3 nyert összecsapásig tartó párharcban 2-0 arányban vezet. A következő, akár mindent eldöntő ütközet kedden lesz Pécsett. A Simple női liga 20. fordulójában Szekszárdon vendégszerepelt a DVTK női labdarúgó csapata. Az alaposan felforgatott piros-fehér együttes mérkőzése az első játékrész után gól nélküli volt, míg a második félidőben a hazaiak szerezték a gólokat, és így a 3 pontot is, a vége pedig 3-0 lett a hazai tolnaiaknak. Bém Gábor vezetőedző a találkozót követően kritikusan elmondta, hogy ezen a mérkőzésen több fontos dolog hiányzott a csapatából, ami a győzelemhez kell, az akarat, az alázat, a szenvedély. Hozzátette, idézem, ez a hozzáállás méltatlan a DVTK hagyományaihoz és filozófiájához. Egy pár játékos már úgy tűnik, kivette az évi rendes szabadságát, ezen változtatni fogunk, jelentette ki Bém Gábor. A DVTK a tabella 9. helyén áll. A DVTK atlétája Tóth Anna is ott volt szombaton a botswanai váltóvilágbajnokságon, ahol a magyar női 4x100 méteres csapata az 5. helyen ért célba futamában, azonban egy hibás váltás miatt utólag kizárták.
2: Sportszeres, sportszeres, ahol a sport több, mint szórakozás. Több, mint szórakozás.
3: Az adás második felében mai sporteseményekről szólunk, röviden. Mint ismert, a MEAFC az NB1B piros csoportjában a legjobb 4 közé jutott, miután a Nyíregyháza elleni párharc 5. szabolcsi összecsapásán diadalmaskodott Szollár Gergő együttese, megnyerve ezzel a csatát összesítésben 3-2-re. A papírforma alapján esélyesebb volt a rutinos Nyíregyháza, de a fiatalokból álló, nagyot küzdő MEAFC folytathatta tovább a versenyt az NB1B piros csoportjának bajnoki címért. Az ellenfél a BKG Prima együttese a legjobb 4 között, akiket az alapszakasz során egyedüliként a miskolci egyetemisták voltak csak képesek oda-vissza legyőzni, így bizakodva vághatott neki a MEAFC ennek a párharcnak. Ismét pályahátrányból indult a gárda, és az első meccsen még pénteken a hazaiak 103-80 arányban nyerni tudtak, és 1-0 arányban vezetnek a 3 nyert mérkőzésig tartó párharcban. A cél viszont még mindig egyértelmű a MEAFC-nál, megismételni a korábbi bravúrt és kiharcolni immáron a döntőbe jutást. Evés közben jön meg az étvágy, dolgozunk tovább, hogy elérjük a céljainkat, nyilatkozta Szollár Gergő vezetőedző. A második találkozóra ma 18 órától kerül sor az egyetemi körcsarnokban. Szintén beszámoltunk róla, hogy még kedden elvette az MTK Budapest pálya előnyit a DVTK Ongropak női röplabda csapata, azaz győzelemmel zárták az első mérkőzést az NB1B 5. helyéért vívott párharcban a piros-fehérek. A találkozó végig kiélezett csatát hozott, 2 szett is rájátszásba torkollott, ám az idegek harcát a diósgyőriek bírták akkor jobban, így lehetőségük nyílik 2 mérkőzésen lezárni a párharcot és megszerezni az NB1 5. helyét. Ez a bizonyos második meccs pedig hazai pályán lesz, ma 18 órától a DVTK arénában, ahol tehát fordított párosításban küzdenek tovább a csapatok. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő Martini Milán és az elmúlt 5 perc műsorvezetője Martini Emil.
2: Sportszelet! A Csillagpont Rádió sporthírei. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről.

0: Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Látványos szakaszához érkezett Miskolc legújabb belvárosi beruházása. Modern közösségi térrel és új szolgáltatásokkal gazdagodott a miskolci Mindszenty templom környezete. Új lakóval bővült a miskolci állatkert állománya. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól. Látványos szakaszához érkezett Miskolc legújabb belvárosi beruházása. Hamarosan elkészül és beköltözhetővé válik a Szent István tér szomszédságában épülő Avalon társasház, adja hírül a minap.hu. Az Avalon Center Kft. Friss drónfelvételei és a helyszíni bejárás is megerősíti, hogy a munkálatok az ütemterveknek megfelelően haladnak. Tóth Róbert ügyvezető tájékoztatása szerint a bejárati ajtók már a helyükre kerültek, és a lakásokban a burkolási munkálatok mellett a szaniterek beszerelése zajlik. Az épület technológiai szempontból is egyedülálló lesz a megyeszékhelyen, hiszen itt alkalmaznak először teljesen automatizált fűtési és hűtési rendszert. A fenntarthatóságot és a kedvező rezsiköltségeket a modern szigetelés mellett az egyedi hőmennyiség és vízmérők is garantálják majd. A kivitelezés befejezését követően megkezdődnek a hatósági és földhivatali eljárások, így a tulajdonosok várhatóan már

talon is helyet kap majd. A kényelmet tágos mélygarázs szolgálja, a környezet tudatosság jegyében pedig a tetőre félméteres földréteget és dús növényzetet telepítenek. Modern közösségi térrel és új szolgáltatásokkal gazdagodott a miskolci Mindszenty templom környezete. A műemléképület udvarán végrehajtott beruházás célja egy szakrális, mégis nyitott városi találkozóhely kialakítása volt. A fejlesztés csak nem 270 millió forintból, az egri főegyház megye támogatásával és a hívek adományaiból valósult meg. A munkálatok során elbontották a régi romos garázsokat, helyükön pedig egy 40 férőhelyes parkolót hoztak létre. Az autósok kényelmét elektromos töltőállomások is szolgálják, ami jól mutatja az egyház nyitottságát a modern megoldásokra. Juhász Ferenc plébános elmondta, a projekt egyik legszebb eleme a mediterrán stílusú, kúttal díszített belső udvar. A szakember által csak Mindszent teraszként emlegetett terület Róma hangulatát idézi meg Miskolc szívében. A tér központi eleme a Mindszent térről idekerült Csupros Mária szobor, amely a felújítás után méltó helyre lelt. A plébános hangsúlyozta, a kert bárki számára nyitott, így hívők és városlakók egyaránt betérhetnek egy kis csendes pihenőre. A biztonság érdekében a plébánia belső udvarát elkülönítették, amelyet vasárnaponként a hívek előtt is megnyitnak. A terület hivatalos megáldására május 17-én a 10 órai szentmise után kerül sor Ternyák Csaba egri érsek jelenlétében. Az ünnepi alkalom keretében az érsek egy facsemetét is elültet majd, szimbolizálva a közösség és a hit folyamatos növekedését. Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Miskolcon Kelemen Didák Minorita szerzetessel, a város egyik legmeghatározóbb egyházi alakjáról. A tiszteletre méltó templomépítő halálának 282. évfordulója alkalmából a Deák téren a róla elnevezett fiú kollégium előtt avattak emlékkövet. A kézzel vésett alkotás Mankovics Tamás adománya, amely a két évvel ezelőtt elültetett emlékfa mellett hirdeti a szerzetes életművét. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány alapító tagja, beszédében kiemelte, Kelemen Didák a remény zarándoka volt, a háborúk és nyomor sújtotta Magyarországon. Neki köszönhető a miskolci katolikus élet újjászervezése és a város ékességének számító Nagy Boldogasszony Minorita templom felépítése is. Menyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi elnöke szerint a szerzetes példája a mai napig aktuális üzenetet hordoz. Rámutatott, a közösségért való önzetlen munka és az összefogás az alapja egy szebb és élhetőbb Miskolc építésének. A megemlékezésen a versbarátok köre adott zenés irodalmi műsort, az emlékkövet pedig Blénesi Róbert Minorita atya áldotta meg. Az eseményen részt vettek a kollégium növendékei is, akik a mindennapokban büszkén ápolják a szerzetes szellemi örökségét és gondozzák emlékfáját. Új lakóval bővült a miskolci állatkert állománya. Egy Németországból érkezett hím vadmacska foglalta el helyét az intézményben. A fiatal kis ragadozó egy 16 éves korában elpusztult példány helyére érkezett, hogy tovább népszerűsítse ezt a különleges fajt. Bár a vadmacska megjelenésében nagyon hasonlít a házi macskára, valójában egy fokozottan védett, hazánkban is őshonos vadállatról van szó. Jellegzetessége a szürke és fekete csíkos bunda, valamint a házi rokonsághoz képest jóval robosztusabb testfelépítés. A legbiztosabb ismertetőjele a bozontos vastag farka, amelyen 7-9 sötét gyűrű látható, a vége pedig mindig tompa és fekete. A miskolci állatkert szakemberei szerint az új jövevény már teljesen belakta új otthonát és kiváló étvágynak örvend. Darvas Katalin zoopedagógus kiemelte, a vadmacskák rejtőzködő magányos életmódot folytatnak, így az egyedüllét nem okoz számukra gondot. A faj fennmaradása a természetben sajnos komoly veszélyben van, főként az emberi terjeszkedés és az elvadult házi macskák miatt. Az elkóborolt házi kedvencek ugyanis nem csak betegségeket terjesztenek, hanem kereszteződhetnek is a vadon élő egyedekkel. Ez a folyamat a vadmacskák genetikai állományának felhigulásához vezet, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Az állatkertekben zajló faj megőrzési programok éppen ezért kulcsfontosságúak ezen ritka ragadozók védelme érdekében.
A miskolci látogatók számára a vadmacska megfigyelése türelmet igényel, hiszen az állat napközben előszer

0: szeretettel rejtőzik el. A gondozók elmondása szerint a hím egyed nevet egyelőre még nem kapott, de hamarosan erre is sor kerülhet. Miskolc színes táncpalettája mutatkozik be vasárnap a Művészetek Háza előtti téren a 8. nagy táncválasztón. Helyi tánccsapatok és iskolák fellépésein keresztül a társas tánctól a hip-hopig számos stílussal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tánc világnapjához kapcsolódó esemény a bemutatók mellett a nyári táborokról szóló tájékozódást és a beiratkozást is lehetővé teszi. Az idei Táncolj az egészségedért motto a mozgás egészség megőrző szerepére helyezi a hangsúlyt. A szervezők minden korosztályt várnak, hogy közösen fedezzék fel a tánc örömét. Ez a rendezvény a tánc közösségépítő erejére is fókuszál. A színes program méltó ünnepe a tánc világnapjának. Köszönöm a figyelmet, a Csillag.hu rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
1: Csillag.hu hírek, a Csillag.hu rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Ma van anyák napja, holnap kezdődik az érettségi időszak, napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis jövendőlések című mű Molière stílusában íródott. Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Jó reggelt! Kívánok, kedves Csillagpont Rádió hallgatók! Váj Zsolt vagyok. Május 3-a van. Maura, Jakab, Sándor, Timót, Antónia, Viola, Fülöp, Irma és Tíme ünnepel ma névnapot. Ma van anyák napja, és ma van a Nemzetközi Sajtószabadság napja. 177 éve született Berta Benz, aki először vezetett autót hosszú távon. 130 éve született Dodie Smith, angol írónő, ő írta a 101 kiskutyát. 93 éves lenne James Brown, amerikai énekes. 90 éves Szilágyi János, újságíró, műsorvezető, riporter. 79 éves Gornagy Mária színésznő. 61 éves lenne Bódi László Cipő, a Republik tagja. 37 éves Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, hétszeres világ és 14-szeres Európa-bajnok úszónő. Úgy is hívják a Vaslédi. 47 éve pedig valóban a Vaslédi, Margaret Thatcher lett Anglia első női miniszterelnöke. 6 éve halt meg Szilágyi István, színész. Ő volt Lópici Gáspár a Kemény Kalap és Krumpli Orban. A piócás ember az Indul a Bakterházban.
0: Pörgesd fel a pulzuson! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió. A vonalban Wolfit köszöntöm, a Punani Mászívból. Szia!
2: Hello, szia, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Most annyit talán földrajzilag világítsunk meg, hogy te most Pécset vagy.
2: Igen, jelenleg Pécset tartózkodok. Egyébként a dolog pikantériája, hogy most már Budapesten lakok, de Miskolcon születtem.
1: De Miskolcon meddig éltél akkor?
2: Hát még most is élek, de Miskolcon egy éves koromig volt alkalmam ott lenni, úgyhogy annyira
1: túl sok emléked nincs.
2: Hát arról az időszakról nem, de azért sok nyarat töltöttem el fönt az Avason.
1: Aha, jó, akkor azt ne kérdezem, hogy amíg itt éltél Miskolcon, addig hova jártál szórakozni, mert nyilván ez nem egy olyan kérdés, amire lehetne válaszolni egy egyéves időtartam alatt.
2: Nem, igen, azt nem nagyon.
1: A Punani Massive 2003 óta működik, olvasom én ugye a kötelező jellegű információkat mondjuk az interneten, viszont ahogy én nézem, mondjuk a tagoknál millió ember van felsorolva, ez nyilván azt jelenti, hogy volt fluktuáció, vagy még mindig ilyen sokan nyomjátok?
2: Hát igazából úgy vagyunk, hogy a tagok, hát 10 vagyunk a színpadon jelenlegi felállás szerint, illetve még azért vannak kiegészítő elemek, ródok, road manager és manager, hangtechnikusok, illetve világosító és VJ is, és ez attól függően, hogy éppen hova megyünk és kire van szükség, úgy szoktak jönni velünk. De a 10 ember a színpadon az mindig fix.
1: Uh-huh. Én 13-at olvasok most a neten, mint tagok.
2: Hát volt egy dobos cserénk, illetve van még 2 tiszteletbeli DJ-nk, és akkor ez így össze is jön.
1: Respekt a DJ-knek című történet. Hol volt egyébként, vagy mikorra teszette azt az áttörést, amikor a Punani Massive azért úgy a nagy közönség számára is ismertebb lett? Nem mondjuk, hogy populáris, mert azt lehet, hogy nem szeretett, de mikor volt az, amikor úgy érezhető volt ez?
2: Hát én azt mondanám, hogy akkor, amikor visszatértem Angliából, mert pár évet kint éltem, és ez 2010-ben az MR2 rádiónak az Akusztik című műsorába állt össze először igazán a Punani Massive zenekari legénysége, élőzenés legénysége, úgyhogy onnantól kezdve lett sokkal fókuszáltabb a munka. Előtte inkább, hogyha szabad így neveznem, csak amolyan hobbi zenekar voltunk.
1: Ki felelős a szövegekért?
2: A szövegekért 2 vagyunk felelősek, Felcser Máté és jó magam.
1: A zene az pedig a DJ-kre szortja, hogyha vannak ilyen tiszteletbeli, meg egyéb DJ-k, vagy azt a zenekar, vagy ti vagy, akkor ezt nem tudom, hogy oldjátok meg?
2: Hát nem, igazából a zenei producer ő a Felcser Máté, és hát a zenészek azok ugye ezt szoktak segíteni, ő általában megírja az alapmasszát, és akkor koncepcionálisan tudja, hogy mit szeretne hallani a különböző kísérő zenekari elemek, illetve a hangszerekből, és akkor ők pedig azokat úgy feljátsszák, és így áll össze az egész.
1: Mostanában főleg a koncertezés megy, vagy azért új dolgokon is törítek a fejeteket zeneileg?
2: Az elmúlt 1-2 évben rengeteg koncertünk volt, és bármennyire is furcsa, azért ebbe is az ember, hogy is mondjam, meg tud hasonulni egy picikét. Úgy érezzük, hogy talán kiégtünk, nem árt egy kis pihenés, és inkább tényleg arra szeretnénk fektetni a hangsúlyt, hogy új dalokat csináljunk. Nem, mintha nem lenne elég dalunk, de azért mi is olyan fába vagyunk faragva, hogy nem szeretjük nagyon ismételni magunkat, és szeretjük a kihívásokat, úgyhogy dolgozunk az új dalokon.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103. Csillagpont Rádió.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Önök a Csillagpont Rádiót hallják Miskolcról. Zsédenyi Adrien elég régóta szóló énekesként ismert, rengeteg slágere van már, nem indult könnyen ez a dolog, kezdve azzal, hogy hát először ki kellett lépjen a Cotton Club Singersből, ami pedig hát elég nagy sikereket hozott neki. Miért léptél ki?
2: Nem volt más választásom, mert annyira azt éreztem, hogy ez már korlátok közé szorít engem, ez a stílus is, meg a négyes is, meg tehát, hogy így muszáj volt, és persze semmi nem volt még, amikor úgy döntöttem, hogy szólópályára lépek, én abszolút így kiléptem a semmibe, és 2 évig nem is történt semmi. Vagy hát persze történt, mert megkerestem embereket, akik mondjuk vissza se hívtak, vagy nem tudom, tehát hogy így sok dolgot bejártam, megtanultam, megéreztem, hogy akkor ez kemény, ez az élet, akkor ment amikor elkezdtek elkészülni a dalaim, akkor a Rakoncai Viktorral dolgoztam már akkor is, és akkor együtt kerestem kiadót. Szóval ezek ilyen jó idők voltak, meg jó erre visszagondolni. Akkor emlékszem rá, hogy valahol egy Férfi Vár című dalom volt az első, amivel jelentkeztem, vagy hát kijöttem, és hát az nagyon nehezen. Igazából a videóklip, ami nagyon felhúzta, és az egyik nagy rádió, ami nem a legnagyobb rádió volt, de azt tudom, hogy mondjuk a legnagyobb rádió, az akkori Danubius rádióban, az éppen aktuális programigazgató, az így el se tudta olvasni a nevem, és így bedobta a sarokba. Szóval az egy jó év volt, amíg beindult, akkor jött a Szeres Most, hú, aztán a Motel mint halálig mellettem, és így sorba, Fekete Rózs, most csak így nagy vonalakban mondtam, de hát jó volt, nekem ez így volt jó, hogy ezt így lépcsőfokra bejártam, megtanultam, meg kell dolgozni mindenért, és ez, hogy ez így, a munka az mindig meghálálja magát. És én abszolút ebben hiszek, hogy a befektetett energia az visszajön, meg mindennek eljön az ideje, hogyha az ember tesz érte, persze.
1: Hát én úgy tudom, te teszel érte a kezdetektől, mert hogy elég sok mindenen rajta tartod a szemed.
2: Ugye, mivel a saját magam producere vagyok, ezért itt tényleg az van, hogy egy ilyen irányítás az, amit én végzek egy munka során, körülbelül egy ilyen rendezés, vagy nem tudom, mihez hasonlítsam. És hát olyan alkotótársaim vannak, akik mondjuk általában a zeneszerzőkről beszélek, akik így nagyon tudnak bennem gondolkodni, vagy együtt gondolkodni velem, még olyan ötleteket is hoznak, ami magamtól eszembe sem jutna, például a dance is ilyen volt, hogy ez nekem jól állhat, vagy nem tudom, sikerre tudom vinni. Hát ez így mindenképpen jó, hogy hisznek bennem ennyi év után is. A szöveget, hát az meg egy teljesen külön munkafázis, mert odáig mindig nagyon gyorsan eljutunk, hogy lesz egy demo, ami még nem magyar szöveggel, vagy hát ott már jön egy hangulat, meg angolul szoktam felénekelni ezeket általában, de például a Más világ című dal, a Legyen úgy, ezek így 8-8 hónapig készültek ezek a szövegek. De azért egy hónap mindig szokott lenni. Nagyon ritka az, amikor így kigurul egy szövegírónak, tehát jön az ihlet, és pont jó lesz. És hát sokat beszélgetünk, mégis mi az, amit ezzel a dallal szeretnék, hogy képzelem, még kulcs szavak, mondatok is, amik jönnek tőlem, és aztán valahogy így összeáll a dolog, ami nagyon jó érzés, ha végre elkészült.
1: Készülnek új dalait, persze folyamatosan, de azért a régi nagy slágereidet is szeretik az emberek.
2: Szerencsére ezek a dalok kitartanak. Hát minden dalnak van egy felfutása, te is nagyon jól tudod, hogy megjelenik, akkor azért hónapok eltelnek, mire a közönség sokszor meghallgatja, eldönti, hogy tetszik, vagy nem tetszik, vagy még jobban megszereti, vagy sem, vagy megunja, vagy nem tudom, szóval ez így mindig egy dalnál minimum 4 hónap. Szóval, hogy ahhoz, hogy ezek a dalok így szépen fel legyenek építve, ahhoz kell is az idő, meg kell az én utamon is, hogy egy olyan helye legyen, amiben maximálisan bele tudom tenni magam, maximálisan tudom képviselni, és olyan dimenziókat nyisson, amit mondjuk így egy albumon azért nem mindenki hallgatja meg nyilván, hanem szépen fel kell építeni, és úgy el tud jutni az emberekhez, és aztán a végén összeáll a kép. Tehát például a Fekete Rúzsnál emlékszem rá, amikor kijöttünk vele 2008-ban, akkor hát bizony egy év volt, amíg az emberek úgy igazán megértették, megszerették, a Megindul a Földnél szintén, de ott inkább 2 évet mondanék. Szóval ez durva, nehéz és türelemjáték, idegvér kell hozzá, hogy elsőre, hogy szóval nem az van, mint mondjuk Rihannánál, hogy elviszik és betesztelik, és akkor majd az lehet tudni, hogy nagyjából mi fog történni, hanem így én már dolgoztam rajta 1,5 évet legalább, kikerül, és akkor még így indulunk nulláról, hogy akkor tetszik, nem tetszik, lesz belőle sláger.
0: Csillagpont Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Ma van anyák napja, súlyos csapadékhiány sújtja az országot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös trolli megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, a főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Csillagpont Rádió. Ébredjen velünk!
1: Önök a Csillagpont Rádiót hallják Miskolcról. Újra itt van Zséda, akinél szerintem hosszú időn keresztül megszokták a hallgatók, a nézők, a közönség, hogy ő ilyen nagyívű, epikus dalokat énekel, aztán egyszer csak váltott, és jöttek a pörgősebb, már-már diszkós zenék.
2: Igen, ezt így valahogy nagyon éles váltásnak gondolja mindenki, de azért, hogyha ha legyen úgyra gondolunk, meg a megindul a földre, azért voltak már ennek előjelei, tehát ilyen bulis dalok, azért így jellemzők, sőt, a valahol egy férfi vár is annak idején, hát az is egy pörkős dal, de valóban a lírai, poétikus, balladisztikus dalok azért nagyon meghatározzák az én hangzásvilágomat, de hát most itt visszatérnék arra, hogy nagyon szeretek a mában alkotni, mert azt gondolom, hogy az, ami igazán beleszól az emberek életébe. Mindenre nagyon odafigyelek, ami új, azért az nyilván nem véletlenül van, hogy mondjuk egy mainstream produkció nagy tömegekre milyen hatással van. Tehát ezeken így persze el szoktam gondolkodni, de hát vannak nagyon jó alkotótársaim, például a Létrai Ákos, Moldvai Márk, Valla Attila, Lotfi Begi.
1: Sokféle szerző, sokféle stílus, szeretsz ezek között váltogatni, gondolom.
2: Hú, szerencsére folyamatosan van lehetőségem stílusokat kipróbálni, például a Szentpéteri Csillával is, vagy a komoly zene felül is vannak folyton megkeresések, énekeltem opera áriát, nagyon sokféle zenét, és én úgy érzem, hogy mindegyikben megtalálom magam. Nyilván nem kell ennek hasonlítania bárkihez, és nem is, tehát nem is ez a cél, hanem hogy jó zene legyen, és hát a mondani való a helyén legyen.
1: De én úgy tudom, hogy nagyon régóta csinálnál szívesen egy jó kis jazzlemezt.
2: Hú, hát ez mindig bennem van, igen, egy olyan, de ezt annyira ne is jazznek hívjuk, mert igazából ez egy olyan zene, amit én játszani szeretnék, ha már nem a mainstreamről beszélünk, ami egy nagyon jó életérzés. Most a Bublé-hoz tudnám hasonlítani, vagy a Diana Krall-hoz, ami ugyan jazz, de nagyon élvezhető. Hát, hogy egy olyan hangulat, amitől hogy az embernek úgy kedve támad élni, meg kinyitni egy üveg bort. Igen, azért a klasszikus értékek azok mindig is fontosak voltak nekem. Akik ismerik a múltamat, azok tudják, hogy a jazz, a blues az nagyon közel áll hozzám, meg itt zsigerileg abszolút bennem van mind a mai napig. De hát az új zene az engem nagyon inspirál és motivál, és a mában alkotás az mindig is egy központi kérdés volt nálam.
1: Nem csak a zenében van stílusod, vagy váltogatod a stílusokat, hanem az öltözködésben, a megjelenésben is. A saját magad stylistja vagy?
2: Többnyire igen. Nyilván, hogyha vannak nagyobb forgatások, vagy egy nagyobb esemény, akkor ki szoktam kérni profinak a véleményét, aki egyébként az egyik nagy magazinnál dolgozik. Hogyha egy videoklip van, amint mondtam, vagy egy nem tudom, egy díját adó, akkor azért így meg szoktuk beszélni, igen. De én ezt nagyon szeretem ám, ezt a divattal való foglalkozást, a stílust, ez a hobbim. Ezeket az oldalakat gyakran nézegetem az interneten, hogy és akkor inspirálódom. Persze, szeretem. Anyukám is nagyon szereti, ezt tőle örököltem abszolút, hogy hogyan lesz valami egyszerűen lazán, könnyedén, sikkesen. De azért mondjuk a nagy divatházaknak a gondolatait, azt úgy szoktam azon elmélkedni, meg megfigyelni. Most azért mindenki a zöldre, amit nem színre, hanem a természetes dolgokra nagyon, nagyon ráment, ezt láttam. Ezt látom, de nem csak a nagy divatházak, hanem a nagy áruházak is, hogy újrahasznosíthatóságra törekednek. Amúgy is a fenntarthatósággal sokat foglalkozom, és ez nekem nagyon tetszik, hogy így nagy divatházak is foglalkoznak ezzel, hogy olyan anyagokból készítsenek ruhákat, ami újrahasznosítható, és újrahasznosított anyagokból készült. Egy nő nagyon sok ruhát tud felhalmozni, és így a nem hordott ruhadarabok csak úgy állnak a szekrényben, tehát ezt így gondolom sokan magukra ismernek, és például volt az egyik cégnek egy nagyon jó kezdeményezés, hogy be lehetett vinni ezeket a nem használt darabokat, és akkor bizonyos, azt hiszem, hogy kiló után kaptak zsetont, ami nem tudom hány forintot ért, és lehetett újat venni. Szóval ez jó, szerintem.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Ez a Csillagpont Rádió. Itt van velem Varga Judit, lakberendező. Itt a tavasz vár a terasz, mondhatnánk ugye ezt a kis felkiáltást így az elején, vagy az Ocsó Macsót szavaz a tavaszra című dalát is ide hozhatnánk, ott is megjelenik ugye a terasz, mint olyan, hiszen hogyha jó az idő, szeretünk ugye kimenni a teraszra. Na de nem mindegy, hogy hogy néz ki az a terasz, ahhoz, hogy jól is érezzük magunkat. Lehet azt burkolni, lehet oda valami jó pofa korlátot tenni, ha szükség van rá, attól függ, hol van a terasz. Van, ahol nem is kell semmilyen korlát, hiszen rögtön bele torkollik mondjuk így a füves udvarba, vagy valami hasonlóba, ott ugye minek, de hogyha valahol magasabban van ez a dolog, ott nem árt.
2: Nem, meg akkor sem, hogyha mondjuk van kutyánk, és nem akarjuk,
1: hogy oda menjen.

0: vasarat. Igen.
1: Na, hát akkor hogy induljunk a terasznak neki burkolatilag?
0: Hát igazából a terasz burkolat az pont egy olyan kérdéskör, amit viszonylag korán ki kell találni akkor, hogyha például mondjuk házfelújításban vagyunk, hogy a szerelőbetont azt hova betonozzuk, milyen szintre. Ahhoz, hogy ugye a beltér és a terasz között meglegyen ez a mondjuk ilyen 3 centis szintkülönbség, ami illik ugye az esővíz miatt. Nem mindegy, hogy hol van a szerelőbetonnak a magassága, és milyen burkolatot választunk rá. Szóval ugye mindenki ez a szokásos, hogy járólapoztatni szoktuk, de lehet egyébként térkövet is rárakni, vagy faburkolat is kerülhet rá, és akkor ilyenkor viszont meg már nem mindegy, nehogy az legyen, hogy a végén magasabb a terasz, mint a belső szint.
1: Persze, de tegyük hozzá, hogy sok helyen van olyan terasz, például nálam is, ami nem úgy működik, hogy én kijövök a házból, mert mondjuk nem megoldható, vagy nem így van, de az ember még itt csinál egy fedett kis teraszt, vagy kiül oda, vagy régebben nem tudom, ott szárítottunk például, mikor még szárítógépet nem alkalmaztunk, mondjuk ruhát, hiszen ott van egy fedés, tehát ha esik is az eső, nyár, hogy van egy zápor, valami, nem áznak meg, mondjuk a ruhák. Na mindegy, szóval egy terasz is lehet azért olyan, ahova valóban a házból lépsz ki, de olyan is lehet, ami akár független a háztól, mert például én nagyon sokszor akartam az egyik garázsom tetejére, ami van vagy 50 négyzetméter tisztán, csinálni egy napozó teraszt, még nem valósítottam meg, de jó lenne, és akkor oda fel lehetne tenni, ha bírja a tető. Nálam elég vastag ott a beton, tehát lehet, hogy megbírna egy ilyen felfújható jacuzzit, vagy valamit. Hát azt megbírná, a vizet kevésbé talán, ami benne van, de hát ha azt is. És akkor ott is, ott nyilván kellene már valamilyen korlátozás is, hogy ne es le a garázstetőről, valamilyen járólap, vagy akkor, amit én mondtam neked, ez a fél műanyag, fél valami, amit, igen, amit ugye kerítésnek is alkalmaznak, de ebből van egyfajta járólapszerűség is, és ugye jó, mert ez nem fog elrohadni, nem fog megvetemedni, és nem is csúszik, hiszen ilyen bordázott, tehát megint jó egy ilyen terasz, és akkor ki lehet tenni napozó ágyat, napernyőt, vagy ilyen. Tudod, ezt, ami nálam is van, csak elszakadt, és nem kell most újat, napvitorla, igen. Szóval ez is jó, szóval a terasz többféle lehet. Nem biztos, hogy csatlakozik a házhoz. Lehet, hogy pont a ház szintjén van, az udvar szintjén, de lehet, hogy nem. És akkor azon már végül is valahol túl is estünk, hogy mivel tudjuk burkolni adott esetben. Viszont, hogyha van korlát, akkor én most, mivel ez a trend, én az üvegkorlátra szavaznék, ami ugye átlátható.
0: Igen, az mondjuk tényleg jól néz ki. Hogyha a korlátban gondolkozunk, és mondjuk eddig nem volt korlát, de például...
1: És ha nincsenek pénzügyi korlátaim.
0: Igen. Tehát, hogyha eddig nem volt korlátunk, és most szeretnénk, mert nem tudom, mondjuk... Jó, én a kutyában gondolkozok, hogy mondjuk lett egy kutyánk, de valakinek gyereke születik, és azért szeretné biztonságosabbá tenni ugye a teraszt mondjuk, akkor arra érdemes odafigyelni, hogyha nem akarunk burkolatot cserélni, hanem mindent megtartunk, csak egy plusz korlátot szeretnénk, akkor ha lehetőség van, akkor azt oldalról fogassuk, és ne fentről rögzítsük, mert onnantól, hogy megsértjük a burkolatot, akkor az valószínűleg a következő télen fel fog ugye fagyni, mert... be fog jutni a víz, ugye, ahol megfúrtuk azért, hogy tudjuk a korlátelemeket rögzíteni, ezért erre nem mindenki gondol, de ha van rá lehetőség, akkor a terasz oldalához érdemes rögzíteni mindenféle korlátot.
2: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Ma van anyák napja, súlyos csapadékhiány sújtja az országot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csak nem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös trolli megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, a főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Pörgesd fel a pulzusod!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggel, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Ez a Csillagpont Rádió. Folytatom a beszélgetést Varga Judit lakberendezővel. A teraszoktól indultunk el, a burkolattal foglalkoztunk, aztán jöttek a korlátok, ami ugye mindenféle lehet. Ugye üvegen túl lehet műanyagból, fémből,
2: igen,
1: fából.
2: Igen, igen. Kovácsolt szeretné. Vas, az is nagyon
1: hát igen,
2: szép.
1: Ez mondjuk a házhoz, a mi illik, hogy illik. Igen. Van, aki lehet, hogy csinál egyet idéglenesen OSB-labból, az mondjuk szép nem lesz, de le is festheti adott
2: igen.
1: esetben.
2: Igen, bármiből.
1: Szóval van még sok verzió. Most arra jutottam az alapján, amit te mondasz, hogy célszerű előre gondolkodni, tehát hogy mondjuk akkor, ha megvan a beton alapzat, akkor tegyük bele a korlátot, és utána burkoljuk le, és akkor rögtön nincsen probléma, amit te mondtál.
2: Igen, igen, ezért mondtam, hogy aki a burkolathoz nem akar hozzányúlni, csak utólag jönne egy ilyen korlát, akkor az ebben mindenképpen gondolkozzon. És ugye a terasznak igazából akkor nevezzük ki azt a placot, ahova szeretnénk ugye kiülni, és így tényleg akár a kert közepén is lehet egy ilyen teraszunk.
1: Bármi, bár azt hívhatjuk pergolának, vagy bármi másnak akár, vagy gazebónak, van egy ilyen nevű előadó, és meglepő módon a gazebó is egyfajta kerti pavilont jelent, de most ezt tegyük zárójelbe, és hát tető se árt egy terasznak,
2: igen.
1: vagy kerti pavilonnak, vagy bárminek, igen. ahol tartózkodunk, és nem akarunk ott elázni, vagy hogy elázzon ott a kerti bútorunk, hiszen igen. a teraszra is teszünk most egy kerti bútor, teraszbútornak hívjuk, az más kérdés. Tehát itt megint megnyílik egy kérdés a tetőn kívül is, igen. hogy mit tegyünk oda.
2: Igen.
1: És ha van tetőnk, akkor nyilván tehetünk olyan kerti bútort, vagy teraszbútort, amihez párnák is vannak, hiszen nem fog így megázni
2: van.
1: Adott esetben.
2: Igen.
1: És akkor mi legyen a tető? Hát nyilván, ha azt szeretnénk, és mondjuk a házhoz van toldva az a terasz, akkor, és van ott egy ablak, vagy egy ajtóablak, uh-huh. akkor nyilván valami átlátszót érdemes, hogy igen. a fény áthatoljon rajta, ne sötítítsük le azt a helységet, ami mögötte van. De ha mondjuk ez nem pont, és az árnyékolásra akarunk rámenni, akkor el tudom azt is képzelni, hogy mondjuk csinálunk egy ilyen pergolás uh-huh. dolgot fából, és akkor a tetejére akár ilyen mediterrán módon, és nem is drága, mondjuk nádfonatot rádobni. Lehet, hogy ezt cserélni kell majd, mit tudom én, egy-két évente, meg lehet, hogy még az picit át is engedi az esőt, de igen. árnyék, ha csak árnyékoló funkciót akarunk, arra jó?
2: Arra tökéletes.
1: És
2: igen.
1: olcsó.
2: Olcsó, hangulatos, tényleg olyan érzés, mint hogyha mindig nyaralna az ember. Uh-huh. Ugye ezt már sokszor elmondtam, hogy az a jó mondjuk egy ilyen saját erkében, teraszban, kertben, hogy otthon valósítod meg a kis mini nyaralásodat a reggeli kávéd iszogatása közben is.
1: Igen, és a pergolánál még egy áthidaló megoldás lehet. Van, aki csak simán csinál egy pergolát, uh-huh. és megint nem tesz rá semmit, mert nála is csak az árnyékolás fontos, ott érdemes nyilván sűrűbben tenni azokat a gerendákat. Igen. Viszont meg lehet azt csinálni, és az még jól is néz ki, hogy a pergolára, tehát ezekre a gerendekre rátesszük az átlátszó, ezt a polikarbonát igen. tetőt, és innentől kezdve ugye védve vagyunk az esőtől, viszont igen. a napfényt meg átengedi, de mégis megvan ez a pergola hatás.
2: Igen, igen, igen. Ez mindenképpen jó, mert ezek a polikarbonátok egyébként iszonyatosan melegszenek, szóval ilyen szauna hatásuk van, ugye?
1: Hát főleg, ha egy zárt teraszon, de hát ha nyitott, akkor azért talán kevésbé.
2: Igen, de akkor is ugyanolyan alatt ülni, mint amikor az autóban ülsz, hogy perzsel a nap sokkal jobban, mint hogyha nem tudom, igen, nem lenne ott.
1: Egy harmadik kérdéskört is megnyitottunk ezzel, hogy legyen-e a terasz zárt, vagy mm-hmm. egyfajta téli kert szerű. Van, aki ezt is szereti, igen. és valóban akár ott növényeket is el tud helyezni.
2: Igen.
1: Ha az még ugye fűtött is, akkor ott még télen azok jól érzik magukat. És hogyha valaki ezt ügyesen csinálja, akkor tavasszal, nyáron bizonyos részeit vagy ki lehet ennek nyitni,
2: igen.
1: vagy ki lehet ennek húzni,
2: igen.
1: vagy egyszerűen le lehet szedni, és akkor lesz egy nyitott teraszunk, vagy
2: igen,
1: téli kertünk.
2: Nagyon szuper rendszerek vannak, már tényleg úgy összecsúsznak, mint a gardrób szekrényeknek az ajtajai, hogy ilyen egy oszloppá lehet összetolni konkrétan az egész falat, úgymond, és akkor tényleg egy ilyen téli kertként tud funkcionálni a teraszunk.
1: Hát megint ugye pénzkérdés ez, hogy ha van rá, akkor érdemes, mert akkor a teraszt a kert télen is tudjuk mi is használni.
2: Igen, igen, ez egy plusz lakótér, amit ugye egyébként csak tavasztól őszig tudnánk használni, de hogyha megtehetjük és rászánjuk azt az összeget, akkor ezzel kibővítettük igazából a házunkat és a hasznos alapterületünket.
1: Az életterünket tulajdonképpen.
0: Csillagpont Rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillagpont Rádió.hu. Nem csak rádió.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Ez a Csillagpont Rádió. Itt van velem újra Varga Judit, lakberendező, kerttervező. A tavasz kapcsán elkezdtünk a teraszokról beszélgetni, aztán eljutottunk messzire a teraszburkolattól, meg a korlátoktól, akár odáig is, hogy mivel rendezzük be azt a teraszt. És akkor vissza a bútorokhoz, és akkor induljunk ki abból, hogy nem fedett a mi teraszunk, vagy csak mondjuk pergolával árnyékolva, és beeshet az eső. Hát akkor nyilván érdemes abszolút kerti bútort venni, olyat, ami nem baj, ha megázik.
2: Igen. Hát igen, és érdemes egy székpárna tartót is venni, ugye, azért, mert ezeket akkor mindig el kell pakolnunk, és nem árt, hogyha illik egyébként a bútorunkhoz. Ugye nincsen lehetőségünk arra, hogy elvigyük valahova, tehát nincs a garázsban külön polcunk, nincsen, nem tudom én, nyári konyhánk.
1: Meg hát a legjobb, ha ott van kéznél, és hogyha van akkor a helyünk, akkor valóban érdemes egy ilyen párnatartó kis műanyag, vagy rattan, műrattan dobozt valamit beszerezni. Egyrészt az akár még asztalként is funkcionálhat. Például nálam az egyik kerti bútor pont ilyen, hogy kvázi asztal, de levetem a tetejét, és abba tartom a párnákat.
2: Nagyon jó.
1: És hogyha visszateszem a tetejét, asztal.
2: Igen, praktikus. Ezekre érdemes egyébként odafigyelni, hogyha valaki most tervez ugye bútorvásárlást, akkor ez egy jó gondolat, hogy nézze meg, hogy akkor válasszon inkább olyat, aminek az asztala az egyben párnatartó is.
1: Újabb ötlet, hogyha van egy nyitott teraszunk, de mégis akarunk valamilyen árnyékolást, vagy valami védelmet az eső ellen, akkor vannak ezek a jó minőségű napernyők, tehát nem ezekre a kis vékony szárú dolgokra gondolok, hanem az olyanokra, amik tehát elég nagyok is maga, napernyő, megbillenthető, és nem is feltétlenül a közepén van az, ahol te bele, hanem ilyen ellensúllyal van megoldva, és akár be is tud lógatni az életteret fölé.
2: Igen, hát ha lehet egy mód a választásra, akkor én ezt választanám már, mert sokkal praktikusabb, mint amikor hát nézlek téged, de mindig vagy jobbra, vagy balra kell elhúznom a fejemet, mert kitakar. Igen, ez borzasztó, úgyhogy sokkal jobb már. Én mindenkinek ezt ajánlom, hogy akinek elérett a napernyője, az inkább ilyenben gondolkozzon, most már ne a klasszikusban.
1: Megkezd az ember erről beszélgetni, és akkor eszébe jutnak plusz dolgok, hogy mi az, ami kiválthat valamit, egy állandó tető helyett, akkor jöhet egy ilyen napernyős dolog. Tehát vannak itt ötletek, mindennek én azt gondolom a hely nagyság és a pénz. Tárcanagysága határt, hogy mint és hogyan legyen ez, és akkor még annyi mindent lehet venni, vannak ezek a téli melegítők, tudod, hogyha mégis nyitott a teraszod, de te ki szeretnél ülni télen is, akkor legyen egy ilyen téli melegítőd, ami mellé tök jól ki tudsz ugyanúgy ülni.
2: Igen, tök jó.
1: Nyáron, ha meleg van, vannak ezek a vizes ventilátorok, amivel megint egy nagy teraszon ülve, egy picit megint jobban érzed magad, tehát mindent is be lehet szerezni.
2: Igen, igen. Ezek mondjuk jók, egy ilyen fűtő, meg egy ilyen víztermet,
1: és akkor ezekkel megint kellemesebben vagy kényelmesebben érzed magad, és akkor megint ott van a kérdés, hogyha egy tényleg jó nagy teraszod van, akkor érdemes ilyen kerti, vagy ilyen teraszbútorban is, akár ilyen sarokgarnitúrában, azok is vannak már.
2: Van.
1: És akkor van kvázi egy kültéri nappalid.
2: Igen, lunch bútoroknak hívják egyébként ezeket a pihenő bútorokat. Egyébként ebből is van olyan, ami ez is az is, hogy egy ilyen lunch bútor garnitúra, szóval kanapé fotelekkel és dohányzóasztallal, de ugye emelhető a dohányzóasztalnak a magassága, és ezért étkező asztalként is funkcionál. Szerintem egyébként ez is praktikus, hogyha csak egyféle bútor fér el a teraszunkon, akkor ez jó, mert hogyha csak kávézni szeretnék, vagy beszélgetni, borozni este, akkor nem feltétlenül egy ebédlőasztal, magasságú asztalnál akarok ülni, de azért jó kiülni, reggelizni, ebédelni, vacsorázni, bármi, ahhoz viszont ugye kényelmetlen a dohányzó asztal.
1: És akkor még annyi mindent lehetne megint szintén idehozni, ami működhet a teraszon, akár még egy ilyen kültéri látványkandallóban is lehet gondolkodni. Valaki csinál egy kemencét oda, egy kinti konyhát. És akkor akár ott kint, hát régen ez nyári konyha volt valahol külön, de most már ez inkább úgy van, hogy mondjuk van egy ilyen kinti konyhád akár a teraszodon, akár egy kemencével, vagy bármivel, és akkor akár úgy, hogy mindenki kim van a teraszon, beszélgetés, iszogatás, és közben te csinálod az ételeket.
2: Igen, ez nagy álmom egyébként, hogy kibővítsem a teraszt, mert nekem még el van rakva a nagymamámnak a nyári konyhájából a sparhét.
1: És azt hittem az egész nyári konyha.
2: Nem, csak pár dolog belőle, és nekem álmom, hogy egyszer tartsak egy olyan kerti partit, amikor a krumplilángost azon fogom sütni.
1: Igen, az én nagymamám is azon sütötte a krumplilángost, az egy finom dolog.
2: Igen.
1: Jó, hát ha megvalósul az álom, szólj nekem is, eszünk krumplilángost.
2: Jó.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítését és fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztésével. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról. Első kézből.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillagpont Rádió egészségtematikus műsora.
1: Ez a Csillagpont Rádió, Miskolcról, a Sport és az Egészség Rádiója. Vistai Barbarával folytatjuk, aki miskolci esztétikai szakember, és nem mellesleg dietetikus is. Felmerül sokakban, hogy kell-e, jó-e mentesen, pláne mindenmentesen étkezni, vagy egyáltalán mit jelent ez?
2: Van ennek egy jó oldala, tehát én mindig holisztikusan nézem, hogy nyilván ez egy jó szándékkal indult ez a dolog, csak lett belőle esetleg egy jó biznisz. Lehet adni dolgokat drágábban, meg lehet vezetni az embert. Oda van írva, hogy természetes aromák, mit tudom én, micsodák, és akkor fú, hanyat vágtuk magunkat, jó, kész, akkor most már többet is vagyunk hajlandóak fizetni, és akkor amikor egy üveg olajra ráírják, hogy gluténmentes, akkor hát ez is gluténmentes, akkor ezt lehet tenni. Most feltaláltuk akkor a spanyol viaszt, hogy a napraforgó olaj gluténmentes lett, hát az volt eddig is, szóval ugye bátran ráírnak most már ilyeneket, és akkor esetleg több pénzt ki tudnak a vásárlóból csikarni. Én mindig azt mondom, hogy meg kell nézni az összetevők listáját, tehát nagyon jó, hogy vannak ilyen elérhető dolgok, mert nem mindenki tud, én se vagyok hajlandó, tehát egyszerűen nincs rá se energiám, se időm, hogy én otthon kókusztejet gyártsak. Van, aki ebbe belefekteti az energiát, de én meg esetleg a főzésbe vagy másba fektetem, amiben mondjuk ő nem. Örülök neki, hogy vannak előre gyártott ilyen termékek, viszont ott is megnézem, meg tudom, hogy a barátnőimmel is egymásnak küldözgetjük, hogy figyelj, találtam egy jobb összetevőjű, de meg ez is habzik, meg mit tudom én, tehát, hogy amikor a kávénkról van szó, hogy úgy ezt a habos kávét szeretjük, vagy akár ilyesmikről is szóban, mert hát azért emberek vagyunk, tehát hogy tényleg nem lehet mindenről lemondani, de ez a mentes dolog is ugye először Amerikából indult, hogy jött ez a cukormentes dolog. Az ázsiai országok egy kicsit tudatosabbak, tehát Szingapúrt, ha megnézzük, ugye ott a rágógum is be van tiltva. Dubajba, meg az arab országokba ugyanez, hogy cigizni nem lehet, meg inni nem lehet, tehát hogy cigicsiket. Ott én voltam ugye Abu Dhabiban, ott egy ilyen bőrgyógyászati klinikán dolgoztam, és akkor mentem dolgozni, és nem látod igazából a rendőrséget, de hogyha valaki kifricskáz egy csikket a kocsijából, az bizony $1000 büntetés, és valahonnan előjönnek azok a rendőrök. Visszatérve a cukorra, tulajdonképpen a megelőzésre fókuszálnak, hogyha Japánt nézzük, ott is nem lehet elhízott ember. Tehát, hogyha el vagy hízva, akkor bizony elküldenek orvoshoz, és nem lehet obezitás, hanem menni kell egy klinikára, ahol visszaállítják a megfelelő súlyodat, mert te potenciálisan sokba fogsz kerülni a társadalomnak. És ők is preventív jelleggel, ugye, hogy ne legyen egy ilyen elhízott tunya társadalom, és betegséghez fog vezetni. Tehát, hogy nem is csak a külsőségekről van szó, hanem ugye a metabolikus X-szindróma, azaz elhízásból kialakuló további dolgok, magas koleszterinszint, magas vérnyomás, bármi minden magas lesz, és akkor ennek következményeképpen ugye stroke, szívbetegség és egyéb dolgok alakulnak ki. Tehát ha csak elmegyünk egy vérvételre, és körülnézünk magunk körül, ugye mindig elgondolkozom, hogy Isten csak ugye kórházban ne kelljen kerülni, de nagyon sok ember orvosról jár, én azt látom, és csak egy picit kellene fogyni. Tehát tért fájdalma van, derék fájdalma van, de egy tízest ledobna, kicsit egészségesebben táplálkozna, nem is lenne derékfájása, nem lenne tértfájdalma, nem kéne kifizetni azt a sok pénzt rá, meg időt áldozni erre, mert ugye ez alatt meg ő nem fog keresni, nem lesz aktív részese a társadalomnak és a családjának. Tehát, hogy ez egy nagyon sok összetevős dolog. Én is nem eszem húst, mert nem azért, mert elolvastam egy női magazinban, hogy ez mekkora trendi, vagy láttam a TikTokon egy ilyet, hanem egyszerűen megéreztem, hogy számomra ez nem feltétlenül megfelelő, vagy én az én testemnek, meg az, ahogy én össze vagyok rakva, ez nem az én kajám most jelenleg, de lehet, hogyha meg fogom kivenni újra, akkor meg fogom enni. Nekem így volt a sajt is, hogy egy darabig nem kellett, valahogy éreztem ezt a nyákosodást tőle, de egy idő után valahogy kivente a szervezetem, és akkor visszatértem rá. Most ennek különböző irányzatai vannak, ez tök érdekes egyébként, tehát hogy ezt így szoktam figyelni, hogy nyilván hogy a pszichére is hat ez a dolog, mert van olyan ismerősöm, aki meg egy másik irányzatot követ, és ő is ugyanúgy egészséges, és szálkás, és jó formában van, vagy ereje van, de ő meg abszolút húsevő. És akkor ő például a kemény sajtokat mondja, mert ő annak az orvosnak a vagy dolgát követi, én meg pont, hogy nem az érlelt, meg mondjuk a büdös sajtokat szeretem, hanem ami friss, és nincs mondjuk túlerjesztve. De lehet, hogy ezt erre is rá kell hangolódni, és attól ugyanúgy egészségesek vagyunk, tehát, hogy csak vannak tényleg húsevők, vannak, akik erre születtek, vannak, akiknek meg a szervezete nem erre jó, de hogy rá kell hangolódnunk a testünkre, és ezt nagyon sokat mondom, hogy mondtak neked X dolgot, de te meg úgy érzed, hogy úristen, hogy két napig bírtad, de utána meg hány ingered van az egésztől, és ilyenkor hallgatni kell a szervezetünkben, mert csak azért, mert ő abban hisz, az nem biztos, hogy neked is jó lesz. Tehát, és ugyanígy, ahogy a bőrápolásban nézem, hogy csak azért, mert nekem jó a, nem tudom, a C-vitaminos krém, vagy a sütőtökös krém, az nem biztos, hogy Jucikának is jó lesz. És azért kell személyre szabottan. Nekem kell látni, hogy mi az, amit te eszel, mi az, amiről nem szeretnél mondjuk lemondani, de azok az apró változások, azok fogják meg a személyre szabott dolgok, fogják meghozni a változást, hogy egy jó irányba induljon el valami, mert nem lehet, tehát volt mondjuk vendégem, aki az édesanyját hozta el, mert állandóan magas volt a vérnyomása, és ő, aki az életében 70 év körüli, az életében gyűlölte a zöldségeket. Tehát ő tésztás, krumplis, húsos, ő abból a világból jön, hát hogyha mikor gyümölcsről beszéltünk, hogy jó, majd gyümölcsöt lehet tenni, hát ott is mit szeret, a banánt, a szőlőt, a cseresznyét, amit egyébként meg úristen, ez tilos, ezt ki kell zárni, stb. De akkor megpróbáltam az ő étkezését áthangolni, tehát egy 70 éves embernek én nem mondhatom azt, se kórházi körülmények között, sem magámban, hogy mától pedig tessék enni karfiolt, brokkolit, és most már spenótot kell enni, ez tilos, ezt nem lehet. Ő ezt egy sokként fogja megélni, képtelen lesz rá, pszichésen már ellenáll a szervezete, és inkább azt mondja, hogy inkább folytatom ezt az életmódot, és le van ejtve az egész. Míg én mondjuk azt mondtam neki, hogy jó, akkor nézzük meg a mennyiségeket, és mondjuk mondtam neki, hogy akkor minden étkezésnél tolja le, mert elmondta, hogy ennyi tésztát, meg ennyi krumplit ő szereti. Jó, mondom, nagyon jó, csak akkor annak, amit kiszed a

0: rántottál. Tehát egy 70 éves hölgy ne egyen 5 tojást reggelire. Tehát, hogy elszokott attól, hogy mondjuk egy normál ember mennyit eszik, ezért is szoktam mondani, amikor egy elhízott vendéggel beszélek, hogy mondjuk, hogyha van egy vékonyabb barátnője, akkor menjenek el enni. Tehát, hogy a mennyiségekkel is nagyon el lehet csúszni, és akkor mondtam, hogy mondjuk egyen meg 2 tojást, de úgy, hogy akkor a sárgája ne legyen benne csak az egyiknek, és inkább a fehérje. Mentse meg a sárgáját, úgy is szeret sütni a cunokáknak, stb., akkor azt majd beleteszi. Tehát, hogy egy elhízott ember, hölgy ráadásul nem ehet meg 5 tojásból rántottát, plusz még kenyeret, vajat, stb. Tehát, hogy minden, ami ilyen plusz dolog, mert ott már elfogyasztotta azt a kalóriamennyiséget, amit egy napra mondjuk akkor kellene, hogy fogyasszon, hogyha egy kicsit szeretne fogyni. Tehát meg kell nézni mennyiségeket, és akkor személyre szabtam a diétáját, és nem, tehát őt már nem fogom megváltani, tehát kórházi körülmények között is, mikor voltam tanoncként, úgymond. Most én hiába tettek minket oda az ágy mellé, és olvastuk fel ezeket a leírt diétákat, tudtuk, hogy hazamegy, és ugyanazt az életmódot fogja folytatni, tehát érdemben segíteni nem tudtunk akkor. Most, hogyha valaki változtatni akar, akkor meg itt vagyok bőrállapotilag is, meg hogyha a diétában is tudok egy kicsit segíteni, de én például nem vagyok ennek a híve. Van, akinek szüksége van rá, hogy írjál nekem egy diétát, és akkor azt én betartom, de honnan tudod, hogy aznap neked mondjuk egy előadásod lesz, el kell utaznod, jön a nyár, és akkor félretolja, és akkor azt fogja csinálni, amit eddig szokott. Úgyhogy megfelelő szokásokat kell, ami az saját életmódodba beilleszthető, illetve meg a jó választásnak a képességét kell, hogy megtanítsam a vendégnek. És szerintem ez a legfontosabb, hogy adott helyzetben tudj hozni egy jó döntést. Tehát hiába mondod nekem, hogy hát a benzinkúton csak ez volt. Hát akkor nem eszem a benzinkúton, vagy keresek valami olyat, ami még elfogadható, de hogy a helyes döntésnek a képességét próbálom általában átadni, és akkor minden élethelyzetben meg tudja találni az ember, vagy kész szűrre. Tehát én, ha utazom, tudom, hogy a reptéren ugye 2-3-4 órát az ember el kell, hogy töltsön, meg föl kell oda utazni, meg haza kell jönni, akkor vagy viszek magammal olyat, tehát felkészülök az útra, és nem az van, hogy na majd, amit találok a büfébe, vagy akárhol túlározva, főleg a reptéren, tehát a vízért 600 forintért. Igen, az egy kicsit erős.
1: Ön a Csillag.rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Önök a Csillagpont Rádiót, a Sport és az Egészség Rádióját hallják Miskolcról. Egy olyan témával foglalkozunk most, szakértő segítségével persze, ami eléggé jelen van, én azt gondolom, hát talán az iskolától elkezdve a felnőtt életig, a politikáig, vagy nem tudom, bármit lehetne ide citálni most, akár rossz szóval is. A bullyingről fogunk beszélgetni, hogy ez micsoda, majd ezt is megvilágítjuk. Nyilván itt van a vonalban Pócsi Orsolya, szakpszichológus. Szia!
2: Szervusz!
1: No, ez egy angol szó, ami nagyjából, hogyha le akarjuk fordítani, vagy legalábbis a Wikipédia ezt hozza, megfélemlítés. Nem feltétlenül ezen a vonalon indulnék el, lehet itt mondjuk zsarnokoskodás, erőszakoskodás, kegyetlenkedés, megalázás, gyötrés, nem tudom, zrikálás, szivatás, szadizás, sok mindent lehetne mondani.
2: Igen, igazából ugye ennek az angol szónak olyan igazi, nagyon jó magyar megfelelője nincs, hát a szakemberek iskolai szint, iskolai erőszaknak, ilyen kortárs bántalmazásnak, zaklatásnak írják le. Mondjuk fontos lenne, hogy olyan szó legyen rá, amiben a diákok is megértik, hogyha rákérdezünk, hogy mi történik velük. Ők inkább viszont tényleg a te szavaidból időzve, ilyen szivatás, kicsinálás, vagy lealázásnak ezt jobban értik, hogy miről van szó. De a lényege az mindenképpen az, hogy egy vagy több fiatal, most maradjunk mondjuk egy iskolai szinten, kipécéz magának ott valakit, és arra egy módszeresen rájár. Az áldozat pedig ezt ismétlődően elszenvedi. Így áldozatból egy csoporton belül általában egy vagy maximum kettő van, azért nincs több, mert hogyha több lenne, akkor annak a veszélye állna fenn,
1: hogy összefognak
2: ellene, igen. Uh-huh. És a kiválasztottnak mindenképpen azt kell éreznie, hogy a bántalmazás az neki szól, kifejezetten az ő személye érdemelte ki ezt a bánásmódot, és ez mással nem is történhetne meg.
1: Uh-huh. Ez miért jó annak, aki csinálja, tehát aki zaklat vagy terrorizál?
2: Hát az igazi motiváció ez a magasabb szociális státusz elérése a társak között. Mindenképpen ezt szeretné elérni, mert maga, aki zaklató lesz, nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen eleve gonosz, romlottak volnának, hanem inkább szerencsétlen módon tanulták meg otthon a feszültség elvezetést. Az ilyen családokban rendszerint otthon is több a kelleténél a nyílt vagy a rejtett agressziók, és szeretik a gyerekek minél erősebbnek mutatni magukat egy közösségben. Olyanoknak akarják magukat feltüntetni, akiket nem lehet kiközösíteni, akiket nem lehet perifériára sodorni. Az empátiájuk az átlagon aluli, gyenge, nagyon magas a dominancia igényük, sokkal impulzívabbak. Ők maguk elfogadják az erőszakot, általában testi fölényük is van erősebbek a társaiknál, és nagyon imponál nekik, hogyha mások előtt is demonstrálhatják ezt a fölényüket. Itt a szülői gondoskodás, inkább kevesebb figyelmet kapnak ezek a fiatalok otthon, kevesebb pozitív mintát látnak. A nyelvi szintjük fejletlenebb azoknak, akik inkább a fizikai bántalmazást részesítik előnyben, ahol a nyelvi szint fejlettebb, és leginkább ezek a lányok, ők a verbális szinten erősebbek, hát ők a pletyka, vagy a kapcsolatszint rombolása, vagy a kiközösítés jellemző, másik barátjának az elcsábítása. A fiúknál inkább a teljesítményre, vagy az erejük, vagy a tudások megcsúfolása a hatékony eszköz ehhez.
1: Nem olyan jó ezeket hallgatni egyébként, hogy vannak ilyenek, pedig hát vannak ilyenek, hogyha visszagondolunk akár mi is, vagy bárki a hallgatók közül a saját iskolás éveire, dolgaira, biztos, hogy volt akár magának ilyenben része, vagy látott ilyet, vagy valamilyen módon köze volt hozzá, nem?
2: Hát igen, azt mondják a statisztikák, hogy egy ilyen 20 fős osztályban körülbelül 3 gyereknek kell naponta szembenéznie atrocitással. Persze azt, hogy ez ilyen rendszeres zaklatás legyen, azt mondják, hogy 7% a gyerekek körében maga az elkövető is, a zaklató, a bulli, meg maga az áldozat is. És az áldozat az nem mindig a kövér, szemüveges, vöröshajú, alacsony, gyenge gyerek, hanem az lesz az igazi célpont, akik nagyon alacsony önbecsülésűek, önbizalomban nem igazán bővelkedő gyerekek, és azért jó címpontok, mert magukra veszik a sértéseket, és rögtön lehet rajtuk látni a hatást. Mert hogyha azt veszi észre a bulli, hogy a másik őt kineveti, vagy elküldi, akkor gyakran választ egy másik célpontot magának, akinél ezt kielheti, mert ő abból indul ki, hogy nincs is annak tudatában, hogy a másik fél milyen szenvedéseken megy keresztül, mert ha a saját magából indul ki, azt gondolja, hogy ha valaki nagyon szenved, akkor kilép az adott helyzetből, vagy megpróbálja megvédeni önmagát. És még ott vannak emellett az iskolában a nézőközönség is, ugye a szemtanúk, akik legtöbbször csak nézik ezeket az eseményeket. Van, aki részben az áldozattal tud érezni együtt, van, aki az zaklatót támogatja, van, aki bátorítja. Nagyon kevés az olyan gyerek iskolában is, aki védelmezővé megy át, aki elkezdi védelmezni a bántalmazottat.
1: Hát igen, ez amiket mondasz, azért jó, mert tulajdonképpen gyerekkortól kezdve ugyanezek a viselkedési minták abszolút felnőtt korban is visszajöhetnek egy munkahelyen, politikai szintéren vagy bárhol, tehát amikről itt szó volt, hogyha valaki csak közben kapcsolódik be, és nem tudja, hogy itt most, nem tudom, gyerekekről beszélünk, hát gondolhatná azt is, hogy bizonyos politikusi attitűdök kerültek itt szóba, pedig nem feltétlenül. Tehát, hogy ami gyerekkorban jön, az végig visz egy életet is. Tehát egy munkahelyen is ez simán megvan.
2: Igen, hát ez olyan alsó tagozatban már elkezdődik, a csúcspontja ez ilyen 6.-8. osztályos korban éri el, és minél intelligensebbek, okosabbak, tanultabbak lesznek, ugye annál inkább ilyen burkolt agresszió lesz, kifinomultabb technikákat alkalmaznak, ugye már a felnőtteknél, ott elég, már ott nem kell valakit a falhoz szorítva gyomrozni, hogy elég csak elhinteni egy pletykát, ami magától terjed, és leépíti a másik kapcsolati rendszerét, vagy nevetség tárgyává tenni, ami mindennapi életét megnyomorítja.
1: A témát és a beszélgetést pár perc múlva folytatjuk itt a Csillapont Rádióban.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. 24 órájában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat, ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítését és fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Pörgesd fel a pulzusod!
2: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió Miskolcról. Folytatom most a beszélgetést Pócsi Orsolya pszichológussal, a témánk pedig a bullying, amit hívhatunk zaklatásnak, zirikálásnak, és még sok minden szinonimát tudnék erre mondani, de ez elhangzott már szerintem a beszélgetés első részében. Hogyan lehet akkor ezzel ellen védekezni? Ugye annak, akinek kevés az önbizalma, és mondjuk áldozata lesz egy ilyen típusú zaklatásnak.
2: Sokszor nem is kérnek segítséget az ilyen fizikailag vagy lelkileg bántalmazott diákok, mert sokszor a család, a tanár vagy a barátok is bagatelizálják ezt a problémát, vagy olyan használhatatlan tanácsot adnak, ami kivitelezhetetlen a gyerek számára. Mert hogyha valakit így módszeresen aláznak egyik napról a másikra, nem fog visszaszólni valakinek, aki tört arc, csak azért, mert ő egy ilyen tanácsot kapott. És gyakran az is előfordul, hogy ez az olyan eredményes, ez a folyamatos alázás, hogy az áldozat el is hiszi magáról, hogy ő ennyit érdemel, ő ennél nem érdemel sokkal többet. És tudni kell az, bár igazi statisztikák még nem támasztják alá, hogy a kamaszkori öngyilkosságok vagy öngyilkossági kísérletek egy részében szerepe lehet az ilyen típusú iskolai erőszakoknak. És mindenképpen ugye a megoldást keresett, hát mindenképpen a támogató iskolai légkör nagyon fontos, legyen egy biztonságos személy, akihez fordulhat a gyerek, de ezt otthon is meg lehet beszélni, hogy ki az, akihez ilyen helyzetben fordulhat. Nagyon fontos lenne az empátia fejlesztése. Itt az együttműködésre gondolok, ez a védelmező magatartásra, illetve azt, hogy megtanulni a másik fejével gondolkodni, hogy ha azt látják, hogy mások bántanak valakit, akkor azt ne tétlenül szemléljék, hanem avatkozzanak be, és azt is tudni kell, hogy nem minden iskolai osztályban alakul ki ilyen. Tehát alakíthatóak úgy a közösségi kapcsolatok, vagy ezek a diák viszonyok, hogy ez ne legyen a csoportdinamikának egy ilyen természetes velejárója, hanem azon múlik, hogy az osztályfőnöknek itt ugye óriási szerepe van, hogy mennyire csinál olyan közös élményeket, amiben az összetartozás, a közös munka van, amin keresztül megismerhetik egymást a gyerekek, és még meg is szerethetik egymást.
1: Milyen jó az, nem? Amikor végre szeretik egymást a gyerekek. Hogy a filmekből, ha kiindulunk, ott az látszik mindig, hogyha valakivel ilyeneket csinálnak, előbb-utóbb mondjuk megunja, és akkor egyszer csak, nem tudom, veszi a bátorságot, és kiüti a nagy rossz fiút, és onnantól kezdve őt ünnepli mindenki. Ez nyilván nem ennyire egyszerű, vagy nem biztos, hogy mindig így működik ez. Akár az ilyen iskolai lövöldözéseknek is lehet mondjuk elkövetője szerintem olyan, akit zaklattak sokáig, és megelégelt, és azt mondta, hogy na most én bosszút állok.
2: Igen, hát hogy a benne felhalmozódó indulatot vagy maga ellen fordítja, vagy mások ellen fordítja idővel, és ő belőle is ilyen zaklató áldozat lesz, vagy pedig tényleg egy ilyen ellenmítoszt csinál, és akkor ő lesz a Superman, a megmentő. Uh-huh. Szerepbe megy át, de azért sokkal rosszabb következmények is vannak, főleg az áldozatok részéről, mert azért rengeteg társuló tünet van. Most csak ilyeneket mondok, hogy dohányzás, alkohol, de sokkal súlyosabb probléma a lelki megnyomorítás, de maguk az zaklatók is inkább tendenciaszerűen ilyen deviáns csoportok felé sodródnak.
1: Na hát ez volt mondjuk a gyerek rész, de ugye azzal kezdtem én is, hogy ez akár felnőtt korban is működőképes mondjuk egy munkahelyen, adott esetben, ahol lehet, hogy éppen a főnök az, aki mondjuk nem tudom, akár egy féltékenységből, szakmai értelemben gondolom én, elkezdi valakinek mondjuk módszeresen rombolni az önbizalmát különböző dolgokkal.
2: Igen, hát ugye ez a mobbing, a munkahelyi zaklatásnak a munkahelyi mobbing, ahol felnőttek között játszódik ugyanaz, a dinamikája ugyanez, amit erről beszéltünk, csak mondom, egy kifinomultabb technikával, ugyanez az ellehetetlenítés, az önbecsülés megtépázása, a másik kicsinálásáról van szó, és ugyanúgy ez a magasabb státusz, a dominancia, a fölény elérése, ott is a cél.
1: Uh-huh. És ez általában működik is, gondolom?
2: Persze.
1: Uh-huh.
2: persze.
1: Hát igen, mert gyerekkorban sem tanulta meg, hát igen, ugye gyerekkorban sem tanulta meg, hogy hogyan jöjjön ki egy ilyen helyzetből, akkor hogy tudnak kijönni ebből felnőtt korban. Ráadásul gyerekkorban is arról beszéltünk, hogy egyrészt, aki benne van a dologban, nincs elég önbizalma, hogy mondjuk megvédje magát, mások sem fognak mellette kiállni, és ugyanezt történik meg mondjuk felnőtt korban is.
2: Igen, hogy a legtöbb szülő ugye azzal segítheti hozzá a gyereket, hogyha ha mindig az életkorának megfelelő elvárásokat támaszt vele szemben, sem túl kevés, sem túl magas. Túl sok elvárás, hogy elveszi a gyerektől a lehetőséget, hogy ilyen kompetens személyként élje meg magát. A megalapozott dicséretek, a reális visszajelzések, ezek nagyon fontosak, és aki ezt nem tudja meg felnőtt korában magának megadni, szóval hogy mindig csak a külsőtől várja ezeket a megerősítéseket, mert magáról nincs egy ilyen kialakult én képe, hogy én ilyen ember vagyok, és hogyha más valami rosszat mond rá, azt nem veszem magamra, mert az nem én vagyok, hanem az róla szól, akkor ő nagyon hamar áldozattá tud válni.
1: Uh-huh. Tehát csak ennyi kellene, hogy legyen mindenkinek megfelelő önbizalma, vagy én képe, mondjuk reális én képe?
2: Igen, reális én képe, és hogy az az áldozat, aki volt gyerekkorában, hogy ne legyen utána saját elméjének a börtönőre, uh-huh. hogy ebből ki lehet lépni, ebből meg lehet szabadulni, nem muszáj egy életen keresztül a saját börtönünkben élni áldozatként.
1: Igen, viszont az is egy érdekes dolog, most jutott eszembe, és talán ezt is lehetett filmen is látni, vagy biztos volt, aki önmaga is ezt tapasztalta, hogy mondjuk egy régi közösség, legyen ez mondjuk akkor egy osztály, teszem azt, uh-huh. tagjai, ugye x év múlva, mondjuk 20 év múlva, hát nyilván már tök máshol vannak társadalmilag pozícionálva, lehet valaki nagyon sikeres, a másik, aki régen egy nagyon menő gyerek volt, mondjuk valami nagyon egyszerű munkát végez, tehát nem jött be neki az élet, és mindenki a saját helyén ezt tudja kezelni, hogy igen, én nekem összejött, nekem nem jött össze, viszont amikor ezeket az embereket újra összeeresztjük mondjuk egy osztálytalálkozón, érdekes módon megint ugyanaz a felállás lesz, mint ami régen volt, tehát a sikeres ember adott esetben megint majd összehúzza magát az életben, sikertelen meg megint királykodhat egy kicsit.
2: Igen, ezek azért sejtszinten belénk épülnek, és utána amúgy írhatunk saját magunk számára egy új forgatókönyvet, mert azért mi vagyunk a saját életünknek a szerkesztői, de visszakerülve ugyanabba a környezetbe, vagy hogyha egy például valaki pszichológus, jár egy gyerek, elkezd egy kicsit szénerejét erősíteni, visszamegy ugyanabba a családi légkörben, visszarendeződik. Vagy a család nem engedi, hogy kilépjen ebből a szerepből, mert akkor a családban beindul egy másik dinamika, amire nincsenek felkészülve, és tulajdonképpen nagyon nehéz ebből az áldozat szerepből, vagy bármiből, amiben annak idején beleskatujáztuk magunkat, abból kijönnünk, és hamar vissza tudunk rendeződni. Uh-huh. Ez napi munka.
1: Hát meg nyilván akkor az a megfejtés, hogy kitörni valahogy abból a körből, abból a nem tudom, élethelyzetből, és elmenni valahova máshova, ahol ismeretlen emberek előtt nyilván már mi egy tök új emberként tudunk megjelenni.
2: Igen, ezek a bullik ritkábban veszítik el ezeket a falka vezérmi voltukat egy új helyen, maximum az eszközeik változnak, hiszen ez egy vonzó szerep, zaklatóvá válni, de akik is áldozatok iskolát váltanak, vagy munkahelyet váltanak, akkor az új helyzetben tiszta lappal tudnak indulni.
1: Uh-huh. Ez lehet egy ilyen okos enged, szamár szenved szituáció, vagy ilyesmi.
2: Igen, hogy néha érdemes kilépni abból a környezetből, és egy új lappal, viszont valami coping, megküzdési stratégiákat muszáj megtanulnunk, ha másképp nem megy magunktól, vagy önsegítőkönyvekből, vagy szakemberekből, vagy hát a szülőknek megtanítani a gyerekekkel ilyen önvédelmi, lelki önvédelmi feladatokat.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Ez a Csillapont Rádió, a sport és az egészség rádiója, és hogyha olyan Bistei Barbara, esztétikai szakember, akkor szoktam mondani, hogy az egészség az bizony az egészséges bőrt is jelenti, és ehhez, hát a hölgyek tudják, jöhet számításba például a hámlasztás. De mi is az?
2: Én is hámlasztom a bőrömet, ugye az őszi időszakban szoktuk mondani, hogy jé, itt az ősz, legalábbis én őszi gyerek vagyok, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a gyönyörű időjárást, de ezzel együtt itt a peeling szezon. Ennek két oldala van, ugye, amiket mondjuk én csinálok, azokat nyilván külföldön is csinálják, ahol várhatjuk, hogy tél lesz, akár Floridában, ott csak az emberek talán tudatosabbak, de itt bátrabban kezdünk el hámlasztani, amikor már nincs olyan erős UV-sugárzás, és hát én is most elkezdtem magamon a kúrákat intenzívebben, mert nyáron nem volt rá se időm, se energiám. Nagyon sokszor jönnek azzal, hogy jaj, mert neked mindig csak olyan szép a bőröd, és sose láttam még, hogy tehát hogy mitől olyan szép a bőröd, mert ugye a vendég nem minden nap lát, hanem ő eljön hozzám havonta egyszer, vagy két hetente egyszer, és pont azt a átmeneti három napot, amit én mindig magyarázok, hogy ezt most csak túl kell élni, nem kell túl misztifikálni, csak túl kell élni, utána meg kibújik alóla a szép bőr. Ez egyik nap ilyen, a másik nap olyan, borzasztóan száraznak érződik, meg van egy ilyen vastag réteg, és akkor az ember úgy érzi, hogy most ezt legszívesebben így lekaparnám, de ugye ezt nem szabad. De ez az az időszak, amikor az edzésnél is ezt szoktuk mondani, hogy a nyári testek ugye télen készülnek, hát a nyári bőr is ugye télen készül, úgyhogy most itt van én is, nálam is egyre fogynak az időpontok, karácsonyig már nem igazán tudok sok mindenkit elvállalni. Hát amit csinálunk, ugye savakkal, enzimekkel, attól függően, hogy a vendégnek a bőre mit kíván meg, és milyen mértékű hámlasztásról van szó, annak függvényében választom ki a megfelelő hámlasztóanyagot. Ezt a szót, mikor valaki meghallja, hogy hámlasztás, ilyenkor általában nagyon megijednek. De hogyha annyit mondok, hogy bőrradír, az is egy hámlasztás. Csak az ember ugye ettől a szótól így megijed. Ez ugyanolyan, mint a természetes szótól, meg aztán elájulunk, hogy a természetes szótól meg mindenki azt gondolja, hogy ez most valami nagyon-nagyon szuper lesz neki, holott nem mindig az lesz a megfelelő számára. Tehát ebben az időszakban attól függ, hogy mi a bőr probléma, milyen a vendégnek az időbeosztása, meg kell jelennie valahol, nem érdekli, hogy hámlik-e, akarja, hogy látványosan hámlódjon. Tehát ezek ilyen minden ilyesmit felmérek, én engem különösebben nem érdekel, mert tudom, hogy mi lesz a végeredmény, ezt a 2-3 napot kibekkelem, ilyenkor sajnos alapozót is hiába kennék a fejemre. Úgyhogy hát vállalom az arcom, ez most ilyen, de jövő héten majd meg kell nézni, és akkor majd beszélgethetünk erről újra. Felépítünk egy kúrát, tehát nekem a bőr mondja meg, hogy mennyivel haladhatok, milyen gyorsan. Mondom, van, akinél megmaradunk ugyanannál azon a szinten, és neki abból csinálunk 4-6 alkalmat, tehát azért attól kevesebben nem nagyon szabad számolni, mert kell egy 3 hónap, mire a bőrt szépen ki tudjuk cserélni. Főleg, ha bőr probléma van, akkor akár több alkalomról is szó lehet, ez ilyen intenzívebb kezelés. Ilyenkor meglazítjuk úgymond a habarcsot, úgymond ezek között a hámsebb sejtek között, és akkor amikor én megcsinálom a kezelést, hát aznap randira kell menni, tervezni randit, vacsorát, mindenfélét, és akkor a harmadik, negyedik napon van az ugye, ahogy ezek a deszkamációs, ezek a leválási folyamatok, meg mindenféle folyamatok végbe mennek, akkor indul meg a hámlás, és ez hát alkattól függően tovább vagy kevesebb ideig tart. Én egy késői hámló vagyok, tehát nálam később is indul meg tovább is tart, lassabban szokott, de mondom, ez mindenki felkészítek a legrosszabbra, és akkor jó esetben csak örülünk, hogy nem volt olyan nagy hát ez a mellék hatás, úgymond, mert ugye nem ez a végcél, amit el akarunk érni. Tehát a cél, amiket én csinálok kezelések, ott nem az a cél, hogy az ember minél jobban hámlódjon, a cél az, hogy eredmény legyen. Ez egy mellék hatás, amit a mi termékeinkkel már próbálunk csökkenteni, és van olyan vendég, aki felhív, hogy jaj, Barbika, hát én ezt nem is hámlottam, akkor ez most nekem nem is volt hatásos? Hát mondom, dehogy nem, hát nézd a bőrödre, gyönyörű szép, meg a folthalványítás is megtörténik, a ránszadás is, tehát neki jól elő volt készítve a bőre, vagy már ugye régóta, régebb óta jár, tehát hogy ilyen faktorokat is figyelembe veszünk, otthon ápolásban meg természetesen fogom a kezét a vendégnek, tehát nincs az, hogy a drogériában megvásárolt általa jónak hitt, esetleg agresszívebb anyagokat használva, ő próbálja felgyorsítani ezeket a leválási folyamatokat, akár piszkálni, ugye ilyenkor nem szabad, tehát aláírják a nyilatkozatot, hogy nem piszkálom, nem szedegetem, kisolóval nem vágom le, további savval, vagy savas lemosóval, vagy radírokkal, tehát intenzív radírokkal leradírozni, nem? Illetve hát a folyamatos hidratálás, tehát nekem is van nálam olyan mikrobiomot visszaállító spré, amit napközben is akár, hogyha más sminkelek, akkor is rá tudok fújni, és akkor egy kis hialuronsavat spriccelek rá, hogy egy picit hidratben tartsa azt a minimális nedvességet, ugye ne száradjon ki. Szoktam mondani, hogy itt ezekben a napokban tényleg az ember úgy néz ki, mint öreg anyám, hogy így összecuppan a feje, de aztán jó lesz ez, csak ki kell tartani. A barrier réteget, a védő réteget visszaállító termékeket szoktam javasolni, de mondom, nem engedem el a vendégeimnek a kezét, tehát mindenki személyre szabottan megkapja, amire szüksége van, illetve hogyha már a meglévő bőrápolási rutinja megvan otthon, azt átnézzük, hogy azokat mind használhatja-e, és ha nem, akkor természetesen pótoljuk ezeket az időszakra, amíg itt a felépülési idő zajlik. Aztán két hét múlva megint jön, akkor lehet, hogy erősítünk a hámlasztáson, vagy egy másik fajtát alkalmazunk, ugye attól függ, hogy mi a helyzet a bőrével, és mit kíván meg. Minden évben érdemes lenne egy ilyen kúrát végigcsinálni, hogy a bőrmegújító folyamatokat begyorsítsuk, mert közben öregedett egy évet a kedves vendég, tehát hogy ezt ne felejtsük el, meg én is. Hát tulajdonképpen kúrákra mindig szükség van. A kérdés az, hogy milyen erős van, akinek a bőre már annyira bírja, hogy ilyenkor nem kell úgy óvatoskodnom, és nem kell ugye a legelejéről felépítenem, hanem belecsaphatunk egy ilyen erősebb hámlasztásba, és akkor ott mondjuk 3-4 alkalom elég. Tehát neki az lesz az új kúrája. Míg az elején egy 8 alkalmat végig kellett csinálni, hogy az ő ramaty állapotát felhozzuk egy normális szintre, most meg ragyogó állapotban van, és most csak úgy gondolja, hogy csináljunk a ragyogóból még ragyogóbbat, vagy csak tartsuk fent, vagy éppen neki is a közbe jöhetett az, hogy kisbabája lett, vagy valamilyen stressz érte, és akkor ezekre reagálunk szépen. Nekem is be van írva a vendég, de úgyis a bőr mondja meg, hogy mit csinálunk. Hogyha nem az van, amit megterveztünk, én nem fogom csak azért megcsinálni, mert azt írtuk be, vagy a vendég követeli, vagy ilyesmi, mert nem adom a nevem ahhoz, amit nem tartok helyesnek.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békésvár megyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: Üdvözlet a hallgatóknak, egy újabb érdekes témával készültünk, a többes szám pedig Pócsi Orsolyának szól, aki klinikai szakpszichológus. Az érdekes téma pedig az lenne, hogy mostanság rengetegen tartanak előadásokat, mondhatjuk úgy is, hogy ilyen ego tréningeket, de hívjuk akkor talán előadásoknak, és ott megpróbálják nekünk elmondani, hogy mi mitől leszünk majd, nem tudom, jó férj, jó feleség, hogy lesz boldog a családi életünk, hogy tudjuk a gyereket a lehető legjobban nevelni, meg hogy leszünk sikeresek, és hogy lesz sok pénzünk. Vajon egy-egy ilyen előadásra, ha elmegyünk, az segít-e nekünk? Ez az én első kérdésem.
2: Igen, szervusz Zsolt, köszöntöm a hallgatókat. Ugye egy ilyen előadás általában másfél óra, hogyha utána van kérdés, amit a résztvevők feltehetnek, akkor max. Ilyen két órás. Szerintem ez jelentős változás az ember életében nem hoz. Illetve mostanában én is elmentem pár ilyen előadásra meghallgatni, és azt vettem észre, hogy a potenciális szakértők is átmentek inkább egy ilyen szórakoztató előadásba, aminek a tartalmi magja sokkal kevesebb, az üzenetértéke, viszont nagyon szórakoztató volt. És azt vettem észre, hogy a közönsége, hogy szeretnek nevetni, szeretik azt, hogy kifigurázzák őket, amiben magukra ismerhetnek, és talán ez a feszültségoldás, ami a nevetésben ott eszkalálódik, az csökkenti egy kicsit a saját belső feszültségeket. Hosszabb távú hatása szerintem nincs. A tréningek, ami azért minimum 1-2-3 napos tréningek, egy 20-30 órás tréningnek, amiben az ember részt vesz, és valami köré fókuszálódik, például stress management, vagy egészségmegőrzés, vagy coping technikák, vagy kiégés tréning, azoknak az utóhatása olyan körülbelül egy évig is tart.
1: És akkor ezek az ilyen rövid, egynapos dolgok, amikre mondhatod, hogy inkább már a szórakoztatás irányába ment el, az egy dolog, hogy oké, akkor tartanak egy görbetükröt, és akkor nevethetünk magunkon, vagy egy helyzeten, amire ráismerünk, hogy igen, mi is voltunk ilyenben, de akkor legalább kapunk ott mondjuk egy mondatot, egy két mondatot, hogy legközelebb akkor ezt kezeld így, vagy csináld úgy, és akkor majd meglátod, hogy más lesz.
2: Hát szerencsés helyzetben igen, ugye ezek nem annyira interaktívak, szóval nem nagyon tudunk saját élményt odahozni. Egy tréning vagy bármi más azért szerencsésebb, mert azért ott meg vagyunk szólítva, szóval olyan létszámú közösséggel megy, ahol mi is kapunk egy-egy szót, és ott talán jobban inkább magunkra ismerhetünk. De az is jó, hogyha már egy-egy ilyen előadás során valami téma megragad minket, egy olyan gombot nyom be bennünk, amiket érezzük, hogy ezzel nekünk még dolgunk van, ezzel lenne feladatunk, és akkor elmegyünk venni ilyen témájú könyveket, vagy valóban egyszer csak elmegyünk egy szakemberhez, és ott egy-két alkalommal átbeszéljük a bennünket feszítő kérdéseket. Én úgy látom, hogy a tréningek is leginkább most már olyan irányba mennek el, ami most nagyon divatos, ez a burnout tréningek, a kiégés tréningek, mert a legtöbb ember ugye az egész napos hétköznapi mókuskerékben feladja az ideáit, a régi értékrendjét, és ez a sok lemondás, ez a sok felgyorsult élettempó mindenféle testi panaszokhoz vezet, mindenféle alulteljesítéshez, cinizmushoz, ellenséges hozzáálláshoz, és lehet, hogy tényleg ilyenkor az ember úgy érzi, hogy na, akkor most elmegyek, legalább meghallgatom, mit mond egy előadó, egy motivációs tréner, hogy van-e egy olyan mondat, amiben most bele tudok kapaszkodni.
1: Hát én most belekapaszkodnék ebbe a motivációs trénerségbe, és akkor nevezzük nevén a gyereket, akár azért is, mivel Szabó Pétert én ismerem régóta, hiszen 10 éves korunkban, vagy 20 éves korunk elején elég sokat bandáztunk együtt, vagy szórakoztunk együtt néhány helyen, aztán meg is lepődtem, hogy vett belőle egy ilyen motivációs tréner. Őt szokták felhozni a legtöbben, nem feltétlen pozitív példaként, hogy hát amiket ő mond, ezek az ego tréning jellegű dolgok, ezek azért nem annyira szimpatikusak, hogyha úgy nézzük, hogy itt arról van szó, hogy menj át mindenkin, ne foglalkozz senkivel, és csak magadnak tapos és érdel, és a siker, és a nem tudom. Tehát ez az amerikai jellegű megközelítés. Ez jó ez? Vagy tud ez segíteni így magyar embereken, akik jellemzően gondolom, nem sikeresek, vagy annak gondolják magukat?
2: Hogy ez az ego mindenhatósága, az önös érdekek elöltolása, előbb-utóbb a kapcsolatok elsivárosodásához vezet, mert ha mindig rólam van szó, hogy nekem ez jár, én ezt megértemlem, én nem törődök a másik érzéseivel, én megyek a saját utamon, előbb-utóbb azért a kapcsolataim ezt meg fogják sínleni. És azt hiszem, hogy a mi, hogyha úgy tudunk gondolkozni egy kapcsolatban, hogy mi vagyunk ebben, ahányan benne, ha egy pár kapcsolat ketten, ha egy család többen, akkor ott nem lehet mindig az ego elől. Hogy ez egy ilyen hamis ábrád, amiben mikor egy kicsit olyan elkeseredettek vagyunk, akkor jó ebbe belekapaszkodni, hogy nekem jár ez az érzés, hogy jár a boldogság, stb. Én azt gondolom, hogy ez olyan magányos műfaj, hogyha mindig csak az egót toljuk elő.
1: Na jó, de ez most akkor mondjuk ilyen érzelmi jellegekre fókuszál. De mi van ugye a sikerrel? Hiszen itt általában aki elmegy, az azt szeretné, hogy megtudja a mestertől, ugye taníts mester, hogy lehetek én is olyan sikeres, mint te, hogy lesz nekem is kabrió, meg sok pénzem.
2: Igen. A siker az is érdekes, mert hogy a legtöbb sikeres ember, ehhez kell ez az egós hozzáállás, hogy én vagyok elő, és ami a sikerhez aztán végül is el fogja vezetni ez a hozzáállás, hogy nem érdekel a többiek hozzáállása, nem vagyok túl empata, stb. Valóban eléri a vágyott kabriót, eléri a drága utazásokat, csak egyre magányosabb lesz, ahogy megy felfele ezen a ranglétrán. Uh-huh. A régi barátok elszakadnak, érdekkapcsolatai lesztek, szóval mindennek ára van, és azt gondolom, hogy ha visszagondolunk azokra az időszakokra, amikor még nem voltunk anyagilag abban a fázisban, ahol most tartunk, és összevetjük az akkori boldogság szintünket meg a mostanit, én azt gondolom, hogy a mérleg inkább az elsőre fog eldőlni, amikor még nem az anyagi javak diktálták elsősorban az élményeinket.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió Miskolcról, a Sport és az Egészség Rádiója. Folytatom a beszélgetést Pócsi Orsolya miskolci pszichológussal az ego tréningek kapcsán. Biztos sokan voltak is már ilyenen, vagy legalábbis hallottak róla, hogy vannak ilyenek. Nagyon sokan tartanak ilyen ego tréningeket, ismert alak például az egyébként miskolci származású Szabó Péter. Nekem azért vannak kétségeim, hogy az ilyen típusú tanítások vagy kosságosztások után valóban sikeresek tudnak-e lenni nagy számban az emberek, hiszen hogyha csak elképzeljük magunk elé, hogy néz ki egy ilyen dolog, van mondjuk egy előadóterem, vagy akár egy aréna, ahol van sok ember lent, akik nyilván nem sikeresek, hiszen azért mentek el, mert szeretnének sikeresek lenni, és van fent egy ember, aki sikeres, de pont a sok sikertelen emberből lett ő sikeres. Tehát ez az aránypár is megmutatja szerintem, hogy nem feltétlenül lesz mindenki sikeres attól, hogy meghallgat egy ilyen előadást, meg hát nem is lehet.
2: Igen, meg ez a siker olyan relatív, hogy kinek mi a siker, és valóban az, hogyha mindig hasznossá teszem magam, és azt érzem, hogy akkor vagyok sikeres, és ilyen munkaalkoholistává válunk, és csak feláldozom a jövőmet, ami amúgy is apad, és csak a jelenben vagyok jelen. Ez a mindfulness, vagy ez a Carpe Diem hozzáállás is, előbb-utóbb zsákutca. A másik pedig, hogy mit is mondtál, hogy...
1: Igen, sok mindent.
2: Sok mindent mondtál, hogy... Én az a baj, hogy látom, hogy az igazi személyiségváltozáshoz mennyi idő kell. Uh-huh. Hogy ahhoz nem elég az egy óra, nem elég a 30 óra, hanem minimum egy ilyen 100 óra, de van, aki 1000 órákban mérje.
1: Hát így van, tehát te szkeptikus vagy ebből kifolyólag, hogy egy ilyen egy-egy rövid alkalomtól meg tudna változni az ember, de pont ezt akartam én is kérdezni, hogy mi van, ha valaki eleve nem olyan típus? Hát hiába mondott el neki a receptet, ami mondjuk nálad működik, hogyha ő egy nem olyan ember.
2: Igen, de szerintem a legfontosabb, hogy a személyes elégedettségünk legyen, hogy tényleg mindig azt nézni, hogy mink van, mi az, ami pozitív a mérlegen, hogy van egészségem, van családom, van párkapcsolatom, van munkám, van házam, stb. Amit fel tudok sorolni, hogy ami van, az mind pozitív előjelű. Ami nincs, és hogyha ami úgy kezdődik, hogy ha ez lenne, bármi, ami haval kezdődik, az nekem nincs. És hogyha erre fókuszálok, vagy az optikámat erre irányítom, akkor mindig elégedetlen leszek. Mert a nincs, az hiány. És hogyha ezt az optikát veszem fel reggel, és bemagolom, hogy mim nincs, akkor soha nem leszek elégedett ember. De hogyha átveszem, hogy mim van, és mi miatt vagyok hálás, kezdve a testemtől, kezdve, hogy az ma kiszolgált engem, milyen erőforrásaim van, akire támaszkodhatok, mi adja az én értékrendemet, és akkor azt hiszem, hogy az ember azt mondja, hogy nekem jó ez így. És hogyha megnéznénk ezt a Szabó Pétert, hogy neki miből áll egy napja most már, hogy egész nap tervezi az előadásokat, a menedzselése, hogy mi ezt szeretnénk ezt csinálni, amit ősz, vagy erre rászánnánk azt a 10-12 órát az életünkből, vagy azt mondom, hogy nekem elég az a napi 5-6 óra munka, és emellett van időm olvasásra, kerékpározásra, a hobbiaimra. És a legtöbb ember szerintem ezt nem cserélné be, hogyha milyen
1: hát oké, de hát nem
2: ér.
1: Kell mindenkinek Szabó Péternek lenni, akinek Szabó Péter elmondja, hogy kell sikeresnek lenni. Tehát azért azt gondolom, bár nem tudom, nem voltam soha életemben ilyen előadáson, hogy itt nem azt mondja el, hogy lehet mindenki Szabó Péter, hanem hogy mindenki találja meg a saját sikerét, most legyen ez akár a pékségében, vagy a nem tudom, bármiében. Gondolom ő csak elmond olyan közhelyszerű dolgokat, vagy olyan másoktól vett idézeteket, amik ugye motiválhatnak embereket, hogy te is meg tudod csinálni.
2: Mert mindenki egy bizonyos lehetőségekkel, képességekkel születik, amit néha elaltat magába, vagy a család altatja benne, nem a család is rárak egy koncepciót a gyerekre, hogy szerintük miben lesz majd a gyerek sikeres, mifelé kell mennie,

0: Ugye mindent a materiális dolgokban mérünk már, és a gyerekben aztán ez elhal, hogy mik valóban az ő képességei, a lehetőségei, mi az, amiért ő soha nem tett semmi erőfeszítést, de előbb-utóbb ezek az elfojtott tartalmaink azért fel fognak lázadni. És lehet, hogy akkor már lesz egy-két diplománk, amit a család kijelölt számunkra. Most épp van egy ilyen páciensem, ahol az édesapa meghatározta, hogy a fia mi legyen. A fia szépen ezt teljesítette is, viszont nem jól érzi magát ebben a közegben, és elkezdett ilyen önmegvalósító életet élni, elkezdett zenélni, elkezdett a spirituális irányba nyitni, és teljesen az apa szembenállását hozta ez az életében. Szóval ezek nem engedélyezett érzelmek, nem engedélyezett életutak, amit a családba fel tudott volna vállalni. És hogyha ő elmegy egy ilyen előadásra, és ebben megerősítést kap, hogy ő most jó úton jár, hát ez is relatív, ugye, hogy melyik szemszögből nézzük, hogy ő jó úton jár, szerintem azt így be tudja triggerelni.
1: Hát a jó úton járás olyan, hogy még ha én tudom is, hogy mi akarok lenni, vagy mivel akarok foglalkozni, vagy akár még tudom azt is, hogy miben vagyok jó, vagy erős, vagy miben tudnék esetleg sikeres lenni, ott még akár a szerencse faktortól kezdve rengeteg minden kell ahhoz, hogy azért az tényleg szárba tudjon szökkenni, hogy ilyen szépen költőjén fogalmazzunk, tehát azért sok minden kell ehhez. Kezdve azzal mondjuk, hogy a legtöbb fiatal szerintem egyáltalán nincs képben azzal, hogy ő miben jó, vagy hogy egyáltalán mit csináljon.
0: Igen, és sajnos ez az iskola is nem tesz ezért, hogy valódi tehetség kibontakoztatás legyen, mindig csak a lemorzsolódásról van szó, de hogy valóban miben jó az a fiatal, vagy mi az, amit ő meg tudna magából mutatni, és hogy az is érdekes, az is értékelendő, ami benne van. És hogy a gyerekeket is arra ösztönözni, egy kicsit csak úgy terelgetni őket, hogy amiben meg tudja élni a sikerét. Na, ha mindig csak a tanulás a siker, az előbb-utóbb zsákutca. Ugyanúgy, mint hogy azok az emberek, akik végig dolgozzák az életüket, előbb-utóbb nem találják meg az életértelmét a munkában. Mert nem az életértelme. És ez, hogy ki mikor jön rá erre, hogy mit tett a saját maga önmegvalósításáért, az önmagáért való küzdését, például ma, akkor arra válaszoljon, hogyha ő ezért nem tesz semmit, akkor nem szabad keseregni, nem szabad ilyen hosztilisan, ellenségesen lenni azokkal szemben, akik sikeresek, hanem azt mondani, hogy igen, ez az én döntésem, és ez minden egy döntés. És azt is elhiszem, hogy ha valaki tesz azért, hogy sikeres legyen a szakmájában, vagy a bármi, amit kiválaszt magának, ebbe időt fektet, gyakorol, önképzi magát, olvas, elmegy ilyen tréningekre, az előbb-utóbb meg fog térülni. És csak a cselekvés, a hatékonyságban van az erő. Ha ezen csak gondolkozok és töprengek rajta, azzal nem tud előrébb lépni senki, szóval el kell kezdeni cselekedni.
1: És minél hamarabb szerintem, tehát nem kell azt megvárni, hogy 30-40-50 évesen menjünk el előadásokra, hogy hogy csinálhatnám jobban, hanem akkor el kellene kezdeni ezt már a pályaválasztás környékén, nem? És akkor, hogyha valaki jól választ, akkor nyilván utána jól fogja érezni magát a bőrében, adott esetben sikeres lesz, és nem kell menjen előadásokra, hogy legyek sikeres.
0: Igen, a pályaválasztás az nagyon fontos, csak hogy erre sincs nagyon rálátása a fiataloknak, hogy milyen pályák vannak, milyen szakmák vannak, és utána, mikor elvégzi, akkor elvégez még egyet. Utána abban se érzi otthon magát, és akkor már 27-28 éves, akkor jön egy megtorpanás. Én látom, hogy ez nagyon megviseli a fiatal felnőtteket, amikor ott lenne például annak az ideje, hogy párkapcsolat, az elköteleződés, de hát se szakma, se amiben megtalálná magát, párkapcsolatba se mer elköteleződni, és így szépen görgeti előre az éveket, évtizedeket, és azért van az, hogy sok 40 éves férfinak vagy nőnek 40 év alatt még egyedül élnek, mert mi keresik önmagukat.
1: Hát persze, hát pont ezt akartam mondani, hogy nem, hogy 27-28, 35-36 éves emberek effektív nem tudják, hogy mi leszek, ha nagy leszek.
0: Igen, szóval arra meg tényleg lehet, hogy jó egy ilyen előadás, hogy azt mondani, hogy na én ma egy picit tettem. Azért minimum kell egy ilyen 6 hét, míg ez valami szokássá válik, hogy minden nap tegyek valamit ezért. És előbb-utóbb ez beépül a napi szokásrendszerembe, és előbb-utóbb sikeres legyek. De bármilyen megküzdésben, hogyha az ember mindig alkalmazkodik, akár a munkahelyén, vagy a családjában, lehet egy életen át alkalmazkodni. Annak az lesz a hozadéka, hogy a környezetében ilyen szeretetben, harmóniában, békességben fog élni a munkahelyén, és ezt meg tudja teremteni. Van a másik megküzdés, mikor azt mondom, hogy nekem egy helyzet nem jó egy munkahely, nem jó egy állás, nem jól érzem magam a családi konstellációban, kilépek ebből a helyzetből. Ennek a hozadéka, a szabadságot meg tudom élni. A harmadik, amit szoktunk megküzdésből, hogy elkezdek tenni a dolgokért. Elkezdek cselekedni, és itt meg tudom élni a saját hatékonyságomat. És az egy-egy emberben vannak ezek a megküzdési módok, hogy kinek mi a túlfejlettje. Valaki egy életen át tud alkalmazkodni, de hogyha ő nagyon jó abban, akkor a másik kettő elsorvad. És hogyha ezt magunkba úgy megnézzük, hogy bennünk melyik a legerősebb, melyik a fő megküzdési módom, akkor azt mondom, hogy ezt a másik kettőt néha most már be kéne indítani, mert az is a felé visz, hogy sikerüljön a célom.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat, ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítését, fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Pörgess fel a pulzuson!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő, egészségről első kézből. Csillagpont Rádió, FM 103.
1: Ez a Csillagpont Rádió, a Sport és az Egészség Rádiója, Pálmai Zsolt Ágoston, miskolci pszichiáterrel beszélgetek. Kitehetnénk most a 18-as karikát, mert tulajdonképpen felnőtt témával foglalkozunk. A szexualitásban megjelenik sok esetben pároknál az alá-fölé rendeltségi viszony. Miért van ez, illetve egészséges ez?
2: Hogyha egy párkapcsolatban, és talán leginkább lelki értelemben megjelenik az alá-fölé rendeltség, mint motívum, és ez leképeződik a szexualitásban is, hogy ennek milyen okai és milyen veszélyei lehetnek, és ugye nemrég volt egy olyan divat hullám szerűen a szürke 50 árnyalata, mint regény és filmek film kapcsolatban. Ugye, hogy ez talán nagyon elterjedt volt, és hát elképzelhető, hogy ugye ott van egy főhős férfi, aki ezt a vonalat, ezt a szexuális vonalat szereti és követi, és van egy lány, aki vívódik, hogy akkor most ismerkedik ezzel, hogy mennyire menjen bele, és hát talán a filmnek a mondani valója az szakmailag is megalapozott, hogy tulajdonképpen ez a férfinek a szeretet nyelvéről szól, és az intimitásról, és a közeledésről, bármennyire is furcsának tűnik ez a szeretet nyelv, viszont hogyha ez bármelyik félnek nehezére esik, vagy problémákat okoz, akkor ott azért ez okozhat fennakadásokat mind a kapcsolatban, mind az egyén lelki fejlődése során akár a párkapcsolat is rámehet.
1: Na jó, hát nyilván ilyenkor olyanoknak kell összejönni, akik összeillenek ebből a szempontból is, illetve tegyük hozzá, hogy a felvezetésemet valamilyen szinten akkor is alátámasztja az, hogy ezek a könyvek, amiket ugye pont említettél, és meg a filmek, ezek a nők körében voltak nagyon sikeresek, tehát nem lázadtak ellene, hogy olyan ilyet olvasni, hogy itt egy lányt itt nem tudom, megvernek pálcával, hát ilyet nem szabad.
2: Igen, ugyanakkor tehát egy szadomazohisztikus viszonyban sem teljes, és ez akár a szexualitásról, akár a verbális szadomazó játszmákról szól, azért nem teljesen egyértelmű, hogy ki a vadász és ki az áldozat, hogy ki a domináns, ugyanis gyakori motívum, hogy az áldozat a bűntudatkeltésével, a manipulációval, a rossz érzéskeltésével, akár ez lehet, hogy tudattalanul is, de egyfajta kontrollt gyakorol az őt látszólag, külső szemlélő által látszólag domináló egyén fölött, és ez nagyon érdekes, hogy itt valójában ki is az áldozat, és hogy ki mennyire szenved ezektől a játszmáktól. Egyébként nagyon fontos, hogy a parafíliában, tehát amikor a szexuális életben megjelenik egy fétis, egy valamilyen tárgy, vagy valamilyen furcsa szokás, vagy valamilyen furcsa érdeklődés, az nagyon fontos, hogy a parafília az nem feltétlenül betegségként definiálható, hanem egyfajta furcsa szokásmód, egyfajta furcsa szeretetnyelv, de az nagyon fontos kritériuma a parafíliának, hogy azért ez általában nem okoz szenvedést egyik személynek sem, és érdekes, hogy a kutatások szerint azok az emberek, akik mondjuk parafíliákat, vagy akár van ez a BDSM, tehát ez a dominanciális megkötözésen alapuló ilyen szadomazohisztikus szexuális játékok, hogy azok az ezt kedvelő emberek körében semmivel nem gyakoribbak esetleg a pszichiátriai problémák, vagy a gyermekkori traumák, bár bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy azok az emberek, akik ilyen dominancia játszmákba belemennek, azok esetleg valamilyen korábban elszenvedett, kiszolgáltatott, vagy traumatizált helyzetet próbálnak újraélni, vagy esetleg a dominánsként megpróbálnak ezen felülkerekedni. Tehát mondjuk, hogyha valami szülő esetleg bántalmazta a gyerekkorában, akkor később esetleg ő vagy ugyanezt lejátsza és elszenvedi egy ellenkezőnemű szexuális partnertől, vagy azonos neműtől, vagy esetleg ő próbál a helyzet fölé kerekedni, magához ragadni az irányítást, és esetleg ő lesz büntető. De mondom, még egyszer hangsúlyozom, hogy a BDSM-et kedvelő emberek körében semmivel sem gyakoribb esetleg a gyermekkori trauma, vagy a pszichiátriai deviancia. Uh-huh.
1: Viszont az lehet, hogy gyakoribb, vagy lehet, hogy csak a film élményekből veszem én megint csak, hogy úgy tűnik az, hogy nagyon magas beosztásban lévő, hatalommal bíró férfiak kedvelik, a filmek szerint legalábbis, az olyan típusú dolgokat, amikor ők azok, akik alá vannak rendelve, mondjuk egy dominának.
2: Hát igen, mert ez nagyjából úgy magyarázható meg, hogy az a frusztráció, belső lelki konfliktusok, amik elfolytás alá kerülnek, hogy ne essen szét az ember énje, a összerendezett énje, és a külvilága is egy rendezett kapcsolatot tartson. Ezek a fétisek és a szexuális, a furcsa szexuális szokások során esetleg egy más úton, egy kerülő módon felszínre törhetnek, és szabad utat kaphatnak, mert ugye mondjuk ezeket a szexuális motívumokat, hogy mondjuk lekötözzük, hogy bántalmazzuk a másikat, ezeket sem ildomos, és akkor emiatt az izgalom, az a szexuális élménnyel összekötődik, és ezzel az izgalom, egy gerjedelem, egy fokozott impulzus és egy öröm forrás is összekapcsolódik, és egy idő után azt a rejtett frusztrációt, ami akár a férfiakban, akár a hölgyekben rejlik az elfolytások alatt, ezek ilyen úton, módon felszínre kerülhetnek, és így megkönnyebbülhetnek, és fontos, hogy ez általában nagyon intim és bensőséges viszonyt feltételez. Parafiliás zavarról, tehát hangsúlyozom, amikor ez már betegség, akkor beszélünk, hogyha ez szenvedés vagy feszültséget okoz valamelyik félnek. De normál esetben, esetleg akár veszélyt, vagy annyira megfolytja egy ilyen légvételi játékban, hogy akár fulladásos problémák jelentkeznek, vagy hasonló, vagy maradandó testi sérülés. De hangsúlyozom, hogy a normál fétis az semmiképpen sem okoz szenvedést egyik partnernek sem, és az mindenképpen jelen van, tehát ha nem zavarról, parafiliás zavarról, hanem sima parafiliáról beszélünk, jelen van a kontroll, hogy egy bizonyos ponton meg tudunk állni, hogy ne okozzunk a másiknak olyan fájdalmat, ami már nem fér bele az ő élvezeti repertoáriába.
1: Így van, hát ilyenkor jön ez a menekülő szó, amit általában megegyeznek, hogy ha azt mondom, hogy kakukk, akkor abba hagyod.
2: Milyen tájékozott, hogy...
1: Nézek filmeket.
2: Szoktak megállapodni, így van, vagy bármilyen jelzésben, ja, ami fontos, hogy noha, tehát hogy ez azért megadja, ugye a játék is úgy igazán élvezetes, hogyha szabályokon alapul, ez szabályok nélkül a játék sem az igazi, és itt is van jutalmazás és büntetés, tehát fontos, hogy a keretek azért meglegyenek szabva, és ezeket a kereteket nagyon fontos, hogy a partnerek közösen fektessék le, és közösen állapodjanak meg, hogy mi az, ami mind a kettőknek kellemes és tolerálható. Igen, ahogy mondtad, hogy ehhez egy intimitás, egy bensőséges viszony szükséges, és hogy hasonlót keres. Tehát ugye azért az első randin senki nem azzal kezdi, hogy a parafiliát esetleg előhozza. És
1: ne haragudj, lekötözhetlek, és akkor
2: hát,
1: ez összejön.
2: Igen, ez sokszor nehézkes a parafiliát kedvelő embereknek, akit megint csak alcsoportokra oszthatunk, hogy mennyire van szüksége erre, mert vannak, akik csak néha egy-egy játékot, a változatosság kedvéért behoznak, de aztán igazából ez a szexuális életük egyébként átlagosnak mondható. Van, akik azért gyakrabban, de vannak, akik csak ehhez kötve tudnak orgazmust és kielégülést elérni. Tehát az erőssége és az időbelisége alapján is lehet ezeket osztályozni. A lényeg az, hogy ha egy intim kapcsolatban, intim párkapcsolatban él valaki, akkor legyen olyan bensőséges viszony a másikkal, hogy akár ilyenekről is tudjunk beszélni, vagy tudjanak beszélni, és hogyha felmerül egyik részéről az igény, akkor ezt a másik elé tudja tárni, és legyen olyan bizalma a másikban, hogy ő ezzel nem visszajel, vagy esetleg nem visszahőköl. Ugye a szexualitásban is mondják, hogy sok minden belefér, amíg az mind a két partnernek megfelelő és élvezetet nyújt. Azt mondják, hogy érdemes próbálkozni, és a szexuális életre is igaz, mint az élet bármely más területére, hogy minél változatosabb, annál tartalmasabb és annál intimebb a kapcsolat, annál több a közös élmény, amit mind a ketten örömmel átélnek. És hogy ezért érdemes kísérletezni, akár ilyen apró játékokat kipróbálni.
1: A témát és a beszélgetést hamarosan folytatjuk Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel itt a Csillagpont Rádióban.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió Miskolcról. Folytatom a beszélgetést Pálmai Zsolt Ágoston, pszichiáterrel. Az intim helyzetben való alá fölé rendeltségről beszélgettünk már, és ezt tesszük ezután is. Kicsit megidéztük a beszélgetés első részében a Szürke 50 árnyalata könyveket, filmeket, ott is ilyenekkel lehet szembesülni. De azt is tudjuk persze, hogy a szexben azért sokféle dolgot lehet, illetve megengedett. Woody Allen jut eszembe, aki azt mondta, hogy nincs semmi mocskos a szexben, kivéve, ha igazán jól csinálják.
2: Igen, valóban.
1: És hát annyiféle dolgot lehet valóban csinálni, de akkor te, ahogy mondtad, bármit lehet, hogyha ez kölcsönös megegyezésen alapul.
2: Hogyha és egyik félnek sem okoz szenvedést, most sajnos manapság a virtuális világ elterjedése, az interneten bárhol ingyen elérhető, temérdek mennyiségű pornóval, az embereknek az inger küszöbe eltolódott.
1: Hát magasabban van nyilván.
2: Igen, és sajnos a szexuális érettség, a szexuális tájékozottság is egy kicsit már aberrált irányt vett. A sok férfi, aki pornófilmeken tanulja meg a szexet, azt gondolja, hogy az a természetes, hogy ő a domináns, leuraló, agresszív, mindenféle intimitás és érzelm nélkül bum bele a dologba, hűbelevalás módjára, és aztán meglepődnek és frusztrálódnak, amikor egy lányal esetleg megpróbálják ezeket a mintákat.
1: És kérdezi, hogy nem ugyanazt néztük, tudod?
2: Igen, nem. És ők nem. Ezért érdekes például, hogy vannak a hölgyek számára kifejlesztett erotikus filmek, amit gyengédebbek, lágyabbak, nem annyira direktek, mert a hölgyekben is ugyan miért ne lehetne igény a pornó, vagy a szexuális tartalmú filmek nézésére, de hát hogy azért az egy más megközelítésű. És megint csak ugye a folyamatos tanulás, ahogy a párkapcsolatban a fejlődést szolgálja, úgy gondolom a szexuális életben is nagyon-nagyon fontos, hogy a párok merjenek beszélni arról, hogy mi ami nekik jó, mi az, ami kevésbé, merjék tanítani a másikat, és hogyha a partnerünk esetleg egy vágyat fejez ki, vagy esetleg azt mondja, hogy ez így nem jó, de esetleg így jobb lenne, ezt fogadjuk el, és ne kritikának legyük, hanem egy jobbító szándéknak arra, hogy ő szeretné jobbá tenni a szexuális életünket, a közös szexuális életünket velem, nem mást keres, és nagyon sokszor van, főleg a férfiak esetében. Megfigyelt, hogy hát ha otthon nem működik, dobbantunk, keresünk valakit, akivel ez jól működik. De hát, hogyha ott ugyanazokkal a hibás motivumokkal próbálkozik, vagy ugyanazzal a stratégiával, akkor ugyanaz miért jár a sikerrel. Hmm. És nemrég alakult is olyan férfiakból, akik, hát úgymond, sem annyira anyagilag, sem annyira külsőleg nem vonzók, nem attraktívak, hogy úgy gondolják, hogy nekik alanyi jobban jár a szex, és hogy a hölgyeknek ez kötelesség lenne. Ez is egy nagyon érdekes társadalmi jelenség, és akkor ez is ezt a nagyon súlyosan eltorzult nézőpontot támogatja, miszerint, mintha a nő egy szexuális tárgy lenne, és mintha a nőnek nem lenne jobban eldönteni, hogy ő kivel szeretne ágyba bújni, és kivel nem. És az, hogy mondjuk egy párkapcsolatban a férfi bizonyos helyzetekben domináns és irányító, az nem azt jelenti, hogy ő mondja meg, hogy mi legyen, hanem fontos, hogy azért meghallja a partnert, az egyenrangú partnert, az egyenrangú másik felet, és a szexuális élet, ugyanúgy, ahogy mondom, az élet bármely más területe, egy közös játék legyen, tele kalandokkal, élvezettel, de hát ugye erre is érdemes rászánni az időt, nem úgy a meccs után letudni valamit, aztán...
1: Vagy közben, fél időben.
2: És akár a meglepetés se kell lehet gondolkodni, apróságokkal meglepni a másikat, az időt rászánni, a törődést, a figyelmet, és akár a testi érintést, tehát egy masszástól kezdve, akár valamilyen egy jégkocka, egy jó bor, tehát bármivel kiegészíteni, kísérletezni, azt gondolom, mindenképp érdemes, és nagyon jövedelmező dolog. Hmm. És ez a párkapcsolatnak és az intimitásnak nagyon sokat használ.
1: Így van, meg hát mondtad sokszor, hogy hát ha van annyira intim a kapcsolat, és akkor megbeszélik, és akkor nem tudom, hát az megint egy elég erős, nem is tudom, érzelmi intelligenciát, meg egyébként is intelligenciát feltételez, hogy valakik úgy le tudnak ülni, és akkor nem tudom, szemérmet félretéve megbeszélni akár ezeket a dolgokat, hogy én mit akarok, hogy akarok, te mit akarsz, hogy akarod.
2: Igen, bár ez egy kicsit direktnek tűnik, hát talán ehhez egy ráhangolódás, egy olyan bensőséges intim pillanat szükséges, viszont én azt gondolom, hogy ne féljünk a partnerünktől. Talán érdemes szem előtt tartani, hogy ha a partnerünk mellettünk van, ő is ugyanazt akarja, tehát a cél közös, a mindkettőnknek a közös örömszerzése, és hogyha ez az alapfeltevés, és megbízunk a másikban, akkor ez erre lehet építeni, és nagyon jó dolgokat kihozni, akár az ágyban is.
1: Uh-huh. Viszont ugye, hogyha visszakanyarodunk így a vége felé ahhoz, amivel kezdtük a szürke 50 árnyalat, az ott viszont pont volt ilyen szerződési írás, tehát ott nagyon feketén-fehéren ilyen le volt írva, hogy ezt vállalom, ezt nem vállalom, ezt lehet, ezt nem lehet. Tehát ott ez le volt írva. Tegyük hozzá, hogy talán ennyire emlékszem az egész filmből, az elsőt viszonylag megnéztem, a másodikat 10 perc után abba hagytam, mert nem értettem, hogy ezt én miért akarnám megnézni. Tehát nem történik benne semmi tulajdonképpen azon kívül, hogy ők most játszadoznak. De mondom, ettől függetlenül sikeres filmek voltak persze ezek.
2: Igen, és talán ennek a filmnek is a sikere ebben ragadható meg, hogy itt mernek játszadozni változatos. Jó, nyilván ugye ők elég szerencsés anyagi hátterűek, tehát ott nem azon kell gondolkozni, hogy a harmad állásból fáradtan hazaesült a négy gyerek mellett, mit tudom én, olajszagú háziasszonya éppen hogy próbál. Igen, sajnos a magyar élet, átlagos életszínvonal az nem igazán kedvez. Egyébként nem csak a szexuális életnek, hanem úgy
1: általában semminek.
2: És az intimitásnak. Így van, és sajnos ez az életvitel, a túlhajszoltság, a rengeteg stressz következménye az, hogy a szexet is gomnyomással akarják, főleg mint férfiak, hazamegyek, pik-puk, benyomok egy gombot, túlesek rajta, kész vége. És ez egyrészt egy kicsit öncélú, másrészt a testi kielégülés nem egyenlő a lelki kielégüléssel, a lelki szomjúsággal, a lelki vágynak a fedezésével, és ez nagyon fontos, hogy a kettőt egymásról leválasztani, hát ha lehet is, de nem érdemes.
1: Hát igen, mert jó, hogy felvetett ezt az anyagi helyzetet, tehát pont azon gondolkodtam, hogyha Christian Grey, azt hiszem úgy hívták ugye a főszereplő karaktert, nem egy nagyon-nagyon gazdag ember, akkor vajon mennyire?
2: Nagyon-nagyon jó képű.
1: És nagyon-nagyon jó képű, ráadásul akkor mennyire jön hozzá majd egy lányka, aki megengedi, hogy őt kikötözze, meg megverje?
2: Hát igen, mert ő lehetne egy csúnya, kövér, gazdag, dagat, akárki is, vagy éppen csóró, és akkor hát nyilván itt a dramaturgia. Egyébként én úgy gondolom, hogy a regénynek egy nagyon fontos mondani valója van, és az is szerintem nagyon fontos, hogy erről mert írni az író. Általában a könyvet jobban dicsérik.
1: Író nő, ráadásul.
2: Igen, író nő, tehát igen, és ez is talán, hogy hál' Istennek a modern társadalomban már sokkal egyen rangúbbak és egyen értékűbbek a legtöbb országban a hölgyek a férfiakkal, bár ez nagyon sokszor csak névleges, és ha megnézzük a mi társadalmunkban is, ott mindenki azt mondja, hogy igen, egyenlőség van a férfiak és a nők között, de azért ha megnézzük, igen, csak le vannak osztva a szerepek, apa lapátolja haza a pénzt többségében, anya otthon van, vagy valami egyebet csinál, de hogy azért sajnos ez nem eléggé forrott ki még a társadalmunkban, még a mi társadalmunk is, ugye amlok a nyugati társadalmunk, nem elég életek arra, hogy itt valójában egy szexuális forradalom és egy egyenjogú, egyenértékű férfinői partneri viszony alakuljon ki. A társadalmunk patriarchális, pénz és tőke és anyagi alapú, és ez bizony a szexuális életben is megmutatkozik, elég csak ha a pénzért vásárolt szexualitásra gondolunk, hogy ez azért a férfiak részéről sokkal elterjedtebb, vagy a pornó szexiparra, hogy azért ők is inkább a férfiakat célozzák meg, akik a pénzükért cserébe egy szolgáltatást kapnak. Ez a szemlélet úgy gondolom azért nagyon káros, mert hogyha ez átmegy a való életbe, és egy valós párkapcsolatba is, tehát mint egy házassági szerződés, hogy én adom a pénzt, te adod a szépséget, vagy a örömöket, a javakat, hát ez hosszú távon semmiképpen nem szerencsés, és nem egy egyenrangú társ partneri kapcsolat lesz ebből, hanem általában inkább bálás vagy a rosszabb dolgok. Uh-huh.
1: No, hát akkor Magyarországon is van szürke 50 árnyalata, csak egy kicsit kisebb, kicsit szürkébb, mint az eredeti.
2: Igen, kicsit harcosabb, de a miénk. A regényen sokan szerintem felbuzdultak, és talán arra is jó volt, hogy a párok kísérletezőbbé váltak, viszont ugye hangsúlyoznám megint, hogy az, hogy valaki egy szexuális játszadozásba, amiben akár ilyen mindenféle dominancia mintázatok, vagy akár ütések, vagy folytás, vagy hasonló, tehát ilyen BDSM jegyek jelentkeznek, hogy ez a legfontosabb és legsarkalatosabb pont, hogy ez nem okoz szenvedést egyik félnek sem, és fontos, hogy ez ne egy erőszakként élje meg, és ne egy nyomásként, hanem egy közös kísérletként, egy játékért, és hogy igen, hogy valóban legyen ott a stop szó, hogy bármelyik fél ezt megállíthassa, és akkor bűntudat vagy sérülés nélkül megállhasson a dolog, mielőtt baj lenne, és utána erről lehet beszélni, hogy akkor most mi is történt valójában.
0: Csillag.rádió, a város pulzusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillag.rádióban.
3: Ismét orosz drón támadás érte Ukrajna déli térségét, hajnalban újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán erők csapást mértek az orosz árnyékflotta két olajszállító hajójára, a dél-oroszországi Novorosszijiknál. Hozzátette, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vett ki minden Európában érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Itthon Radnai Márka a Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén található Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A hamu több környékbeli települést elborított, több mint 50 falut telepítettek ki. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Csillag.rádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Martini Milán nevében is. Martini Emil vagyok. A mai sportszeletben a tegnapi sporteseményekről ezúttal csak eredmény szintjén számolunk be, részletesen pedig a szokásos hétfői összefoglaló adásunkban foglalkozunk majd a labdarúgó, kosárlabda, röplabda, atlétika és meg annyi sportággal. Kezdjük most kosárlabdával. A női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzésén a DVTK Hunterm az NKA Universitas Pécs együttesét fogadta szombaton délután. A végig roppant feszült hangulatú találkozón minden negyed szorosan alakult, de hármat is a vendégek húztak be, akik így végül a találkozót is megnyerték 60-66 arányban. Ezzel a győzelemmel pedig a mecsekaljai együttes a három nyert összecsapásig tartó párharcban 2-0 arányban vezet. A következő, akár mindent eldöntő ütközet kedden lesz Pécsett. A Simple női liga 20. fordulójában Szekszárdon vendégszerepelt a DVTK női labdarúgó csapata. Az alaposan felforgatott piros-fehér együttes mérkőzése az első játékrész után gól nélküli volt, míg a második félidőben a hazaiak szerezték a gólokat, és így a 3 pontot is, a vége pedig 3-0 lett a hazai tolnaiaknak. Bém Gábor vezető edző a találkozót követően kritikusan elmondta, hogy ezen a mérkőzésen több fontos dolog hiányzott a csapatából, ami a győzelemhez kell, az akarat, az alázat, a szenvedély. Hozzátette, idézem, ez a hozzáállás méltatlan a DVTK hagyományaihoz és filozófiájához. Egy pár játékos már úgy tűnik, kivette az évi rendes szabadságát, ezen változtatni fogunk, jelentette ki Bém Gábor. A DVTK a tabella 9. helyén áll. A DVTK atlétája Tóth Anna is ott volt szombaton a botswanai váltóvilágbajnokságon, ahol a magyar női 4x100 méteres csapata az 5. helyen ért célba futamában, azonban egy hibás váltás miatt utólag kizárták.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Az adás második felében mai sporteseményekről szólunk röviden. Mint ismert, a MEAFC az NB1B piros csoportjában a legjobb 4 közé jutott, miután a Nyíregyháza elleni párharc 5. szabolcsi összecsapásán diadalmaskodott Szollár Gergő együttese, megnyerve ezzel a csatát összesítésben 3-2-re. A papírforma alapján esélyesebb volt a rutinos Nyíregyháza, de a fiatalokból álló, nagyot küzdő MEAFC folytathatta tovább a versenyt az NB1B piros csoportjának bajnoki címért. Az ellenfél a BKG Prima együttese a legjobb 4 között, akiket az alapszakasz során egyedüliként a miskolci egyetemisták voltak csak képesek oda-vissza legyőzni, így bizakodva vághatott neki a MEAFC ennek a párharcnak. Ismét pályahátrányból indult a gárda, és az első meccsen még pénteken a hazaiak 103-80 arányban nyerni tudtak, és 1-0 arányban vezetnek a három nyert mérkőzésig tartó párharcban. A cél viszont még mindig egyértelmű a MEAFC-nál, megismételni a korábbi bravúrt és kiharcolni immáron a döntőbe jutást. Evés közben jön meg az étvágy, dolgozunk tovább, hogy elérjük a céljainkat, nyilatkozta Szollár Gergő vezetőedző. A második találkozóra ma 18 órától kerül sor az egyetemi körcsarnokban. Szintén beszámoltunk róla, hogy még kedden elvette az MTK Budapest pálya előnyit a DVTK Ongropak női röplabda csapata, azaz győzelemmel zárták az első mérkőzést az NB1B 5. helyért vívott párharcban a piros-fehérek. A találkozó végig kiélezett csatát hozott, két szett is rájátszásba torkollott, ám az idegek harcát a diósgyőriek bírták akkor jobban, így lehetőségük nyílik két mérkőzésen lezárni a párharcot és megszerezni az NB1 5. helyét. Ez a bizonyos második meccs pedig hazai pályán lesz, ma 18 órától a DVTK arénában, ahol tehát fordított párosításban küzdenek tovább a csapatok. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal jelentkező friss sport információkat. Most búcsúzik a szerkesztő Martini Milán és az elmúlt 5 perc műsorvezetője Martini Emil.
0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
2: Na mi van, hiányoztunk?

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: A Feledhetetlen Alapítvány küldöttsége számára minden bizonnyal

0: Hát ilyen lenyűgözőnek mondhatom ezt a rendezvényt. Már csak azért is, mert hogy egy olyan világszintű összefogásról tettek a szervezők tanúbizonyságot, megjelent a svéd királynő, a jordán hercegnő, akik ugyanazzal az erővel és mentalitással támogatják ennek a világszervezetnek a munkáját, mint amivel a szervezők tulajdonképpen dolgoznak azért, hogy felhívják a figyelmet, hogy a demencia mekkora problémája a világnak. A jelenlegi jóslatok szerint, és ez a bejelentett kutatás szerint, ami itt a kongresszuson történt, az a megdöbbentő hír van, hogy 2040-re a harmadik vezető haláloknak várják a demenciát. És tulajdonképpen az egész konferencia arról szólt, hogy ösztönözzék azokat a szervezeteket, akár állami szinten működő szervezeteket, akár civil szervezeteket, akik a világon a demenciával élőket dolgoznak, hogy hívják fel a figyelmet arra, hogy ez mekkora probléma, váljanak képessé arra, hogy felhívják a problémára a figyelmet.
1: Hangulatában milyen volt ez az esemény? Úgy értem, hogy egy-egy ország képviselője bizakodóan tekint a jövőbe, sürgetően tekint, vagy vannak azért negatív tapasztalatok is?
0: Nyilván a jelenlévők, ők mind nagyon-nagyon sokat dolgoznak. Több mint 1000 küldött volt, 190, közel 190 országból a világra. Ez egy nagyon összefogó és ugyanazért az ügyért dolgozó közösség, aminek én nagyon büszke vagyok, hogy a Feledhetetlen Alapítványon keresztül Magyarország is tagjává vált. Igaziból a legfontosabb felhívás és üzenete az volt ennek a konferenciának, hogy kezeljék a nemzetek prioritásként a demencia ügyét, növeljék az országaiban a lakosság demencia tudatosságát, és hozzanak létre olyan cselekvési terveket, amik mentén segíteni lehet az érintetteket, a betegeket, a családokat. Szervezzenek képzéseket, ami képzéseken keresztül lehet segíteni a gondozóknak, az önkénteseknek, és ide tartozik a szakemberek, akár szociális egészségű szakemberek megfelelő képzése. A legfontosabb dolog a társadalom tájékoztatása, illetve finanszírozzanak kutatásokat az országaiban arra vonatkozóan, hogy a demencia ügye milyen cselekvéseket igényel. Tehát ez egy nagyon-nagyon együttműködő és nagyon közös célért dolgozó konferencia. Amit fontos tudni róla, hogy itt nem csak szakemberek vannak jelen, hanem gyakorlatilag tényleg civil szervezetek, önkénteseik, és az érintettek is részt vehetnek ezen a konferencián.
1: És részt is vettek?
0: Igen, közvetlenül mellettem ült egy úr, ő Amerikából érkezett, enyhe demenciával él, megfelelő kísérővel, és gyakorlatilag végig részt vett a konferencián. A hozzátartozókra és a családtámogatásokra vonatkozó szekciókban végig bennült. Volt egy plenáris előadás, ahol egy francia család jelent meg, a demenciával érintett beteg, az ő felesége, a fia, ők elmondták, hogy hogyan működik náluk a gondozás, hogyan tudnak gondoskodni, és Franciaország ugye nagyon elől jár a demenciával élő segítésében. Ők elmondták, hogy milyen támogatást kapnak arra, hogy személyre szabott rehabilitációs kezeléssel minél tovább meg tudják tartani a beteg függetlenségét. Nagyon-nagyon érdekes, hogy mennyire heterogén egyébként a világ a vonatkozásban, hogy a demenciával élőkért mit tesznek és mit nem tesznek. Vannak vezető nemzetek. Nem kell messzire menni, Szlovénia a második demencia tervét valósítja már meg, ők erről számoltak be. Gyakorlatilag Ausztriában is évek óta van nemzeti demencia stratégia, ők a 2025. évi eredményeiket hozták el és mutatták be, de Szingapúrtól kezdve az afrikai országokon át rengeteg-rengeteg olyan ország van, aki nagyon szervezetten állami támogatással, például Jordánia egészségügyi minisztere is tartott előadást, tehát hogy olyan országok jönnek el, és olyan vezető politikusok jönnek el, akiknek valóban van rálátásuk és hatásuk a demencia ügyének kezelésére.
1: E tekintetben egyébként már, mint a demencia, nemzeti demencia stratégia szempontjából mi hogy állunk?
0: Nekünk nincsen nemzeti demencia stratégiánk. Amit érdemes egyébként megnézni, az Alzheimer Disease International

0: Tehát az ADI egy külön weboldalt hozott létre, egy demencia atlaszt hozott létre, és tulajdonképpen ezt mutatták be itt a konferencián. Ez tulajdonképpen egy teljesen adatvezérelt weboldal, egy külön weboldal, ami az ADI-nak az oldaláról érhető el, és tulajdonképpen itt a világországainak a demenciáért, vagy a demenciára vonatkozó cselekvéseit foglalják össze, illetve mindenféle statisztikai adatokat az országokról, a medián életkort, a jelenleg ismert betegek számát, az egészségügyi szervezettséget, a szociális intézményi ellátások rendszerét, és egészen a társadalom politikáig mennek végig, hogy egy-egy országot bemutassanak, és nyilván megjelölik, hogy kik azok a szervezetek az egyes országokban, akik a politikai döntéshozóktól függetlenül tesznek a demenciáért, és keresni kell őket. Úgyhogy így Magyarország is fönt van ezen a térképen. Jelenleg olyan országként van fönt a térképen, ahol finanszírozott az egészségügyi ellátás, részben finanszírozott, tehát magán és állami szektor van a szociális ellátások vonatkozásában, vannak intézkedések, de nemzeti demencia stratégia nincs.
1: Ezért még küzdeni kell. Egyébként hazánkat képviselni egy ilyen rangos eseményen az óriási felelősséget jelenthetett az alapítvány képviselőinek a számára. Egyáltalán jelenti ez az a 8 éve, ha jól tudom, 8 éve létező alapítvány munkájának az elismerését is?
0: Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen. Ugye mi már második évben vagyunk ebben a bizonyos csatlakozási folyamatban, bár a szervezet igaz, hogy itt a rendezvényen már nyugdíjba vonuló vezetője már mondta, hogy mi ne foglalkozzunk semmivel, mert ugye menni kellett szavazni így a világszervezet jövőjének, a jövő tervei vonatkozásában. Tehát, és akkor így mondtuk, hogy hát, hogy mi csatlakozó szervezet vagyunk, mondta, hogy nem, már itt nyugodtan menjünk, és mi is szavazzunk, és lássuk, hogy hogyan működik tulajdonképpen ez a szervezet, hogy aktívan és jól tudjuk Magyarország ügyét képviselni. Tehát egy rendkívül befogadó közösségről van szó, akik mindenben együtt működnek, mert egyetlen egy céljuk van, hogy a demenciával élők életminőségét javítani tudják.
1: Konkrétan mit jelent az önök munkájában és annak előbrevitelében a világkongresszuson való részvétel?
0: Egyrészt az, hogy bekapcsolódhattunk ugye a nemzetközi vérkeringésbe, és látjuk, hogy merre és hogyan gondolkodnak tovább a demencia ügyért dolgozó vezető országok. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy ne csak ilyen szigetszerű tevékenységeket végezzünk, vagy így a saját tapasztalataink és megérzéseink alapján képviseljük a demencia ügyét, hanem egy teljesen tudatos érdekképviseleti szervezetté, betegképviseleti szervezetté válhasson a feledhetetlen alapítvány, és összhangban a nemzetközi trendekkel végezze a tevékenységeit Magyarországon, és képes legyen arra, hogy a döntéshozóknál elérje azt, hogy Magyarországnak is végre legyen nemzeti demencia stratégiája. Csak így oldható az meg, hogy az ország bármely részén demenciával él valaki, ugyanolyan ellátást, ugyanolyan gondozást, és a családja ugyanolyan támogatást kapjon.
1: Említette a politika, a politikusok részvételét, hát e tekintetben azt hiszem, hogy nem túlzásra úgy fogalmazok, hogy mi hátrányban vagyunk a politika úgymond elfoglaltsága, megosztottsága miatt itt Magyarországon. Ez gondolom külön nehézséget jelent.
0: Igen. Én úgy gondolom, hogy jelentett nehézséget. Én bízom benne, hogy valóban lesz felálló egészségügyi minisztérium, valóban lesz a gondoskodásnak önálló minisztériuma, vagy ha nem, akkor az egészségügyel karöltve, hiszen ez egy csak egyben kezelhető probléma, az egészségügyi és szociális ágazat összefogásával kezelhető probléma, és bízom abban, hogy egy ilyen nemzetközi támogatás és elismertség hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megfelelő képviselet nyújtásával eredményeket tudjunk elérni.
1: Hát legyen így, bizakodjunk. Mielőtt még elköszönnék, doktornő, azért eszembe jutott, hogy sok ideje nem volt pihenésre, hiszen térült, fordult, mert hogy részt vett Siófokon a 27. Oktató Családorvosok Országos Konferenciáján is a hétvégén.
0: Igen, ez egy ilyen szerencsés véletlen volt, hogy a programba szombati napra került az én előadásom, úgyhogy így el tudtam menni. És hát délutánra, tehát ez is nagyon sokat segített, hogy azért valamennyit tudtam pihenni. Nagyon fontosnak tartom, és nem csak én, hanem ezt meglepődve láttam, hogy az Adi is nagyon fontosnak tartja a szakemberek képzését. Nagyon fontos, hogy Magyarországon a családorvosok egységes tudással rendelkezzenek arról, hogy hogyan lehet felismerni a demenciát, ne bagatelizálják el a problémát, hanem támogassák a betegeiket abban, hogy mielőbb diagnózishoz jussanak. Tudom, hogy nincsen gyógyszer, és tudom, hogy hatékony orvosi terápia jelenleg nem elérhető. De mégis azt gondolom, hogy a diagnózis ismeretében megfelelő támogatást kaphattak a beteg is és a család is ahhoz, hogy az életminőségét a lehető legtovább, a lehető legmagasabb szinten tudja megőrizni.
1: Muníciókban felvértezve indul tehát akkor ez a hét az ön számára?
0: Abszolút úgy indul, illetve az elkövetkezendő év feladatai tekintetében is teljesen megszilárdult tulajdonképpen az az elképzelésem, hogy igenis merjünk nagyot álmodni, és legyünk Magyarországon a demenciával élő képviseleti civil szervezete.
1: További eredményes küzdelmet kívánok ehhez, doktornő, és nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást.
0: Én köszönöm.
2: Ön a Csillag.rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. Hírek a Csillag.rádióban.
1: Ismét orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét, hajnalban újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán erők csapást mértek az orosz árnyékflotta két olajszállító hajójára a dél-oroszországi Novorosszijknál. Hozzátette, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat, ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vett ki minden Európában érkező személy és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Itthon Radnai Márka a Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként. Azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt, csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén található Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A hamu több környékbeli települést elborított, több mint 50 falut telepítettek ki. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Pörgesd fel a pulzusod!
2: FM 103 Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Néhány nappal ezelőtt egy sikeres beavatkozásról szóltak a híradások, legalábbis amire én felfigyeltem, amelynek a színhelye az Egri Markot Ferenc kórház volt, és a résztvevők pedig a helyi kórház intenzív osztálya és a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei központi kórház intenzív osztályának és mellkassebészeti osztályának vezetője, dolgozói, szóval egy közös koprodukció eredményéről szólt ez a cikk, ez a tudósítás, amelynek során egy 60 év körüli hölgynél sikeres beavatkozást végeztek el, mégpedig, hogyha jól mondom, akkor mediasztinálisnak nevezett beavatkozást. Bologat a stúdió vendége dr. Tóth Imre mellkassebész osztályvezető főorvos, a Központi Kórház orvosigazgató helyettes, akit köszöntök szeretettel.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyot nem tévedtem akkor, amikor kimondtam ezt a latin szót, ugye?
2: Igen, nagyon jól.
1: Köszönöm, kiprovokáltam én is az elismerést, amely igen. Jár önöknek egyébként. De azért megkérdezem, hogy miért figyelt fel a sajtó erre az eseményre? Ez annyira nagy trúvájnak számít, vagy a ritkasága miatt, vagy miért?
2: Hát most én nyilatkozom ez ügyben, pedig igazából a sebészeti része a legkevesebb, hiszen az egy technikai kérdés, ezt a bizonyos csecsemőmirigy daganatot, vagy pedig hát ugye a mediasztinális tumornak is nevezhetjük, de azon belül csecsemőmirigy daganat, egyszerűen el kellett távolítani. De a probléma az, ameddig odáig eljutunk, hogy ezt meg lehessen tenni, illetve a műtét utáni időszaknak a menedzselése, ezek nagyon komoly szakértelmet és speciális tudást igényelnek, és ebben működött együtt az Egri Kórház intenzív osztálya, az ottani ideggyógyászat, illetve hát a Miskolci Központi Intenzív. El tudtunk oda jutni, hogy ezt a beteget úgy előkészítették két ilyen izomgyengességgel járó krízis után, hogy alkalmassá vált műtétre, és biztonsággal el lehetett végezni a műtétet. Tehát igazából itt az a műtét körüli munka, ami történt, az volt az igazán nagy dolog, és nem annyira a műtét.
1: Hát mindig is szerény volt egyébként, mert azért ez a kettő együtt működik, és egyik a másik nélkül nincsen. Bontsuk ki egy kicsit részletesen ezt. Két tüdőfél közötti mellkasi részhez kellett hozzányúlni, vagy ott történik a beavatkozás, igen. És ez azért rizikós, mert hogy ilyen létfontosságú szervek vannak ott, mint a szív, a nagyerek, a nyelőcső, meg ugye a csecsemő. Igen, apróságok. Igen. Olyan apró amelyek egy pillanat alatt egy más világot villanthatnak fel az érintett számára, és hát utalt rá erre a bizonyos krízisre.
2: Miaszténiás krízis? A grávis betegségnek a neve, amit ez a csecsemőmirigy tud okozni.
1: Ez a légzés leállás, ugye?
2: Igen, ez egy izom gyengességgel, illetve hát szélsőséges esetben izombénulással járó, általános izombénulással járó betegség, ami nyilván a légzőizmoknak a bénulását is okozza, és ezáltal egy életveszélyes krízis helyzetet teremt.
1: Tehát azonnali beavatkozás szükségeltetik ilyenkor?
2: Érdekes dolog az azonnali beavatkozás, de nem azonnali műtét. Tehát ezt megint hangsúlyoznám, tehát el kell jutni odáig, hogy a műtétet el lehessen végezni. Csak mondom, hogy ez a mediasztinum, amiről most beszélünk, nem tudom, mennyire van benne a köztudatban, mert a nyelvújítás korában erre kitaláltak egy magyar szót, hogy gátor. De ha én most 10 embernek azt mondanám, hogy gátor, nem tudnák, hogy 10-ből egy esetleg, hogy az hol van.
1: De nem mintha sokkal többen tudnák ezt a másik latin szót, a kifejezést, hát de igen, azért azt talán jobban el
2: de tudja. Valójában a szakmában is, mivel kevés műtétet végzünk a mediasztinumban, tehát a gátorban, ezért a szakmai köztudatban sincsenek benne annyira a gátornak a betegségei. Ez, én azt gondolom, hogy most ebben az esetben, hogy felismerésre került, hogy ennek a betegnek ott van egy daganata, felismerésre került maga az izomgyengeségnek a ténye, és ezt két krízis helyzet után úgy tudták kezelni, hogy műtétre alkalmassá tették a beteget, tehát ez egy nagyon nagy dolog. Egerben nincsen mellkassebészet, tehát ezt a beteget el kellett juttatni Miskolcra, az itteni intenzív fogadta, és mi pedig megoperáltuk, és a műtét utáni időszakban pedig szintén folytatta az intenzív a kezelését.
1: Eddig ugye az Országos Onkológiai Intézet mellkassebészetén elsősorban ott történtek ezek a beavatkozások, nem?
2: Igen, tehát a krízises betegeknek a beavatkozása, meg kell mondani, hogy nem sok van ilyen, tehát másfél évvel ezelőtt volt körülbelül az utolsó ilyen eset, Mi a szténiás betegeket operálunk rendszeresen. Körülbelül 6 éve, 7 éve kezdtük el a csecsemőmirigy műtéteit, méghozzá minimál invazív módon. Persze hát ez attól függ, hogy hol helyezkedik el, mekkora méretű, hogy infiltrálja a környezetét, tehát hogy beszűrje a környezetét a daganat. De nagyon sok esetben most már ezt minimál invazív módon, tehát gyakorlatilag 3 kis lukból meg lehet operálni. Nagy különbség van abban, hogy a beteg az egy kontrollált miaszténiában szenved-e, vagy pedig ilyen krízis helyzetek alakulnak ki nála.
1: És ez mitől függ egyébként, hogy kialakul a krízis helyzet? Az nyilván egyénektől függ, azt értem, de valami okozza ezt?
2: Igen, tehát amikor a gyógyszeres lehetőségek elfogynak. Itt igazából egy ingerület átviteli zavarról van szó, tehát az idegszálról az ingerület nem jut át az izomra. Általában autoimmun oka van ennek, tehát a szervezet, a saját szervezet termel olyan ellenanyagokat, ami az ingerület átvívő anyagot nem engedi át az izomba, és azok a gyógyszerek, amikkel előkészítik a beteget, az tulajdonképpen azt célozza, hogy ez az ingerület átvitő anyag megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre. De ennek is vannak korlátai, és hogyha ezek a korlátok bekövetkeznek, akkor már csak azt lehet csinálni, hogy olyan gyógyszert adnak a betegnek, ami az immunrendszerét kezdi el egy kicsit gyengíteni, hogy ne harcoljon a saját szervezet által produkált anyag ellen, és az ugye mindig kétélű, hát ezt tudjuk nagyon jól, az egész szervezetet érinti. Ezért nagyon nehéz a krízises betegeket előkészíteni a műtétre.
1: Azt, hogy valaki miasztémiás beteg lesz, az hogy derül ki? Ez egy alapos vizsgálat után, vagy egy rosszulét után váratlanul?
2: Kezdetben annyi tünete van csak, hogy a betegen azt vesszük észre, hogy felemeli az állát mindig, ha nézni akar valamit, mert lóg a szemhéja, és nem lát ki a saját szemén. Tehát először a úgynevezett szemhéptózis az, ami kialakul egy ilyen betegnél.
1: Fiatal, idős, kik az esélyesebbek, vagy nincs erre még?
2: Én nem vagyok ideggyógyász, tehát, de az a helyzet a miaszténiával, hogy van időskori típusa, amelyikhez nem társulnak daganatok. De van ennek egy másik változata, amikor az úgynevezett csecsemőmirigy, megmaradó csecsemőmirigy, vagy csecsemőmirigy daganattársul hozzá. Most úgy gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember azt se tudja, hogy van ilyen, hogy csecsemőmirigy a szervezetünkben.
1: Hát tudjuk, hogy itt a szecson tájékán.
2: Igen, hát a gátorban helyezkedik el. Igen, és annak az a feladata, hogy egészen a immunrendszer kialakulásakor a bizonyos limfocita, tehát fehérvérsejt típusokat ott termel először a szervezet, méghozzá a T, tehát a tímusz eredetű limfocitákat, de aztán ez elsorvad, mert ennek a szerepe megszűnik a szervezetben, de ha megmarad felnőtt korban, és valamilyen okból újból elkezd funkcionálni, illetve ha daganat keletkezik benne, akkor felborítja az immunrendszernek ezt a tevékenységét, valamiért éppenséggel az izom ingerület átvitel, tehát ennyire nem mélyedtem el a témában, nyilván aki elméleti szakember ezt jobban tudja, de egyértelmű az összefüggés. Viszont nagyon érdekes, hogy azért az ilyen betegeket fel kell arról világosítani, hogy ez nem úgy működik, hogy amikor eltávolítjuk a daganatot, akkor másnaptól megszűnik a miaszténiája is, mert érdekes módon, hogy utána még hónapok, évek kellenek, mire a gyógyszer mennyiség, amivel ugye ezt kontrollálni lehet, el lehet kezdeni csökkenteni, tehát nem azonnali hatású, de mégis meg kell tenni ezt a lépést, mert egyértelmű az összefüggés a miaszténiája és a csecsemőmirigy megléte, fennmaradása, vagy pedig a csecsemőmirigy daganata között.
1: A miaszténi maga az krízist jelent tulajdonképpen?
2: Nem, a miaszténi az annyit jelent, hogy miaszténiája, tehát izom gyengeséget jelent. A gravis az pedig azt jelenti, hogy súlyos. Tehát a miaszténiája gravis súlyos izomgyengeség, de a mint diagnózis ezt a típusú súlyos izomgyengeséget értjük.
1: Az meg, hogy az esetben a daganat jó vagy rossz indulatú, ez esetben teljesen mindegy. Hát nem teljesen mindegy, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy azt onnan el kell távolítani.
2: El kell távolítani. Ezek általában azért rossz indulatú daganatok, illetve az úgynevezett tímusz perzisztens, tehát fennmaradó csecsemőmirigy, ami nem daganat, csak egyszerűen megmaradt, nem sorvadt el az egyetfejlődés során a betegnél, az jó indulatú elváltozás. A csecsemőmirigy daganatai azért általában rossz indulatúak, de alacsony malignitásúak a legtöbb esetben. Nyilván onkológiai követést, esetleg helyi kezelést, akár sugárkezelést igényelhetnek a műtét után. Ez már az onkológusnak a feladata, hogy a szövettan alapján eldöntse, hogy mennyiben szükséges utókezelés. Az egy másik vonulata a dolognak, hogy mind daganat is foglalkozni kell vele.
1: Ez a hirtelen légzésreállás azonnali beavatkozást igényel, hangsúlyozta ön is, de nem feltétlenül a műtétet. Gondolom, hogy lélegeztetőgépre kell tenni, itt azt értjük ez alatt,
2: lélegeztetőgépre kell tenni a beteget. Most megint érdekes helyzetben vagyok, mert én, hogyha ilyen elméleti dolgok kerülnek szóba, és meg kell nyilatkoznom, akkor azt mondom, hogy én csak egy sebész vagyok, tehát ott van a tumor, kiveszem, kész. De valójában arról van szó, hogy lélegeztetőgépre kell tenni, és hogyha ez a bizonyos gyógyszer, amelyik az ingerület átvívő anyagnak a lebontását gátolja, nem elegendő, akkor ki kell mosni a vérből gyakorlatilag azokat az ellenanyagokat, amik okozzák a krízist, úgy nevezik, hogy plazmaferezist kell végezni a betegnél, és úgy lehet elérni azt, hogy vissza tudják hozni, hogy újból legyen izomtónusa. És a miaszténiás krízisnél ezt a beavatkozást is el kellett most végezni konkrétan ennél a betegnél is, illetve, hát ahogy mondtam, immunrendszer, általános immunrendszer gyengítő, idézőjelbe gyengítő, tehát immunrendszer gátló anyagokat adnak, ami nem csak szteroidot jelent, tehát kortikoszteroidokat, hanem bizonyos olyan anyagokat, amiket, hát mondhatjuk úgy, hogy citosztatikum, tehát olyan, mint a daganat ellenes anyag, ami egy általános sejt szaporodás gátló anyag tulajdonképpen, és akkor ebben én úgy tudom, hogy jelenleg kiismerül a rendelkezésre álló paletta, és akkor következik a műtét, hogy egyre kevesebb ilyen gyógyszert kelljen adni a betegnek, hangsúlyozom, utána még hónapokig azért, sőt, még akár egy-két évig is résen kell lenni egy ilyen beteg esetében.
1: Akartam is kérdezni, hogy tulajdonképpen ez mit jelent a betegnek, hogy megszűnt most már végérvényesen az ő számára az a bármikor bekövetkező életveszélyes állapot?
2: Hát én úgy gondolom, hogy annak az esélye az jelentősen lecsökkent.
1: Ám a gyógyulás az megint egy más kérdés, de esélyt kap arra, hogy...
2: Igen, hát valójában arról van szó, hogy az ilyen betegnél a műtét utáni időszakban azért alakulhat ki újabb miaszténiás krízis, mert bár a sebész az nagyon precízen és finoman bánik a szövetekkel, de mégiscsak meg kell fogni azt a daganatot, meg kell mozgatni, tehát magyarul mechanikai hatás éri a daganatot, és a benne lévő anyag, ami ezt az egészet okozza, a műtét során nagyobb mennyiségben beáramolhat,
1: kiszabadulhat,
2: és akkor emiatt lehet közvetlenül a műtét után miaszténiás krízis. De ez igaz egyébként azokra a betegekre is, akikről csak azt tudjuk, hogy miaszténiája volt, krízise nem volt, de megoperáljuk. Tehát van egy ilyen sebészi elv, ez a no touch elve, hogy lehetőleg a daganatokkal úgy kell bánni, hogy nem nyomkodni, mancsikolni, tehát nem szabad durván bánni velük, hanem lehetőleg nem ráfogni. Hát ez egy sebésztechnikai kérdés, hogy úgy vegyük ki ezt a daganatot, hogy közben ne nyomkodjuk, meg ne bánjunk vele durván. De hát ugye van ez a mondás, hogy sebészi precizitás, tehát nyilván ezt így kell csinálni. Ezzel együtt előfordulhat.
1: Mit jelent nekünk itt a kórháznak, önöknek a szakmán belül egy ilyen beavatkozás? Úgy értem, hogy óriási felelősséget kellett felvállalni önöknek ahhoz, hogy itt végezzék el ezt.
2: Igen, tehát a műtét körüli kezelésnek az irányítása, az annyiban a sebész kezében van, hogy a műtét szervezése, időzítése az a sebészen múlik. Azért kell szorosan együttműködni, különösen, hogyha egy másik intézményből kapjuk a beteget, hogy az időzítés jó legyen. Mert ki lehet futni az időből, illetve túl korán is bele lehet csapni a műtétbe. Rendelkezésünkre áll néhány napos intervallum, amikor ezt el lehet végezni, ezt a műtétet. Csak azért nagyon nehéz, mert vannak más betegek is, akiket operálni kell. Tehát jelen esetben azt kellett mondjam az EGRI kórháznak, hogy amikor úgy látják, hogy szállításra alkalmas a beteg, akkor küldhetik, ha fogadja a mi intenzívünk, ugye, hogyha ott is van hely, és mi pedig a saját műtéti programunkat akkor borítjuk, természetesen akkor más műtétet halasztunk, és helyette ezt a műtétet fogjuk elvégezni.
1: Hogy néz ki egy ilyen beavatkozás? Úgy értem, hogy miután nem mindennapos, és általában a műtőben összeszokott társaság dolgozik, én mindig csodálkozom, de meg is kérdezem, hogy ugye pillantásokból tudnak kommunikálni egymással. Hát itt sokkal nehezebb a helyzet. Nem csak azért, mert egy viszonylag ritka beavatkozásról van szó.
2: Te Egerben a Hevesi Tibor doktor dolgozott, ugye a Sárkány Péter főorvos osztályán, a betegen. Itt nálunk a Reusz Géza osztályvezető főorvos, ő szervezte az ittenit, és hát aki altatta, az pedig dr. Manzel Piroska volt, úgyhogy nagyon ügyesen, szépen. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy az egész beavatkozás, hogyha mondjuk egy ilyen brazil szappanopera szintjére, semmi izgalmas nem volt benne. Tehát a beteg tökéletesen előkészítve műtőbe került, nem volt semmi probléma a műtét során, nem volt vérzés, nem volt futkározás, semmi, és a műtét után is teljesen sima ügy volt. Tehát ilyen értelemben semmi izgalom nem volt benne, vagy semmi szenzáció.
1: Onnan nézve gondolom.
2: Kívülről rátekintve, igen. Hogyha nem egy török vagy brazil forgatókönyv, vagy szappanopera forgatókönyv szerint nézzük. Tehát pont ez a jó benne, hogy igazából eseménytelen volt az egész.
1: Az utánkövetés alatt milyen intervallum, időintervallum értendő? Tehát mikor nyugodhat meg ez a beteg?
2: Hát kettős probléma, ahogy mondtam, az egyik maga a miasztenia, a másik pedig a mint daganat. A onkológiai részének annak megvan a saját protokollja, tehát úgy, mint más daganat esetében eleinte 3 hónap, aztán fél év, később évente kell ellenőrizni, és attól függően, hogy milyen onkológiai kezelés, műtét utáni onkológiai kezelésre van-e szükség, vagy pedig nem, ezt az onkológus dönti el. Ami a miaszténiát illeti, azért nem tudok rá válaszolni, mert abszolút egyedileg változik. Tehát nyilván erre oda kell figyelni, tehát hogy milyen jelek vannak. Például ezt a beteget is, amikor én meglátogattam az intenzíven a műtét előtt, azért esténként már lógott a szemhéja, tehát ott libegett azon a határon, hogy tehát nem volt tökéletes.
1: Ez a legfontosabb jele, ugye?
2: Az első jele, igen.
1: A kollégák ezt tudják, gondolom, hogy ha más szakterületen vizsgálják, és van egy ilyen jelenség, akkor legtöbbször beugrik, hogy
2: igen, igen, gondolom. Tehát ideggyógyászat szokta gondozni ezeket a betegeket, hiszen bénulásról van szó valahol, és ezért az ideggyógyászat az illetékes ezeknek a betegeknek a követésében, gondozásában.
1: Szeretném megtudni, hogy mint itt az egészségügyi intézmény orvos igazgatójának helyettesének, milyen érzés, hogy itt nálunk történt egy ilyen sikeres beavatkozás?
2: Én nagyon-nagyon örülök ennek, hogy ezt meg tudtuk csinálni, el tudtuk végezni, mert nagyon fontos, hogy jövője legyen ennek a kórháznak és ennek a régiónak. Egy nagy embertömeget látunk el, és nagyon sok ember ellátásáért felelünk. Ugye a megye az több mint 600 ezer lakosú, a régió, amelyiknek az onkológiai ellátásában, és mi az a mellkassebészeti ellátásában részt veszünk, közel 1 millió lakosú. És hát nem ez a terület a Magyarországnak a leggazdagabb része, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát nagy felelősségünk van nekünk is, a kormányzatnak is, és véletlenül sem akarok politizálni, de nagyon oda kell arra figyelni, hogy ennek a régiónak az egészségügyi ellátása az biztosítva legyen, stabil legyen, és amikor egy-egy ilyen sikerről be lehet számolni, akkor azt gondolom, hogy benne van a potenciál, hogy ez a kórház ez minden területen akár ilyen sikereket érhessen el. A szakemberek adva vannak.
1: Köszönöm Tóth Imre osztályvezető főorvosnak, orvosigazgató helyettesnek a tájékoztatást.
2: Köszönöm az érdeklődést.
0: Csillagpont Rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillagpont Rádió.hu. Nem csak rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Ismét egymást támadta Oroszország és Ukrajna, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukránok is dróntámadást intéztek orosz területek ellen. A légicsapás tüzet okozott Primorszk balti tengeri kikötővárosaiban. Moszkva környékén egy férfi halálát okozta egy repülőszerkezet. A Szmolenszki régióban pedig hárman megsérültek. A támadások miatt korlátozták az utasszállító repülőgépek forgalmát Szentpéterváron, valamint több moszkvai repülőtéren. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európából érkező személy és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Itthon áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az egy tizede esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában mini Starsky és Hutch Jazz Club. A Csillagpont Rádióban. Vasárnap éjféltől.
5: Úgy értem, hétfő 0 óra 0 perctől.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és ha már így együtt vagyunk, akkor már is sorolom, hogy milyen tudományos hírekkel érkezek. Állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy nagyon érdekes kísérletben vizsgálták meg, hogy vajon ha az ember tudja, hogy placebót kapott, vagyis olyan gyógyszert, amelyben nincs is ott a hatóanyag, akkor milyen hatásokat lehet mérni. Rendkívül érdekes eredmények jöttek ki. Egyébként ezzel a témával magazinunk legvégén fogok jönni, de érdemes lesz kivárni. Aztán megnézzük majd, hogy ki áll a ChatGPT mögött. Tudományos magazinunkban rendszeresen foglalkozunk kutatókkal, tudósokkal, általában a régmúltra szeretünk visszatekinteni, miközben itt vannak tulajdonképpen közöttünk korunk tudósai és informatikusai is, akik szintén korszakalkotó kutatásokat végeznek tulajdonképpen a maguk módján. Sam Altmannal fogunk megismerkedni, egyébként a 41 éves programozó valaki a ChatGPT mögött áll. Aztán ismét kijött egy hír egy új generációs akkumulátorról, amely úgy képes a villanyautót működtetni, hogy az autó akár egy töltéssel 1500 kilométert is képes elmenni, és a töltés nem vesz több időt igénybe, mint 5-6 perc. Aztán foglalkozunk majd egy kicsit az időjárásunkkal. Úgy néz ki, hogy beköszönthet a szuper El Niño időszaka, hogy mit értenek ez alatt a kutatók, azt is megnézzük majd, illetve ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak irányára fog hasonlítani, ezt is szakértők, illetve kutatók állítják. Ezzel is lesz dolgunk ma. Sört csináltak szennyvízből a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói. Állítólag a sör igazi bajor sör lett, és nagyon finom, de hogy egyáltalán hogy néz ki ez a technológia, azzal is foglalkozunk majd, szóval sok-sok érdekesség vár ránk, és már is mondom, hogy mi lesz az első témánk. Az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek majd be a piacra, állítja egy kínai robotikai startup, írta meg a portfolio.hu. No, lássuk, hogy miről van szó. Pekingben mutatták be, hogy hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat, eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardware egyébként, hanem a mesterséges intelligencia. Az egyébként április 21-i bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel, azonban éppen ezt az irányváltást kívánták hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon, sokkal inkább azt akarja megmutatni, hogy milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben. Ahhoz egyébként, hogy tényleg szolgálatba állítsanak ilyen emberszerű humanoid robotokat a háztartási munkába való besegítésre, ahhoz a hardware nagyjából készen áll, de a robotok agya még nem tart lépést, ugyanis a kínai humanoid robotok ma már az élsportolóknál is gyorsabban futnak le egy fél maratont, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra, ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása. Mindezekhez képest a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy 10 milliméteres eltérés is kudarchoz vezethet, ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt. No de, ez a bizonyos kínai startup bejelentette, hogy fejlesztett egy modellt, amelyet május végén integrálnak a takarító robotokba. Ezeket a takarító robotokat hamarosan már házhoz lehet rendelni, megvásárolni még nem, de házhoz lehet rendelni. Az első tervek szerint 3 órás takarítás lehet lefoglalni, mely során a munkát egy emberi takarító és egy robot között

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Szennyvízből sört készítettek német kutatók. Állítólag nagyon finom lett az így elkészült sör. A Müncheni Műszaki Egyetem projektjében fejlett víztisztítási technológiák sorozatával olyan minőségű vizet állítottak elő újrahasznosított szennyvízből, amely sörfőzésre, vagyis emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmas, méghozzá megfelelve a híres bajor tisztasági törvény előírásainak. A tudományos projekt célja azonban nem a sörgyártás forradalmasítása, hanem valami ennél nagyobb, megváltoztatni azt, ahogyan a társadalom a szennyvízre gondol.

0: Felteszek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudják kedves hallgatóink közül a választ, hogy ki mekkora számra tippelne, vajon a sörnek hány százalék a víz? 90. És ez a sörfőzést a vízminőség egyik legszigorúbb tesztjévé teszi. Nem véletlen, hogy a történelem során épp a helyi vízminősége határozta meg, hol és milyen sört főztek annak idején. No, de lássuk, hogy mit cselekedtek a Müncheni Műszaki Egyetem sörfőzdéjében. Először is a projekt keretében 6000 liter szennyvízből 4000 liter tisztított ivóvizet állítottak elő, és mindebből körülbelül 1500 liter sört főztek, laboratóriumi elemzésekkel igazoltan biztonságos és ízletes bajos stílusú, könnyed, enyhén komlózott, úgynevezett alsó erjesztésű sört főztek tehát a Müncheni Egyetem kutatói. Ami az új szennyvíztisztítót illeti, a víz ózonozáson, biológiailag aktivált szénszűrésen, nanofiltráción és ultraibolya alapú fejlett oxidációs eljáráson esett át, ezután került az egyetem sörfőzdéjébe. A vízügyi megoldáson dolgozó projekt üzenete ugyanakkor túlmutat a sörön, írja a HVG tudományos rovata. Jelen pillanatban világszerte globálisan a szennyvíz mindössze 11%-át hasznosítjuk újra. Egyébként nem azért, mert a technológia nem létezik, hanem mert a szabályozási keretek, az infrastruktúra és a társadalmi elfogadottság még nem tartott lépést a lehetőségekkel. Azért egyébként vannak kivételek. Szingapúr például már az újrahasznosított szennyvízzel fedezi vízigénye 40%-át, de a kaliforniai Orange megyében, illetve Namíbia fővárosában is évtizedek óta vezetnek vissza tisztított szennyvizet az ivóvízhálózatba, egyetlen rögzített közegészségügyi incidens nélkül. A világ nagy része azonban még mindig elvezeti ezt az értékes erőforrást. No, de visszatérve a német kutatók technológiai hátterére, illetve az eljárás technológiai hátterére, igazából nem egy laboratóriumi különlegességről van szó, ugyanis az ózonozástól a nanofiltrációig minden lépés ipari mértékben is alkalmazható, a mezőgazdasági öntözéstől egészen a városi vízellátásig. A projekt azt üzeni, hogy a víz újrahasznosítás nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legkézenfekvőbb válasza a fokozódó úgynevezett vízstresszre. Na ugye, hogy ma is tanulunk valami újat. Ki az, aki találkozott már a víz-stressz kifejezéssel? A klímaszorongás kifejezéshez tudnám hasonlítani. Olyas valami, olyan kifejezés, amely kimondottan most a 21. századi körülményeink között született meg. No, de visszatérve a kutatók üzenetére, ahogy a sörfőzők évszázadok óta a víz minőségéhez igazítják a receptjeiket, úgy kell a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia, és ehhez a technológia rendelkezésre áll. Állítják, illetve hangsúlyozzák a Müncheni Egyetem kutatói.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az utóbbi években minden tavasszal, de van, amikor már évelején gyakran feltesszük egymásnak a kérdést, vajon milyen nyarunk lesz idén? És amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mennyire lesz forró, mennyire lesz elviselhetetlen a hőség, és persze nagyon fontos az is számunkra, hogy mennyi lesz a csapadék. Nos, az elmúlt években azt is kezdjük megtanulni itt Európa szívében, hogy mit hoz az El Niño és a La Niña jelensége, a két ellentétes ciklikus éghajlati jelenség, amely kimondottan a csendes óceán trópusi térségében jellemző. Az El Niño a felszíni vizek szokatlan felmelegedését, míg a La Niña a lehűlést hozza, és mind a kettő más hatást produkál manapság Európára. Szóval ma már tudjuk, hogy fontos kérdés a számunkra, hogy a La Niña vagy az El Niño fog-e érvényesülni. Nos, úgy néz ki, hogy a kutatók végre állást foglaltak, és egy egészen új dolgot mondtak, legalábbis az európaiak számára szerintem új, illetve számunkra itt a Kárpát-medencében, ugyanis 2026 nyarán beköszönthet a szuper El Niño időszaka. Közel 10 év után nyílik egyébként arra esély, hogy újra találkozhassunk ezzel a jelenséggel. Na de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is jelent mindez. Az utóbbi időben több mértékadó nemzetközi meteorológiai és klímaközpont, valamint hírportál foglalkozott már egy esetleges úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségével. Az előrejelzések ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel számolnak a jelenség kialakulásával, amely egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves viharokat okozhat, miközben a föld átlaghő mérséklete is megemelkedhet. De mi az a szuper El Niño egészen pontosan? Nos, nem egy hivatalos tudományos szakkifejezésről van szó. A meteorológusok abban az esetben szokták használni, ha az El Niño jelenség különösen intenzív. Ha nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ha a csendes óceán középső és keleti részén a víz felszíni hőmérséklete legalább 2 Celsius fokkal vagy többel meghaladja az átlagot, akkor már alkalmazni szokták ezt a megnevezést a köznyelvben. Amennyiben a csendes óceánnak ezekben a régióiban a felszíni víz hőmérséklete legalább 3 hónapon keresztül legalább 1,5 Celsius fokkal magasabb az átlagosnál, akkor erős El Niño-ról szoktak beszélni a szaknyelvben. A legfrissebb jelentések szerint egyébként 50% az esély az erős El Niño-ra, és 25% az esély a szuper erős El Niño-ra, amire legutóbb nagyjából 10 évvel ezelőtt a 2015-16-os szezonban volt példa. A kutatók szerint az akkori szuper El Niño összefüggésbe volt hozható a csendes óceán északi részének rekord erős hurrikán szezonjával, a puertorikói vízhiánnyal, az etiópiai aszállyal és az akkori idők legmagasabb globális felszíni hőmérsékletével. Egyébként a minap szerepelt a Telex tudományos rovatában az is, hogy ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak-iránéra fog hasonlítani, mert hogy Budapest éghajlata is melegszik, és a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a téli hidegek sem tűnnek el teljesen. Ez olyan hatás, mintha nem lenne éghajlatváltozás, de mégis a város délkeleti irányba mozogna. Ezt a drámai kijelentést egyébként Honti Márk tette a Hunren BME vízgazdálkodási kutatócsoport tudományos tanácsadója.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb tudományos hírrel folytatjuk, és ezúttal az elektromos autók világába kalauzolom a kedves hallgatókat. Létezik egy akkumulátor, amellyel már nem tart tovább a töltés, mint egy tankolás a benzinkúton. Percek alatt tölthetők, és jelentősen könnyebbek az új generációs akkuk, amelyekről szó lesz a következőkben. No, de kezdjük az elején, abban mindannyian egyetértünk szerintem, és tudjuk, hogy eddig a töltési idő volt a villanyautózás egyik legnagyobb kerékkötője, de úgy tűnik, hogy most komolyan ráfordult az egyik cég ennek a felszámolására. Az egyik nagy tudományos technológiai eseményen mutatta be azokat az akkumulátorokat, amelyek olyan tempót diktálnak, amely már a hagyományos tankolásról is felveszi a versenyt, legalábbis papíron mindenképpen, de mondom a számokat, 10-ről 35%-ra egyetlen perc alatt ugrik a töltöttség ezzel az új aksival, 80% kevesebb, mint 4 perc alatt megvan, még 98%-os töltöttségre mindössze 6 perc szükséges. Ez már tényleg az a szint, ahol egy töltés ideje összevethető egy gyors tankolással, főleg, hogy még az extrém mínusz 30 Celsius fokos hidegben is 9 perc alatt közel teljesen feltölthető ez az új aksi. A mérnökök a hűtési hatékonyságot 20%-kal növelték, az akkumulátor belső ellenállását pedig 0,25 milliómra szorították le, ami jelenleg iparági rekordnak számít. Ez nem csak a villámtöltést segíti, hanem a tartóságot is, ugyanis a cég szerint az aksik még 1000 ilyen extrém gyors töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk több mint 90%-át. Ez a gyártó egyébként más területeken is előrelépést ért el. Az új aksi ugyanis nem csak nagy energiasűrűséget kínál, hanem jóval könnyebb is az eddigi megoldásoknál. Egy hasonló hatótávú 125 kWh-s csomaghoz képest 255 kg-mal nyom kevesebbet. A cég szemléletes hasonlata szerint ez nagyjából 3 felnőtt férfi súlya. Ez a különbség közvetlenül javítja a fogyasztást, a kezelhetőséget és még az utastér kialakítására is hatással van. Ami pedig a hatótávot illeti, ott is nagy számokat mond a gyártó, ugyanis akár 1500 kilométert is megtehet, úgy néz ki egy autó ezzel az aksival, villanyautó egyetlen egy töltéssel. De ezen kívül a vállalat előállt egy új, második generációs hibrid akkumulátorral is, amely tisztán elektromos üzemben akár 600 kilométeres hatótávot ígér, kombinált használat mellett pedig 2000 kilométer körüli értéket, és ez a rendszer szintén képes a gyors töltésre. Hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk. Vajon ki áll a ChatGPT mögött? Tudományos magazinunkban megszoktuk, ugye, hogy tudósokkal, kutatókkal, azoknak az élettörténetével is néha foglalkozunk, de azért elsősorban a régmúltra szoktunk visszatekinteni, miközben itt vannak a 21. század tudósai, kutatói is, és informatikusai, például az a fiatal ember, aki többek között a ChatGPT mögött áll, de vajon ki ő, és hogyan ért el ekkora tudományos áttörést és sikert, ezzel fogunk foglalkozni hamarosan, illetve magazinunk legvégén egy érdekességgel a placebóval kapcsolatban. Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni? Kiderült, hogy a placebó akkor is hat, ha tudunk róla.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: one of a kind. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan sok szó esik manapság, többek között egy tudományos magazinunkon belül is a mesterséges intelligenciáról, de vajon ki az a személy, aki mögötte áll? Időnként foglalkozunk történelmünk nagy tudósaival is, kutatóival is, holott ezekben az időkben, így a 21. században is vannak tudósaink, kutatóink, sőt, informatikusaink is, akik például a mesterséges intelligencia mögött állnak. Ismerkedjünk meg a mai napon Sam Altmannál, aki tulajdonképpen a ChatGPT mögött áll, 2022. november 30-án indította útjára a ChatGPT alkalmazást Sam Altman, az OpenAI vezetője, aki a Szilícium völgyben már jól ismert recept szerint ott hagyta egyetemi tanulmányait, hogy a saját projektjén dolgozzon, bár az a projekt eltűnt a süllyesztőben. Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat San Franciscóban alakult meg 2015-ben, és ennek a vállalatnak a nevéhez köthető a ChatGPT megalkotása. A Szilícium völgy nehéz emberei támogatták pénzügyileg a vállalat létrejöttét, köztük Elon Musk is többek között. Megalakulása óta hatalmas érdeklődés övezi az OpenAI szöveggeneráló mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, amely a programozástól a prédikációig nagyon széles alkalmazási területeken nyújt meggyőző, vagy legalábbis érdekes teljesítményt. No de ki az a Sam Altman egészen pontosan, akinek a nevét még nem halljuk annyiszor, mint például Elon Muskét, vagy Steve Jobsét, de azt mondják, hogy előbb-utóbb ez is elkövetkezik. No, de nézzük meg a fiatalember, illetve a ChatGPT életútját. Sam Altman 85-ös születésű, 41 éves jelenleg, 20 évesen hagyta ott az egyetemet, hogy megalapítsa saját cégét, amely a felhasználók földrajzi hely meghatározását tudta megosztani. A cégbe sikerült tőkét is bevonnia, befektetőket is talált, ennek ellenére bukás lett a vége, viszont arra jó volt a projekt, hogy Altman nevet szerezze magának a Szilícium völgyben, és 2 évvel később már az egyik jelentős cég elnökének nevezték ki. 3 évvel később pedig 2015-ben többek között Elon Musk-kal együtt megalapították az OpenAI nevű céget egy mesterséges intelligencia kutatással és telepítéssel foglalkozó vállalatot, amelynek a célja a barátságos AI előmozdítása és fejlesztése oly módon, hogy az az egész emberiség javát szolgálja, és most szó szerint idéztem az OpenAI-tól. 1 évvel később, 2016-ban jelentette be Altman először, hogy az OpenAI egy általános mesterséges intelligenciát kíván építeni, amely megfelel az emberi értelemnek, és GPT-1 néven ismert. Ezt követően 5 év telt el, 2021. január 5-én az OpenAI ki is adta a DALL-E nevű alkalmazást. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás volt, amely képes volt képet generálni a felhasználó leírása alapján, és 2022. novemberében érkezett el a pillanat, amikor a cég elindította a ChatGPT-t, az eddigi egyik legfejlettebb AI modellt, egy chatbotot, amely fejlett AI, forgatókönyvek, dalszövegek, történetek és prezentációk segítségével képes igény szerint szöveget generálni. Szóval ez a ChatGPT rövid története, illetve Samuel Harris, vagyis Sam Altmané, akit jelen pillanatban az egyik legjelentősebb amerikai vállalkozóként, befektetőként és programozóként tartanak számon. 2025-ben a Time magazin az év emberének választotta több más mesterséges intelligencia kutatóval együtt. Biztos, hogy a következő években sokat fogunk még róla hallani.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Meghökkentő, de állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy kísérletben azt vizsgálták kutatók, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni. A placebo hatás nem ismeretlen fogalom. Ugye jól tudjuk, hogy sok esetben akkor is adódik egy bizonyos mértékű változás, ha semmilyen hatóanyagot nem tartalmaz a szedett tabletta. Ilyen esetekben pusztán attól, hogy bevettünk egy tablettát, olyan agyi folyamatok indulhatnak be, amelyek általánosságban kísérik a valós hatóanyagot tartalmazó gyógyszer bevételét, mivel egyszerűen elvárjuk tőle a hatást. Hozzájárul az is, hogy az évek alatt megtanulta az agyunk, hogy az orvosi környezet vagy a gyógyszer kivált egy bizonyos hatást, írja a National Geographic. Az agyunkban fájdalomcsillapító hatású vegyületek szabadulhatnak fel, vagy éppenséggel aktiválódhatnak bizonyos agyterületek. Ezekkel a szerekkel javíthatók egyes állapotok vagy fájdalmak, amelyek nem köthetők konkrét szervi elváltozáshoz. A milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kutatóinak sikerült most testi és szellemi felfrissülést elérni egészséges, idősödő alanyoknál, ható anyag nélküli étrend kiegészítővel. A kutatók 90 egészséges, idősebb, 65 és 90 év közötti embert toboroztak, akiket 3 egyenlő csoportra osztva vizsgáltak meg. Egy részük semmiféle kezelést vagy szert nem kapott, egy részük placebót kapott, de ők úgy tudták, hogy valódi hatóanyag van a tablettáikban, a harmadik részük pedig szintén placebót kapott, de nekik ezt a tényt el is árulták. Ez utóbbi csoport tagjainak elmagyarázták, hogy a placebo az elme és a test kapcsolatai révén akkor is képes hatást kiváltani, ha nincs hatóanyaga. A kutatók azt vizsgálták meg, hogy a 3 csoport tagjainál miféle változásokat lehet tapasztalni. Ehhez az alanyok rendszeresen töltöttek ki kérdőíveket, amelyekben beszámoltak az érzett stresszről, a pszichés jólléti állapotukról, az álmosság fokáról, a fáradtság érzésről, az optimizmusuk fokáról többek között, ezen felül pedig tesztekkel vizsgálták az alanyok rövid távú memóriáját, fegyelmi képességét, valamint fizikai teljesítményüket is a 3 hetes kísérlet végén. A legpozitívabb változást azok tapasztalták, illetve azokon mérték, akik tudták, hogy hatóanyag nélküli szert szednek. Elképesztő, csökkent az érzékelt stressz náluk, javult a memória, csökkent az álmosság, és javult a fizikai teljesítmény is. A kutatók szerint az ilyen mértékű javulás ahhoz fogható, amit valódi fizikai aktivitással vagy speciális memóriatréninggel lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy etikus lehet az illetők tudtával hatóanyag nélküli szereket adni számos esetben, mivel ezek valóban képesek az idős emberek életminőségét javítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az efféle hatások nem feltétlenül tartanak örökké. Számos ilyen jellegű vizsgálat volt már, és a helyzettől, problémától függően lehet pár órástól több hónapig is fennmaradó a hatás, de hogy hosszabb távon mit eredményezne az időseknél a placebo szedése, az egy nagyon jó kérdés. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok-sok érdekességgel volt dolgunk, remélem mindenki így érzi, és legközelebb is találkozunk, és ez nem placebo. További remek rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nyizmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon, napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Magyar Péter kifogásolja, hogy a főpolgármester a péntekre meghirdetett örömkoncerttel rászervez egy eseményt a másnapi rendszerváltó ünnepre. Karácsony Gergely közösségi oldalán jelentette be, hogy péntek este a Lánchíd Pesti hídfőjéhez hívja mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A leendő miniszterelnök a főpolgármester bejegyzése alá azt írta, kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé. Áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az egy tizede esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjed, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. A katasztrófához más régiókból csoportosítottak át tűzoltóegységeket, a nehezen járható hegyvidéki területen helikoptereket is bevetettek a lángok megfékezéséhez. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Az iráni konfliktus és a hormuzi szoros lezárása ismét rámutatott arra, mennyire sérülékenyek a globális tengeri útvonalak. Emiatt az Arktisz térsége is egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen új hajózási útvonalak nyílhatnak meg itt, és jelentős kőolaj és földgázkészletek is lejönnek a régióban. De mit tesznek a nagyhatalmak, hogy megszerezzék a befolyást ezen a stratégiai területen? Német Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója a vendégem. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
2: Üdvözlöm, köszönöm a meghívást.
1: Miért került a hormuzi szoros és az iráni konfliktus kapcsán fókuszba az Arktisz és az ott húzódó hajózási útvonalak? Hát olyan messze van a két hely egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől, nem nagyon lehetne ezzel, mármint az arktiszi útvonalakkal helyettesíteni a hormuzi szoroson áthúzódókat, vagy mégis?
2: Hogyha magunk elé képzeljük a világtérképet, és különösen Európa és Ázsia vonatkozásában nézzük ezt a térképet, és még a történelmi tanulmányainkra is hagyatkozunk, akkor azt látjuk, hogy az európaiak először, amikor Ázsia irányába törekedtek, akkor meg kellett, hogy kerüljék egész Afrikát azért, hogy eljussanak tengeri úton Ázsiába, illetve Ázsia keleti partjaihoz. Ezen a helyzeten segített az, amikor megnyitották a 19. században a Suezi csatornát, és ez jelentősen rövidítette mind térben, mind pedig időben azt az útvonalat, amelyet Európa és Ázsia között a különféle tengeri úton szállított áruknak meg kell tennie, vagy akár az utasoknak is. És volt egy harmadik alternatíva, ami igazából már legalább 500 éve terítéken van, és keresik a lehetőséget, hogy hogy lehetne ezen az útvonalon közlekedni Európa és Ázsia között. Ez pedig az úgynevezett észak-keleti átjáró, ami északról Oroszország északi partjai mentén köti össze Európát Ázsiával. Már a 16. század végén elkezdték ezt elsősorban angol és holland tengerészek, illetve kutatók keresni, hogy hogy lehetne eljutni. De ebben az időszakban még olyan kemény volt az időjárás, illetve a technikai feltételek nem voltak adottak hozzá, hogy ezt meg lehessen tenni tengeren, hogy erre nagyon sokat kellett várni. A 19. századnak az utolsó harmadában, az 1870-es évek végén sikerült az első hajósnak, Nordeszkiödnek megtenni ezt az utat nyugatról keleti irányba, és hogy a másik irányba, keletről nyugat felé valaki keresztül hajózzon, még 40 évet kellett várni. Az 1910-es évek közepén történt meg ez az esemény. Ez azt is mutatja, hogy ez egy kézenfekvő opció, egy kézenfekvő rövidítési lehetőség Európa és Ázsia között, de mégis olyan természeti akadályok, illetve kihívások vannak, amelyek egyrészt igénylik azt, hogy a globális felmelegedés, amit most napjainkban látunk, végbe menjen, de ez önmagában még nem elég, mert olyan technikai tényezőkkel is számolni kell, mint a különböző zátonyok, sziklák, akadályok, amelyek pont emiatt az eljegesedő időjárás miatt kialakultak Oroszország északi partjai mentén, hogy a technológia szintén egy nagyon fontos tényező abban, hogy ez a hajózási útvonal használható legyen.
1: Nézzük meg akkor részletesebben. Ez csak Európa és Ázsia közötti útvonalat biztosít, vagy Amerika és Ázsia közötti? Mert hogyha megnézzük a térképen, akkor ez is kézenfekvő.
2: Igen, az észak-keleti átjárónak a párja az az észak-nyugati átjáró, de ez egy rendkívül eltérő földrajzi adottságokkal rendelkező terület, ez egy sokkal szigetesebb, más az éghajlata is, másfajta áramlatok vannak, amelyekre tekintettel kell lenni a hajózás során, illetve hát Európa szempontjából nyilván ez a kevésbé érdekes megoldás, hogy Ázsiából hogy lehet eljutni Észak-Amerikába.
1: Mennyivel rövidebb ez az útvonal?
2: Ez az útvonal azért fontos, mert nyilván attól is függ, hogy melyik a két végpontja az útnak, de nagyságrendileg 30-40%-kal is lerövidítheti tengeri mérföldben vagy kilométerben számolva a távolságot Európa és Ázsia keleti fele között. És időben ennél azért kevésbé pozitív a mérleg, de még mindig lényegesen rövidebb ez az út a két kontinens között.
1: Mennyire használják most ezeket az útvonalakat, vagy ezt az útvonalat ténylegesen? Említi, hogy a klimatikus viszonyok, mondjuk ki a jég miatt azért nehezen hajózható ez a térség, akkor most nem is igazán használják?
2: A A nyári hónapok alkalmassá teszik az északi sarkvidéket arra, hogy hajózhatóvá váljanak akár Oroszországnak az északi partvidéke is. Ez nagyságrendileg egy július és november közötti időablakot jelent. Ugyanakkor, hogyha nem a teljes útvonalat szeretné valaki megtenni, hanem Oroszországnak azokat a részeit szeretné elérni, azokat a partvidékeit, ahol kőolajat és földgázt termelnek ki, akkor az az útszakasz már másabb időszakokban is használható, és a Jamal-félszigetnek a környékén Oroszországban vannak olyan földgázlelőhelyek, amelyek jelen pillanatban éppen Európát látják el, és függetlenül attól, hogy Európa és Oroszország között olyan szankciók vannak érvényben, amik nagyon sok tekintetben ellehetetlenítik a két reláció között a kereskedelmet, mégis azt látjuk, hogy 2026 első negyed évében jelentős mértékben növekedett 17%-kal év per év alapon az LNG mennyiség, amelyet Oroszország eladott Európának. Ehhez jön még hozzá az is, hogy a világpiaci mozgások miatt, illetve a közel-keleti konfliktusból adódó ársok miatt jelentősen növekedhettek Oroszországnak a bevételei. Itt a szankciók európai részről úgy alakultak, hogy 2026. április 25 után már nem lehet rövid távú szerződéseket kötni erre az északi sarkvidéki LNG-re, vagyis cseppfolyós földgázra, és 2027 elejétől pedig már nem lehet hosszú távú szerződéseket kötni, de ez azt is magába foglalja, hogy 2027 végéig még mindenképpen fog az északi sarkvidéki régióból Európába érkezni ilyen cseppfolyós gáz.
1: Ez a hajózási útvonal, ez tartozik bármelyik országhoz, például Oroszországhoz? Mert ha jól értem a szavaiból, akkor javarésze oda tartozik, vagy ez nemzetközi útvonalnak, nemzetközi felségterületnek számít?
2: Nem, ez a nemzetközi jog szempontjából egy tiszta képlet, hiszen ennek az útvonalnak a jelentős része az északi-tengeri útvonal. A definíció szerűen ez az Oroszország északi partvidéke mentén húzódó útvonal. Ami majd a jövőben kérdésessé válik, az még a globális klímaváltozásnak a kérdése, amikor már Oroszország partjaitól olyan távolságba el lehet távolodni, hogy ez nemzetközi víznek számítson, és akkor válik ez majd kérdésessé, hogy milyen szabályozási rendszerek fognak erre vonatkozni. Még nagyon science fiction jelleggel akár az északi sark pontot is érintő útvonal is kialakulhat, de ez még jelen pillanatban a távoli jövő, sok évtizedre vagyunk ettől az eshetőségtől.
1: Olcsóbb lesz ez az útvonal?
2: Mindenképpen számolni kell azzal, hogy most olyan világpiaci árak vannak, akár kőolaj, akár földgáz tekintetében, hogy felértékelődik ez a régió is, illetve ezek a lehetőségek, mert ugyan időben és távolságban ez rövidíti a távolságot Európa és Ázsia között, de költségekben azért számolni kell pont ezekkel a speciális technológiai tényezőkkel, mint hogy jégtörőhajóknak kell biztosítani az útvonalat, illetve az, hogy olyan természeti akadályok vannak a jégen kívül is, amelyek mondjuk a déli tengereken nincsenek. Viszont ebből a szempontból pedig a technológiai fejlődés megint egy olyan lépcsőfokára értünk el, ami kedvez ennek a régiónak. Ez azt jelenti, hogy mesterséges intelligencia, illetve a műhold technológia fejlődése egy olyan szakaszba ér el, hogy lehet sokkal inkább optimalizálni azokat az útvonalakat, illetve a navigációt az északi sarkvidéken, illetve Oroszország északi partvidékei mentén.
0: Ez a Geotrendek,
3: az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
1: Vendégem Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója, akivel az arktiszi hajózási útvonalakról és a nyersanyagtartalékról beszélgetünk. Ahogy említette is, az Arktisz környéke nem csak a hajózás miatt került fókuszba az elmúlt időszakban, hanem az itt rejlő kőolaj és földgáz miatt. Ki lehetne ezzel váltani a közel-keleti energiahordozókat? Mennyi van ezekből, kőolajból és földgázból az északi sarkvidéknél?
2: Hatalmas készletek vannak az északi sarkvidéken. Van egy olyan kategória, amit úgy neveznek, hogy fel nem tárt

0: termeli ki akár 90%-ot meghaladó arányokról beszélünk.
1: Akkor a nagy része ezeknek a tartalékoknak Oroszország területén helyezkedik el?
0: Igen, más országoknak, Kanadának is vannak készletei, az észak-európai országoknak, illetve Alaszkának is, de jelentős részben Oroszországhoz tartoznak. Ha megint csak magunk elé képzeljük a világtérképet, akkor a Közel-Kelettől egészen Oroszország északi partvidékeig, a Jamal-félszigetig húzhatunk egy egyenes vonalat, ami a világ fosszilis energia készleteinek 70%-át tartalmazza. Ez egy rendkívüli aszimmetria a világban, hogy éppen azok az országok birtokolják ezeket a világgazdaság működése szempontjából rendkívül fontos ásványokat, illetve nem csak ásványokat, hanem fosszilis energiahordozókat, amelyek ebben a vonalban találhatóak, és éppen ezért van az, hogy ma Oroszország az északi sarkvidéken meghatározó szereplő, és meghatározó a kőolaj és földgáz kitermelésében is mind a régióban, mint pedig nemzetközi szinten.
1: Tehát egyedül, vagy nagy részt Oroszország az, aki kitermeli az ott lévő tartalékot.
0: Igen, jelen állás szerint 90%-ban Oroszország az, aki ezeket a fosszilis energiahordozókat a régióban kitermeli.
1: Mi az akadálya annak, hogy a még érintetlen mezőket hát nem használják ki, nem termelik ki? Technológia? A jég?
0: Igen, az északi sarkvidék esetében ez mindig fontos, hogy milyen klimatikus viszonyok vannak, illetve az, hogy a technológiai fejlődés milyen szinten áll.
1: Azt látjuk, hogy Donald Trump kiemelten kezeli ezt a térséget. Ugye emlékszünk arra, hogy Grönlandot próbálta megvásárolni, meg annektálni. Európa ennek hatására igyekezett itt jobban jelen lenni. Sikerült ez?
0: Európa kissé lépés hátrányban van. Donald Trump második elnökségének kezdetét megelőzően néhány hónappal hozott létre az Európai Bizottság külképviseletet Grönlandon. Tehát ez egy olyan időpont volt, amikor már korábban biztosíthatta volna azokat a pozíciókat, amelyek után mondhatjuk azt, hogy már kapkodott, illetve lépés hátrányban volt, hiszen Donald Trumpról lehetett tudni, hogy 2017-ben is azzal kezdte gyakorlatilag az elnökségét, hogy Grönlandról kezdett el beszélni, illetve arról, hogy ez földrajzilag az észak-amerikai kontinenshez tartozik, hogy ez fontos Észak-Amerika biztonsága szempontjából katonai értelemben. És Európa pedig általában a kulturális és kereskedelmi kapcsolatok építésében játszik meghatározó szerepet, viszont pont ezen a területen került hátrányba Grönlandon, mivel Grönland volt az első olyan terület, ami kilépett az európai együttműködésből. Ez még azelőtt volt, hogy Európai Uniónak nevezték volna az európai közösségből. Dánia autonóm tartományaként volt a részese, és aztán 1985-re már meg is történt az, hogy ők kiléptek az európai közösségből. Ennek pont az volt az oka, hogy a halászatot, illetve a halászatra vonatkozó szabályozásokat az Európai Unió olyan szigorúan vette, ami Grönland számára a nemzetközi kereskedelme és a fennmaradása szempontjából igen kedvezőtlen volt.
1: Grönland ugye egyébként nyugvópontra került. Mi a megállapodás az Egyesült Államokkal?
0: Egy olyan megállapodás született, mely szerint Dánia és az Egyesült Államok havonta legalább egyszer leül tárgyalóasztalhoz is folytatják a megbeszéléseket, és most nyilván a közel-keleti helyzet kissé elhomályosítja ezt az észak-európai, illetve grönlandi térséget is, de bármilyen pillanatban azt gondolom, hogy ez újra terítékre kerülhet, illetve újra forró témává válhat a geopolitikában.
1: Az itt lévő nyersanyagkincsek is érdekesek az Egyesült Államok számára, mert ugye Donald Trump katonai okokkal magyarázta, hogy miért fontos neki Grönland. Fontos az itt lévő földgáz, meg kőolaj, meg egyéb nyersanyagok is?
0: Ráadásul ritka földfémekből Grönland nagyon jól áll, nagyon gazdag ezekben, és ez mondjuk össze lehet vetni Kínával, Kínának vannak hasonló biztos tartalékai és készletei, és az Egyesült Államok ilyen szempontból lépés hátrányban van. A másik tényező, ami miatt az Egyesült Államoknak fontos lehet Grönland, az pedig az, hogy az északi sarkvidéknek a szárazföldi területeit, illetve partvonalainak a fele Oroszországhoz tartozik, és hogyha csak az északi sarkvidék szempontjából vizsgáljuk, hogy ki mekkora hatalom, akkor az Egyesült Államok egyáltalán nem számít olyan nagynak, hiszen Alaszkának csak egy pici rész.

0: összetartozik az északi sarkkörön túli területekhez, és éppen ezért az Egyesült Államok, hogy komolyabb szereplővé válhasson az északi sarkvidéki ügyekben, szükséges, hogy újabb területeket szerezzen.
1: Próbál egyébként már itt kitermeléseket folytatni az Egyesült Államok?
0: Az az érdekes helyzet állt elő, hogy mivel Grönland ilyen szempontból európai, illetve európai szabályozásokat követő régió, fontos számukra a környezetvédelem, és ami bányászati jogokat, illetve koncessziókat az elmúlt években kiadtak, azokat a 2020-as évek elején fokozatosan vagy befagyasztották, vagy megszüntették a kitermelést, vagy el sem indították. És ez elsősorban nem is az Egyesült Államok szempontjából volt fájó pont, hanem Kína szempontjából.
1: Igen, ezért kérdeztem, hogy Kína elvileg próbál itt helyezkedni. Az Egyesült Államok nem annyira?
0: Igen, ebből a tekintetből Kína volt az, aki a leggyorsabban kapcsolt és a legügyesebben próbálta magát pozícionálni, úgy is, hogy nem rendelkezik északi sarkörön túli, északi sarkvidéki területekkel. És Kína egyébként saját magát éppen emiatt a terjeszkedés miatt északi sarkvidék közeli, vagy az a szomszédos területként definiálja, bármilyen furcsán is hangzik ez a hallgató számára, de ők tagjai megfigyelőként az úgynevezett északi sarkvidéki tanácsnak, és rendelkeznek északi sarkvidéki stratégiával is, és rengeteg északi sarkvidéki tudományos kutatásban vettek részt, amelyek megint csak lehetnek vagy tudományos felhasználásúak, de a tekintetben is árulhatnak el információkat Kína számára, hogy ezek az értékes nyersanyagok, illetve ásványkincsek hol találhatóak a régióban.
1: Azt látjuk, hogy a nyersanyagtartalékok és az új hajózási útvonalak miatt is felértékelődik ez a térség, akkor élesedik majd a feszültség, a verseny az itt jelenlévő nagyhatalmak között?
0: Mindenképpen ezt látjuk most már az elmúlt években is, onnantól kezdve, hogy Donald Trumpot beiktatták, gyakorlatilag folyamatosan téma az északi sarkvidék. 2025-ben is azt mondtuk, hogy a 25-ös év az a sarkvidék éve volt, de ez a szerep a közeljövőben valószínűleg nem halványulni fog, hanem folyamatosan napirenden lesz. Az is egy nagy kérdés, hogy a nyugati szövetségesi rendszere tekintetben hogy fog alakulni. Donald Trump elnöksége egyszer lejár, de elképzelhető, a külpolitikában azért van kontinuitás, függetlenül attól, hogy republikánus, demokrata elnök, vagy azon pártból egy következő elnök kerül hatalomra. És könnyen elképzelhető, hogy most már az Egyesült Államok úgy tekint az északi sarkvidékre, hogy ez a téma kinyílt, és a jövőben is fontos lesz ezzel foglalkozni, viszont Európa számára fontos az, hogy őrizze a saját pozícióját és helyzetét a régióban, tehát könnyen elképzelhető az, hogy ez egy hosszú távú vitáspont lesz a két oldal között.
1: Hát egy újabb vitáspont. Látszik, hogy ki jöhet ki a legjobban ebből a nagyhatalmi tülekedésből, hogy kinek állhat itt a zászló?
0: Az Egyesült Államok olyan szempontból mindenképpen előnyben van, hogy földrajzilag Grönland sokkal közelebb van a kontinenshez, gyakorlatilag oda is számít az észak-amerikai kontinenshez. Másrészt katonai erő tekintetében is, nyilván itt nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy bármilyen katonai műveletre kerüljön sor, hiszen szövetségesekről beszélünk, de azért a katonai fölény is az Egyesült Államok mellett szól, hiszen a világ legnagyobb katonai hatalma, míg Dánia a világ 34. legnagyobb hatalma, és amikor az Európai Unió, illetve az Európai NATO tagállamok úgy döntöttek, hogy küldenek egy kisebb katonai különítményt Grönlandra most éppen az évelei feszültségek tükrébe, akkor is egy néhány tízfős különítményről volt szó, ami kissé kellemetlen is volt a sajtóvízhang miatt az Európai Unió számára.
1: És Oroszország, meg Kína, akik szintén jelen vannak itt?
0: Oroszország esetében az a fontos, hogy ők azt a hatalmas területet tudják uralni, amivel ők rendelkeznek. Nyilván vannak ezen túlmenő ambícióik is, éppen az úgynevezett kontinentális talapzat rendezése miatt. Ez egy nagyon hosszú folyamat, amikor különböző északi sarkvidéki államok bejelenthették, hogy a kontinentális talapzat mentén mekkora területekre tartanak igényt. Itt valójában döntés nem született ezekben a kérdésekben, de Oroszországnak azért vannak olyan gazdasági, demográfiai kihívásai, ami miatt nagyon nagy részben Kínára támaszkodik. Ez elsősorban a gazdaság területe, az északi sarkvidéki kikötők fejlesztése, az, hogy most Ázsia felé csoportosítják át az említett LNG cseppfolyós földgáz kitermelést is. Ez mindenképpen szoros szövetségessé teszi őket, de ott is azért a felszín alatt van egy olyan típusú konfliktus, hogy a szibériai területeken Oroszország demográfiai hátrányban van, nagyon sokszor Kína átszivárog a határon, illetve kínai származású személyek már élnek ezeken a területeken, és azért ez egy távlatos időtáv...
1: Most nem szólnak, most érte, de egyszer igen. Majd lehet, hogy ez egy komoly konfliktus oka lehet.
0: Így van.
1: Számít komolyabb összecsapásokra? Úgy fogalmazott talán, hogy katonai összecsapásnak kevés az esélye, akkor inkább diplomáciai csörték lehetnek itt a dominancia növelés kapcsán?
0: Igen, itt azért elsősorban diplomáciai beszélgetéseket láthatunk az elmúlt időszakban, amiben az Egyesült Államok nagyobbakat mondott, illetve nagyobb igényeket jelentett be, és erre reagálva az Európai Unió már is kisebb engedményeket tett. Itt például szó volt arról, hogy kialakítanak egy olyan légvédelmi rendszert, egy kupolát az Egyesült Államok fölött, aminek a részese lesz Grönland is. És először arról volt szó, hogy ezt az Egyesült Államok csak maga csinálja meg, és függetlenül attól, hogy Grönland az egy európai országnak az autonóm tartománya, és aztán utána a tárgyalások abba az irányba kanyarodtak, hogy itt európai közreműködéssel tud majd ez a védelmi rendszer kialakulni.
1: Köszönöm a beszélgetést. Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Varga Mónika.
2: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Gergő, a vendégünk pedig ezúttal Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és jó napot kívánok!
1: A Trendfigyelő mai adásában az Európai Uniós forrásokról, azok funkciójáról, helyzetéről és felhasználásáról beszélünk, továbbá szó lesz az új sávos adózási rendszerről is, amelyről a leendő kormány tett bejelentést. De az Európai Uniós forrásokról beszélve, ugye napokon belül 22 éve lesz, hogy a közösség tagjai vagyunk. Mit jelentett számunkra az elmúlt 22 évben anyagilag a források tekintetében az, hogy az EU tagjai lettünk?
2: Röviden tudnék válaszolni, de azért majd egy picit bővítettebb választ is adok. Hát röviden azt, hogy 21.000-22.000 milliárd forintot kaptunk. Tehát összességében ez alatt a 21 néhány év alatt jelentős volt az Európai Unió hozzájárulása a magyar gazdaság fejlesztéséhez, teljesítményéhez, kohéziójához. A GKI szokta ezeket a számokat hozni, és ők publikálták legutóbb ezt is, és ami nagyon fontos és lényeges, hogy az állami beruházások nagy részét, azért jelentős részét, ez Európai Uniós átlagot fogok mondani, nagyjából 52%-át ezek az EU-s pénzek adták, és a magyar gazdaság esetében is transformatív hatása volt. Hát Magyarországon már viszonylag korán elkezdődtek azok a kutatások, mérések, amelyek azt mérték, hogy a gazdaság teljesítményéhez mennyit adnak hozzá az EU-s források. Azt lehet mondani, hogy 3-4%-os növekedési többletet tudtak generálni, viszont ha ezek elmaradtak, akkor nyilván a növekedési többlet nem jelentkezett. Úgyhogy sommásan azt lehet mondani, hogy transformatívak és meghatározóak az EU-s források, és Magyarország az utóbbi 22 évben azért egészen sok EU-s finanszírozási forrást kapott.
1: Ez egy hatalmas összeg volt, hogy azt hallhatták a hallgatók, illetve a YouTube csatorna nézői, de befizetések is vannak. A mérleg másik serpenyőjében mekkora összeg van, mennyit fizettünk mi be az EU-ba?
2: Nagyon lényeges valóban ezt kihangsúlyozni, hogy tulajdonképpen kétfajta országtípus létezik az Európai Unióban. Az egyik az, amelyik a nettó haszonélvezője a rendszernek, és az, amelyik a nettó befizetője a rendszernek. Magyarország a nettó haszonélvező kategóriájába tartozik. Azt lehet mondani, hogy minden egyes évben is a korábban általunk említett időszakban is Magyarország azért többet kapott, mint amennyit befizetett. Magyarország egy úgynevezett kohéziós ország. Itt van tere a területfejlesztésnek, a felzárkóztatásnak, a statisztikai tervezési régiókon belül az életszínvonal emelésének. Szóval Magyarország számára, hogyha pénzügyi forrásokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy kedvező az Európai Uniós tagság. Nem így van ez például Németország esetében, ugye Németország nettó befizetője a rendszernek, nem haszonélvezője a rendszernek, természetesen az a gazdaság más csatornákon keresztül élvezi az európai integráció, illetve az eurozóna által kínált előnyöket, és Magyarország, mint más V4-es országok is, azért tekintélyes hasznot tudtak húzni az Európai Uniós forrásokból, ezekből tudtak fejleszteni infrastruktúrát, digitalizálni a gazdaságot, volt lehetőség egyébként területi felzárkóztatásra is értelemszerűen, oktatásra, tehát minden olyan tényezőre, ami az életszínvonalat tudja emelni.
1: Ezek között számos terület van, melyek azok, amelyek Magyarország számára a legfontosabbak voltak, ahol a leginkább igénybe vettük a forrásokat, és láthatjuk a mindennapok során a nyomát.
2: Azt lehet mondani, hogy bárhová is menjen az ember Magyarországon, legyen ez egy egészen kicsi falu, vagy egy nagyobb település, vagy egy megyei nagyváros, egy megyeszékhely, mindenütt lehet látni az Európai Uniós táblákat, és azt, hogy ez is ez a fejlesztés Európai Uniós forrásból, társfinanszírozásból valósult meg. Én korábban használtam azt a szót, hogy transformatív, tehát valóban transformatív volt az Európai Uniós csatlakozás, illetve az Európai Uniós pénzek jelentős, látványos változást hoztak. Velünk van tulajdonképpen az infrastruktúra fejlesztés, annak bővítése, átalakítása, intézményrendszer javult, illetve bővült, óvodák, iskolák, bölcsödék jöttek létre. Aztán a közelmúltból meg lehet említeni a tanárok fizetésének emelését, az is tulajdonképpen Európai Uniós forrásból valósult meg. Kicsit érzékeny téma, de ide kívánkozik az Erasmus projekt. Azért érzékeny téma, mert ugye nagyon sok egyetemet kizártak ebből, és ehelyett van most egy magyar kezdeményezés, egy magyar program, a Pannonia program, de nagyon sok egyetemi hallgató tudott szemesztert szemesztereket eltölteni más Európai Uniós felsőoktatási intézménnyel. Ugyanez vonatkozott az egyetemi oktatókra is, illetve a kutatási pályázatokra, kutatási lehetőségekre is. A vállalkozások kaptak finanszírozási forrásokat digitalizációra, versenyképesség javítására, bővítésére. Szóval alapvetően számos olyan csatorna volt azonosítható, amelyen keresztül az Európai Uniós források begyűrűztek a magyar gazdaságba, és elő tudták mozdítani az életszínvonal növekedését, a versenyképesség javulását, illetve a gazdaság növekedését.
1: És mely területeken voltunk a legsikeresebbek, hogyha a pályázatokat nézzük, mert nyilván sikeresnek is kell lenni egy pályázaton?
2: Ami leginkább látható az, hogy az autópályák hossza látványosan bővült. Most már ugye azt látjuk, hogy elérnek az autópályák nagyrészt sok helyen, majdnem mindenhol az államhatárig. Most már egy másfajta szűk keresztmetszet jelentkezik, mégpedig az, hogy a 2x2 sáv kevés, és jó lenne sok viszonylatban a 3x3 sáv. Hát ennek javítására láthatjuk az egyértelmű kísérletet az M1-es autópályán például. Ugye velünk van ez, és most egyenlőre lezárásokban, korlátozásokban ölt ez testet, de nyilván értjük azt, hogy mi miért történik. Tehát látványos volt az infrastruktúra fejlesztése. Ki lehet emelni, említettem már percekkel ezelőtt a tanárok bérének a felzárkóztatását is. Ez is jól működik, vagy jól működött. Aztán láthatjuk például azt is, hogy nagyon sok fejlesztés valósult meg vidéki térségekben. Hoztak létre olyan intézményeket, vagy fejlesztettek olyan intézményeket, amelyek leginkább sportoláshoz köthetőek, sportoláshoz kapcsolhatóak, vagy egyébként azt is el lehet mondani, hogy vállalkozások fejlesztéséhez, bővítéséhez köthetőek. Úgyhogy azt mondhatom, hogy infrastruktúra, munkahelybővítés, ez az, ami megvalósult, bérek felzárkóztatása például. Elindultak olyan programok, amelyek például azt szolgálták, hogy kis- és középvállalkozások kapcsolódjanak be például multinacionális vállalati beszállítói körbe. Ezek tehát igazán transformatív és látványos eredményeket hoztak, de azért nekendőzzük el azt, hogy a hatékonyság egy örök kérdés, tehát fel lehet vetni azt, hogy mindazon túl, hogy láttunk látványos átalakulást, mit lehetett volna még megtenni?
1: Mit lehetett volna, akkor adja magát a kérdést, tényleg mennyire voltunk hatékonyak e téren, és melyek a ki nem használt lehetőségek?
2: Nem mindegy, hogy milyen talajra hullanak az Európai Uniós pénzek. Egyébként a közgazdasági szakirodalomban én gyakran emlegetem az egyetemi órákon Peter Thomas Bauert. Ő egyébként egy magyar származású közgazdász volt, aki a London School of Economics-on tanított. Ő mindig azt képviselte, hogy ott abban a gazdaságban, ahol nem termelődik ki magától a tőke, külső tőke bevonása értelmetlen. Ő mindig azzal érvelt, hogy ha nem jön létre a tőke felhalmozás, ott valami strukturális gond van. Uh-huh. És mindig azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy ne vigyél oda tőkét, ahol magától nem állítódik elő, mert ott a tőke az nem biztos, hogy katalizálni tudja a gazdasági folyamatokat. Szóval azt lehet mondani, hogy nem mindegy, hogy hova érkezik a tőke, és ki kell mondani, hogy vannak termékenyebb talajok, és vannak kevésbé termékenyebb talajok az Európai Unióban, képletesen természetesen, hiszen ott, ahol van már egy vállalkozói szemlélet, egy viszonylag jó infrastruktúra, egy jól működő intézményrendszer, alacsonyabb a korrupció foka például, ott az Európai Uniós források látványos többletnövekedést hozhatnak. De ott, ahol nem jó az infrastruktúra, nem jó az intézményrendszer, magasabb a korrupció például, nincs tiszta és tökéletes verseny, ott kisebb lesz az EU-s források megtermékenyítő hatása.
1: És hát most úgy tűnik, hogy nem járnak nekünk az uniós források sem. Egy jó ideje elakadás van, vannak jogállami kritériumok, amelyeket az EU kritikaként megfogalmazott Magyarország felé, de tudjuk egyáltalán azt, hogy mennyi pénz van függőben, amit nem tudunk lehívni?
2: Hát igazából itt a 2021-2027-es finanszírozási ciklust érdemes emlegetni. Hát ebben a ciklusban nagyjából 20-21 milliárd euró az, ami Magyarország számára megjelenik, vagy megjelent. És amiről most intenzíven szó van 2026, mondjuk azt, hogy tavaszán, az egy nagyjából 16-17 milliárdos csomag. Ennek egy része, méghozzá 6 milliárd euró az úgynevezett kohéziós fejlesztési forrás, és ennek pedig a nagyobb része, egy olyan 10,6 milliárd euró, az a helyreállítási alapnak a csomagja, és ugye Az egyik esetében még hozzá a helyreállítási alapnál van egy egészen szoros határidő, ez pedig az augusztus 31-e. Estélyesen szóval azt szoktuk mondani, hogy ez elvész majd a nyár végéig, hogyha a kormányzat nem hoz olyan intézkedéseket, amit az Európai Unió elvárna. Igazából Magyarországra érkeznek EU-s pénzek, agrárium, vidékfejlesztés, Erasmus pénzek érkeznek Magyarországra, tehát nem lehet azt mondani, hogy minden elapadt és semmilyen pénzáram nincsen. Az másik kérdés, hogy bizonyos feltételek nem teljesítése miatt, például a helyreállítási alap forrásait valóban leállította Brüsszel, és félő, hogy ezek a pénzek el fognak majd veszni.
1: Mit kell ezért tenni, hogy ne vesszenek el? Most már új kormány lesz, 16 év után kormányváltás történt. Mit kell tenni az új kabinetnek azért, hogy megkapjuk ezeket a pénzeket?
2: Hát a gazdasági sajtóban egy 200 pontból álló listát láthatunk. Igazából ezeket kell teljesíteni. Úgy is mondhatjuk ezeket, hogy szuper mérföldkövek vannak. És ezen például ugye olyan intézkedések szerepelnek, mint ugye a korrupció csökkentése, intézményi átláthatóság, intézményi transzparencia, vagy egyébként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Tehát igazából strukturális reformokra van szükség, ahogy az Európai Bizottság azt mondja, olyan reformokat kell hozni, ami biztosítja például az Európai Uniós pénzek hatékonyságának a javulását. Az érvelés szerint ugye az hangzik el, hogy kvázi itt kisebb a hatékonysága a felhasználásnak, mert nem jól költik el, nem jól használják fel, ezen kell javítani, és abban az esetben, hogyha a magyar kormányzat vagy az új magyar kormányzat érdemi lépéseket tesz, akkor ezek az Európai Uniós források megérkezhetnek.
1: 3-4 hónap alatt lehet tenni ilyen lépéseket? Hogy látja?
2: Én azt gondolom, hogy szinte lehetetlen. Hát nyilván kísérletet mindig lehet tenni, de azért intenzív munka zajlik már most az források lehívása kapcsán. És én azt gondolom, hogy ha Brüsszelből segíteni szeretnék a magyar kormányzatot, akkor kell valamilyen engedményt tenni, de egyúttal be kell vasalni tulajdonképpen az előrehaladást. Ugye 27-én ülünk itt a stúdióba, elhangzott már a hétvégén, hogy a miniszterelnök jelölt Brüsszelbe utazik egy következő fordulóra, hogy az Európai Bizottság elnökével megállapodjon az Európai Uniós pénzek lehívásának folyamatáról. Nem lehet véletlen ez az igyekezet, mert valóban az augusztus végi határidő szoros, és ehhez teljesíteni kell. Nyilván abban az esetben is, hogyha valamilyen előrelépés történik, akkor jön a következő mérföldkő, tehát a következő teljesítési követelmény.
1: És emellett beszélgetésünk másik fontos témája, hogy a sokat emlegetett új kormány leendő tagjai már jelezték, hogy az egykulcsos 15%-os személyi jövedelemadó változhat. A minimálbéren dolgozók esetében a jelenlegi 15%-os SZIA 9%-ra csökkenhetne, aki pedig a mediánbér alatt keres, ez jelenleg nagyjából mint egy 600 ezer forintos bruttó jövedelem lehet, szintén kevesebb SZIA-t fog fizetni. Ez mennyire pozitív lépés a bérből élők számára, és milyen hatása lehet a költségvetés számára?
2: Hát ugye egy progresszív adórendszer valósul meg, de azt is lehet mondani, hogy valósult már meg, mert azért az Orbán kormány alatt is több kulcsos adók voltak. Volt egy 0%-os adókulcs, meg egy 15%-os. Most ugye úgy fog akkor kinézni, hogy lesz egy 9%-os, meg egy 15%-os finomításokkal és nagyobb szociális érzékenységgel, mert a keveset keresők azok egy számjegyű adókulcsot fognak fizetni, 9%-ot. Itt hozzá szúrnám, hogyha szabad, hogy ma Magyarországon minimálbéren nagyjából 240 ezeren vannak. És ugye a foglalkoztatottság az 4,7 millió fő, tehát így, ha picit számolunk, egy 5%-nyi munkavállaló kap minimálbért, sokan kapnak garantált bérminimumot. Szóval ez egy látványos intézkedés is, de azért nem arra kell számítani, hogy most azonnal több millió minimálbéresnek változik meg a havi nettó jövedelme. Nyilván a mediánbér alatt lévők azért még ehhez hozzáadódnak, vagy hozzárakódnak. Ugye itt tulajdonképpen az valósul meg, hogy a jövedelmi létre alsó felében lévőket preferálja az adórendszer, tehát ők kedvezményeket kapnak, akik meg többet keresnek, nem kapnak a nyakukba adóelvonást, tervek szerint. Szociális dimenzió jelenik meg az adórendszer mögött. Mit lehet mondani erre vonatkozóan a költségvetési szempontból? Hát nyilván azt, hogy a munkából befolyó adóbevételek a költségvetésben most megcsappannak. De ugye az érvelés az, hogy akinek növekszik a havi elkölthető jövedelme, lásd minimálbéres vagy mediánbér alatt jövedelmet realizáló, az többet fog vásárolni, többet fog fogyasztani, és nagyobbak lesznek az áfa befizetései. Igen, ám, de itt felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha például importterméket fogyaszt, vagy urambocsán külföldön vásárol, máshol fizeti meg az áfát, hát akkor nyilván nem biztos, hogy annyival bővülnek ezek az áfa befizetések, tehát vannak itt előnyök is, meg vannak itt természetesen hátrányok is. Meg azt is érdemes kiemelni, hogy mi történik akkor, hogyha 9%-on adóznak sokan, vagy többen, és mondjuk a jövedelmüket elrejtik, vagy ugye mindenki érti, hogy miről van szó, megpróbálják optimalizálni a jövedelmüket, vagy az adófizetésüket egészen pontosan. Kérdés az, hogy mennyire van ez jelen a mai magyar társadalomban, vagy esetleg mennyire enyhült ez az adóelkerülési hajlandóság. Számításokat érdemes végezni, és hogy azt figyelembe venni, hogy mekkora a költségvonzata, mekkora kiadások vannak, keletkeznek, mekkora lehet az adóbevétel, mit történt mondjuk más országokban. Érdekes, és még hogyha szabad ide szúrom, hogy Csehországban, illetve Szlovákiában is volt egy kulcsos adórendszer, mondjuk az, hogy tettek vele egy kísérletet, ott is megszüntették ezt, azt mondván, hogy kevésbé igazságos. Hát most Magyarországon is láthatjuk, hogy létrejön ez a progresszív adórendszer.
1: És hát emellett azt is tervezik, hogy az 1 milliárd forint feletti vagyonokra 1%-os adót vetnek ki. Nyilván ez is bevétel lehet, de mennyit hozhat ez?
2: Ezt nem lehet tudni, ezt egyébként az új kormányzat is elismeri. Több dolog zavarhat be a képbe. Akinek 1 milliárd forintos vagyona van, annak rendelkezésre áll az optimalizáció, tehát, hogy külföldön adózhat, tőkéjét, vagyonát külföldre viheti, így nem biztos, hogy lesz mit megadóztatni, vagy egy akkora nagy vagyonnagyságot lehet megadóztatni. Sajnos a történelmi tapasztalat is rossz, mert voltak olyan országok 60-as, 70-es években Európában is, amelyek bevezették a vagyonadót, de rájöttek, hogy nem folyik be ezekből annyi bevétel, mint ahogyan azt remélik, vagy remélték egészen pontosan. Fokozatosan ki is vezették ezeket az intézkedéseket. Jó, nyilván van egy-két olyan ország, ahol még most is működik, Norvégiában van például ilyen, és ott viszonylag szerényebb vagyonokra is már vagyonadót kell fizetni. Hogyha azt a rendszert exportálnánk ide, akkor majdnem minden lakástulajdonosnak adót kellene fizetnie a vagyonadó formájában. Szóval itt nem tudjuk egészen pontosan, hogy egyrészt tényleg 1 milliárd forint marad-e, tényleg 1%, kiknek kell egészen pontosan megfizetni, és hogy mekkora adóbevétel fog ebből befolyni.
1: És emellett azt is tervezik, hogy az alapvető egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentését is bevezetnék. Ez mekkora tétel az államkassa számára, és ez miért lehet fontos?
2: Az áfával nagyon vigyázni kell, és hogyha szerkesztő megengedi, egy ilyen összképet adnék első körben, ugyanis a magyar költségvetés áfa nehéz. Tehát a költségvetés bevételeinek döntő része az áfából származik. Ugye a magyar kormányzat azt mondta, vagyis az előző 2010 után, hogy legyen munkaalapú társadalom, a munkát terhelő adók, járulékok csökkenjenek, és legyen egy fogyasztást terhelő adórendszer a világrekorder 27%-os áfával. Na most abban az esetben, hogyha csökkentjük a 27%-os áfát, akkor értelemszerűen a költségvetés azonnal bevételektől esik el. Nagyon vigyázni kell azzal, hogy milyen termékkör kerül ebbe bele. Én például személy szerint nem nagyon látom, de beszéltünk erről is, hogy mi számít egészséges élelmiszernek. Ami esetleg alacsony feldolgozottságú fokú, tehát hogy nyers gyümölcs, nyers zöldség egyébként, vagy minimális feldolgozáson esik át. Jó lenne látni egy tételes listát arról, hogy...
1: Mik a kritériumok?
2: Igen, mik a kritériumok, és hogy mely élelmiszerek kerülnek ebbe bele, mert egyébként közgazdászként azt mondom, hogy veszélyes lehet, hogyha elapasztja az állami bevételeket, de más részről pedig azt mondom, hogy jó, hogy ösztönzik a vásárlókat, és terelik abba az irányba, hogy például egészséges, feldolgozatlan termékeket vásároljanak, mert tulajdonképpen az egészség számára jó mindez, és például Nyugat-Európában azért a fogyasztók kerülik az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszereket, amelyeket csak ki kell csomagolni, megvágni, kisütni, blablabla, ugye ezt mindenki érti, ezek ugye nem egészségesek.
1: Emellett kérdéses még az árrésztopok és a védett üzemanyagár kivezetése. Ez még néhány hétig ez a két intézkedés itt velünk van. Most úgy tűnik, hogy a Barátság kőolajvezetéken megindul a szolgáltatás, de hát szakértők is elmondták, hogy azért még sok idő kell ahhoz, hogy minden helyreálljon a régi rendbe. Hogyha ezeket kivezeti az új kormány, az milyen hatással lehet a gazdaságra, a költségvetésre?
2: Hogyha az árrésztopokat nézzük, akkor a korábbi esetek mintáját követve azt látjuk, hogy lehetnek olyan termékek, ahol nem változik a termékára, lehet olyan is, ahol csökken. Mondom is erre a példát, és lehet olyan, ahol növekszik. A példa az az, hogy ugye a kormányváltás óta folyamatosan erősödik a forint, és ugye gyengül az euró. Néhány szupermarket lánc már jelezte is, hogy csökkenti a termékek árát, mert ugye kedvezőbb a forint-euró árfolyam. Szóval itt az értékelésbe bezavarhat az is, hogy ugye menet közben hogyan változik ugye a hazai fizetőeszköz ára értéke. Úgyhogy nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy az árrésztopok kivezetésével minden termékár növekedni fog. Valami ilyesmit lehet mondani, amit a közgazdászok gyakran használnak, hogy attól függ, meglátjuk, stb. Stb. És még ráadásul ugye a magas kőolajárak adhatnak egy inflációs löketet. Szóval úgy kellene most egyértelmű utalást tenni, hogy néhány tényezőt figyelembe veszek, míg másokat nem, de annyi tényező mozog egyszerre, hogy azért így nehéz egyértelmű képet alkotni. A védett árak ügye az ugyancsak érdekes. Az utóbbi napokig azt láttuk, hogy a 95-ös benzin esetében 100 forint volt az, ami az autósok zsebébe maradt literenként, a dízelolajnál pedig 200 forint. Abban az esetben, hogyha a piaci árak érvényesülnek, ez nem marad az autósoknál, hanem akkor ugye ennyivel többet kell fizetni, ennyivel kevesebb marad majd fogyasztásra, vásárlásra. És azt lehet mondani, hogy lehet egy inflációs löket abban az esetben, hogyha visszatérünk a piaci árakra, illetve hát ennek hatására hát korrigálhat lefelé a fogyasztás is, ami például meg az áfa bevételeket mérsékelheti. Nem egyszerű az ügy, nem egyszerű a kérdés, és ugye az újonnan felálló kormányzat az ugye most azzal érvel, hogy maradnak a védett árak, meg egyelőre meglátja, hogy mit tesz az árstoppokkal, hiszen azért az azonnali hirtelen változás azért biztos, hogy kiszámíthatatlan mozgásokat indítana el. Ugye azt lehetett olvasni a napokban a gazdasági sajtóban, hogy az árstoppok kapcsán valamilyen fokozatos kivezetést képzel el a kormányzat, és én azt gondolom, hogy a védett árak esetében is majd ez lehet.
1: Meglátjuk, ezekről a folyamatokról egészen biztosan fogunk még itt beszélni az Inforádióban és a Trendfigyelőben is. Ezúttal Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Műsorunkat pedig visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, a YouTube csatornánkon. Várjuk Önöket a jövő héten is. A műsorvezetőt, Szabó Gergőt hallották.
0: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklám videóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
2: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
3: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
1: Például én.
4: Például én.
2: Például én.
3: Például én.
1: Bízz a profikra!
4: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
0: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
6: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
5: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
6: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
7: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Reklám következik.
11: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
12: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
13: És a Veréb Tomi.
12: Megjelent a legújabb Zambogin átdolgozásunk.
13: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Reklámot hallottak. Csillag.rádió. Hírek a Csillag.rádióban.
4: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Falvak tucatjait telepítették ki vulkánkitörés miatt a Fülöp-szigeteken. Tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküdtesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az ajnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-sziget középső részén lévő Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamat, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
3: Csillag.rádió FM 103.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad 2 órája?
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában mini Starsky és Hutch Jazz Club a Csillag.rádióban vasárnap éjféltől.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. We'll be right back.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Kedves hallgatóink, ez itt az FM 103 MHz, a Csillagpont rádió frekvenciáját hallják Miskolcról, a mikrofonnál a műsor felelő szerkesztője, Német Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Ez itt a Pulzus Info, rádiónk délutáni egészségtematikus műsorsávja. Felhívom figyelmüket arra, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legértekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon, illetve podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk! És mint tudják, a Csillagpont Rádióban reggel és délután is hallhatnak egészségtematikus órákat. A délelőtti műsorsávunkban 9 és 11 óra között, délután pedig 14 és 16 óra között csak egészségtematikus riportokat, beszélgetéseket hallhatnak itt az FM 103 MHz-en. De természetesen közéleti témákkal, kultúrával és sporttal is várjuk Önöket, hiszen a legtöbb sporthírt itt nálunk az FM 103 MHz-en hallhatják. Úgy tartjuk, hogy célunk és küldetésünk van az egészséges életmód területén. A Csillagpont Rádió elkötelezett a gyógyászat, az egészségmegőrzés, a rehabilitáció és a prevenció széleskörű népszerűsítése mellett, de az aktív pihenést, az egészséges életmódot szolgáló turisztikai attrakciók népszerűsítésében is szerepet vállalunk. Fő célunk a fiatalok, a középosztály egészségének megőrzése, valamint az egészséges életmódra történő nevelése, az idősebb korosztály egészségének visszaállítása, a társadalom egészségre káros életmódjának megváltoztatása és szemléletváltásának elősegítése a hallgatók széleskörű tájékoztatásával. A Csillagpont Rádió fontosnak tartja, hogy az egyes betegségek tüneteit, gyógymódjait, alternatív kezelési módszereket, orvosi álláspontokat közérthető formában mutassa be a hallgatóknak. Első kézből, tehát orvosok, ápolók, egészségügyi szakemberek megkérdezésével rádiónk széles körben igyekszik feldolgozni az egészséges életmóddal, testmozgással, egészséges táplálkozással, alternatív gyógymódokkal kapcsolatos témaköröket. Magazin műsorainkban tematikusan körbejárjuk a legnépszerűbb témákat. Foglalkozunk babamama kérdésekkel, fogyókúrával és diétával, fitnesszel és wellnesszel, hallhatnak a bioélelmiszerekről és a vitaminokról, de a szépségápolás, a lelki egészség, a vallás és a hitélet, valamint az orvostudomány története is témája magazin műsorainknak. Hallgathatnak minket itt az éterben, az FM 103 MHz-en, szinte egész Borsod megyében, de hallgathatják műsorainkat az interneten is, a csillag.radio.hu weboldalra kattintva kapcsolódhatnak be az élő műsor folyamba. És itt a weboldalunkon, mint már mondtam, megtalálják legfrissebb híreink mellett a YouTube csatornánkra vezető linket, illetve a podcastjainkat is elérhetik innen, tehát beszélgetéseinket, riportjainkat bármikor, bárhol visszahallgathatják. Egészségről, betegségről, első kézből tehát mindig a Csillagpont Rádióban értesülhet. Kollégáimmal együtt több évtizedes rádiós tapasztalattal, minőségi és tartalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket itt az FM 103 MHz-en. Tartsanak velünk!
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Pulzusinfo.
1: Pulzusinfo.
0: Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: 1970. novemberében kezdte meg működését a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának anesteziológiai és intenzív terápiás intézete. Három fő területre koncentrálva a betegellátást, az anesteziológiára, az intenzív terápiára és a krónikus állandó fájdalmak csillapítására. Országosan egyedülállóak abban, hogy csaknem 3 évtizede működtetik a régióban az anesteziológiai és fájdalomambulanciájukat. 10 éve pedig tanszékük is van. Modellértékű munkájukról dr. Almási Róbertet, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének egyetemi docensét, tanszékvezetőjét és az ambulancia vezetőjét kérdezem, akit köszöntök is szeretettel a telefonvonal végén. Erről a bizonyos modellértékű munkáról kérdezném, amellyel szívesen ismerkednek rezidensek, tapasztalt szakorvosok egyaránt.
3: Én is köszönöm a kérdéseket, örülök, hogy részt vehetek ebben a műsorban. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Mitől egyedi ez a fájdalomambulancia?
3: Egyediségét annyiban tudnám legjobban kifejezni, hogy nincs még egy ilyen az országban. Előidénk nyomdokain haladva nem csak gyógyszerfelírással, kenőcsöket, tablettákat, infúziókat, injekciókat alkalmazva, hanem a regionális anesztézia módszerét is bevetve különböző idegblokkádokat végzünk. Szerencsére olyan környezetben dolgozhatunk, hogy a klinikai központ vezetésének támogatását élvezzük, így rendelkezésünkre bocsátott egy olyan unikális rendelőegységet, amelyben nagyon könnyen be tud jönni a betegszállító, akár fekvő beteggel, helyet tudunk adni a hozzátartozóknak, rendelkezünk intenzíves ágyjal, amit monitorozni tudunk, egy betegellátó egységgel, az irodai részleggel, és mellettünk található egy műtő, melyben tudunk dolgozni képerősítővel, ultrahang rendelkezésünkre áll, tehát képalkotó támogatással tudjuk megcsinálni ezeket a perifériás idegblokkádjainkat.
2: Ugye mi most két dologról beszélünk, egyrészt a fájdalomambulanciáról, ennek a működéséről, meg majd a tanszék létrehozásáról és annak a működéséről.
3: Igen, a fájdalomambulancia tulajdonképpen úgy is értelmezhető, mint a fájdalomterápiás tanszék.

0: Ezt tehát kinőtte magát tulajdonképpen egy külön szakterületté?
1: Ezt azért nem állíthatjuk, Magyarországon nincs elfogadott szakvizsgája a fájdalomterápiának, ellentétben az európai országokkal.
0: Pedig hát igen sokakat érint. Olvastam, hogy tűrhetetlen fájdalom csillapításával is foglalkoznak. Hogy lehet ezt a skálát egyáltalán meghatározni? Minek alapján lehet mérni? Mi az, hogy tűrhetetlen fájdalom? Mi az, hogy elviselhető fájdalom?
1: A fájdalom mérésére jelenleg nincsen megfelelő monitorrendszer, nincsen laborparaméter, nincsen egy olyan élettani paraméter, amit tudnánk mérni, és ez objektíven meg tudná mutatni, hogy a betegnek mennyire fáj, mekkora a fájdalom intenzitása. Azonban a beteg elmondása alapján objektivizálni lehet úgynevezett fájdalom skálákkal, ez lehet akár vizuális, akár verbális, tehát a betegnek mutatunk egy skálát, akkor ezt meg tudja mutatni, hogy hol tart. Ugye ez a nullától az elképzelhető legmagasabb intenzitású fájdalomig terjedhet, ezt számokban is kifejezheti a beteg, ezzel objektivizálni tudjuk az ő szubjektumát. Tehát mindig a betegnek van igaza, mindig a beteg mondja ki azt, hogy ő neki mennyire fáj. Ezt se a hozzátartozó nem tudja értékelni, se az orvos, se az ellátó személyzet. Ezt kizárólag ő tudja megmondani.
0: Igen, hát az ő tűrőképességétől függ, gondolom.
1: Így van.
0: Na most a fájdalomnak érezhető, érzékelhető tünete van, de egy hosszantartó fájdalomnak lehet következménye is. Például a kiugró vérnyomás jelzi, hogy itt valami van a háttérben.
1: Így van, nagyon sokan nem veszik figyelembe a következményeket. A fájdalom, egy krónikus fájdalom, az már egy önálló betegség javanzsálódik a megfelelő következményekkel, például alvászavarral, az alvási jellemzőknek a megváltozásával, tisztálkodással, depresszióval.
0: Mentális zavarokkal.
1: Hát akár így is fogalmazhatunk, hogy mentális zavarokkal, kétségbeeséssel, katasztrofizálással, depresszióval, étvágy csökkenéssel, vagy esetleg egy étvágy fokozódásával, hízással, fogyással. Számos olyan szociális és társadalmi vonzata van, akár a munkahelyi, akár a családi, akár az otthoni párkapcsolati szerepeket, hogyha nézzük. Igen. Ezekkel nekünk mind foglalkoznunk kell, ez mind benne van a krónikus fájdalom tünettanában.
0: Hogy lehet ezt kezelni? Akár lelki háttere is lehet ennek az egész gyógyítási folyamatnak.
1: Így van, mi megpróbálunk sokat beszélgetni a páciensenkkel, és amit mi legpozitívabb jelzésként visszakapunk, az az, hogy a pácienseink, a betegeink úgy érzik, hogy kapnak itt egy értő időt, kapnak itt egy odafigyelést, 50 perc, 1 óra, vagy akár ennél hosszabb időtartamban is. Tehát mi szeretjük meghallgatni a betegeinket, nekünk elmondhatják a panaszaikat, és mi szívesen beszélgetünk velük a megoldásnak a lehetséges módjairól.
0: Hogy fogadják a fájdalomambulancia létét a társszakmák képviselői? Hiszen a fájdalom az jelez valamit, épp úgy, mint a láz. Tehát mondjuk egy kopott csont előbb-utóbb megnyilvánul abban is, hogy óriási fájdalommal jár, vagy sérv, gerincsérv is okozhat fájdalmat, meg sorolhatnám még tovább. Tehát tulajdonképpen, ha úgy teszik, akkor egy betegségre hívja fel a figyelmet.
1: A társszakmák szerencsére nagyon jól fogadják a fájdalomambulanciának a létezését. Ugye minden társszakmának megvan egy adott tünetegyüttese, szinte mindenhol előfordul kisebb-nagyobb fájdalom. De amikor eljutnak odáig, hogy nem bírnak ezzel a fájdalommal, nem objektív, nem optimális a fájdalomcsillapítás, akkor szívesen küldik a pácienseinket hozzánk, akár az ortopédiáról, traumatológiáról, idegsebészetről, neurológiáról, onkológiáról. Ezekkel a társszakmákkal a teljes igény nélküli felsorolásban mi jóba is vagyunk és szeretünk is együtt dolgozni.
0: Hogy kell ezt az egész gyógyító folyamatot nézni, milyen harmóniában van, hiszen az ambulancián tünetet csillapítanak. Az említett társszakmák képviselői pedig megszüntetik a fájdalom okát.
1: Hát ha nem tudják megszüntetni a fájdalom okát, akkor mi kénytelenek vagyunk tünetileg tovább kezelni. De számos példát tudok arra is mondani, hogy korábban kivizsgált betegnél más alapprobléma alakult ki, ennek a vizsgálatát mi tovább folytatjuk, tehát szinte mindegyik is nyomozó tevékenységként veszünk részt a betegellátási folyamatban.

0: számtalan alkalommal lehet ilyen figyelemfelkeltő mondattal, felhívással találkozni, hogy nem kell a fájdalommal együtt élni.
1: Ez így van. Régen az 1950-es, 60-as évek tájéken, akkor az volt a szlogen és az volt a mondás, hogy a fájdalommentességhez minden embernek alapvető joga van. Ma már ez egy kicsit más, nem szeretnénk becsapni a betegeinket. Mi nem azt mondjuk, hogy a fájdalommentességhez, hanem a jó fájdalomcsillapításhoz mindenkinek alapvető emberi joga fűződik.
0: Ehhez a csillapításhoz önöknek megvan az infrastruktúrájuk, amint ezt felsorolta, de tulajdonképpen szerepe van az állandó gyógyszerfogyasztásnak is?
1: Sok minden játszik szerepet egy állandósuló fájdalom kialakulásában. Társbetegségek, korábbi jelenlegi gyógyszerszedések, a pillanatnyi állapot, páciensnek a munkahelyi, családi viszonyai, partnerkapcsolata, nagyon sok minden belejátszik egy krónikus fájdalom kialakulásában. Például a hölgyek, nők esetén jobban hajlamosító tényező a nem depresszióra, a depresszió jobban hajlamosító tényezője krónikus fájdalom kialakulására. Ezt a gyakorlatban látjuk is.
0: A fájdalmat elnyomják, vagy megszüntetik?
1: Van olyan szerencsés helyzet, amikor injekciókkal, regionális anesztézia technikákkal, perifériás idegblokkádokkal, gerincközeli érzéstenítéssel akár meg is tudjuk szüntetni. Azonban bele kell gondolnunk abba, hogy a beteg a következő évét, évtizedét az életének hogyan tölti. Tehát nem horgonyozhatjuk le a beteget azzal, hogy naponta, három naponta, hetente eljár hozzánk egy-egy ilyen idegblokkádra. Tehát valahogy meg kell tanítanunk egy elfogadásra, segítünk a fájdalomcsillapításban, de őnek is kell ahhoz tenni, hogy a fájdalmai mérséklődjenek akár életmódváltozással, akár a szociális, társadalmi helyzetének javításával. Sok minden faktor szerepel ebben.
0: Hát akkor nem csak az orvosoknak és a szakdolgozóknak, anesteziológusoknak van dolga ebben a gyógyítási folyamatban, hanem mondjuk például a gyógytornásznak, a dietetikusnak, vagy adott esetben a pszichológusnak is.
1: Hogyne, ezeket a társzakmákat mi rendszeresen felkérjük a segítségadásra, segítségüket kérjük a betegeknek a bemozgatásában, átmozgatásában, gyógytornában, fókuszált gyakorlatok elvégzésében, pszichológiai megközelítést ajánlunk, tehát számos lehetőséggel megpróbálunk élni a betegeink érdekében.
0: Végérvényes az önök beavatkozása a gyógyító munkában, bár az imént utalt rá, hogy nem az a cél, hogy újra meg újra visszajöjjenek, vagy átmeneti?
1: Ez az alapbetegségtől függ, illetve a betegségnek az alakulásától, illetve a páciensnek a pszichológiai flexibilitásától, tartalékaitól. Adott esetben elképzelhető az, hogy egy-kettő kezeléssel végleg megszüntetjük a betegnek a panaszát, más esetekben hónapokig, évekig visszajárnak hozzánk.
0: Beszélne nekem egy kicsit a tanszék működéséről is?
1: A tanszék működése az alapvetően a kollégáink aktivitásától függ. Rendszeresen órákat tartunk, rendszeres képzéseken veszünk részt, foglalkozunk a tudomány mai álláspontjának a megismerésével, internalizálásával, az ismeretek további átadásával, és kutatómunkát is végzünk. Kollégáimnak megvan egy adott témája, amiben kicsivel nagyobb jártasságot szereztek, és ebben megfelelő adatokat próbálnak gyűjteni ahhoz, hogy publikációra alkalmas cikket tudjanak írni.
0: És hát óriási felelősséggel kell végezni a munkájukat, hiszen olvastam azt is, hogy a modellértékű tevékenység felkelti az érdeklődését az ország távolabbi részén élő tapasztalt orvosoknak is, vagy rezidenseknek is. Tehát felelősségteljesen kell átadni a tapasztalatokat.
1: Igen. Erre különösen büszke vagyok. Az elmúlt 10 évben az ország számos pontjáról, azt mondhatom, hogy szinte minden pontjáról, Szeged, Szombathely, Zalaegerszeg, Debrecen, Miskolc, Győr, Budapest, Székesfehérre, szinte mindenhonnan jöttek hozzánk gyakorlatra, hogy ezeket az ismereteket mi átadjuk, ők pedig megtanulják.
0: Mit jelent a pécsi klinikának, egyetemnek az önök léteműködése?
1: Én úgy gondolom, hogy a klinika vezetés elismeréssel és büszkeséggel fogadja a mi munkánkat, hiszen kuriózumok vagyunk az országban.
0: Én köszönöm szépen a tájékoztatást, és gratulálok a sikereikhez.
1: Én is köszönöm, további minden jót kívánok, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra! Csillag.rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Falvak tucatjait telepítették ki vulkánkitörés miatt a Fülöp-szigeteken. Tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-sziget középső részén lévő Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamat, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Pánikbetegség az olyan szorongáshoz zavar, amelyet hirtelen fellépő, intenzív fizikai és pszichés tünetekkel járó rohamok jellemeznek, és amelyek gyakran vezethetnek halálfélelemhez, meg kontrollvesztéshez is. Csak néhány jelző, ami a pánikbetegséggel kapcsolatos, és hát meg kell valljuk őszintén, hogy a pánikbetegség az egyre többeket érint, és ennél fogva remélhetően érdekel is, különös tekintettel a fiatal korosztályra. Az én tapasztalataim legalábbis ezt igazolják az ismerettségi körömben, ezért úgy gondoltam, hogy beszéljünk a pánikbetegségről. Kértem is segítséget dr. Szívka Annától, osztályvezető helyettes főorvostól, a Központi Kórházhoz tartozó Semmelweis Tagkórház pszichiáterétől, és egyben az addiktológiai osztályvezetőjétől. Ebéri minőségében már többször beszélgettünk doktornővel, most egy kicsit más területen fogunk bolyongani. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm is a lehetőséget. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Jók-e az én ismereteim a tekintetben, hogy egyre több fiatalt érint a pánikbetegség, egyre többen keresik fel a szakembert?
2: Eleve a pánikbetegség fiatal korban kezdődik, tehát a tipikus kezdeti időszak az a 20-as, 30-as évek, akár már 18-19 évesen is kezdődhet ez a betegség. Viszont a fiataloknál, tehát a serdülő korosztályban is igen gyakori a szorongáshoz zavar, és nyilván ott is felelhető ez a probléma. Egyébként meg kell különböztetni azt, hogy van pánikroham, és van ugye a pánikzavar, mint betegség. Pánikrohamot a lakosságnak, tehát akár a 10%-os prevalenciában is előfordulhat, tehát hogy azért annak magasabb az előfordulása. Pánikzavarról már akkor beszélünk, hogyha ezek a pánikrohamok ismétlődnek. Tehát, hogy nem egy egyszeri rohamról van szó, hanem ez egy ismétlődő, visszatérő pánikrohamoknak a tünet együttese, és ugye ez több tünetből is áll, és egyszerre több tünetnek kell teljesülnie, hogy kimondhassuk azt, hogy ez egy pánikroham, és ugye tipikus a mellkasi fájdalom, heves szívdobogás érzés, ugye a tahikardia, torokszorítás, szédülés, gombóc érzés a torokban, akár ilyen fulladásszerű, tehát tünetek vannak, hogy mindjárt megfulladok, mindjárt meghalok, mintha infarktusa lenne a betegnek, tehát olyan tünetei vannak, illetve lehet kipirulás, hidegrázás.
1: Csak lebénul az ember,
2: igen,
1: mert most
2: olyan
1: az
2: is van, igen.
1: Ott, hogy leblokkol az ember bizonyos esetekben. Hogy lehet ezt kezelni?
2: Az más. Tehát amikor az ember leborkol, tehát van a szorongás, az ugye alapvetően nem egy betegség. Tehát azért van jó szorongás, meg van, ugye, van a facilitáló szorongás, ami segít nekünk egy-egy helyzetben, hogy minél jobban meg tudjuk oldani az adott szituációt, vagy ki tudjunk jönni az adott vészhelyzetből. Ugye van a debilizáló szorongás, tehát ez az, amikor leblokkol az ember. Tehát ez nem szerencsés. És akkor ugye van már a szorongásnak azon része, ami betegség. Számít. Ugye ezek a szorongásos zavarok. A szorongásos zavarok között nem csak a pánikzavar van, hanem ugye van az agorafóbia, a szociális fóbia, tehát ott azért kevert szorongásos depressziós zavar, generalizált szorongásos zavar, tehát ott elég széles a spektrum, tehát többféle szorongásos zavar létezik, tehát ez a betegség. És ugye a pánik betegség az egy része ennek, tehát hogy az egy típusa a szorongás.
1: Ha valami történik, valami rossz, vannak emberek, akik rögtön attraktívan tudnak segíteni. És vannak, akik néha megbicsakolnak. Először kétségbe esek, hogy úristen, mi lesz? Aztán jön a segítség, de akkor abban a pillanatban előfordul, hogy leblokkol. Ez nem tartozik ebbe a körbe?
2: Ez nem betegségnek számít. Tehát ez nem egy szorongásos betegség, ez egy reakció. Embertől függ, hogy reagál egy ilyen helyzetben. Tehát valaki azonnal tetre kész látja, és sőt egy ilyen helyzetben mondjuk nagyon jól tud teljesíteni, hogy milyen szépen megoldotta, de vannak olyan emberek, akik egy ilyen helyzetben lefagynak. Tehát, hogy
1: de
2: nem
1: ezt
2: tudnak...
1: le lehet tanulni nyilván.
2: Igen,
1: hogy
2: nyilván ezt, ha valakit mondjuk ez blokkol az életében, vagy nehezíti a mindennapjait, akkor ugye itt nem orvosi segítség, hanem mondjuk egy pszichológusi segítséget mondjuk igénybe vehet, de tényleg akkor, hogyha már olyan, hogy ennek mondjuk következményei vannak. De maga a pánikbetegség, ugye az már egy olyan zavar, a szorongások között, amit már ugye kezelni kell, mert nagyon sok kezeletlen pánikbeteg van. Régebben ugye még többen voltak, akik szenvedtek csendben és nem kértek segítséget, azért most már azért jobban ott van terítéken. Tehát házi orvosok alapellátásból is azért elég gyakran küldenek a szakrendelőkbe, még akár az osztályunkra is kerülnek be pánikbetegek, és ugye ami nagyon fontos, hogy ki kell őket először vizsgálni. Tehát az, hogy kimondjuk, hogy ez egy pánikzavar, egy pánikbetegség, ki kell zárni testi betegségeket, illetve egyéb pszichiátriai zavarokat is, mert ugye hasonló tüneteket okozhatnak. Tehát ugye a legelső az, hogy egy laborvizsgálatot kell csinálni a betegnek, belgyógyász, kardiológus, orvos fontos, hogy megvizsgálja a beteget, tehát egy EKG vagy akár egy echokardiográfia készüljön, hogyha úgy látja a szakember jónak. Tehát, hogy ki kell zárni, hogy nem infarktusról van szó, nem mondjuk egy hipertireózisról, tehát egy pajzsmirigy túlműködésről, ugye a pajzsmirigy hormon szintet kell meghatározni, akár egy hipoglikémia is okozhat hasonló tünetet, tehát a vércukrot is érdemes ilyenkor megnézni.
1: Nem könnyű ezt kideríteni.
2: Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy ha vannak pszichés tünetek, akkor az első kör az mindig az, hogy ki kell zárni, hogy nem-e valami szomatikus, organikus dolog okozza, és hogyha negatív leletek vannak, és azok a tünetek ott vannak, és nyilván az zavarja a mindennapi életében a beteget, akkor ugyan a pszichiáternek
1: De ez nem azt jelenti, hogy egy cukorbeteg vagy pajzsmirigy problémával rendelkező valaki nem lehet pánikbeteg, tehát ugyanaz
2: lehet,
1: is előfordulhat.
2: Persze, társulhat a két betegség, csak amikor jönnek az első tünetek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket kizárják, ezeket, vagy akár egy feokromocitómát. Tehát a feokromocitóm ugye a mellékvesének egy daganata, ami katekolamin termeléssel jár, és ott olyan rohamokban jelentkező szorongásos tünetek jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, kiugrás, izzadás, tehát itt is ugye laborvizsgálat nagyon fontos, hogy ezt kizárják, vagy akár egy képalkotó vizsgálat, hogy nem pánikbetegségről van szó, vagy akár egy temporális epilepszia is tud hasonló tüneteket okozni, és ott például egy EEG vizsgálattal azonnal lehet látni, hogy ez más, tehát hogy más tényező okozza
1: a tüneteket. Az, hogy roham, meg zavar, ugye kettő között van különbség, hogy szorongásos zavar, vagy roham. Ha roham, akkor az meg azt jelenti, hogy abszolút improvizatív módon jelenik meg az életünkben, tehát nem lehet felkészülni rá. Valami kiváltja.
2: Egy teljesen váratlan. Tehát a pániknál azt szoktuk mondani, hogy pont ez a lényeg, hogy nincs, nem történik különösebb dolog, és jön ez a pánikroham, és úgymond azt mondták a betegek, hogy nincs oka. Tehát nem vagyok, nincs veszekedésben, nincs ott épp egy nehéz helyzetben, ez így jön egy váratlan rohamként, és ugye ez a tipikus tünetei, ugye, amiket mondtunk, tehát akár a halálfélelem, a megérüléstől való félelem, ájulásszerű érzés, zsibbadás jelentkezhet még az előző tünetek mellett, és ugye van egy jellegzetes kialakulása, illetve lecsengése ennek a pánikrohamnak, körülbelül 10 perc alatt hirtelen fel tud menni a maximumra így ez a tünetegyüttes, tehát van egy ilyen crescendo jellege, és akkor utána egy olyan 10-20 perc alatt pedig szépen így leszáll, tehát így megszűnnek a tünetek maguktól. Így van. Tehát, hogyha beteg nem vesz be semmiféle gyógyszert, mondjuk ilyenkor szoktak ugye szanaxot vagy valami nyugtatót bekapkodni a betegek, tehát hogyha nem vesz be gyógyszert, akkor is meg fog szűnni ez a pánikroham, de nyilván, ha beveszi ilyenkor a beteg a időben a nyugtatót, akkor az ott segít, hogy oldja ezeket a tüneteket. Csak ugye ez nem mindig jó megoldás, mert valakit elakad ennél a megoldástál, és nem keresi fel a szakembert, hanem nyugtatót kezd el ugye csipegetni, és akár éjszaka is lehetnek ilyen tünetek, és az se.
1: Álmában?
2: Igen, tehát ezek nem csak nappal, hanem éjszaka is jöhet a pánikroham, sőt lehet hasi tünete is a pániknak, tehát ilyen hasi diszkomfort érzés, vagy ilyen hasgörtet, hasi görcsök, tehát hogy
1: most mi van akkor, amikor tudja magáról az ember, hogy ő hajlamos a pánikra? Ugye van mondás is, hogy ne pánikolj, már hányszor mondjuk a másiknak, nem?
2: Igen.
1: Akkor ő fel tud készülni arra? Tudja valamilyen módon szinten tartani a szervezetét, hogy ne reagáljon a hirtelen jött dolgokra, váratlan dolgokra?
2: Hát ezért szoktuk azt mondani, hogy ugye kezelni kell a pánik a beteget, tehát nem az a jó megoldás, hogyha otthon csendbe szenved, hanem ahogy ki van vizsgálva, minél hamarabb szakembernél jelentkezem, mert ennek van megoldása. Tehát nagyon jól lehet kezelni a pánik betegséget, gyógyszerrel, illetve pszichoterápiával, és akár egy ilyen 70-80, akár lehet azt mondani, 90%-ban is ezek a tünetek meg szoktak szűnni. Vannak olyan esetek, amikor terápia rezisztens, de inkább akkor szokott makacsabb lenni ez a nehezebben ragadkezés, amikor el van hanyagolva ez a történet. Amikor a beteg alternatív gyógymódok után megy, mindenféle dolgot kipróbál, már
1: vagy
2: csak
1: mondjuk
2: épp a...
1: bekap egy felest, ami igen, szintén
2: igen, hát itt már szakmámnál is vagyok, igen, hogy nagyon sok szenvedélybeteg úgy jön, úgy kér segítséget.
1: De ez valóban oldja a feszültséget.
2: Hát persze, hogyne, hát az alkohol az az öngyógyításban egy nagyon jó technika tud lenni egy ideig, csak egy csapda. Tehát ugye ezek a magukat gyógyító emberek, hogy otthon beveszem a szomszédtól kapott nyugtatót, altatót, alkoholt, mert ezzel hirtelen nagyon jól, tehát a szorongást oldja. Viszont azért azt is tudni kell, hogy ezeket a szereket is ki kell zárni. Tehát amikor a pánikbetegséget vizsgáljuk, hogy pánikbetege a pánikbeteg, vagy egyszerűen más okozza, az alkohol, meg a nyugtató megvonás is. Tehát, hogy szerek, gyógyszerek is állhatnak akár a háttérben,
1: ja,
2: hogy az
1: illetőnek...
2: Hát nem feltétlenül, tehát például akár, hogyha valaki nagyon érzékeny, koffein mellett is lehetnek ilyen pánikszerű tünetei, vagy akár egy opiát megvonásnál, drog megvonásnál, alkohol, gyógyszer megvonásnak a tünete az nagyon hasonlít, de az nem pánik. Tehát sokszor a betegek azt szokták mondani, hogy pánikolok. Ugye ez ilyen általánosságban használják ezt a szót, de ez nem egyenlő a pánikbetegséggel, tehát neki ott megvonási tünetei vannak, és ez nem egyenlő a pánikbetegséggel.
1: És ezt maga kezelheti?
2: Hát azt se kezelheti, mert ugye a megvonásnál meg azt szoktuk mondani, hogy jelentkezzen az addiktológiai szakrendelésen. Nyilván, hogyha súlyos az állapot, akkor van, hogy beküldi a házi orvos a beteget az SBU-ra, és ugye bekerül hozzánk, és ott ugye sokszor az akut osztályon kezdődik a beteg kezelése, de ha mondjuk eljön a beteg, mert vannak, tehát egy pszichiátri szakrendése, ott a pszichiáter, mondjuk, hogyha már jön egy laborral, meg már megvannak ezek a vizsgálatok, vagy úgy megvan a részletes anamnézis, kikérdezés, hogy mit csinál a beteg, hogy él, milyen az életmódja, milyen betegségei vannak, akkor ugye már a pszichiáter fel tudja térképezni, hogy most ez valóban egy pánik betegség, amiben szenved az illető, vagy mondjuk egy alkohol megvonás, vagy egy gyógyszer megvonás. Ma a kettőt nem ugyanúgy kell kezelni.
1: És ezek a fiatalok, akikre utalt a beszélgetésünk elején, hogy egyre több fiatal szenved szorongásos pánikbetegségbe, vagy szorongásos zavarba, biztos, hogy ott is szerepe van az italnak. Hát egyre fiatalabb korban kezdik a...
2: Hát én, tehát sok tényező állhat a mögött, hogy valaki szorongásos zavarba keveredik, tehát ott nyilván van egy biológiai, genetikai háttér, nyilván a környezeti tényezőknek is szerepe van, pszichológiai tényezőknek, életeseményeknek, családi helyzetnek, ami akár mondjuk egy fiatalt körbeveszi, ugye az iskolában is sok minden éri a fiatalokat, tehát hogy sok összetevős az, de az tény és való, hogy a szorongásos zavar is igen nagy számban van jelen, a fiataloknál is, meg akár a serdülő korosztályban is, és ugye a Covid, amin átmentünk, Covid után meg még inkább megszaporodtak ezek a szorongásos zavarban szenvedő emberek.
1: Mennyire befolyásolja a betegség megjelenését egy egyéni alkat, vagy az egyéniség?
2: Hát nagyon is befolyásolja, mert ugye van egy genetikai háttere ennek, igen erős a biológiája, ha csak a pánik betegségről is beszélünk. Olyannyira, hogy ha a családban valaki pánik betegség előfordul, akkor ötször nagyobb az esély annak, hogy az elsőfokú rokonoknál pánik betegség fellép, illetve hogy ékervizsgálatokat is csináltak ezzel kapcsolatosan, és egypetűjű ékreknél is ötször gyakrabban fordul elő, mint mondjuk az átlag populációban, vagy a kétpetű ékreknél, és ugye női dominancia van ebben, tehát hogy ott is, tehát nyilván szerepe van akár mondjuk a hormonális rendszernek, vagy a stresszel való megküzdésnek, tehát kétszer-háromszor gyakrabban fordul elő nőknél a pánikbetegség. Igen.
1: Mennyire gyógyítható?
2: Nagyon jó gyógyítható a pánikbetegség, csak időben kell eljutni a szakemberhez. Tehát nyilván, hogyha valaki elmegy alternatív gyógyászat felé, meg több év eltelik, és már egy elkerülő magatartás kialakul nála, szociálisan izolálódik, meg már ugye következményei vannak ennek a betegségnek, ott már ugye még nehezebben lehet beavatkozni, de ott se reménytelen, tehát ugye itt van a gyógyszeres terápiája, és van a pszichoterápiás része a kezelésnek. A gyógyszeres terápiát ugye mi pszichiáterek szoktuk adni a betegnek, itt is ilyen kombinált terápiával szoktunk kezdeni, és ugye ezt is sokan nem tudják, hogy antidepresszánsokat szoktunk adni erre, ami a legtipikusabb, azok a szerotonin rendszerre ható ilyen, úgy mondjuk, hogy szerotonin visszavételgátló antidepresszánsok. Ez a legtipikusabb, a leggyakoribb, amiket adunk, és ezek nagyon jól tudnak hatni. Tehát egy pár héten belül már a beteg azt tapasztalja, hogy visszahúzódnak a tünetek, akár meg is szűnhetnek. És amit fontos tudni, és itt szokott lenni a hiba a gépezetben, hogy ugye ezek az antidepresszánsok, mikor beállításra kerülnek, van egy kezdeti időszak, amikor elkezd hatni a gyógyszer, és ugye ott a szorongásos tünetek akár tudnak fokozódni, nem mindenkinél, a betegek egy részénél, illetve van egy olyan egy-két hét, amikor még ugye a gyógyszernek a hatása nem érvényesül, viszont a pánik tünetek vagy rohamok meg ott vannak a betegnél, és szenved, és ilyenkor szoktunk adni nagy potenciájú benzodiazepineket. Ugye ez a Rivotril, de inkább a Frontin vagy a Xanax, és ugye itt szokott a hiba lenni, hogy ezek közkedveltebb gyógyszerek a lakosságnál, mint az antidepresszáns. Az antidepresszánstól megijednek jobban, viszont a nyugtatótól érdekes, hogy olyan nagy félelem sokszor nincsen. És inkább azt szedik szívesebben, pedig a terápiának pont az a lényege, hogy azért adjuk az elején ezeket a nyugtatókat, hogy ott legyen egy hirtelen tűzoltás, egy segítség a betegnek, tehát hogy tudjon működni a mindennapjaiban, és ahogy az antidepresszáns kifejti a hatását, illetve az az átmeneti szorongás, ami bizonyos betegeknél jelentkezik, azt ott kiküszöbölje, és amikor már ezen átmegy a beteg, és az a gyógyszer hatni kezd, az az antidepresszáns, ott már szépen leépíthető a nyugtató. És itt szokott a hiba lenni.
1: Addigra rászokik a nyugtatóra.
2: Hát nem tud rászokni, hanem azt vagy jobban elfogadja, vagy ugye gyorsabban hat, vagy megtapasztalja, hogy jaj, de jó, hogy ez gyorsan tud csillapítani, meg sokszor van egy félelem a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatosan, ugye mi ezt a rendelésünkön, vagy akár az osztályon ezt a betegeket szoktuk tanítani, hogy azért ezt muszáj valahogy leküzdeni, mert az ő érdeke, hogy ne a nyugtató maradjon, tehát mi a nyugtatót el szoktuk szépen lassan hagyni. És az se szabad, hogy hirtelen hagyjuk el, mert hogyha hirtelen
1: megvanásos
2: hagyjuk, még nem, mert ennyi idő alatt, pár hét alatt nem lesz hozzászokás a nyugtatóhoz. Tehát ettől szoktak még nagyon félni, hogy hozzászokok, nem szokik hozzá. Tehát az alatt a 2-3 hét, vagy egy hónap alatt, vagy akár 2 hónap alatt nem fog hozzászokni. Egyrészt kis dózisban kapja, kontrolláltan, amit adunk, tehát nem ész nélkül adjuk a nyugtatót. A másik pedig, mivel a beteg jön vissza kontroll, ezeket mi szépen lassú ütembe elhagyjuk. Tehát ez a normális kezelési módja a pánik betegségnek. Tehát nem rajta hagyjuk a beteget a nyugtatóm. Ami rajta kell hagyni, az az antidepresszáns. És ugye így szokott lenni a csavar, mert fordítva szokták a betegek csinálni. Most, hogyha a beteg hallgat jobb esetben az orvosára, akkor
1: jobb esetben,
2: igen, akkor ugye ez megtörténik, hogy szépen lassan elhagyjuk, mert hogyha túl gyorsan hagyjuk el a nyugtatót, akkor van egy ilyen rebundhatás. Tehát visszacsaphat, és ugye megint ilyen szorongásos tünetek tudnak jelentkezni, tehát ezt is így fokozatosan szabad elhagyni a betegtől, és utána, hogyha a beteg tünetmentes, egy évig azért érdemes adni ezt az antidepresszást, hogyha a betegnek eközben vannak esetleg tünetei, vagy elő-elő fordul, vagy mit tudom én, azt tapasztalják, hogy az elhagyás után újra jönnek ezek a tünetek, akkor ott viszont évekig kell adni ezt az antidepresszást. És az a beteg, aki úgymond, idézőjelben mondom, jó beteg, tehát együttműködik, ott nagyon szépen visszahúzódnak ezek a tünetek, főleg, ha még emellé még pszichoterápiát is vállal. Tehát a pszichoterápiának sokféle formája van, és itt a viselkedés kognitív terápia az, ami leginkább bevált, ugye azt pszichoterapeuták vagy pszichológusok tudják nyújtani a betegnek, és mi, amikor a rendelésen ilyen beteg jelentkezik, akkor felszoktuk ajánlani azt, hogy pszichoterápiát is vehet igénybe. Nyilván ez nem kötelező, Tehát a beteg dönti azt el, hogy ő vállal-e pszichoterápiát, vagy csak a gyógyszert vállalja, vagy mindkettőt vállalja. Tehát, hogy ez tőle függ. Tehát mi nem erőszakolhatjuk a beteget ilyenbe bele, mert ez nem egy kötelező kezelés, ezt ő dönti el, de mi melegen szoktuk javasolni, mert a két terápia együttesen azért nagyon jól tud segíteni a betegeknek. És volt egy olyan kérdés, ugye, hogy családban, hogy előfordul ez a zavar. Tehát nekem van olyan paciensem, akinek az édesanyja évekig szenvedett, a hölgyet kezeltük pánikbetegséggel, nagyon szépen bevált neki ugye a gyógyszer, ő pszichológushoz is járt, így a gyógyszeres kezelés mellett most már megtanult együtt élni a pánikbetegsége, meg nincs is pániktünete, vagy pánikrohamja, mert a gyógyszer ugye segít neki, és már nem szed nyugtatót sem, régóta, és az anyukája is előbújt, mert ő kiderült, hogy ő is pánikbeteg, és ő ugye csendben szedegette otthon a nyugtatót.
3: Ja.
2: Ő a nyugtatót szedte, mert ugye ez nagyon szép, és akkor ahhoz szépen hozzászokott az évek alatt, és akkor ő is megjelent, majd miután látta, hogy a lánya jól van a rendelésem, neki is elindítottuk a gyógyszert, és ami érdekes, hogy általában, ami a családtagnál beszokott válni, az a gyógyszer sokszor a családtag is jó, de nem törvényszerű, tehát nem igen, így van, igen. De azért van egy ilyen tapasztalatunk, és itt is, ami bevált a betegnek a lányánál, bejött az a gyógyszer, bejött a mamánál is, és hogy most eljutottunk oda, hogy végre már a nyugtatót elhagytuk, és ő is teljesen panaszmentes, és jól van az antidepresszáns mellett.
1: Ezek anonim kezelések egyébként? Nem csoportosan történik,
2: nem, egyéni.
1: Időnk lejárt, de annyit meg szeretnék kérdezni, hogy halálos betegség is lehet a pánikbetegség?
2: Nem halálos betegség, viszont, hogyha nincs kezelve, ki tud alakulni, idézőjelben mondom, negatív értelme, egy olyan betegség karrier, hogy szövődmények tudnak fellépni a pánik betegség mellett. Tehát kialakulhat egy depresszió, nyilván a depresszióban öngyilkosság.
1: Az viszont lehet halálos.
2: Hát lehet, mert ugye öngyilkosságot igen. jöhet, akkor ugye társulhat mellé szerfogyasztás, és akkor már kialakul egy addikció, az addikció már megint ott van, hogy ott már nagyon sok veszélyt rejt az is magába. Úgyhogy maga a pánik betegség nem halálos, tehát nem csak lehet kezelni, csak olyan következmények, szövődmények alakulhatnak ki ementén vagy emellett, amiből már lehet komolyabb probléma.
1: Úgyhogy irány az orvos. Köszönöm szépen, mentünk egy kicsit az addiktológia területére, ezzel fogjuk folytatni legközelebb.
2: Köszönöm szépen
1: dr. Szitka Annának, hogy bejött a stúdióba.
0: Pörgess fel a pulzusod!
4: FM 103, Csillagpont Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Magyarból érettségiznek holnap a diákok. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtők és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-sziget középső részén lévő Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamat, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: akkor a chipset is beraktam. Ez a hamburger, jöhet. Az almát, az alma az nem kell. Jó, akkor a körte megvan. Jó, miért hozzon a körte? De minden idején van, hogy van még itt. Onnan néz, csoki, persze, hogy kell. Rengeteg rágó, nagyon sok rágót hozzá még. Jó, van, rendben, és az megvan. És mi van még, vagy 3, mikor jön a kilövés?
1: Hát most, vigyázz!

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: Kedves hallgatóink, ez itt az FM 103 MHz, a Csillagpont Rádió frekvenciáját hallják Miskolcról, a mikrofonnál a műsor felelő szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Ez itt a Pulzus Info, rádiónk délutáni egészségtematikus műsorsávja. Felhívom figyelmüket arra, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legértekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon, illetve podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk. Egészségről, betegségről, első kézből tehát mindig a Csillagpont Rádióban értesülhet. Minőségi és tartalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket itt az FM 103 MHz-en. Tartsanak velünk!
0: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Vendéget köszöntök a stúdióban, Virágné Kaló Ágnes személyében, akinek gratulálnom is illik, mert hogy a közelmúltban a Magyar Ápolók Napja alkalmából kitüntetést vehetett át azon az ünnepségen, amelyet ugye év mint év megrendez a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, és ugye az alapellátás területén végzett kimagasló munkája elismeréseként kitüntették. Gratulálok hozzá.
2: Köszönöm szépen.
1: Tulajdonképpen ilyenkor egy ilyen bemutatkozó beszélgetés társul a gratuláció mellé, mert ez egy nagyon szép hivatás, nagyon szép pálya, amit választanak, és én azt hiszem, hogy ha valamikor kell hangsúlyozni ennek a szépségét, akkor most van ideje, hiszen nagyon sok kolléganő elmondja, hogy milyen szomorúan beszél tudomásul, hogy az a bizonyos nimbusz, ami a mi munkánkat övezte régen, az fényezésre szorul mostanság. Azt hiszem, hogy egyetért ezzel, ugye?
2: Igen. Hát három generációs ápoló vagyok, úgyhogy nekem már azt szoktam mondani, hogy az ereimbe is az ápolás folyik a vérembe. Nagymamám bába volt, édesanyám szülésznő, én pedig ápolóként dolgozom, vagy dolgoztam. Jelenleg otthoni szakápolási szolgálatot vezetek, az egyetemi végzettségű ápoló vagyok. 2000-es években, amikor indult az otthoni szakápolás, akkor elsőként alakítottuk meg az otthoni szakápolási szolgálatomat.
1: Itt Miskolcon?
2: Itt Miskolcon és Borsod megyében, és azóta 63 településen biztosítunk szolgáltatást, és 2012-től hospice szolgáltatást is biztosítunk.
1: Hát azt hiszem, hogy a legnehezebb részét mondta el tulajdonképpen az egészségügyi ellátásnak, pláne ami mostansága leginkább a figyelem középpontjába szorul. Ugye elidősödő társadalmunkban sok idős ember szorul gondozásra, hospice ellátás, megint nem kell különösen indokolnom, hogy milyen nagy szükség van rá, és hogy mennyire arra is nagy szükség van, hogy bővítsék a szolgáltatást, és hát nem egy szülészet, ahol az ember, mint amit említett, hogy a nagymama bába volt, vagy az édesanyja szintén szülésznő volt, hogy ott azért az új élet más hatást kelt a munkásba, az ott dolgozóba, mint ez a feladat, nem? Tehát itt nagyon-nagyon el kell köteleznie magát az embernek, nagyon elhivatottnak kell lenni.
2: Hát a lakosság közeli ellátások azok úgy tűnik, hogy egyre jobban középpontba kerülnek ezek az otthoni szakápolási szolgáltatások, azonban mi nem tapasztaljuk, hogy a betegek olyan nagy számban érkeznének hozzánk, ezt nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka.
1: Tehát nem veszik igénybe a segítségüket?
2: Nálunk 12 tevékenység van, amihez nem kell orvosi
1: javaslat
2: kell, csak orvosi, konkrét orvosi felügyelet nem kell, tehát orvos által aláírt lapunk van tulajdonképpen, de ezek a tevékenységek a felfekvések kezelése, katétercsere, sebek kezelése, szondatáplálás, gégekanőltisztítás, tehát olyan tevékenységek, ami adekvát orvosi, tehát nem kell ott lenni az orvosnak, hanem ápoló is meg tudja ezt csinálni.
1: Viszont rengeteget jelent a családtagnak. Hát nyilván, hát nem, hozzá nem tud szagolni a családtag az ilyen beavatkozáshoz, jószerivel nem?
2: Hát tulajdonképpen a mi szlogenünk az kórházat váltson ki, vagy rövidítsen le, tehát azt jelenti, hogy a betegnek olyan betegsége van, például egy orbáncos lábszárfekély, ami ugyan orvosi ellátást igényel, de utána a beteg otthonában továbbra is kezelhető, akkor azt el tudjuk látni, vagy pedig egy, mondjuk egy olyan sebészeti beavatkozás, amit otthon is lehet továbbkötni, akkor nem kell ezzel bent feküdni a betegnek.
1: Említette, hogy 63 településen vannak már, és azt is, hogy nem lehet igazán megmagyarázni, hogy vajon miért nem élnek ezzel a lehetőséggel az emberek. Itt talán még az is benne van, hogy egy tabu témaként kezelik, hogyha valaki olyan beteg, vagy olyan betegsége van, amit ugye a család nem szíves, amiről a család nem szívesen beszél. Talán ez is a háttérben van, nem?
2: Nem tudom, talán én azt tapasztalom, hogy a betegek vagy nem jelentkeznek, tényleg várnak, vagy már olyan állapotba kerülnek, amikor kórházi ellátást igényelnek, tehát pont az a középső rész, amikor tudnánk segíteni, vagy olyan ellátást kaphatna, az nem jelenik meg.
1: Tudnak egyébként erről? Tehát, hogyha bekerül a kórházba mondjuk egy műtétre, és aztán a sebellátását otthon tudja biztosítani magának, akkor erről tájékoztatják az egészségügyi intézményben, hogy létezik egy ilyen?
2: Igen, a megyei kórházzal nagyon jó kapcsolatunk van, tehát ez a városokban inkább
1: tudják,
2: igen, de a falvakban nem annyira. Meg tulajdonképpen, ha belegondolunk, amikor 6 településnek van egy házi orvosa, akkor nehezen is kerül a mi rendszerünkbe.
1: És ez a szolgálat, ez Miskolci székhelyen működik,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen, igen, igen.
1: És járnak ki a települések.
2: Igen, ez a beteg otthonában történik, a beteg számára ingyenes, társadalombiztosítás által támogatott ellátás. Okay.

0: javaslatra
1: tulajdonképpen. Így van, pontosan ez az ellátás, igen.
0: És a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról szeretném, hogyha beszélgetnénk, mert ugye ennek a vezetőségében igen-igen aktívan vesz részt sok-sok éve, hiszen a közösségi foglalkozás egészségügyi otthoni és szakápolási tagozat vezetőjeként is, küldöttként is, az országos szakmai tagozat tanácsadójaként, szóval számtalan példát tudok mondani arra, hogy szívén viseli ezt a területét az egészségügynek. Mit lát, hogy az elmúlt évek során mennyit változott az a bizonyos nimbusz, amit én a beszélgetésem elején említettem, és mit tehetnek annak érdekében, hogy ez újra helyére kerüljön?
1: Egy picit finomítanék, vezető nem voltam, hanem elnök voltam, és most országos tagozati küldött vagyok a tagozatnak, előtte pedig szakértőként dolgoztam benne. Jelenleg is szakértői munkát is végzek az országos tagozatnak. Én úgy látom, hogy a dolgozók, én tanítok a Ferencibe óraadó tanárként, tehát a diákok, most is a létszám 17, tehát a diákoknak úgy gondolom, hogy a száma nem olyan alacsony, igen, tehát hogy vannak, és nagyon sokan vannak ugye a felnőtt képzésben is, hanem valami történik, amikor kikerülnek az iskolából, hogy a kórházak, tehát az egészségügyi intézmények nem tudják megtartani ezeket a dolgozókat. Tehát, hogy valószínű, hogy itt történik az, hogy egyre kevesebb ápoló van. Egyszer végeztem, vagy 10 éve egy felmérést, hogy a ápolás, mint hivatás, körülbelül az első 10 szakmában volt, körülbelül 50 évvel ezelőtt. És ez a felmérés olyan 15 éve történt, és nem volt benne az első 100-ba. Tehát, hogy ennyire csökkent a presztízse.
0: Önt mit tudta megtartani annak idején az egészségében?
1: Én orvos szerettem volna lenni már kiskoromtól kezdve. 2-szer felvételiztem, de nem sikerült bejutnom Szegedre, és de mai napig nem bánom, hogy ápoló lettem, nagyon büszke vagyok, mindig szoktam mondani, akkor is, hogyha ez nem hangzik olyan jól, hogy én egy ápoló vagyok, mert...
0: Látja, hogy azt mondja, hogy nem hangzik olyan jól, pedig ez egy gyönyörű hivatás.
1: A lakosság körében annyira, tehát mivel nincs presztízse, annyira nem nagyon értékelik, tehát hogyha azt mondanám, hogy repülős vagyok, vagy pilóta vagy orvos, igen, vagy jogász, de tehát, igen, hogy annyira, de én nagyon büszke vagyok, és nem bántam meg egyáltalán, és mindenkinek tudom mondani, hogy legyen ápoló, mert segíteni olyan jó.
0: Tehát akkor, amikor ugye nem sikerült az orvosi felvételé, akkor váltott, és akkor került a megyei kórházba.
1: Úgy történt, hogy tehát első évben nem, amikor leérettségiztem, nem volt olyan, még akkor ugye beszámolták az érettségi, felvételizni kellett, az már nagyon régen volt, 79-ben, tehát beszámolták, és nem volt meg a pontszámom. És akkor felajánlották a védőnőt, de én makacs voltam, és akkor mondtam, hogy én nem, hát én orvos akarok lenni. És akkor eljöttem a megyei kórházban. Akkor a kórház vezetősége felajánlott nekem, én már nem is emlékszem, hogy Sárika néni volt, vagy Dongó Kati néni, az ápolási igazgató felajánlott nekem 2 állást. Vagy a idegsebészet, ugye az egyik legnehezebb, vagy a baleseti sebészet, az a másik legnehezebb. És akkor én minél nehezebb legyen, elmentem a baleseti sebészetre, és ott is az égészeptikus osztály az volt a legnehezebb része. Még akkor papfőorvos úr volt a részlegvezető, és utána megpróbáltam, gondoltam, egy évig dolgozom, megpróbáltam, az sem sikerült, és akkor olyan jó volt a kollektíva, hogy akkor ott ragadtam. És akkor utána 3,5 év után kerültem át a Semmelweis kórházba, anyukám ott dolgozott, és akkor ott folytattam a szülészetet, közben elvégeztem, hogy a szülésznőképzőt, felnőtt szakápolót, mert nekem segédápolónőként kellett kezdeni, hiszen csak érettségém volt, és akkor segédápolónő lettem, felnőtt szakápoló, szülésznő, diplomás ápoló.
0: Tehát... És hát az eljutott odáig, hogy 8 diplomában rendelkezik.
1: Hát igen, igen. Hát ez az élethosszig tartó tanulás, tehát én mindenkit...
0: Most is tart ez az élethosszig tartó tanulás?
1: Tavaly végeztem a SOTÉ-nak a integrált szociális szolgáltatás menedzser képzésében, mert úgy mesterképzésében, mert úgy gondolom, hogy a beteget azt nem lehet így kiszakítani, hogy most egészségügy is vagy nem is beteg, hanem kliens. Ugye azt mondja a WHO, hogy most már nem betegnek tekintjük, hanem kliensnek, mert az adott pillanatban az lehet beteg vagy egészséges. Igen.

0: Tehát nem lehet szétszakítani, mert a beteg embernek is lehet szociális szükséglete, és az egészséges embernek is lehet egészségügyi szükséglete, mert hirtelen kiugrik a vérnyomása, vagy elesik, vagy bármi történt, tehát a szociális és az egészségügyi ellátást nem lehet így teljesen széllyel választani. A mostani rendszerek pedig rendszer szinten gondolkoznak a két részről, tehát ez azt jelenti, hogy nem a kliens szükségleteire épül, hanem van egy egészségügyi rendszer, meg van egy szolgáltató rendszer a szociális ellátásban, hiszen ott van idős ellátás, van családvédelem, van krízis, tehát hogy ott inkább intézményi rendszer van, az egészségügyben meg inkább szükséglet alapú, tehát hogy milyen problémája Éven. Van annak.
1: Egyébként nyilván van rálátása, hogy a hazai viszonylatban a szakápolás, otthoni szakápolás az hasonló helyzetben van, mint itt nálunk, tehát más kolléganő Dunántúlon ugyanezt tudná elmondani, hogy nem nagyon élnek ezzel a lehetőséggel?
0: Ez is megyénként változik. Például a debreceni kolléganő elmondta, hogy nekik annyi betegük van, mint égen a csillag. Igen. Tehát lehet, hogy ez a, mondjuk az én hibám is, hogy ha én járnék az orvosokat is, noszogatnám, hogy nézzük már meg, hogy vannak-e betegek, vagy figyeljünk már oda egy kicsit, hogy ezek a betegek kerüljenek be a rendszerbe, akkor elképzelhető, hogy...
1: Hát mert lehet, hogy nem is tudnak róla a betegek, nem?
0: Hát az vidéken elképzelhető.
1: Mert kórházon belül más, hát itt kapják a felvilágosítást, meg benne van, jobban oda tud figyelni, de mondjuk a megye távolabbi részén talán kevesebb információval rendelkednek. De
0: hát valószínű, hogy nekünk is lehet, hogy aktívabbnak kellene
1: hát
0: lenni.
1: Hát internetes világunkban nem nehéz hírt adni magunkról, nem?
0: Nehéz dolgozót is kapni egyébként. Nehéz dolgozót is kapni. De országos szinten általában nálunk másodállások vannak. Másodállásban
1: hány
0: dolgozóval? Most 22-vel dolgozom. Most 22-vel, de volt, amikor 30-40-nel is nehéz dolgozót is kapni, mert most relatíve jók a bérek a kórházban. Mert épp néztem a múltkor egy táblázatot, hogy vagy igaz, vagy nem, hogy 17 éves dolgozó azért bruttó 6 és 800 ezer között kap bruttó. Ugye arra megy meg, éjszakai pótlék, meg igen. Vasárnap, meg. Tehát, hogy ő lehet, hogy azt mondja, hogy ő inkább. Elég neki a kórházba ez a stressz, amit éri, és akkor
1: nem
0: már
1: vállal
0: nem
1: többet.
0: Vállal többet. Így. Vagy a Dunántúlon meg még rosszabb a helyzet, vagy a Dunántúlon rossz a helyzet, mert ott meg kimennek Ausztriába, átbicikliznek a határon, és akkor a csomagoló üzembe ötször annyit keres.
1: Hát igen, nehéz lehet egyáltalán működtetni a szolgálatot is ilyen körülmények között.
0: Hát igen, az embereket, tehát a szakápolókat toborozni egy kicsit nehéz. De a lakosság közeli ellátások, vagy a lakóhely közeli, mert ugye most ez a neve, ez nagyon fontos szerepet kapna, csak valahogy nem látom, hogy egy kicsit fejlesztés. Bár most emelték a vízidíjunkat tavaly, 2025-ben.
1: Azt megkérdeztem, hogy mi tartotta az egészségügy házatáján annak idején. Most meg azt kérdezem meg, hogy mi tartja a szakápolás területén, az alapellátás területén? Mi az, ami motiválja, amiben kapaszkodik?
0: Ez mindig egy kihívás az embernek, egy újabb is, hogy tudnánk, perfekcionista vagyok, tehát ezért maximálisan szeretnék mindent megadni. Meg én nagyon szeretem a betegeket. Meg úgy általában az embereket is most nem tartozik teljesen a témához, de én most egy cigányiskolában, egy roma iskolában tanítok, egy halmozottan hátrányos helyzetű, deviáns iskolában, a nevét nem akarnám most mondani, és látom az a szegény gyerekeket, tehát hogy mindig ez a segíteni akarás volt meg bennem, tehát én úgy gondolom, hogy ez is tart a pályán.
1: Lehet legyen az 5 éves, 10 éves, vagy 85 éves
0: így,
1: ezek
0: igen,
1: szerint, ugye?
0: Így.
1: A szüksége van a segítségre.
0: Igen.
1: Hát ez a gondolkodásmód, ez kezd meghalványulni sajnálatos módon az életünkben, úgyhogy mindenképpen dicséret illeti azokat, akik ezt vallják, meg elismerés, mint amelyet kapott Virág Mikaló Ágnes. Köszönöm, hogy bejött
0: Köszönöm
1: hozzám.
0: Szépen.
2: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Magyarból érettségiznek holnap a diákok. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtők és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-sziget középső részén lévő Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamat, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo, a Csillagpont Rádió egészségtematikus műsora.
1: A világon először készült el egy olyan kártyacsomag, amely a daganatos betegségben szenvedőknek igyekszik segítséget nyújtani. Persze, ez nem azt jelenti, hogy egy időtöltő, úgymond zsugárzásról van szó, arra legkevésbé van szüksége az érintetteknek. Sokkal inkább egyfajta, nevezzük így speciális védőháló nyújtására kell gondolni. Hogy konkrétan miről van szó, arról kérdezem Mosza Diánát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz kutatóját, középiskolai pedagógust, akit köszöntök is szeretettel a telefonvonal végén.
2: Köszönöm, szervusz, Márta!
1: Hogy miért pont téged kérdezlek, Diana, annak egyszerű magyarázata van, mert hogy te tőled érkezett a meghívó ennek a kártyacsomagnak a bemutatójára. Miről van szó?
2: Ez a Veled az úton gyógyító üzenetek daganatos betegségben érintettek számára létrejött kártyacsomag, és ez a Veled az úton misszió keretében jött létre. A vállalkozásom a Láthatatlan Háló, amely egy női segítői vállalkozásnak indult, test és lélek összekapcsolásán és ennek a logika mentén kívántam támaszt nyújtani először az anyaság normatív krízisében érintett nőtársaknak, majd most a daganatos betegek felé fordulva a daganatos betegségben érintetteknek. Ez egy szuggesztiós kártyacsomag, mely 52 megerősítő üzenetet tartalmaz, és azon a logikán nyugszik, hogy a betegség módosult tudatállapotában különösen kiszolgáltatottak pszichésen is az érintettek, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lehet a daganatos betegségből való gyógyulás, ezért nagyon fontos, hogy a fizikai kezelések és az orvosi támogatás mellett lelki támogatást is kapjanak, hogy ezáltal is újult erővel folytathassák a kezeléseket, illetve sokszor sajnos a kezeléseknél még súlyosabb mellékhatásokkal való megküzdést.
1: Mi motivál egy magyar-francia szakos középiskolai tanárt arra, hogy egy ilyen kártyacsomagot elkészítsen?
2: Én 2019 óta vagyok az ELTE doktorandusza, és már a doktori téma beadásakor is a test felé orientálódtam. Az úgynevezett korporális narratológiának az egyik első magyarországi kutatója vagyok.
1: Ez mit jelent?
2: Ez lényegében azt jelenti, hogy a különféle történeteket a test fókuszából olvasom. A disszertációmban is 4 olyan regényt vizsgálok, ahol valamilyen liminális, extrém test tapasztalat mentén alakul a főhős elbeszélőnek az én története, a saját történethez való viszonya. Így adódott, hogy a magánéletemmel szembe jövő helyzeteket is ezzel a tudományos háttérrel közelítsem meg, és családi érintettségünk lett, és ezért máshonnan ismertem a perinatális világból egyébként a kártyázás gyakorlatát. Zágoni Bettinának van számos ilyen szuggesztiós kártyacsomaga, közte a várandóság és szülés pakli, amit én használtam is a saját szüléseim során, ezért személyes tapasztalatom is van azzal, hogy módosult tudatállapotban hogyan hat a szuggesztiók ereje. Így amikor családi érintettségünk lett, akkor az volt az első gondolatom, hogy rendelek egy ilyen rákbetegeket segítő kártyapaklit, és ezért elkezdtem először magyarul keresni, aztán minden más nyelven, amin az érintett szerettem olvas, és kiderült, hogy nem létezik. Így egy hívásnak vettem, hogy akkor az eddigi tanulmányaim és tapasztalataim mentén én álljak neki kidolgozni ezt a kártyapaklit.
1: Akarsz beszélni a családi érintettségedről?
2: Korábban is volt már a családban. A nagymamámat 2009-ben áttétes daganattal veszítettük el, így hordoztam magamban ezt a gyászt és az érzelmi elköteleződést a daganatos betegségben érintettek kapcsán. A jelenlegi történet az még tart, de egy felívelő és nagyon jól alakuló történet, így nagy bennünk a bizakodás.
1: Az érintettség okán mindenki alaposabb, mélyebb gondolatokat tud átadni, megfogalmazni. Gondolom, ezt te is tapasztaltad.
2: Igen.
1: Meg azt is, hogy milyen óriási szükség van rá.
2: Igen, testközelből tapasztaltam már nagymamámnál is. Hála Istennek, nekünk olyan családunk van, akik nagyon könnyen beszélnek érzelmekről, és nagyon könnyen osztják meg egymással a dolgokat. És nagymamám mellett nagypapám ott volt végig társként, és ő egy végtelenül intelligens és érzelmes férfi, és ezért főleg az ő mintáján tanultam meg azt, hogy hogyan kell egy érintett mellett jó támogatóként jelen lenni. Nem csak az, hogy odahoz az ember egy pohár vizet, amikor kiszárad a szája a kezelés közben, hanem azzal is, hogy olyan fajta narratív és diszkurzív közeget teremt a gyógyulásnak, vagy egy ponton az elmenésnek, ami segíti az érintettet.
1: Ugye az ismertetőn azt olvastam, hogy a kártyákon található üzeneteket Mosza Diana narratológus állította össze. Ez a narratológia, ugye narrálni valamit, mondani, elmagyarázni, megmagyarázni. De maga a narratológia az még viszonylag egy, hát ha nem is új keletű fogalom, de még kevésbé van a köztudatban. Hogy lettél te narratológus?
2: Ez az irodalomtudománynak egy ágaként van jelen ma Magyarországon, egyébként egy sokkal szélesebb dolog, tehát akár a reklámiparban, vagy a szociológiában, vagy a pszichológiában is jelen van a narratológia. Én az irodalomtudomány irányából érkeztem. Egyébként a narratológia egyik első alapító figurája, Gérard Genet is irodalomtudós volt, az 1970-es-80-as évek Párizsában vagyunk, és az ELTE új kurikulumában számtalan olyan kurzust hallgathattam, még alapszakos koromban, ahol narratológiai ismereteket is kaptam, és később ebbe az irányba kezdtem el kutatni. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elbeszélések logikájával, az elbeszélés menetével foglalkozunk, tehát nem mondjuk szimbólumokat vagy motivumokat vetek össze, nem különböző történetek egymással való összefüggését vizsgálom, hanem az adott történeten belül azt vizsgálom, hogy hogyan születik meg ez a történet, és hogyan alakul. Ez nagyon-nagyon liminális tudomány, nagyon sok mindennel van átfedésben. A pszichológiai vonal az értelemszerű, de ahogy mondtam, a szociológiával is nagyon erősen kapcsolatban van. Voltam Newcastle-ben az narratológus konferencián, ez a narratív folyóirathoz kapcsolódó konferencia. Ott például azt tapasztaltam, hogy Finnországban is, Új-Zélandon is és Amerikában is számtalan úgynevezett Medical Humanities narratológiai kutatócsoport van, akik kifejezetten az orvosi és a gyógyítás körüli diskurzusokat vizsgálják narratológiai szempontból.
1: Tehát, hogyha amikor mi beszélünk az üzenetekről, akkor itt egy nagy egészre kell gondolni, amelyben ugye az irodalom, az orvostudomány, a szociológia mind-mind benne foglaltatik.
2: Igen, azt gondolom, hogy a nyelvről való beszéd, tehát ha nem is megyünk el egészen a kártyacsomagon megfogalmazott üzenetekig, az, hogy önmagunkról, a nyelv segítségével gondolkodunk, azt, hogy a kríziseinkről, a betegségekről, és természetesen azok megoldásáról is a nyelv segítségével gondolkodunk, az ad egy olyan fajta kapaszkodót és támaszt is, hogy az átkeretezésre, és a megsegítésre is a nyelven keresztül van lehetőség, hiszen nem tudjuk önmagunkat nyelvi leképezés nélkül elképzelni.
1: Az imént azt mondtad, hogy szerencsére mi olyan család vagyunk, hogy beszélünk az érzéseinkről. Fontosnak tartod ezt, beszélni az érzésekről?
2: Igen, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben pszichoszomatikus hátterűek lehetnek, akár fájdalmak is, akár megbetegedések is. Természetesen rák nagyon sok esetben genetikai, nagyon sok esetben külső tényezők okozzák. Sajnos még nem tudja a tudomány pontosan, hogy mi a kiváltó. Az viszont biztos, hogy egy olyan pszichoszomatikus blokkoltságot okozhat az elfojtás, ami akár lassíthatja is a gyógyulást, de mindenképpen kellemetlenebbé teheti ezeknek a folyamatoknak az átélését. Hiszen nagyon sok esetben már a megosztás és a verbalizálás is segít a szorongások oldásában, hiszen amint valamit megfogalmazunk, már szinte elkezdjük uralni, hiszen saját szavaink vannak rá, már a sajátunk, és nem pedig egy ilyen megnevezhetetlen gomolygó valami.
1: Igen, sokat lehet olvasni a szavak gyógyító erejéről, tehát ha kimondjuk, megfogalmazzuk, hogy téged idézzelek, akkor az már valahol gyógyító erővel is bír.
2: Igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy erre nem mindenkinek van kultúrája, nem mindenkinek van rá tanult mintázata, és ebbe a résbe érkezne meg a kártyacsomag, hiszen ott szavakat adunk, mondatokat adunk, amikhez így vagy úgy kapcsolódni tudnak az érintettek. Nagyon sok esetben ezek egyébként olyan mondatok, amik ott vannak benne a gyógyulóban, csak mi adunk neki egy keretet. Öt különböző szemantikai csoport mentén gondoltam végig a gyógyulásnak a lehetséges aspektusait, és ezekhez készült az 52 kártya összesen, nem teljesen kiegyenlített a csoportok mérete. És vannak olyan kártyák, amik úgy tetszhetnek, hogy szinte szinonimák, ugyanakkor nagyon fontos, hogy más szavak szerepelnek rajta. nagyon eltérő lehet, hogy melyik gyógyuló melyik kártyával tud kapcsolódni, ezért is van belőle ennyi, hogy mindenki megtalálja azt a fordulatot, amihez ő kapcsolódni tud, ami az ő gyógyulását a legjobban segíti.
1: Ki ez a több beszám első személy, az adunk, készítünk?
2: Elsősorban itt a velem dolgozó, lektoráló pszichológusra, meseterapeutára és biblioterapeutára gondoltam, de a vállalkozásom másik embereként a férjem van jelen, aki fordító végzettségét tekintve, és ő készítette el most az angol paklit, ami már szintén túlesett anyanyelvi lektoráláson is.
1: Ez azt jelenti, hogy több nyelven lehet hozzájutni?
2: Jelenleg még csak magyarul kapható, de megyek Brüsszelbe, ahol orvosokkal fogok kapcsolódni ennek mentén, illetve több Egyesült Királyságbeli és amerikai rákbetegeket támogató alapítványon és egyesülettel is kapcsolódni fogunk. Mivel ez a világon egyedülálló, és a világon mindenhol rengeteg az érintett, ezért szépen fokozatosan tervezzük azt, hogy idegen nyelvű paklik is létrejöjjenek. Először az angol, és a következő valószínűleg a német és a francia lesz.
1: Ugye a megjelenés előtti időszak az adatgyűjtés, ebben te mennyire számítottál a sorstársak segítségére?
2: Volt egy kérdőíves adatgyűjtésem, ide összesen 16 kérdőív érkezett be, és azt tapasztaltam, hogy nagyon szívesen meséltek. Az volt a kérdés, hogy volt-e olyan mondat vagy gondolat, ami őket segítette a gyógyulás során, akár még a gyógyulási folyamatban, akár már túlélőként töltötték ki a kérdőívet. És nagyon gazdag válaszokat kaptam, ugyanakkor nagyon sok a személyes történetek szintjére ment le. Így azokat a mondatokat nem tudtam egy az egyben átemelni és kártyával alakítani, ugyanakkor a szemléletemet sokban alakították a mondatok létrehozásában. Összesen két olyan mondat van, amit átemeltem valahonnan. Az egyiket a családi érintettség kapcsán mi kaptuk mondatnak, a másik pedig ebben a kérdőívben jött szembe velem.
1: Egy magyar kártya csomag 32 lapból áll, a francia 52 vagy 54, nem tudom most hirtelen, de ez esetben miért pont 52 lapról beszélünk?
2: Azért, mert az évben 52 hét van, és ez is egyfajta szuggesztív elem, hogy az ideális mélye, sűrűje a betegségnek, az maximum ennyi ideig tartson. Tehát ez egyfajta ilyen fizikai szintű szuggesztió, hogy amikor végigmegy ezen az ember, egy héten egyet húzva, addigra már könnyebb lesz. Azért is az a címe, hogy veled az úton, mert ezt tényleg társaul szeretne szegülni az érintetteknek, és kiemelten fontos benne az, hogy egyetem második személyben vannak megfogalmazva az üzenetek, hogy ténylegesen a betegekhez szóljanak a kártyák, amikor elolvassák őket, és ezzel is küzdünk az elmagányosodás érzése ellen, hiszen sajnos a daganatos megbetegedés még mindig ugyanolyan szintű stigmatizációt és izolációt okoz társadalmilag, mint a meddőség vagy a HIV. Hiába tudjuk, hogy erről nem tehet az érintett. A saját szégyenérzés is, és a társadalmi izoláció is, a társadalmi elszigetelődés is még mindig nagyon jelentős. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy vannak olyan mellékhatások, amitől konkrétan testi elváltozások vannak az érintetteken.
1: Mennyire állandó ez az 52 kártya, mennyire mobil, vagy ha úgy tetszik, csereszabatos? Úgy értem rajta a szöveg?
2: Mennyire csereszabatos?
1: Arra gondoltam, hogy mennyire bővíthető, ugye hangsúlyoztat, hogy 52 hétből áll egy év, de hát 365 napból is áll.
2: Nagyon jól bővíthető, és én erre adok is egy lehetőséget. Két darab üres lapot is elhelyeztem a csomagban, hogy saját üzeneteket is fölírhassanak az érintettek, illetve terapeuták, segítő szakemberek számára további tízesével csomagolt vásárolható üres kártyák is elérhetőek lesznek. Ennek ugye az is a szerepe, hogy nyilvánvalóan másoknak is juthatnak eszébe mondatok. Barátoktól, orvosoktól, onkopszichológusoktól kaphat még olyan mondatot érintett, amit szívesen vinne magával. Illetve van egy olyan szempont is, hogy lehet, hogy vannak mondatok, amiket nagyon vágyunk, hogy nagyon jó lenne abba kapaszkodni, de senki nem mondja ki nekünk. És ebben az esetben ezekre az üres lapokra dönthet úgy a kártyahasználó, hogy önmagának egy belső hangból kiindulva felírja ezt a mondatot, és onnantól kezdve az már külső támaszként is jelen lesz.
1: Ez lehet tehát számodra egyfajta visszajelzés ezeknek az üres kártyáknak a kitöltése, meg az, hogy milyen tempóban, iramban, mennyiségben fogy majd a kártya, ugye?
2: Igen.
1: Hol lehet hozzájutni?
2: A www.láthatatlanháló.hu webshopjában lehet ezt megvásárolni, tehát online rendelhető. Ugyanakkor a misszióval egybefűzve tervezem kiépíteni minél szélesebb viszonteladói és bizományi rendszerben offline terjesztési pontokat is, hiszen nagyon sokan még óckodnak akár az online rendeléstől, vagy nem is jön velük szembe online. Különösen fontos volna számomra, hogy a magyar vidéken is jól elérhető legyen ez, ezért fel fogom venni a kapcsolatot patikákkal, gyógyászati segédeszközboltokkal, onkológiai intézetekkel. Tehát az a következő lépés, hogy növeljük az offline láthatóságot is.
1: Az oldalon tehát részletes információkhoz juthatnak az érdeklődők.
2: Igen, és ezen az oldalon keresztül lehet eljutni a rendelési felületre is. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezen az oldalon lehet fölvenni velünk a kapcsolatot intézményként is, mert a missziónak egy fontos küldetése, hogy ezek a kártyák ne csak az emberek táskájában, zsebében, otthonában vagy csoportfoglalkozások alkalmával legyenek jelen, hanem kiválasztottam 10 üzenetet, melyet onkológiai várókba és onkológiai rendelőkbe lehet rendelni A4-es vagy A3-as poszter formájában.
1: Mennyire lehet ezt módszernek nevezni, amiről mi most beszélünk?
2: Hát e körül nyilván van egy körvezetői módszertan, amennyiben csoportos használatra fogják használni, illetve a szuggesziók logikája mentén ott van Varga Katalin munkássága, ő az LTPPK professzora. Az, ahogy a szuggesziók működnek, módosult tudatállapotban az az ő nevéhez köthető, tehát módszertanilag azt mondom, hogy ezen nyugszik. Amikor már a csoportos használatról írok a használati javaslatok között, illetve majd a workshopokon segítő szakembereknek a csoportos használatot mutatom meg, akkor pedig a csoportdinamikával kapcsolatos módszerek a fontosak. Ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy hogyan szabályozzuk azt, hogy ki után szólal meg, hogyan bátorítjuk megosztásra a csoport résztvevőit. Én a Mother Nature Project keretében végeztem facilitátori képzést, onnan is számtalan dolgot tanultam, illetve tanárként az LTPPK-n is tanultam a csoportdinamikáról sok mindent.
1: Diana, gratulálok ehhez az üdvözítő segítségnyújtáshoz, hát kívánom, hogy minél több érintetthez jusson el ez a kártya.
2: Köszönöm szépen!
1: Én meg az interjút.
0: FM 103 Csillag.rádió. Hallgassa online is műsorainkat.
3: Hallgassa online is műsorainkat.
0: Csillag.rádió.hu.
3: Csillag.rádió.hu.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
2: Ülésezett Miskolc közgyűlése, kiemelt téma volt a DAM ipari területének megvásárlása. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten országos szinten. Vezetőváltás lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház élén Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2026. május 3-án, vasárnap 16 órakor a 103 MHz-en a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Véglegessé vált a leendő Tisza párt kormányának névsora, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök. A bejelentések szerint összesen 16 minisztériummal számolnak a jövőbeni kabinetben. A belügyminisztérium élére Pósfai Gábort, az igazságügyi minisztérium élére pedig Mellétei Barna Mártont jelölték. A kormányzati struktúrában több szakértő és politikai szereplő is helyet kap. A külügyi tárcát Orbán Anita, a pénzügyit Kármán András vezetné. Az egészségügyi miniszteri posztra Hegedűs Zsoltot jelölték. A tervek szerint a kabinetben külön tárcát kap a gazdaságfejlesztés, a környezetvédelem, az agrárium és a honvédelem is. A honvédelmi miniszteri posztra Ruszin Szendi Romulus neve került bejelentése. A leendő kormány hivatalba lépése a parlament alakuló ülését követően történhet meg. A miniszterek kinevezéséről a köztársasági elnök dönt a miniszterelnök javaslatára. A Keresztény Demokrata Néppárt, a KDNP 9 országgyűlési bizottságban vesz részt a most induló parlamenti ciklusban, közölte Rétvári Bence. A politikus tájékoztatása szerint a korábban nemzetpolitikainak nevezett, immár magyarság politikai bizottság élére Nacsa Lőrinc kerül. Rétvári Bence hangsúlyozta, a KDNP minden döntését a kereszténydemokrata értékrend mentén hozzák meg. A párt számára kiemelt terület a vallásszabadság és az egyházi intézmények működésének biztosítása. A bizottsági munkában több ismert politikus is szerepet kap. Simicskó István a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöke lesz, míg Latorcai Csaba az országgyűlés alelnökeként dolgozik tovább. Juhász Hajnalka a külügyi és európai ügyekkel foglalkozó bizottságok tagja lesz. Seszták Miklós pedig a gazdasági és energetikai bizottságban kap szerepet. Ülésezett Miskolc közgyűlése, kiemelt téma volt a DAM ipari területének megvásárlása. Tóth Szántai József hangsúlyozta, a döntés célja, hogy a város visszaszerezze gazdasági mozgásterét. A miskolci polgármester szerint a DAM nem csupán ingatlan ügy, hanem stratégiai jelentőségű ipari tartalék. Úgy fogalmazott, nem az volt a kérdés, hogy kockázatmentes-e a lépés, hanem az, hogy megengedheti-e magának a város a tétlenséget. A városvezetés szerint a döntést alapos értékbecslések előzték meg, és jogszerűen költséghatékonyan jártak el. A megvásárlással Miskolc vagyona nőtt, és hosszú távú gazdaságfejlesztési lehetőségek nyíltak meg. Nagy Ákos képviselő kiemelte, fontos, hogy a város többségi tulajdonosként irányíthatja a terület jövőjét. A következő lépések között szerepel az illegális hulladék felszámolása és a terület gazdasági hasznosítása. A Fidesz országgyűlési választási veresége miatt lemondott posztjáról Miskolc alpolgármestere. Hollósi András szerint a választási eredményeket mindenkinek értékelnie kell. A politikus a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként indult az áprilisi választásokon, de vereséget szenvedett a Tisza jelöltjétől. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 17. heti adatok szerint minden vizsgált településen stagnálás volt tapasztalható, emelkedést csak Szeged térségében mértek. A szakemberek szerint a koncentráció mindenhol alacsony tartományban maradt. A tájékoztatás alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható a következő időszakban. Az influenza A vírus örökítő anyagának szintje szintén stagnált országos átlagban. A kimutatási határ feletti értékeket többek között Kaposvár, Kecskemét, Miskolc és Nyíregyháza esetében mérték. A szakértők szerint az influenza esetében sem várható számottevő emelkedés. Vezetőváltás lesz a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház élén Miskolcon. Az intézmény közlése szerint májustól Kostyán László Csaba látja el a főigazgatói feladatokat megbízottként. A jelenlegi főigazgató Zsákai Zsolt május 1-től ismét a gyógyító munkára koncentrál. A jövőben a baleseti és mozgásszervi sebészeti centrum vezetőjeként dolgozik tovább. A kórház szabályzata szerint ilyen esetben az orvosigazgató veszi át a főigazgatói feladatokat. Ennek megfelelően került a posztra Kostyán László Csaba is. Megbízása határozatlan időre szól, de legkésőbb addig tart, amíg a főigazgatói pozíciót véglegesen be nem töltik. 4 hónappal az új, anyákat érintő adókedvezmények bevezetése után már látszik, hogy az intézkedések nem csak a családi költségvetést erősítik, hanem a munkaerőpiacra is hatással vannak. A statisztikák szerint az 1 és 2 gyermekes anyák foglalkoztatottsága alig marad el a gyermektelen nőkétől, ugyanakkor a 3 vagy több gyermeket nevelők körében jelentős a lemaradás. A szakértők szerint ennek egyik fő oka a rugalmas részmunkaidős állások alacsony aránya Magyarországon. Közben jelentősen nőtt a családi adókedvezmény összege. 1 gyermek után havi 20 000, 2 gyermeknél 80 000, 3 gyermek esetén pedig közel 200 000 forint maradhat a családoknál. Az adminisztráció is egyszerűsödött, így kevesebb papírmunkával lehet érvényesíteni a kedvezményeket. 2026-tól a 40 év alatti 2 gyermekes anyák teljes jövedelme SZJA-mentessé vált, és a jogosultak köre a következő években tovább bővül. A 30 év alatti anyák pedig már idén korlátlanul igénybe vehetik az adómentességet. Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. A szakértők szerint az idei időjárás eddig kedvezőtlen a szántóföldi növények számára. A téli és tavaszi csapadék mennyisége jelentősen elmaradt a szükségestől. A szárazságot a sok napsütés és az erős szél is fokozta. Bár a vetés jól halad, már most jelentős vízhiány tapasztalható a talajban. A jelenlegi állapot inkább a nyár elejére jellemző, ez már az őszi vetésű gabonák fejlődésén is meglátszik. A szakértők szerint tartós szárazság esetén csökkenhet a termés. A helyzetet a klímaváltozás és a nemzetközi folyamatok is befolyásolják. Egy kiadós májusi eső még javíthat a kilátásokon. A fiatal felnőttek körében továbbra is kedvező a magyar borok megítélése, derül ki egy friss, reprezentatív kutatásból. A 18-40 év közöttiek 2/3 valamilyen gyakorisággal fogyaszt bort, de ez többnyire alkalomhoz kötődik. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa megbízásából készült felmérés szerint a bor inkább társas eseményekhez kapcsolódik, mint mindennapi fogyasztáshoz. A kutatás szerint a magyar borok megítélése kifejezetten erős, a válaszadók 63%-a hazai terméket választana. A fővárosban alacsonyabb a borfogyasztás aránya, míg vidéken nyitottabbak a fiatalok a borok iránt. Köszönöm a figyelmet, a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: a nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazinműsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A nap. A Csillagpont Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
3: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
2: pedig a vastagbélrák. Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
3: Igen, de most már azt veszem észre.
2: Most proktológia területén.
3: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
2: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
3: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a
2: gyerekek
3: összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésben nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
2: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
3: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át
2: a rákos sejtér,
3: van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, ha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetikai is közel játszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert valamikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
2: Akkor és hát is ezt, riasztóan hat egyébként, mert...
3: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg,
2: és
3: sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkészítés. érintett legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
2: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
3: Az ételallergia.
2: Igen.
3: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbelegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra a területre, abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
2: Tehát vice versa érvényes akkor.
3: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit a...
2: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
3: Én nagyon figyelem.
2: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatalkorában?
3: Tulajdonképpen fiatalkoromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett

0: Ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve nyilván.
1: Hát ezt leveszi az ember a bőrét.
0: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jól megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott terüli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is fölszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt, korom. Hogy csiholták a kéményt.
1: Nekem meg a cigaretta jutott eszem.
0: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívja 40 évig, semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két igen. ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, sose nem volt a számba a cigaretta, és dőrákba operáltuk annak idején, még a Megboldog út szemmelvezkórház. Sebészet és általános sebészet, vagy melga sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal.
1: Tehát ezek a már én leírtam ezt az E621-et.
0: Tehát ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pártsó. Hát beleteszik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
1: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
0: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásban nem.
1: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozáson.
0: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
1: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe, ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni.
0: Igen, helyes.
1: Igen?
0: Tehát nem baj az, hogy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bélrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
1: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
0: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombélfekélyes betegeket annak idején még azt mondja, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártházára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsavtartója csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvással, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett, és akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
1: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
0: Enyhegörcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már vagy tej, vagy hát most már igen. Odaírják már a...
1: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
0: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normaflót meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
1: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulásra találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
0: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
1: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
0: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darát, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: A fiúk nem sírnak. Van ilyen mondás, meg van ilyen dal is, meg hogyha a fiúk mégis sírnának, akkor persze rögtön oda megy anya vagy apa, és azt mondja, hogy ne sírj, ez katonadalog. Tehát már kiskorban azt tanítják meg a fiúknak, későbbi férfiaknak, hogy ne sírjanak, ne mutassák ki az érzelmeiket. Itt van velem Lubinszky Mária, pszichológus.
4: Nagyon sokszor egyébként, de ez inkább társadalmi elvárás vagy neveltetés, mert

0: az érzelmeknek a működése, a rendszere, a születésünktől fogva genetikusan nincsen különbség a férfi és nő között, tehát hogy ugyanúgy megjelennek az érzések. Ami érdekes, hogy talán a kisfiúknál már a neveltetés során is ugye van egy ilyen elvárás, hogy ó, katona dolog, nem utasd ki, kicsit elbagatelizáljuk, hogy erősnek kell lenni, és hogy ennek az elvárásnak valahogy tudattalanul is a kisfiúk sokszor, ugye nekik is tetszik, eleget tesznek, hú, én erős vagyok. Ez egy nagyon veszélyes vonal egyébként, hogy azt a belső alapvetően eredendően megjelenő érzelmi reakciót megtanuljátok egy picit átrendezni és úgy tenni, mintha. És ez egyébként változó családi mintázat függvénye is, de aztán ez az életre is úgy maradhat, hogy egy ilyen radikálisabb, keményebb, van egyébként nem csak a könnyek, hanem a szavak is sokszor a fiúk nehezebben fejezik ki az érzelmeiket. Tehát ez egy komplett csomag lehet így a férfi vonalon.
1: És mi lesz azokkal az érzelmekkel, érzésekkel, amiket mondjuk a férfiak elfojtanak magukban? Eltűnnek?
0: Na hát pont ez a baj, hogy nem tűnnek el, és én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy beszélgessünk erről, mert hogyha megjelenik egy érzelem, és az ugye, ha verbalizáljuk, ezt a szép szót használom, ez azt jelenti, ugye megfogalmazom, hogyha kimondom, akkor azzal az a fajta feszültség, az a fajta energia, az elkezd oldódni. Nagyon sokszor az első pontja minden érzelmi kubancnak, hogyha meg tudjuk fogalmazni, hogy mi a baj. Na most ugye, hogyha nem fogalmazom meg, mert én úgy ítélem meg, hogy nincs baj, valahova kerülnek ezek az érzések is. Nagyon fontos, hogy ha megtaláljuk azokat az alternatív megoldásokat, például testmozgás, bármiféle olyan tevékenység, vagy hobbi, vagy szerelés, vagy kreatív tevékenység, tehát hogy levezetni a feszültséget, ez a kulcs szó, hogy ezt találja meg mindenki a maga módján.
1: Hát a párkapcsolatokat is gondolom erősen megnehezíti az, hogyha valaki nem tud beszélni az érzéseiről.
0: Nagyon, nagyon nehéz egyébként ezt a szakadékot folyamatosan áthidalni, nehéz kitalálni, hogy mi lehet a másiknak a baja. Nem csak a saját érzéseinkkel, vagy érzéseiket fejezik ki nehezen a férfiak, hanem sokszor úgy azt is mondjuk, hogy az érzelmi jelzéseknek a befogadása is problémát jelenthet.
2: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Ez itt a Csillagpont Rádió, az FM 103 MHz-en. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatóit. Napi hírmagazin műsorunkat hallják, de felhívom figyelmüket arra is, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
2: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Varga Judit lakberendezővel beszélgetünk a folytatásban. Megtörtént az, hogy most már nálam nincs kábel tévé, csak internet, tehát innentől kezdve nem nézünk tévéműsorokat, mert értelmetlen.
4: Hallgathatod a saját podcastünket akkor.
1: Hát igen, vagy nézhetek bármit streaming oldalakon, mert számtalan streaming oldal van, illetve hát ott van a videó megosztó, ahol megint az ember azt néz, amit akar, ha akar zenét, ha akar kulturális beszélgetős műsort, vagy valamilyen politikai jellegű műsort, vagy amit ő szeretne. Tehát értelmetlen szerintem most már lineáris televíziós csatornákat nézni, zárójel bezárva, halad a világ, ezzel csak ezt akartam mondani, mert hogy valami ilyesmiről fogunk most is beszélgetni, hogy halad a világ olyan irányba, hogy már nem feltétlenül van az, hogy bemegyünk egy boltba, megvesszük ott a, mit akarunk, most ez legyen bútor, legyen ez bármilyen lakberendezési kiegészítő, vagy kerti bármi, hanem mondjuk ezt megrendeljük. Nem feltétlenül külföldről, akár belföldről is, és akkor kezdem én mondjuk ezzel a belfölddel, én abszolút rendeltem konyhabútort, belföldről, földről, mert hogy valamikor feldobt, és láttam, hogy pont ugyanaz az elrendezése, mint az én konyhabútoromnak, tehát ha én leveszem, mondom, a régi konyhabútoromat, megnéztem a méreteket, csak a helyére fel kell tenni, és már is egy új konyhabútorom van, és lényegesen olcsóbban, mint hogyha én kérek ehhez egy embert, aki azt nekem oda betervezi, megcsinálja, és szerintem még attól is olcsóbban, mint hogyha bemegyek és összeválogatom nagy áruházban, meg az sem biztos, hogy pont úgy tudom összeválogatni, mert az nem oda van gyártva. Ráadásul ezt ki is hozzák összeszerelten, tehát még nem is nekem kell összeszerelni.
4: Azt nem tudtam, hogy összeszerelten hozták ki.
1: Így van.
4: Azt tehát, hittem, hogy ilyen lapra szerelt.
1: Neked volt, és ez is egy pozitívum, miközben egy nagy áruházból azt te úgy fogod elhozni, vagy hozzák ki neked, hogy hát tessék, rakd össze. Vagy hoz hozzá valakit, aki összerakja még pénzért.
4: Igen.
1: Te rendeltél már bútort, kisebbet, nagyobbat? Netem?
4: Én kerti bútort, azt rendeltem, szóval nekem a kertben lévő asztal, ami kerti étkező asztal, azt rendeltem, de nekem azt össze kellett szerelni, szóval azt nem így hozták, de az nem volt egy nagy kaland igazából. Szőnyeget rendeltem már, rendszeresen rendelgetek ilyen díszpárnahúzatokat, meg ilyen apró kiegészítőket, ezt egyébként szoktam tanácsolni, hogy amikor ilyen aktuális divatnak megfelelő apró kiegészítőket akarunk otthonra, azt akár külföldről is az ilyen ismert olcsó oldalakról érdemes megrendelni, mert amúgy jól néz ki, és nem baj, hogy évekig nem lesz tartós, mert majd két év múlva úgyis más tetszik.
1: Hát meg lakberendezés ilyen kis apró tárgyakat, bármit lehet szerintem, akár még megkockáztatom ledes lámpákat is, vagy csillárokat, vagy bármit lehetne. Valószínűleg jóval olcsóbban fogjuk megkapni, mint hogyha bemegyünk egy boltba és megvesszük ezt. Felbuzdulva ugye a konyhabútoron, ugyanonnan fogok szerintem majd nappali bútort rendelni, mert megnéztem ott is, illetve megnéztem mindenhol, hogy hogy lehetne olyan típusú nappali bútorban gondolkodni, amit én elképzeltem volna, vagy amiben gondolkodunk. És hát kiderült, hogy ezek nem feltétlenül olcsóak már, nem is feltétlenül olyanok, amilyenekre nekem igényem lenne. Ezeket mind össze is kéne szereltetni, és ugyanott onnan ezt a konyhabútort rendeltem, vannak nappali bútorok is adott esetben, szekrénysorok, ilyenek, olyanok, modernebbek, hagyományosabbak, komódok, bármi, amit akarsz. Ezeket is megint kihozzák neked összeszerelve. Ráadásul az a fajta bútor, amit kinéztem, az pont olyan, hogy szekrénysor, mert ugye sok házban az a probléma, hogy nem tudja azt megcsinálni a nappaliával, hogy csak egy nappali fal van, mert van neki több gardrób, vagy tud pakolni, hanem muszáj neki olyan szekrény, amit pakolni is tud. És náluk van például olyan szekrény, ami még így is, hogy egy effektív szekrénysor, tehát akár két ajtós szekrényeket is tartalmaz, de valahogy úgy van megcsinálva a dizájn, hogy mégis van benne egy ilyen nagyon modernség, amitől, és ráadásul színben is nagyon nagy választékod van, tehát ugye ez minimum kettőféle színből áll, két nagyobb része van, amit ugye külön tudunk kezelni, és itt rengetegféle választási lehetőséged van, hogy ezt te milyen színű, magasfényű, nem magasfényű dologból akarod összeratni. Ennek mértékében az ár is tud változni, de ahogy néztem, még mindig bőven jobb áron fogom megvenni így, mint hogyha ezt megvenném bárhol máshol, és házhoz hozzák összeszerelve.
4: Összeszerelve, ez nem mindegy. Tényleg mondjuk, aki nőként egyedül él, annak ez óriási plusz, hogy odahozták a bútort, és csak bele kell pakolni.
1: Némi plusz pénzért be is viszik a házba, az már egy plusz pénz, de be is viszik neked, nem csak a házig viszik el. Tehát még ezt is meg lehet velük.
4: Igen, ez nagyon szuper.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Újra lesz Florence Expo, otthon, kert, szabadidő, régiós kiállítás és vásár Miskolcon a Népkertben május 15 és 17 között. Itt van velem a főszervező Sasalmi László. Viszonylag új még a rendezvény, bár nem is kezdő már, hiszen ez a harmadik a sorban.
5: Minden ilyen programnak jó pár év kell, hogy felépüljön, és most már azt tapasztalom, hogy azok a partnerek is, akik messzebb is vannak, azok is lényegében már a Florence-ről hallottak, és reméljük, hogy az ez évi bemutatkozásunk, számaink, és hogyha ezt időben elkezdjük, akkor már nagyon sok komoly nagy kiállítót még pluszban meg tudunk nyerni.
1: Mi volt tavaly, már úgy értem, hogy a kiállítók szempontjából mivel, kivel lehetett találkozni, ha valaki kiment, és ehhez képest akkor hogyan bővül, mert gondolom bővül majd most a program.
5: Alapvetően három csoportra tudom bontani a kiállítókat. Az egyik a multi jellegű cégek, a másik a magyarországi különféle gyártók, forgalmazók, a harmadik pedig, akik egy ilyen vásár jelleget biztosítanak, ami egy ilyen helyen szükséges, ahol enni, inni tudunk. Talán még egy nagy rétegről ne feledkezzek meg, ami idén is erős lesz, ez a civilek egyesületei, szervezetei, amik én azt gondolom, hogy most már hozzátartoznak a Florence-hez.
1: A kilátogatók ötleteket nyerhetnek, vagy adott esetben akár, teszem azt, a kiállítókkal mondjuk üzleteket is nyelbe üthetnek.
5: Igen, ez egy nagy kérdés a kiállítók, a potenciális kiállítók részéről. Alapvetően ez azért nem egy Hung Expo, ahol a országos partnerekkel találkoznak a kiállítók, hanem inkább egy ilyen általános jelentkezés, egy általános piac bemutatása, és én azt gondolom, hogy a tavalyi felméréseink azt igazolták, amit korábban is mi mondtunk, hogy egy ilyen 100-120 kilométeres körön belülről is jön sok látogató. Ez ugye piacépítés szempontból is adott esetben érdekes lehet.
2: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Kedves hallgatóink, Önök a NAP című hangos hírösszefoglaló magazinműsort hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Török Nóra biztosította. Legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
2: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Martini Milán nevében is. Martini Emil vagyok. A mai sportszeletben a tegnapi sporteseményekről ezúttal csak eredmény szintjén számolunk be, részletesen pedig a szokásos hétfői összefoglaló adásunkban foglalkozunk majd a labdarúgó, kosárlabda, röplabda, atlétika és meg annyi sportággal. Kezdjük most kosárlabdával. A női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzésén a DVTK Hunterma az NKA Universitas Pécs együttesét fogadta szombaton délután. A végig roppant feszült hangulatú találkozón minden negyed szorosan alakult, de hármat is a vendégek húztak be, akik így végül a találkozót is megnyerték 60-66 arányban. Ezzel a győzelemmel pedig a mecsekaljai együttes a három nyert összecsapásig tartó párharcban 2-0 arányban vezet. A következő, akár mindent eldöntő ütközet kedden lesz Pécsett. A Simple női liga 20. fordulójában Szekszárdon vendégszerepelt a DVTK női labdarúgó csapata. Az alaposan felforgatott piros-fehér együttes mérkőzése az első játékrész után gól nélküli volt, míg a második félidőben a hazaiak szerezték a gólokat, és így a 3 pontot is, a vége pedig 3-0 lett a hazai tolnaiaknak. Bém Gábor vezető edző a találkozót követően kritikusan elmondta, hogy ezen a mérkőzésen több fontos dolog hiányzott a csapatából, ami a győzelemhez kell, az akarat, az alázat, a szenvedély. Hozzátette, idézem, ez a hozzáállás méltatlan a DVTK hagyományaihoz és filozófiájához. Egy pár játékos már úgy tűnik, kivette az évi rendes szabadságát, ezen változtatni fogunk, jelentette ki Bém Gábor. A DVTK a tabella 9. helyén áll. A DVTK atlétája Tóth Anna is ott volt szombaton a botswanai váltóvilágbajnokságon, ahol a magyar női 4x100 méteres csapata az 5. helyen ért célba futamában, azonban egy hibás váltás miatt utólag kizárták.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Az adás második felében mai sporteseményekről szólunk, röviden. Mint ismert, a MEAFC az NB1B piros csoportjában a legjobb négy közé jutott, miután a Nyíregyháza elleni párharc 5. szabolcsi összecsapásán diadalmaskodott Szollár Gergő együttese, megnyerve ezzel a csatát összesítésben 3-2-re. A papírforma alapján esélyesebb volt a rutinos Nyíregyháza, de a fiatalokból álló, nagyot küzdő MEAFC folytathatta tovább a versenyt az NB1B piros csoportjának bajnoki címéért. Az ellenfél a BKG Prima együttese a legjobb négy között, akiket az alapszakasz során egyedüliként a miskolci egyetemisták voltak csak képesek oda-vissza legyőzni, így bizakodva vághatott neki a MEAFC ennek a párharcnak. Ismét pályahátrányból indult a gárda, és az első meccsen még pénteken a hazaiak 103-80 arányban nyerni tudtak, és 1-0 arányban vezetnek a három nyert mérkőzésig tartó párharcban. A cél viszont még mindig egyértelmű a MEAFC-nál, megismételni a korábbi bravúrt és kiharcolni immáron a döntőbe jutást. Evés közben jön meg az étvágy, dolgozunk tovább, hogy elérjük a céljainkat, nyilatkozta Szollár Gergő vezetőedző. A második találkozóra ma 18 órától kerül sor az egyetemi körcsarnokban. Szintén beszámoltunk róla, hogy még kedden elvette az MTK Budapest pálya előnyit a DVTK Ongropak női röplabda csapata, azaz győzelemmel zárták az első mérkőzést az NB1B 5. helyéért vívott párharcban a piros-fehérek. A találkozó végig kiélezett csatát hozott, két szett is rájátszásba torkollott, ám az idegek harcát a diósgyőriek bírták akkor jobban, így lehetőségük nyílik két mérkőzésen lezárni a párharcot és megszerezni az NB1 5. helyét. Ez a bizonyos második meccs pedig hazai pályán lesz, ma 18 órától a DVTK arénában, ahol tehát fordított párosításban küzdenek tovább a csapatok. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő Martini Milán és az elmúlt 5 perc műsorvezetője Martini Emil.
0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Szabálytalan kamionosokra vadászik holnaptól a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Pörgess fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

Mert nem vagyok, aki lenni nem tudok, csak egy álmodó kisgyerek, aki integet neked, és itt marad veled, ha még hagyod.

lehettem volna, de nem lettem. Ha nem jutott, lopunk majd holnapot. Ha maradt még jövő, álmodni még idő. Keres bárkit is, csak én vagyok, csak én vagyok.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Az iráni konfliktus és a hormuzi szoros lezárása ismét rámutatott arra, mennyire sérülékenyek a globális tengeri útvonalak. Emiatt az Arktisz térsége is egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen új hajózási útvonalak nyílhatnak meg itt, és jelentős kőolaj és földgázkészletek is lejelennek a régióban. De mit tesznek a nagyhatalmak, hogy megszerezzék a befolyást ezen a stratégiai területen? Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója a vendégem. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
2: Üdvözlöm, köszönöm a meghívást.
1: Miért került a hormuzi szoros és az iráni konfliktus kapcsán fókuszba az Arktisz és az ott húzódó hajózási útvonalak? Hát olyan messze van a két hely egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől, nem nagyon lehetne ezzel, mármint az arktiszi útvonalakkal helyettesíteni a hormuzi szoroson áthúzódókat, vagy mégis?
2: Hogyha magunk elé képzeljük a világtérképet, és különösen Európa és Ázsia vonatkozásában nézzük ezt a térképet, és még a történelmi tanulmányainkra is hagyatkozunk, akkor azt látjuk, hogy az európaiak először, amikor Ázsia irányába törekedtek, akkor meg kellett, hogy kerüljék egész Afrikát azért, hogy eljussanak tengeri úton Ázsiába, illetve Ázsia keleti partjaihoz. Ezen a helyzeten segített az, amikor megnyitották a 19. században a Suezi csatornát, és ez jelentősen rövidítette mind térben, mind pedig időben azt az útvonalat, amelyet Európa és Ázsia között a különféle tengeri úton szállított áruknak meg kell tennie, vagy akár az utasoknak is. És volt egy harmadik alternatíva, ami igazából már legalább 500 éve terítéken van, és keresik a lehetőséget, hogy hogy lehetne ezen az útvonalon közlekedni Európa és Ázsia között. Ez pedig az úgynevezett észak-keleti átjáró, ami északról Oroszország északi partjai mentén köti össze Európát Ázsiával. Már a 16. század végén elkezdték ezt elsősorban angol és holland tengerészek, illetve kutatók keresni, hogy hogy lehetne eljutni. De ebben az időszakban még olyan kemény volt az időjárás, illetve a technikai feltételek nem voltak adottak hozzá, hogy ezt meg lehessen tenni tengeren, hogy erre nagyon sokat kellett várni. A 19. századnak az utolsó harmadában, az 1870-es évek végén sikerült az első hajósnak, Nordeszkiődnek megtenni ezt az utat nyugatról keleti irányba, és hogy a másik irányba, keletről nyugat felé valaki keresztül hajózzon, még 40 évet kellett várni. Az 1910-es évek közepén történt meg ez az esemény. Ez azt is mutatja, hogy ez egy kézenfekvő opció, egy kézenfekvő rövidítési lehetőség Európa és Ázsia között, de mégis olyan természeti akadályok, illetve kihívások vannak, amelyek egyrészt igénylik azt, hogy a globális felmelegedés, amit most napjainkban látunk, végbe menjen, de ez önmagában még nem elég, mert olyan technikai tényezőkkel is számolni kell, mint a különböző zátonyok, sziklák, akadályok, amelyek pont emiatt az eljegesedő időjárás miatt kialakultak Oroszország északi partjai mentén, hogy a technológia szintén egy nagyon fontos tényező abban, hogy ez a hajózási útvonal használható legyen.
1: Nézzük meg akkor részletesebben, ez csak Európa és Ázsia közötti útvonalat biztosít, vagy Amerika és Ázsia közötti? Mert hogyha megnézzük a térképen, akkor ez is kézenfekvő.
2: Igen, az észak-keleti átjárónak a párja az az észak-nyugati átjáró, de ez egy rendkívül eltérő földrajzi adottságokkal rendelkező terület, ez egy sokkal szigetesebb, más az éghajlata is, másfajta áramlatok vannak, amelyekre tekintettel kell lenni a hajózás során, illetve hát Európa szempontjából nyilván ez a kevésbé érdekes megoldás, hogy Ázsiából hogy lehet eljutni Észak-Amerikába.
1: Mennyivel rövidebb ez az útvonal?
2: Ez az útvonal azért fontos, mert nyilván attól is függ, hogy melyik a két végpontja az útnak, de nagyságrendileg 30-40%-kal is lerövidítheti tengeri mérföldben vagy kilométerben számolva a távolságot Európa és Ázsia keleti fele között. És időben ennél azért kevésbé pozitív a mérleg, de még mindig lényegesen rövidebb ez az út a két kontinens között.
1: Mennyire használják most ezeket az útvonalakat, vagy ezt az útvonalat ténylegesen? Említi, hogy a klimatikus viszonyok, mondjuk ki a jég miatt azért nehezen hajózható ez a térség, akkor most nem is igazán használják?
2: A nyári hónapok alkalmassá teszik az északi sarkvidéket arra, hogy hajózhatóvá váljanak akár Oroszországnak az északi partvidéke is. Ez nagyságrendileg egy július és november közötti időablakot jelent. Ugyanakkor, hogyha nem a teljes útvonalat szeretné valaki megtenni, hanem Oroszországnak azokat a részeit szeretné elérni, azokat a partvidékeit, ahol kőolajat és földgázt termelnek ki, akkor az az útszakasz már másabb időszakokban is használható, és a Jamal-félszigetnek a környékén Oroszországban vannak olyan földgázlelőhelyek, amelyek jelen pillanatban éppen Európát látják el, és függetlenül attól, hogy Európa és Oroszország között olyan szankciók vannak érvényben, amik nagyon sok tekintetben ellehetetlenítik a két reláció között a kereskedelmet, mégis azt látjuk, hogy 2026 első negyed évében jelentős mértékben növekedett 17%-kal év per év alapon az LNG mennyiség, amelyet Oroszország eladott Európának. Ehhez jön még hozzá az is, hogy a világpiaci mozgások miatt, illetve a közel-keleti konfliktusból adódó ársok miatt jelentősen növekedhettek Oroszországnak a bevételei. Itt a szankciók európai részről úgy alakultak, hogy 2026. április 25 után már nem lehet rövid távú szerződéseket kötni erre az északi sarkvidéki LNG-re, vagyis cseppfolyós földgázra, és 2027 elejétől pedig már nem lehet hosszú távú szerződéseket kötni, de ez azt is magába foglalja, hogy 2027 végéig még mindenképpen fog az északi sarkvidéki régióból Európába érkezni ilyen cseppfolyós gáz.
1: Ez a hajózási útvonal, ez tartozik bármelyik országhoz, például Oroszországhoz? Mert ha jól értem a szavaiból, akkor a javarésze oda tartozik, vagy ez nemzetközi útvonalnak, nemzetközi felségterületnek számít?
2: Nem, ez a nemzetközi jog szempontjából egy tiszta képlet, hiszen ennek az útvonalnak a jelentős része az északi-tengeri útvonal. A definíció szerűen ez az Oroszország északi partvidéke mentén húzódó útvonal. Ami majd a jövőben kérdésessé válik, az még a globális klímaváltozásnak a kérdése, amikor már Oroszország partjaitól olyan távolságba el lehet távolodni, hogy ez nemzetközi víznek számítson, és akkor válik ez majd kérdésessé, hogy milyen szabályozási rendszerek fognak erre vonatkozni. Még nagyon science fiction jelleggel akár az északi sarkpontot is érintő útvonal is kialakulhat, de ez még jelen pillanatban a távoli jövő, sok évtizedre vagyunk ettől az eshetőségtől.
1: Olcsóbb lesz ez az útvonal?
2: Mindenképpen számolni kell azzal, hogy most olyan világpiaci árak vannak, akár kőolaj, akár földgáz tekintetében, hogy felértékelődik ez a régió is, illetve ezek a lehetőségek, mert ugyan időben és távolságban ez rövidíti a távolságot Európa és Ázsia között, de költségekben azért számolni kell pont ezekkel a speciális technológiai tényezőkkel, mint hogy jégtörőhajóknak kell biztosítani az útvonalat, illetve az, hogy olyan természeti akadályok vannak a jégen kívül is, amelyek mondjuk a déli tengereken nincsenek. Viszont ebből a szempontból pedig a technológiai fejlődés megint egy olyan lépcsőfokára értünk el, ami kedvez ennek a régiónak. Ez azt jelenti, hogy mesterséges intelligencia, illetve a műhold technológia fejlődése egy olyan szakaszba ér el, hogy lehet sokkal inkább optimalizálni azokat az útvonalakat, illetve a navigációt az északi sarkvidéken, illetve Oroszország északi partvidékei mentén.
0: Ez a Geotrendek,
3: az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
1: Vendégem Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója, akivel az arktiszi hajózási útvonalakról és a nyersanyagtartalékról beszélgetünk. Ahogy említette is, az Arktisz környéke nem csak a hajózás miatt került fókuszba az elmúlt időszakban, hanem az itt rejlő kőolaj és földgáz miatt. Ki lehetne ezzel váltani a közel-keleti energiahordozókat? Mennyi van ezekből, kőolajból és földgázból az

0: aki ennek a kőolaj és földgázkincsnek a nagy részét birtokolja is, de ennél jóval nagyobb arányban termeli ki, akár 90%-ot meghaladó arányokról beszélünk.
1: Tehát akkor a nagy része ezeknek a tartalékoknak Oroszország területén helyezkedik el?
0: Igen, más országoknak, Kanadának is vannak készletei, az észak-európai országoknak, illetve Alaszkának is, de jelentős részben Oroszországhoz tartoznak. Ha megint csak magunk elé képzeljük a világtérképet, akkor a Közel-Kelettől egészen Oroszország északi partvidékeig, a Jamal-félszigetig húzhatunk egy egyenes vonalat, ami a világ fosszilis energia készleteinek 70%-át tartalmazza. Ez egy rendkívüli aszimmetria a világban, hogy éppen azok az országok birtokolják ezeket a világgazdaság működése szempontjából rendkívül fontos ásványokat, illetve nem csak ásványokat, hanem fosszilis energiahordozókat, amelyek ebben a vonalban találhatóak, és éppen ezért van az, hogy ma Oroszország az északi sarkvidéken meghatározó szereplő, és meghatározó a kőolaj és földgáz kitermelésében is mind a régióban, mint pedig nemzetközi szinten.
1: Tehát egyedül, vagy nagy részt Oroszország az, aki kitermeli az ott lévő tartalékot.
0: Igen, jelen állás szerint 90%-ban Oroszország az, aki ezeket a fosszilis energiahordozókat a régióban kitermeli.
1: Mi az akadálya annak, hogy a még érintetlen mezőket hát nem használják ki, nem termelik ki? Technológia? A jég?
0: Igen, az északi sarkvidék esetében ez mindig fontos, hogy milyen klimatikus viszonyok vannak, illetve az, hogy a technológiai fejlődés milyen szinten áll.
1: Azt látjuk, hogy Donald Trump kiemelten kezeli ezt a térséget. Ugye emlékszünk arra, hogy Grönlandot próbálta megvásárolni, meg annektálni. Európa ennek hatására igyekezett itt jobban jelen lenni. Sikerült ez?
0: Európa kissé lépés hátrányban van. Donald Trump második elnökségének kezdetét megelőzően néhány hónappal hozott létre az Európai Bizottság külképviseletet Grönlandon. Tehát ez egy olyan időpont volt, amikor már korábban biztosíthatta volna azokat a pozíciókat, amelyek után mondhatjuk azt, hogy már kapkodott, illetve lépés hátrányban volt, hiszen Donald Trumpról lehetett tudni, hogy 2017-ben is azzal kezdte gyakorlatilag az elnökségét, hogy Grönlandról kezdett el beszélni, illetve arról, hogy ez földrajzilag az észak-amerikai kontinenshez tartozik, hogy ez fontos Észak-Amerika biztonsága szempontjából katonai értelemben. És Európa pedig általában a kulturális és kereskedelmi kapcsolatok építésében játszik meghatározó szerepet, viszont pont ezen a területen került hátrányba Grönlandon, mivel Grönland volt az első olyan terület, ami kilépett az európai együttműködésből. Ez még azelőtt volt, hogy Európai Uniónak nevezték volna az Európai Közösségből. Dánia autonóm tartományaként volt a részese, és aztán 1985-re már meg is történt az, hogy ők kiléptek az Európai Közösségből. Ennek pont az volt az oka, hogy a halászatot, illetve a halászatra vonatkozó szabályozásokat az Európai Unió olyan szigorúan vette, ami Grönland számára a nemzetközi kereskedelme és a fennmaradása szempontjából igen kedvezőtlen volt.
1: Grönland ugye egyébként nyugvópontra került. Mi a megállapodás az Egyesült Államokkal?
0: Egy olyan megállapodás született, mely szerint Dánia és az Egyesült Államok havonta legalább egyszer leül tárgyalóasztalhoz is folytatják a megbeszéléseket, és most nyilván a közel-keleti helyzet kissé elhomályosítja ezt az észak-európai, illetve grönlandi térséget is, de bármilyen pillanatban azt gondolom, hogy ez újra terítékre kerülhet, illetve újra forró témává válhat a geopolitikában.
1: Az itt lévő nyersanyagkincsek is érdekesek az Egyesült Államok számára, mert ugye Donald Trump katonai okokkal magyarázta, hogy miért fontos neki Grönland. Fontos az itt lévő földgáz, meg kőolaj, meg egyéb nyersanyagok is?
0: Ráadásul ritka földfémekből Grönland nagyon jól áll, nagyon gazdag ezekben, és ez mondjuk össze lehet vetni Kínával, Kínának vannak hasonló biztos tartalékai és készletei, és az Egyesült Államok ilyen szempontból lépés hátrányban van. A másik tényező, ami miatt az Egyesült Államoknak fontos lehet Grönland, az pedig az, hogy az északi sarkvidéknek a szárazföldi területeit, illetve partvonalainak a fele Oroszországhoz tartozik, És hogyha csak az északi sarkvidék szempontjából vizsgáljuk, hogy ki mekkora

0: hatalom, akkor az Egyesült Államok egyáltalán nem számít olyan nagynak, hiszen Alaszkának csak egy pici része tartozik az északi sarkörön túli területekhez, és éppen ezért az Egyesült Államok, hogy komolyabb szereplővé válhasson az északi sarkvidéki ügyekben, szükséges, hogy újabb területeket szerezzen.
1: Próbál egyébként már itt kitermeléseket folytatni az Egyesült Államok?
0: Az az érdekes helyzet állt elő, hogy mivel Grönland ilyen szempontból európai, illetve európai szabályozásokat követő régió, fontos számukra a környezetvédelem, és ami bányászati jogokat, illetve koncessziókat az elmúlt években kiadtak, azokat a 2020-es évek elején fokozatosan vagy befagyasztották, vagy megszüntették a kitermelést, vagy el sem indították. És ez elsősorban nem is az Egyesült Államok szempontjából volt fájó pont, hanem Kína szempontjából.
1: Igen, ezért kérdeztem, hogy Kína elvileg próbál itt helyezkedni, az Egyesült Államok nem annyira?
0: Igen, ebből a tekintetből Kína volt az, aki a leggyorsabban kapcsolt, és a legügyesebben próbálta magát pozícionálni, úgy is, hogy nem rendelkezik északi sarkörön túli, északi sarkvidéki területekkel. És Kína egyébként saját magát éppen emiatt a terjeszkedés miatt északi sarkvidék közeli, vagy az a szomszédos területként definiálja, bármilyen furcsán is hangzik ez a hallgató számára, de ők tagjai megfigyelőként az úgynevezett északi sarkvidéki tanácsnak, és rendelkeznek északi sarkvidéki stratégiával is, és rengeteg északi sarkvidéki tudományos kutatásban vettek részt, amelyek megint csak lehetnek vagy tudományos felhasználásúak, de a tekintetben is árulhatnak el információkat Kína számára, hogy ezek az értékes nyersanyagok, illetve ásványkincsek hol találhatóak a régióban.
1: Azt látjuk, hogy a nyersanyagtartalékok és az új hajózási útvonalak miatt is felértékelődik ez a térség, akkor élesedik majd a feszültség, a verseny az itt jelenlévő nagyhatalmak között?
0: Mindenképpen ezt látjuk most már az elmúlt években is, onnantól kezdve, hogy Donald Trumpot beiktatták, gyakorlatilag folyamatosan téma az északi sarkvidék. 2025-ben is azt mondtuk, hogy a 25-ös év az a sarkvidék éve volt, de ez a szerep a közeljövőben valószínűleg nem halványulni fog, hanem folyamatosan napirenden lesz. Az is egy nagy kérdés, hogy a nyugati szövetségesi rendszere tekintetben hogy fog alakulni. Donald Trump elnöksége egyszer lejár, de elképzelhető, a külpolitikában azért van kontinuitás, függetlenül attól, hogy republikánus, demokrata elnök vagy azon pártból egy következő elnök kerül hatalomra, és könnyen elképzelhető, hogy most már az Egyesült Államok úgy tekint az északi sarkvidékre, hogy ez a téma kinyílt, és a jövőben is fontos lesz ezzel foglalkozni. Viszont Európa számára fontos az, hogy őrizze a saját pozícióját és helyzetét a régióban, tehát könnyen elképzelhető az, hogy ez egy hosszú távú vitáspont lesz a két oldal között.
1: Hát egy újabb vitáspont. Látszik, hogy ki jöhet ki a legjobban ebből a nagyhatalmi tülekedésből, hogy kinek állhat itt a zászló?
0: Az Egyesült Államok olyan szempontból mindenképpen előnyben van, hogy földrajzilag Grönland sokkal közelebb van a kontinenshez, gyakorlatilag oda is számít az észak-amerikai kontinenshez. Másrészt katonai erő tekintetében is, nyilván itt nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy bármilyen katonai műveletre kerüljön sor, hiszen szövetségesekről beszélünk, de azért a katonai fölény is az Egyesült Államok mellett szól, hiszen a világ legnagyobb katonai hatalma, míg Dánia a világ 34. legnagyobb hatalma, és amikor az Európai Unió, illetve az Európai NATO tagállamok úgy döntöttek, hogy küldenek egy kisebb katonai különítményt Grönlandra most éppen az évelei feszültségek tükrébe, akkor is egy néhány tíz fős különítményről volt szó, ami kissé kellemetlen is volt a sajtóvízhang miatt az Európai Unió számára.
1: És Oroszország, meg Kína, akik szintén jelen vannak itt?
0: Oroszország esetében az a fontos, hogy ők azt a hatalmas területet tudják uralni, amivel ők rendelkeznek. Nyilván vannak ezen túlmenő ambícióik is, éppen az úgynevezett kontinentális talapzat rendezése miatt. Ez egy nagyon hosszú folyamat, amikor különböző északi-sarkvidéki államok bejelentették, hogy a kontinentális talapzat mentén mekkora területekre tartanak igényt. Itt valójában döntés nem született ezekben a kérdésekben, de Oroszországnak azért vannak olyan gazdasági, demográfiai kihívásai, ami miatt nagyon nagy részben Kínára támaszkodik. Ez elsősorban a gazdaság területe, az északi sarkvidéki kikötők fejlesztése, az, hogy most Ázsia felé csoportosítják át az említett LNG cseppfolyós földgáz kitermelést is. Ez mindenképpen szoros szövetségessé teszi őket, de ott is azért a felszín alatt van egy olyan típusú konfliktus, hogy a szibériai területeken Oroszország demográfiai hátrányban van, nagyon sokszor Kína átszivárog a határon, illetve kínai származású személyek már élnek ezeken a területeken, és azért ez egy távlatos időtáv...
1: Most nem szólnak, most érte, de egyszer majd lehet, hogy ez egy komoly konfliktus oka lehet.
0: Így van.
1: Számít komolyabb összecsapásokra? Úgy fogalmazott talán, hogy katonai összecsapásnak kevés az esélye, akkor inkább diplomáciai csörték lehetnek itt a dominancia növelés kapcsán?
0: Igen, itt azért elsősorban diplomáciai beszélgetéseket láthatunk az elmúlt időszakban, amiben az Egyesült Államok nagyobbakat mondott, illetve nagyobb igényeket jelentett be, és erre reagálva az Európai Unió már is kisebb engedményeket tett. Itt például szó volt arról, hogy kialakítanak egy olyan légvédelmi rendszert, egy kupolát az Egyesült Államok fölött, aminek a részese lesz Grönland is. És először arról volt szó, hogy ezt az Egyesült Államok csak maga csinálja meg, és függetlenül attól, hogy Grönland az egy európai országnak az autonóm tartománya, és aztán utána a tárgyalások abba az irányba kanyarodtak, hogy itt európai közreműködéssel tud majd ez a védelmi rendszer kialakulni.
1: Köszönöm a beszélgetést. Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Varga Mónika.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Szabálytalan kamionosokra vadászik holnaptól a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Önök a Csillag.rádiót, a Sport és az Egészség rádióját hallják Miskolcról. Egy olyan témával foglalkozunk most szakértő segítségével. Persze, ami elég jelen van, én azt gondolom, hát talán az iskolától elkezdve a felnőtt életig, a politikáig, vagy nem tudom, bármit lehetne ide citálni most, akár rossz szóval is. A bullyingről fogunk beszélgetni, hogy ez micsoda, majd ezt is megvilágítjuk. Nyilván itt van a vonalban Pócsi Orsolya, szakpszichológus. Szia!
2: Szervusz!
1: No, ez egy angol szó, ami nagyjából, hogyha le akarjuk fordítani, vagy legalábbis a Wikipédia ezt hozza, megfélemlítés. Nem feltétlenül ezen a vonalon indulnék el, lehet itt mondjuk zsarnokoskodás, erőszakoskodás, kegyetlenkedés, megalázás, gyötrés, nem tudom, zrikálás, szivatás, szadizás, sok mindent lehetne mondani.
2: Igen, igazából ugye ennek az angol szónak olyan igazi, nagyon jó magyar megfelelője nincs. Hát a szakemberek iskolai szint, iskolai erőszaknak, ilyen kortárs bántalmazásnak, zaklatásnak írják le. Mondjuk fontos lenne, hogy olyan szó legyen rá, amiben a diákok is megértik, hogyha rákérdezünk, hogy mi történik velük. Ők inkább viszont tényleg a te szavaidból időzve, ilyen szivatás, kicsinálás vagy lealázásnak ezt jobban értik, hogy miről van szó. De a lényege az mindenképpen az, hogy egy vagy több fiatal, most maradjunk mondjuk egy iskolai szinten, kipécéz magának ott valakit, és arra egy módszeresen rájár. Az áldozat pedig ezt ismétlődően elszenvedi. Így áldozatból egy csoporton belül általában egy vagy maximum kettő van, azért nincs több, mert hogyha több lenne, akkor annak a veszélye állna fenn,
1: hogy összefognak
2: ellene, igen. Uh-huh. És a kiválasztottnak mindenképpen azt kell éreznie, hogy a bántalmazás az neki szól, kifejezetten az ő személye érdemelte ki ezt a bánásmódot, és ez mással ez nem is történhetne meg.
1: Uh-huh. Ez miért jó annak, aki csinálja, tehát aki zaklat vagy terrorizál?
2: Hát az igazi motiváció ez a magasabb szociális státusz elérése a társak között. Mindenképpen ezt szeretné elérni, mert maga, aki zaklató lesz, nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen eleve gonosz, romlottak volnának, hanem inkább szerencsétlen módon tanulták meg otthon a feszültség elvezetést. Az ilyen családokban rendszerint otthon is több a kelleténél a nyílt vagy a rejtett agressziók, és szeretik a gyerekek minél erősebbnek mutatni magukat egy közösségben, olyanoknak akarják magukat feltüntetni, akiket nem lehet kiközösíteni, akiket nem lehet perifériára sodorni. Az empátiájuk az átlagon aluli, gyenge, nagyon magas a dominancia igényük, sokkal impulzívabbak, ők maguk elfogadják az erőszakot, általában testi fölényük is van erősebbek a társaiknál, és nagyon imponál nekik, hogyha mások előtt is demonstrálhatják ezt a fölényüket. Itt a szülői gondoskodás, inkább kevesebb figyelmet kapnak ezek a fiatalok otthon, kevesebb pozitív mintát látnak. A nyelvi szintjük fejletlenebb azoknak, akik inkább a fizikai bántalmazást részesítik előnyben, ahol a nyelvi szint fejlettebb, és leginkább ezek a lányok, ők a verbális szinten erősebbek, hát ők a pletyka, vagy a kapcsolatszint rombolása, vagy a kiközösítés jellemző, másik barátjának az elcsábítása. A fiúknál inkább a teljesítményre, vagy az erejük, vagy a tudások megcsúfolása a hatékony eszközehez.
1: Nem olyan jó ezeket hallgatni egyébként, hogy vannak ilyenek, pedig hát vannak ilyenek, hogyha visszagondolunk akár mi is, vagy bárki a hallgatók közül a saját iskolás éveire, dolgaira, biztos, hogy volt akár magának ilyenben része, vagy látott ilyet, vagy valamilyen módon köze volt hozzá, nem?
2: Hát igen, azt mondják a statisztikák, hogy egy ilyen 20 fős osztályban körülbelül 3 gyereknek kell naponta szembenéznie atrocitással. Persze az, hogy ez ilyen rendszeres zaklatás legyen, azt mondják, hogy 7% a gyerekek körében maga az elkövető is, a zaklató, a bulli, meg maga az áldozat is. És az áldozat az nem mindig a kövér, szemüveges, vörös hajú, alacsony, gyenge gyerek, hanem az lesz az igazi célpont, akik nagyon alacsony önbecsülésűek, önbizalomban nem igazán bővelkedő gyerekek, és azért jó színpontok, mert magukra veszik a sértéseket, és rögtön lehet rajtuk látni a hatást. Mert hogyha azt veszi észre a bulli, hogy a másik őt kineveti, vagy elküldi, akkor gyakran választ egy másik célpontot magának, akinél ezt kielheti, mert ő abból indul ki, hogy nincs is annak tudatában, hogy a másik fél milyen szenvedéseken megy keresztül, mert ha saját magából indul ki, azt gondolja, hogy ha valaki nagyon szenved, akkor kilép az adott helyzetből, vagy megpróbálja megvédeni önmagát. És még ott vannak emellett az iskolában a nézőközönség is, ugye a szemtanúk, akik legtöbbször csak nézik ezeket az eseményeket. Van, aki részben az áldozattal tud érezni együtt, van, aki a zaklatót támogatja, van, aki bátorítja. Nagyon kevés az olyan gyerek iskolában is, aki védelmezővé megy át. Aki elkezdi védelmezni a bántalmazottat.
1: Hát igen, ez amiket mondasz, azért jó, mert tulajdonképpen gyerekkortól kezdve ugyanezek a viselkedési minták abszolút felnőtt korban is visszajöhetnek egy munkahelyen, politikai szintéren vagy bárhol. Tehát amikről itt szó volt, hogyha valaki csak közben kapcsolódik be, és nem tudja, hogy itt most, nem tudom, gyerekekről beszélünk, hát gondolhatná azt is, hogy bizonyos politikusi attitűdök kerültek itt szóval, pedig nem feltétlenül. Tehát, hogy ami gyerekkorban jön, az végig visz egy életet is. Tehát egy munkahelyen is ez simán megvan.
2: Igen, hát ez olyan alsó tagozatban már elkezdődik, a csúcspontja ez ilyen 6.-8. osztályos korban éri el, és minél intelligensebbek, okosabbak, tanultabbak lesznek, ugye annál inkább ilyen burkolt agresszió lesz, kifinomultabb technikákat alkalmaznak, ugye már a felnőtteknél, ott elég, már ott nem kell valakit a falhoz szorítva gyomrozni, hogy elég csak elhinteni egy pletykát, ami magától terjed, és leépíti a másik kapcsolati rendszerét, vagy nevetségtárgyává tenni, ami mindennapi életét megnyomorítja.
1: A témát és a beszélgetést pár perc múlva folytatjuk itt a Csillagpont Rádióban.
0: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Ez a Csillagpont Rádió Miskolcról. Folytatom most a beszélgetést Pócsi Orsolya pszichológussal, a témánk pedig a bullying, amit hívhatunk zaklatásnak, zirikálásnak, és még sok minden szinonimát tudnék erre mondani, de ez elhangzott már szerintem a beszélgetés első részében. Hogyan lehet akkor ezzel ellen védekezni? Ugye annak, akinek kevés az önbizalma, és mondjuk áldozata lesz egy ilyen típusú zaklatásnak.
2: Sokszor nem is kérnek segítséget az ilyen fizikailag vagy lelkileg bántalmazott diákok, mert sokszor a család, a tanár vagy a barátok is bagatelizálják ezt a problémát, vagy olyan használhatatlan tanácsot adnak, ami kivitelezhetetlen a gyerek számára. Mert hogyha valakit így módszeresen aláznak egyik napról a másikra, nem fog visszaszólni valakinek, aki tört arc, csak azért, mert ő egy ilyen tanácsot kapott. És gyakran az is előfordul, hogy ez az olyan eredményes, ez a folyamatos alázás, hogy az áldozat el is hiszi magáról, hogy ő ennyit érdemel, ő ennél nem érdemel sokkal többet. És tudni kell az, bár igazi statisztikák még nem támasztják alá, hogy a kamaszkori öngyilkosságok vagy öngyilkossági kísérletek egy részében szerepe lehet az ilyen típusú iskolai erőszakoknak. És mindenképpen ugye a megoldást keresett, hát mindenképpen a támogató iskolai légkör nagyon fontos, legyen egy biztonságos személy, akihez fordulhat a gyerek, de ezt otthon is meg lehet beszélni, hogy ki az, akihez ilyen helyzetben fordulhat. Nagyon fontos lenne az empátia fejlesztése. Itt az együttműködésre gondolok, ez a védelmező magatartásra, illetve azt, hogy megtanulni a másik fejével gondolkodni, hogy ha azt látják, hogy mások bántanak valakit, akkor azt ne tétlenül szemléljék, hanem avatkozzanak be, és azt is tudni kell, hogy nem minden iskolai osztályban alakul ki ilyen. Tehát alakíthatóak úgy a közösségi kapcsolatok, vagy ezek a diák viszonyok, hogy ez ne legyen a csoportdinamikának egy ilyen természetes velejárója, hanem azon múlik, hogy az osztályfőnöknek itt ugye óriási szerepe van, hogy mennyire csinál olyan közös élményeket, amiben az összetartozás, a közös munka van, amin keresztül megismerhetik egymást a gyerekek, és még meg is szerethetik egymást.
1: Milyen jó az, nem? Amikor végre szeretik egymást a gyerekek. Hogy a filmekből, ha kiindulunk, ott az látszik mindig, hogyha valakivel ilyeneket csinálnak, előbb-utóbb mondjuk megunja, és akkor egyszer csak, nem tudom, veszi a bátorságot, és kiüti a nagy rossz fiút, és onnantól kezdve őt ünnepli mindenki. Ez nyilván nem ennyire egyszerű, vagy nem biztos, hogy mindig így működik ez. Akár az ilyen iskolai lövöldözéseknek is lehet mondjuk elkövetője szerintem olyan, akit zaklattak sokáig, és megelégelt, és azt mondta, hogy na most én bosszút állok.
2: Igen, hát hogy a benne felhalmozódó indulatot vagy maga ellen fordítja, vagy mások ellen fordítja idővel, és ő belőle is ilyen zaklató áldozat lesz, vagy pedig tényleg egy ilyen ellenmítosz csinál, és akkor ő lesz a Superman, a megmentő. Uh-huh. Szerepbe megy át, de azért sokkal rosszabb következmények is vannak, főleg az áldozatok részéről, mert azért rengeteg társuló tünet van. Most csak ilyeneket mondok, hogy dohányzás, alkohol, de sokkal súlyosabb probléma, lelki megnyomorítás, de maguk az zaklatók is inkább tendenciaszerűen ilyen deviáns csoportok felé sodródnak.
1: Na hát ez volt mondjuk a gyerek rész, de ugye azt kezdtem én is, hogy ez akár felnőtt korban is működőképes mondjuk egy munkahelyen, adott esetben, ahol lehet, hogy éppen a főnök az, aki mondjuk nem tudom, akár egy féltékenységből, szakmai értelemben gondolom én, elkezdi valakinek mondjuk módszeresen rombolni az önbizalmát különböző dolgokkal.
2: Igen, hát ugye ez a mobbing, a munkahelyi zaklatásnak a munkahelyi mobbing, ahol felnőttek között játszódik ugyanaz, a dinamikája ugyanez, amit erről beszéltünk, csak mondom, egy kifinomultabb technikával, ugyanez az ellehetetlenítés, az önbecsülés megszépázása, a másik kicsinálásáról van szó, és ugyanúgy ez a magasabb státusz, a dominancia, a fölény elérése, ott is a cél. Uh-huh.
1: És ez általában működik is, gondolom?
2: Persze. Uh-huh. persze.
1: Hát igen, mert gyerekkorban sem tanulta meg, hát igen, ugye gyerekkorban sem tanulta meg, hogy hogyan jöjjön ki egy ilyen helyzetből, akkor hogy tudna kijönni ebből felnőtt korban. Ráadásul gyerekkorban is arról beszéltünk, hogy egyrészt, aki benne van a dologban, nincs elég önbizalma, hogy mondjuk megvédje magát, mások sem fognak mellette kiállni, és ugyanezt történik meg mondjuk felnőtt korban is.
2: Igen, hogy a legtöbb szülő ugye azzal segítheti hozzá a gyereket, hogyha mindig az életkorának megfelelő elvárásokat támaszt vele szemben, sem túl kevés, sem túl magas. Túl sok elvárás, hogy elveszi a gyerektől a lehetőséget, hogy ilyen kompetens személyként élje meg magát. A megalapozott dicséretek, a reális visszajelzések, ezek nagyon fontosak, és aki ezt nem tudja meg felnőtt korában magának megadni, szóval mindig csak a külsőtől várja ezeket a megerősítéseket, mert magáról nincs egy ilyen kialakult én képe, hogy én ilyen ember vagyok, és hogyha más valami rosszat mond rá, azt nem veszem magamra, mert az nem én vagyok, hanem az róla szól, akkor ő nagyon hamar áldozattá tud válni.
1: Uh-huh. Tehát csak ennyi kellene, hogy legyen mindenkinek megfelelő önbizalma, vagy én képe, mondjuk reális én képe?
2: Igen, reális én képe, és hogy az az áldozat, aki volt gyerekkorában, hogy ne legyen utána saját elméjének a börtönőre, hogy ebből ki lehet lépni, ebből meg lehet szabadulni, nem muszáj egy életen keresztül a saját börtönünkben élni áldozatként.
1: Igen, viszont az is egy érdekes dolog most jutott eszembe, és talán ezt is lehetett filmen is látni, vagy biztos volt, aki önmaga is ezt tapasztalta, hogy mondjuk egy régi közösség, legyen ez mondjuk akkor egy osztály, teszem azt, tagjai, ugye x év múlva, mondjuk 20 év múlva, hát nyilván már tök máshol vannak társadalmilag pozícionálva, lehet valaki nagyon sikeres, a másik, aki régen egy nagyon menő gyerek volt, mondjuk valami nagyon egyszerű munkát végez, tehát nem jött be neki az élet, és mindenki a saját helyén ezt tudja kezelni, hogy igen, én nekem összejött, nekem nem jött össze, viszont amikor ezeket az embereket újra összeeresztjük mondjuk egy osztálytalálkozón, érdekes módon megint ugyanaz a felállás lesz, mint ami régen volt, tehát a sikeres ember adott esetben megint majd összehúzza magát, az életben sikertelen meg megint királykodhat egy kicsit.
2: Igen, ezek azért sejtszinten belénk épülnek, és utána amúgy írhatunk saját magunk számára egy új forgatókönyvet, mert azért mi vagyunk a saját életünknek a szerkesztői, de visszakerülve ugyanabba a környezetbe, vagy hogyha egy például valaki pszichológus, eljár egy gyerek, elkezd egy kicsit szén erejét erősíteni, visszamegy ugyanabba a családi légkörben, visszarendeződik. Vagy a család nem engedi, hogy kilépjen ebből a szerepből, mert akkor a családban beindul egy másik dinamika, amire nincsenek felkészülve, és tulajdonképpen nagyon nehéz ebből az áldozat szerepből, vagy bármiből, amiben annak idején beleskatujáztuk magunkat, abból kijönnünk, és hamar vissza tudunk rendeződni. Uh-huh. Ez napi munka.
1: Hát meg nyilván akkor az a megfejtés, hogy kitörni valahogy abból a körből, abból a nem tudom, élethelyzetből, és elmenni valahova máshova, ahol ismeretlen emberek előtt nyilván már mi egy tök új emberként tudunk megjelenni.
2: Igen, ezek a bullik ritkában veszítik el ezeket a falka vezérni voltukat egy új helyen, maximum az eszközeik változnak, hiszen ez egy vonzó szerep, zaklatóvá válni, de akik is áldozatok iskolát váltanak, vagy munkahelyet váltanak, akkor az új helyzetben tiszta lappal tudnak indulni.
1: Uh-huh. Ez lehet egy ilyen okos enged, szamár szenved szituáció, vagy ilyesmi.
2: Igen, hogy néha érdemes kilépni abból a környezetből, és egy új lappal, viszont valami coping, megküzdési stratégiákat muszáj megtanulnunk, ha másképp nem megy magunktól, vagy önsegítőkönyvekből, vagy szakemberekből, vagy hát a szülőknek megtanítani a gyerekekkel ilyen önvédelmi, lelki önvédelmi feladatokat.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Amerikai katonák tűntek el egy marokkói hadgyakorlaton. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség honlaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában mini Starsky és Hutch Jazz Club. A Csillagpont Rádióban. Vasárnap éjféltől. Úgy értem, hétfő 0 óra 0 perctől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Ez a Csillag.pont Rádió, a Sport és az Egészség Rádiója, Pálmai Zsolt Ágoston miskolci pszichiáterrel beszélgetek. Kitehetnénk most a 18-as karikát, mert tulajdonképpen felnőtt témával foglalkozunk. A szexualitásban megjelenik sok esetben pároknál az alá-fölé rendeltségi viszony. Miért van ez, illetve egészséges ez?
2: Hogyha egy párkapcsolatban, és talán leginkább lelki értelemben megjelenik az alá-fölé rendeltség, mint motívum, és ez leképeződik a szexualitásban is, hogy ennek milyen okai és milyen veszélyei lehetnek. És ugye nemrég volt egy olyan divat hullám szerűen a szürke 50 árnyalata, mint regény és filmmel kapcsolatban. Igen, hogy ez talán nagyon elterjedt volt, és hát elképzelhető, hogy ugye ott van egy főhős férfi, aki ezt a vonalat, ezt a szexuális vonalat szereti és követi, és van egy lány, aki vívódik, hogy akkor most ismerkedik ezzel, hogy mennyire menjen bele, és hát talán a filmnek a mondani valója az szakmailag is megalapozott, hogy tulajdonképpen ez a férfinek a szeretet nyelvéről szól, és az intimitásról, és a közeledésről, bármennyire is furcsának tűnik ez a szeretet nyelv, viszont hogyha ez bármelyik félnek nehezére esik, vagy problémákat okoz, akkor ott azért az okozhat fennakadásokat mind a kapcsolatban, mind az egyén lelki fejlődése során akár a párkapcsolat is rámehet.
1: Na jó, hát nyilván ilyenkor olyanoknak kell összejönni, akik összeillenek ebből a szempontból is, illetve tegyük hozzá, hogy a felvezetésemet valamilyen szinten akkor is alátámasztja az, hogy ezek a könyvek, amiket ugye pont említettél, és meg a filmek, ezek a nők körében voltak nagyon sikeresek, tehát nem lázadtak ellene, hogy olyan ilyet olvasni, hogy itt egy lányt itt nem tudom, megvernek pálcával, hát ilyet nem szabad.
2: Igen, ugyanakkor tehát egy szadomazohisztikus viszonyban sem teljes, és ez akár a szexualitásról, akár a verbális szadomazó játszmákról szól, azért nem teljesen egyértelmű, hogy ki a vadász és ki az áldozat, hogy ki a domináns, ugyanis gyakori motivum, hogy az áldozata a bűntudatkeltésével, a manipulációval, a rossz érzéskeltésével, akár ez lehet, hogy tudattalanul is, de egyfajta kontroll gyakorol az őt látszólag, külső szemlélő által látszólag domináló egyén fölött, és ez nagyon érdekes, hogy itt valójában ki is az áldozat, és hogy ki mennyire szenved ezektől a játszmáktól. Egyébként nagyon fontos, hogy a parafíliában, tehát amikor a szexuális életben megjelenik egy fétis, egy valamilyen tárgy, vagy valamilyen furcsa szokás, vagy valamilyen furcsa érdeklődés, az nagyon fontos, hogy a parafília az nem feltétlenül betegségként definiálható, hanem egyfajta furcsa szokásmód, egyfajta furcsa szeretetnyelv, de az nagyon fontos kritériuma a parafíliának, hogy azért ez általában nem okoz szenvedést egyik személynek sem, és érdekes, hogy a kutatások szerint azok az emberek, akik mondjuk parafíliákat, vagy akár van ez a BDSM, tehát ez a dominanciás megkötözésen alapuló ilyen szadomazohisztikus szexuális játékok, hogy azok az ezt kedvelő emberek körében semmivel nem gyakoribbak esetleg a pszichiátriai problémák, vagy a gyermekkori traumák, bár bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy azok az emberek, akik ilyen dominancia játszmákba belemennek, azok esetleg valamilyen korábban elszenvedett, kiszolgáltatott vagy traumatizált helyzetet próbálnak újraélni, vagy esetleg a dominánsként megpróbálnak ezen felülkerekedni. Tehát mondjuk, hogyha valami szülői esetleg bántalmazta gyerekkorában, akkor később esetleg ő vagy ugyanezt lejátsza és elszenvedi egy ellenkező nemű szexuális partnertől, vagy azonos neműtől, vagy esetleg ő próbál a helyzet fölé kerekedni, magához ragadni az irányítást, és esetleg ő lesz büntető. De mondom, még egyszer hangsúlyozom, hogy a BDSM-et kedvelő emberek körében semmivel sem gyakoribb esetleg a gyermekkori trauma, vagy a pszichiátriai deviancia. Uh-huh.
1: Viszont az lehet, hogy gyakori, vagy lehet, hogy ez csak a film élményekből veszem én megint csak, hogy úgy tűnik az, hogy nagyon magas beosztásban lévő, hatalommal bíró férfiak kedvelik, a filmek szerint legalábbis, az olyan típusú dolgokat, amikor ők azok, akik alá vannak rendelve, mondjuk egy dominának.
2: Hát igen, mert ez nagyjából úgy magyarázható meg, hogy az a frusztráció, belső lelki konfliktusok, amik elfolytásra lekerülnek, hogy ne essen szét az ember énje, a összerendezett énje, és a külvilága is egy rendezett kapcsolatot tartson. Ezek a fétisek és a szexuális, a furcsa szexuális szokások során esetleg egy más úton, egy kerülő módon felszínre törhetnek, és szabad utat kaphatnak, mert ugye mondjuk ezeket a szexuális motívumokat, hogy mondjuk lekötözzük, hogy bántalmazzuk a másikat, ezeket sem ildomos, és akkor emiatt az izgalom az a szexuális élménnyel összekötődik, és ezzel az izgalom egy gerjedelem, egy fokozott impulzus és egy örömforrás is összekapcsolódik, és egy idő után azt a rejtett frusztrációt, ami akár a férfiakban, akár a hölgyekben rejlik az elfolytások alatt, ezek ilyen úton, módon felszínre kerülhetnek, és így megkönnyebbülhetnek, és fontos, hogy ez általában egy nagyon intim és bensőséges viszonyt feltételez. Parafiliás zavarról, tehát hangsúlyozom, amikor ez már betegség, akkor beszélünk, hogyha ez szenvedés vagy feszültséget okoz valamelyik félnek, de normál esetben, esetleg akár veszélyt, vagy mondjuk annyira megfolytja egy ilyen légvételi játékban, hogy akár fulladásos problémák jelentkeznek, vagy hasonló, vagy maradandó testi sérülés. De hangsúlyozom, hogy a normál fétis az semmiképpen sem okoz szenvedést egyik partnernek sem, és az mindenképpen jelen van, tehát ha nem zavarról, parafiliai zavarról, hanem sima parafiliáról beszélünk, jelen van a kontroll, hogy egy bizonyos ponton meg tudunk állni, hogy ne okozzunk a másiknak olyan fájdalmat, ami már nem fér bele az ő élvezeti repertoáriába.
1: Így van, hát ilyenkor jön ez a menekülő szó, amit általában megegyeznek, hogy ha azt mondom, hogy kakukk, akkor abba hagyod.
2: Milyen tájékozott, hogy...
1: Nézek filmeket.
2: Szoktak megállapodni, így van, vagy bármilyen jelzésben, ja, ami fontos, hogy noha, tehát hogy ez azért megadja, ugye a játék is úgy igazán élvezetes, hogyha szabályokon alapul, mert szabályok nélkül a játék sem az igazi, és itt is van jutalmazás és büntetés, tehát fontos, hogy a keretek azért meglegyenek szabva, és ezeket a kereteket nagyon fontos, hogy a partnerek közösen fektessék le, és közösen állapodjanak meg, hogy mi az, ami mind a kettőknek kellemes és tolerálható. Igen, ahogy mondtad, hogy ehhez egy intimitás, egy bensőséges, viszonylag szükséges, és hogy hasonlót keres. Tehát ugye azért az első randin senki nem azzal kezdi, hogy a parafiliát esetleg előhozza.
1: És ne haragudj, lekötözhetlek, és akkor nyilván ez összejön.
2: Igen, ez sokszor nehézkes a parafiliát kedvelő embereknek, akit megint csak alcsoportokra oszthatunk, hogy mennyire van szüksége erre, mert vannak, akik csak néha egy-egy játékot, a változatosság kedvéért behoznak, de aztán igazából

0: másik elé tudja tárni, és legyen olyan bizalma a másikban, hogy ő ezzel nem visszajel, vagy esetleg nem visszahőköl. Ugye a szexualitásban is mondják, hogy sok minden belefér, amíg az mind a két partnernek megfelelő és élvezetet nyújt. Azt mondják, hogy érdemes próbálkozni, és a szexuális életre is igaz, mint az élet bármely más területére, hogy minél változatosabb, annál tartalmasabb és annál intimebb a kapcsolat, annál több a közös élmény, amit mind a ketten örömmel átélnek. És hogy ezért érdemes kísérletezni, akár ilyen apró játékokat kipróbálni.
1: A témát és a beszélgetést hamarosan folytatjuk Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel itt a Csillagpont Rádióban.
2: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió Miskolcról. Folytatom a beszélgetést Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel. Az intim helyzetben való alá fölé rendeltségről beszélgettünk már, és ezt tesszük ezután is. Kicsit megidéztük a beszélgetés első részében a Szürke 50 árnyalata könyveket, filmeket, ott is ilyenekkel lehet szembesülni. De azt is tudjuk persze, hogy a szexben azért sokféle dolgot lehet, illetve megengedett. Woody Allen jut eszembe, aki azt mondta, hogy nincs semmi mocskos a szexben, kivéve, ha igazán jól csinálják.
2: Igen, valóban.
1: És hát annyiféle dolgot lehet valóban csinálni, de akkor te, ahogy mondtad, bármit lehet, hogyha ez kölcsönös megegyezésen alapul.
2: Hogyha és egyik félnek sem okoz szenvedést. Most sajnos manapság a virtuális világ elterjedése, az interneten bárhol ingyen elérhető, temérdek mennyiségű pornóval, az embereknek az inger küszöbe eltolódott.
1: Hát magasabban van nyilván.
2: Igen, és sajnos a szexuális érettség, a szexuális tájékozottság is egy kicsit már aberrált irányt vett. A sok férfi, aki pornófilmeken tanulja meg a szexet, azt gondolja, hogy az a természetes, hogy ő a domináns, leuraló, agresszív, mindenféle intim

0: nyitás és érzelm nélkül bunk bele a dologba, hűbele Balázs módjára, és aztán meglepődnek és frusztrálódnak, amikor egy lányal esetleg megpróbálják ezeket a mintákat.
1: És kérdezi, hogy nem ugyanazt néztük, tudod?
0: Igen, nem. És ők nem. Ezért érdekes például, hogy vannak a hölgyek számára kifejlesztett erotikus filmek, amit gyengédebbek, lágyabbak, nem annyira direktek, mert a hölgyekben is ugyan miért ne lehetne igény a pornó, vagy a szexuális tartalmú filmek nézésére, de hát hogy azért az egy más megközelítésű. És megint csak ugye a folyamatos tanulás, ahogy a párkapcsolatban a fejlődést szolgálja, úgy gondolom a szexuális életben is nagyon-nagyon fontos, hogy a párok merjenek beszélni arról, hogy mi ami nekik jó, mi az, ami kevésbé, merjék tanítani a másikat, és hogyha a partnerünk esetleg egy vágyat fejez ki, vagy esetleg azt mondja, hogy ez így nem jó, de esetleg így jobb lenne, ezt fogadjuk el, és ne kritikának vegyük, hanem egy jobbító szándéknak arra, hogy ő szeretné jobbá tenni a szexuális életünket, a közös szexuális életünket velem, nem más keres, és nagyon sokszor van, főleg a férfiak esetében. Megfigyelt, hogy hát ha otthon nem működik, dobbantunk, keresünk valakit, akivel ez jól működik. De hát, hogyha ott ugyanazokkal a hibás motivumokkal próbálkozik, vagy ugyanazzal a stratégiával, akkor ugyanott miért járna sikerrel. Hmm. És nemrég alakult is olyan férfiakból, akik, hát úgymond, sem annyira anyagilag, sem annyira külsőleg nem vonzók, nem attraktívak, hogy úgy gondolják, hogy nekik alanyi jobban jár a szex, és hogy a hölgyeknek ez kötelesség lenne. Ez is egy nagyon érdekes társadalmi jelenség, és akkor ez is ezt a nagyon súlyosan eltorzult nézőpontot támogatja, miszerint, mintha a nő egy szexuális tárgy lenne, és mintha a nőnek nem lenne jobb eldönteni, hogy ő kivel szeretne ágyba bújni, és kivel nem. És az, hogy mondjuk egy párkapcsolatban a férfi bizonyos helyzetekben domináns és irányító, az nem azt jelenti, hogy ő mondja meg, hogy mi legyen, hanem fontos, hogy azért meghallja a partnert, az egyenrangú partnert, az egyenrangú másik felet, és a szexuális élet, ugyanúgy, ahogy mondom, az élet bármely más területe, egy közös játék legyen, tele kalandokkal, élvezettel, de hát ugye erre is rá, érdemes rászenni az időt, nem úgy a meccs után letudni valamit a tehát.
1: Vagy közben, fél időben.
0: És akár a meglepetés seken lehet gondolkodni, apróságokkal meglepni a másikat, az időt rászánni, a törődést, a figyelmet, és akár a testi érintést, tehát egy masszástól kezdve, akár valamilyen egy jégkocka, egy jó bor, tehát bármivel kiegészíteni, kísérletezni azt gondolom mindenképp érdemes, és nagyon jövedelmező dolog. Hmm. És ez a párkapcsolatnak és az intimitásnak nagyon sokat használ.
1: Így van, meg hát mondhat sokszor, hogy hát ha van annyira intim a kapcsolat, és akkor megbeszélik, és akkor nem tudom, hát az megint egy elég erős, nem is tudom, érzelmi intelligenciát, meg egyébként is intelligenciát feltételez, hogy valakik úgy le tudnak ülni, és akkor nem tudom, szemérmet félretéve megbeszélni akár ezeket a dolgokat, hogy én mit akarok, hogy akarok, te mit akarsz, hogy akarod.
0: Igen, bár ez egy kicsit direktnek tűnik, hát talán ehhez egy ráhangolódás, egy olyan bensőséges, intim pillanat szükséges, viszont én azt gondolom, hogy ne féljünk a partnerünktől. Talán érdemes szem előtt tartani, hogy ha a partnerünk mellettünk van, ő is ugyanazt akarja, tehát a cél közös, a mindkettőnknek a közös örömszerzése, és hogyha ez az alapfeltevés, és megbízunk a másikban, akkor erre lehet építeni, és nagyon jó dolgokat kihozni akár az ágyban is.
1: Uh-huh. Viszont ugye, hogyha visszakanyarodunk így a vége felé ahhoz, amivel kezdtük a szürke 50 árnyalat, az ott viszont pont volt ilyen szerződésírás, tehát ott nagyon feketén-fehéren ilyen le volt írva, hogy ezt vállalom, ezt nem vállalom, ezt lehet, ezt nem lehet. Tehát ott ez le volt írva. Tegyük hozzá, hogy talán ennyire emlékszem az egész filmből, az elsőt viszonylag megnéztem, a másodikat 10 perc után abbahagytam, mert nem értettem, hogy ezt én miért akarnám megnézni. Tehát nem történik benne semmi tulajdonképpen azon kívül, hogy ők most játszadoznak. De mondom, ettől függetlenül sikeres filmek voltak persze ezek.
0: Igen, és talán ennek a filmnek is a sikere ebben ragadható meg, hogy itt mernek játszadozni változatos. Jó, nyilván ugye ők elég szerencsés anyagi hátterűek, tehát ott nem azon kell gondolkozni, hogy a harmad állásból fáradtan hazaeső férfiak a négy gyerek mellett, mit tudom én, olajszagú háziasszonya éppen hogy próbál. Igen, sajnos a magyar élet, átlagos életszínvonal az nem igazán kedvez. Egyébként nem csak a szexuális életnek, hanem úgy
1: általában semminek.
0: És az intimitásnak. Így van, és a sajnos ez az életvitel, a túlhajszoltság, a rengeteg stressz következménye az, hogy a szexet is gombnyomással akarják, főleg mint a férfiak, hazamegyek, pik-puk, benyomok egy gombot, túlesek rajta, kész vége. És ez egyrészt egy kicsit öncélú, másrészt a testi kielégülés nem egyenlő a lelki kielégüléssel, a lelki szomjúsággal, a lelki vágynak a fedetésével, és az nagyon fontos, hogy a kettőt egymásról leválasztani, hát ha lehet is, de nem érdemes.
1: Hát igen, mert jó, hogy felvetett ezt az anyagi helyzetet, tehát pont azon gondolkodtam, hogyha Christian Grey, azt hiszem úgy hívták ugye a főszereplő karaktert, nem egy nagyon-nagyon gazdag ember, akkor vajon mennyire...
0: Nagyon-nagyon jó képű.
1: És nagyon-nagyon jó képű, ráadásul akkor mennyire jön hozzá majd egy lányka, aki megengedő, hogy őt kikötözze, meg megverje?
0: Hát igen, mert ő lehetne egy csúnya, kövér, gazdag, dagat, akárkis, vagy éppen csóró, és akkor hát nyilván itt a dramaturgia... Egyébként én úgy gondolom, hogy a regénynek egy nagyon fontos mondani valója van, és az is szerintem nagyon fontos, hogy erről mert írni az író. Általában a könyvet jobban dicsérik.
1: Író nő, ráadásul.
0: Igen, író nő, tehát igen, és ez is talán hogy hál' Istennek a modern társadalomban már sokkal egyen rangúbbak és egyen értékűbbek a legtöbb országban a hölgyek a férfiakkal, bár ez nagyon sokszor csak névleges, és ha megnézzük a mi társadalmunkban is, ott mindenki azt mondja, hogy igen, egyenlőség van a férfiak és a nők között, de azért ha megnézzük, igen, csak le vannak osztva a szerepek, apa lapátolja haza a pénzt többségében, anya otthon van, vagy valami egyebet csinál, de hogy azért sajnos ez nem eléggé forrott ki még a társadalomban, még a mi társadalmunk is ugye amulok a nyugati társadalomnak nem elég életek arra, hogy itt valójában egy szexuális forradalom és egy egyenjogú, egyenértékű férfinői partneri viszony alakuljon ki. A társadalom patriarchális, pénz és tőke és anyagi alapú, és ez bizony a szexuális életben is megmutatkozik, elég csak ha a pénzért vásárolt szexualitásra gondolunk, hogy ez azért a férfiak részére sokkal elterjedtebb, vagy a pornó szexiparra, hogy azért ők is inkább a férfiakat célozzák meg, akik a pénzükért cserébe egy szolgáltatást kapnak. Ez a szemlélet úgy gondolom azért nagyon káros, mert hogyha ez átmegy a való életbe, és egy valós párkapcsolatba is, tehát mint egy házassági szerződés, hogy én adom a pénzt, te adod a szépséget, vagy ugye a örömöket, a javakat, hát ez hosszú távon semmiképpen nem szerencsés, és nem egy egyenrangú társ partneri kapcsolat lesz ebből, hanem általában inkább bálás vagy a rosszabb dolgok. Uh-huh.
1: No, hát akkor Magyarországon is van szürke 50 árnyalata, csak egy kicsit kisebb, kicsit szürkébb, mint az eredeti.
0: Igen, kicsit harcosabb, de a miénk. A regényen sokan szerintem felbuzdultak, és talán arra is jó volt, hogy a párok kísérletezőbbé váltak, viszont ugye hangsúlyoznám megint, hogy az, hogy valaki egy szexuális játszadozásba, amiben akár ilyen mindenféle dominancia mintázatok, vagy akár ütések, vagy folytás, vagy hasonló, tehát ilyen BDSM jegyek jelentkeznek, hogy ez a legfontosabb és legsarkalatosabb pont, hogy ez nem okoz szenvedést egyik félnek sem, és fontos, hogy ez ne egy erőszakként élje meg, és ne egy nyomásként, hanem egy közös kísérletként, egy játékként, és hogy igen, hogy valóban legyen ott a stop szó, hogy bármelyik fél ezt megállíthassa, és akkor bűntudat vagy sérülés nélkül megállhasson a dolog, mielőtt baj lenne, és utána erről lehet beszélni, hogy akkor most mi is történt valójában.
2: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra. Fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra. Én azt sem tudom, ezt hogyan kell.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillag.rádió.
1: Üdvözlet a hallgatóknak, egy újabb érdekes témával készültünk, a többes szám pedig Pócsi Orsolyának szól, aki klinikai szakpszichológus. Az érdekes téma pedig az lenne, hogy mostanság rengetegen tartanak előadásokat, mondhatjuk úgy is, hogy ilyen ego tréningeket, de hívjuk akkor talán előadásoknak, és ott megpróbálják nekünk elmondani, hogy mi mitől leszünk majd, nem tudom, jó férj, jó feleség, hogy lesz boldog a családi életünk, hogy tudjuk a gyereket a lehető legjobban nevelni, meg hogy leszünk sikeresek, és hogy lesz sok pénzünk. Vajon egy-egy ilyen előadásra, ha elmegyünk, az segít-e nekünk? Ez az én első kérdésem.
2: Igen, szervusz Zsolt, köszöntöm a hallgatókat. Ugye egy ilyen előadás általában másfél óra, hogyha utána van kérdés, amit a résztvevők feltehetnek, akkor max. Ilyen két órás. Szerintem ez jelentős változás az ember életében nem hoz. Illetve mostanában én is elmentem pár ilyen előadásra meghallgatni, és azt vettem észre, hogy a potenciális szakértők is átmentek inkább egy ilyen szórakoztató előadásba, aminek a tartalmi magja sokkal kevesebb, az üzenetértéke, viszont nagyon szórakoztató volt. És azt vettem észre, hogy a közönsége, hogy szeretnek nevetni, szeretik azt, hogy kifigurázzák őket, amiben magukra ismerhetnek, és talán ez a feszültségoldás, ami a nevetésben ott eszkalálódik, az csökkenti egy kicsit a saját belső feszültségeket. Hosszabb távú hatása szerintem nincs. A tréningek, ami azért minimum 1-2-3 napos tréningek, egy 20-30 órás tréningnek, amiben az ember részt vesz, és valami köré fókuszálódik, például stressz menedzsment, vagy egészségmegőrzés, vagy coping technikák, vagy kiégés tréning, azoknak az utóhatása olyan körülbelül egy évig is tart.
1: És akkor ezek az ilyen rövid, egynapos dolgok, amikre mondhatod, hogy inkább már a szórakoztatás irányába ment el, az egy dolog, hogy oké, akkor tartanak egy görbetükröt, és akkor nevethetünk magunkon, vagy egy helyzeten, amire ráismerünk, hogy igen, mi is voltunk ilyenben, de akkor legalább kapunk ott mondjuk egy mondatot, egy két mondatot, hogy legközelebb akkor ezt kezeld így, vagy csináld úgy, és akkor majd meglátod, hogy más lesz.
2: Hát szerencsés helyzetben igen, ugye ezek nem annyira interaktívak, szóval nem nagyon tudunk saját élményt odahozni. Egy tréning vagy bármi más azért szerencsésebb, mert azért ott meg vagyunk szólítva, szóval olyan létszámú közösséggel megy, ahol mi is kapunk egy-egy szót, és ott talán jobban inkább magunkra ismerhetünk. De az is jó, hogyha már egy-egy ilyen előadás során valami téma megragad minket, egy olyan gombot nyom be bennünk, amiket érezzük, hogy ezzel nekünk még dolgunk van, ezzel lenne feladatunk, és akkor elmegyünk venni ilyen témájú könyveket, vagy valóban egyszer csak elmegyünk egy szakemberhez, és ott egy-két alkalommal átbeszéljük a bennünket feszítő kérdéseket. Én úgy látom, hogy a tréningek is leginkább most már olyan irányba mennek el, ami most nagyon divatos, ez a burnout tréningek, a kiégés tréningek, mert a legtöbb ember ugye az egész napos, hétköznapi mókuskerékben feladja az ideáit, a régi értékrendjét, és ez a sok lemondás, ez a sok felgyorsult élettempó mindenféle testi panaszokhoz vezet, mindenféle alulteljesítéshez, cinizmushoz, ellenséges hozzáálláshoz, és lehet, hogy tényleg ilyenkor az ember úgy érzi, hogy na, akkor most elmegyek, legalább meghallgatom, mit mond egy előadó, egy motivációs tréner, hogy van-e egy olyan mondat, amiben most bele tudok kapaszkodni.
1: Hát én most belekapaszkodnék ebbe a motivációs trénerségbe, és akkor nevezzük nevén a gyereket, akár azért is, mivel Szabó Pétert én ismerem régóta, hiszen 10 éves korunkban, vagy 20 éves korunk elején elég sokat bandáztunk együtt, vagy szórakoztunk együtt néhány helyen, aztán meg is lepődtem, hogy vett belőle egy ilyen motivációs tréner. Őt szokták felhozni a legtöbben, nem feltétlen pozitív példaként, hogy hát amiket ő mond, ezek az ego tréning jellegű dolgok, ezek azért nem annyira szimpatikusak, hogyha úgy nézzük, hogy itt arról van szó, hogy menj át mindenkin, ne foglalkozz senkivel, és csak magadnak tapos és érdel, és a siker, és a nem tudom. Tehát ez az amerikai jellegű megközelítés. Ez jó ez? Vagy tud ez segíteni így magyar embereken, akik jellemzően mondom, nem sikeresek, vagy annak gondolják magukat?
2: Hogy ez az ego mindenhatósága, az önös érdekek előtolása, előbb-utóbb a kapcsolatok elsivárosodásához vezet, mert ha mindig rólam van szó, hogy nekem ez jár, én ezt megértemlem, én nem törődök a másik érzéseivel, én megyek a saját utamon, előbb-utóbb azért a kapcsolataim ezt meg fogják sínleni. És azt hiszem, hogy a mi, hogyha úgy tudunk gondolkozni egy kapcsolatban, hogy mi vagyunk ebben, ahányan benne, ha egy pár kapcsolat ketten, ha egy család többen, akkor ott nem lehet mindig az ego elől. Hogy ez egy ilyen hamis ábrád, amiben mikor egy kicsit olyan elkeseredettek vagyunk, akkor jó ebbe belekapaszkodni, hogy nekem jár ez az érzés, hogy jár a boldogság, stb. Én azt gondolom, hogy ez olyan magányos műfaj, hogyha mindig csak az egót toljuk elő.
1: Na jó, de ez most akkor mondjuk ilyen érzelmi jellegekre fókuszál. De mi van ugye a sikerrel? Hiszen itt általában, aki elmegy, az azt szeretné, hogy megtudja a mestertől, ugye taníts mester, hogy lehetek én is olyan sikeres, mint te, hogy lesz nekem is kabrió, meg sok pénzem.
2: Igen. A siker az is érdekes, mert hogy a legtöbb sikeres ember, ehhez kell ez az egós hozzáállás, hogy én vagyok elő, és ami a sikerhez aztán végül is el fogja vezetni ez a hozzáállás, hogy nem érdekel a többiek hozzáállása, nem vagyok túl empata, stb. Valóban eléri a vágyott kabriót, eléri a drága utazásokat, csak egyre magányosabb lesz, ahogy megy felfele ezen a ranglétrán. A régi barátok elszakadnak, érdekkapcsolatai lesztek, szóval mindennek ára van, és azt gondolom, hogy ha visszagondolunk azokra az időszakokra, amikor még nem voltunk anyagilag abban a fázisban, ahol most tartunk, és összevetjük az akkori boldogság szintünket meg a mostanit, én azt gondolom, hogy a mérleg inkább az elsőre fog eldőlni, amikor még nem az anyagi javak diktálták elsősorban az élményeinket.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Ez a Csillag.rádió Miskolcról, a Sport és az Egészség rádiója. Folytatom a beszélgetést Pócsi Orsolya miskolci pszichológussal az ego tréningek kapcsán. Biztos sokan voltak is már ilyenen, vagy legalábbis hallottak róla, hogy vannak ilyenek. Nagyon sokan tartanak ilyen ego tréningeket, ismert alak például az egyébként miskolci származású Szabó Péter. Nekem azért vannak kétségeim, hogy az ilyen típusú tanítások vagy kosságosztások után valóban sikeresek tudnak-e lenni nagy számban az emberek, hiszen hogyha csak elképzeljük magunk elé, hogy néz ki egy ilyen dolog, van mondjuk egy előadóterem, vagy akár egy aréna, ahol van sok ember lent, akik nyilván nem sikeresek, hiszen azért mentek el, mert szeretnének sikeresek lenni, és van fent egy ember, aki sikeres, de pont a sok sikertelen emberből lett ő sikeres. Tehát ez az aránypár is megmutatja szerintem, hogy nem feltétlenül lesz mindenki sikeres attól, hogy meghallgat egy ilyen előadást, meg hát nem is lehet.
2: Igen, meg ez a siker olyan relatív, hogy kinek mi a siker, és valóban az, hogyha mindig hasznossá teszem magam, és azt érzem, hogy akkor vagyok sikeres, és ilyen munkaalkoholistává válunk, és csak feláldozom a jövőmet, ami amúgy is apad, és csak a jelenben vagyok jelen. Ez a mindfulness, vagy ez a Carpe Diem hozzáállás is, előbb-utóbb zsákutca. A másik pedig, hogy mit is mondtál, hogy...
1: Igen, sok mindent.
2: Sok mindent mondtál, hogy... Én az a baj, hogy látom, hogy az igazi személyiségváltozáshoz mennyi idő kell. Uh-huh. Hogy ahhoz nem elég az egy óra, nem elég a 30 óra, hanem minimum egy ilyen 100 óra, de van, aki 1000 órákban mérje.
1: Hát így van, tehát te szkeptikus vagy ebből kifolyólag, hogy egy ilyen egy-egy rövid alkalomtól meg tudna változni az ember, de pont ezt akartam én is kérdezni, hogy mi van, ha valaki eleve nem olyan típus? Hát hiába mondott el neki a receptet, ami mondjuk nálad működik, hogyha ő egy nem olyan ember.
2: Igen, de szerintem a legfontosabb, hogy a személyes elégedettségünk legyen, hogy tényleg mindig azt nézni, hogy mink van, mi az, ami pozitív a mérlegen, hogy van egészségem, van családom, van párkapcsolatom, van munkám, van házam, stb. Amit fel tudok sorolni, hogy ami van, az mind pozitív előjelő. Ami nincs, és hogyha ami úgy kezdődik, hogy ha ez lenne, bármi, ami haval kezdődik, az nekem nincs. És hogyha erre fókuszálok, vagy az optikámat erre irányítom, akkor mindig elégedett leszek, mert a nincs az hiány. És hogyha ezt az optikát veszem fel reggel, és bemagolom, hogy mim nincs, akkor soha nem leszek elégedett ember. De hogyha átveszem, hogy mim van, és mi miatt vagyok hálás, kezdve a testemtől, kezdve, hogy az ma kiszolgált engem, milyen erőforrásaim van, akire támaszkodhatok, mi adja az én értékrendemet, és akkor azt hiszem, hogy az ember azt mondja, hogy nekem jó ez így. És hogyha megnéznénk ezt a Szabó Pétert, hogy neki miből áll egy napja most már, hogy egész nap tervezi az előadásokat, a menedzselése, hogy mi ezt szeretnénk ezt csinálni, amit ősz, vagy erre rászánnánk azt a 10-12 órát az életünkből, vagy azt mondom, hogy nekem elég az a napi 5-6 óra munka, és emellett van időm olvasásra, kerékpározásra, a hobbiaimra. És a legtöbb ember szerintem ezt nem cserélné be, hogyha milyen
1: hát oké, de hát nem
2: néz.
1: Kell mindenkinek Szabó Péternek lenni, akinek Szabó Péter elmondja, hogy kell sikeresnek lenni. Tehát azért azt gondolom, bár nem tudom, nem voltam soha életemben ilyen előadáson, hogy itt nem azt mondja el, hogy lehet mindenki Szabó Péter, hanem hogy mindenki találja meg a saját sikerét, most legyen ez akár a pékségében, vagy a nem tudom, bármiében. Gondolom ő csak elmond olyan közhelyszerű dolgokat, vagy olyan másoktól vett idézeteket, amik ugye motiválhatnak embereket, hogy te is meg tudod csinálni.
2: Mert mindenki egy bizonyos lehetőségekkel, képességekkel születik, amit néha elaltat magába, vagy a család altatja benne, nem a család is rárak egy koncepciót a gyerekre, hogy szerintük miben lesz majd a gyerek sikeres, mifelé kell mennie, ugye mindent a materiális dolgokba mérünk már, és a gyerekben aztán ez elhal, hogy mik valóban az ő képességei, a lehetőségei, mi az, amiért ő soha nem tett semmi erőfeszítést, de előbb-utóbb ezek az elfojtott tartalmaink azért fel fognak lázadni. És lehet, hogy akkor már lesz egy-két diplománk, amit a család kijelölt számunkra. Most épp van egy ilyen páciensem, ahol az édesapa meghatározta, hogy a fia mi legyen. A fia szépen ezt teljesítette is, viszont nem jól érzi magát ebben a közegben, és elkezdett ilyen önmegvalósító életet élni, elkezdett zenélni, elkezdett a spirituális irányba nyitni, és teljes teljesen az apa szembenállását hozta ez az életében. Szóval ezek nem engedélyezett érzelmek, nem engedélyezett életutak, amit a családba fel tudott volna vállalni. És hogyha ő elmegy egy ilyen előadásra, és ebben megerősítést kap, hogy ő most jó úton jár, hát ez is relatív, ugye, hogy melyik szemszögből nézzük, hogy ő jó úton jár, szerintem azt így be tudja triggerelni.
1: Hát a jó úton járás olyan, hogy még ha én tudom is, hogy mi akarok lenni, vagy mivel akarok foglalkozni, vagy akár még tudom azt is, hogy miben vagyok jó, vagy erős, vagy miben tudnék esetleg sikeres lenni, ott még akár a szerencse faktortól kezdve rengeteg minden kell ahhoz, hogy azért az tényleg szárba tudjon szökkenni, hogy ilyen szépen költőjén fogalmazzunk, tehát azért sok minden kell ehhez. Kezdve azzal mondjuk, hogy a legtöbb fiatal szerintem egyáltalán nincs képben azzal, hogy ő miben jó, vagy hogy egyáltalán mit csináljon.
2: Igen, és sajnos ez az iskola is nem tesz ezért, hogy valódi tehetség kibontakoztatás legyen, mindig csak a lemorzsolódásról van szó, de hogy valóban miben jó az a fiatal, vagy mi az, amit ő meg tudna magából mutatni, és hogy az is érdekes, az is értékelendő, ami benne van. És hogy a gyerekeket is arra ösztönözni, egy kicsit csak úgy terelgetni őket, hogy amiben meg tudja élni a sikerét. Na, ha mindig csak a tanulás a siker, az előbb-utóbb zsákutca. Ugyanúgy, mint hogy azok az emberek, akik végig dolgozzák az életüket, előbb-utóbb nem találják meg az életértelmét a munkában. Mert nem ez az életértelme. És ez, hogy ki mikor jön rá erre, hogy mit tett a saját maga önmegvalósításáért, az önmagáért való küzdését, például ma, akkor arra válaszoljon, hogyha ő ezért nem tesz semmit, akkor nem szabad keseregni, nem szabad ilyen hosztilisan, ellenségesen lenni azokkal szembe, akik sikeresek, hanem azt mondani, hogy igen, ez az én döntésem, és ez minden egy döntés, és azt is elhiszem, hogy ha valaki tesz azért, hogy sikeres legyen a szakmájában, vagy a bármi, amit kiválaszt magának, ebbe időt fektet, gyakorol, önképzi magát, olvas, elmegy ilyen tréningekre, az előbb-utóbb meg fog térülni. És csak a cselekvés, a hatékonyságban van az erő. Ha ezen csak gondolkozok és töprengek rajta, azzal nem tud előrébb lépni senki, szóval el kell kezdeni cselekedni.
1: És minél hamarabb szerintem, tehát nem kell azt megvárni, hogy 30-40-50 évesen menjünk el előadásokra, hogy hogy csinálhatnám jobban, hanem akkor el kellene kezdeni ezt már a pályaválasztás környékén, nem? És akkor, hogyha valaki jól választ, akkor nyilván utána jól fogja érezni magát a bőrében, adott esetben sikeres lesz, és nem kell menjen előadásokra, hogy legyek sikeres.
2: Igen, a pályaválasztás az nagyon fontos, csak hogy erre sincs nagyon rálátása a fiataloknak, hogy milyen pályák vannak, milyen szakmák vannak, és utána, mikor elvégzi, akkor elvégez még egyet. Utána abban se érzi otthon magát, és akkor már 27-28 éves, akkor jön egy megtorpanás. Én látom, hogy ez nagyon megviseli a fiatal felnőtteket, amikor ott lenne például annak az ideje, hogy párkapcsolat, az elköteleződés, de hát se szakma, semmiben megtalálná magát, párkapcsolatba se mer elköteleződni, és így szépen görgeti előre az éveket, évtizedeket, és azért van az, hogy sok 40 éves férfinak vagy nőnek 40 év alatt még egyedül élnek, mert mi keresik önmagukat.
1: Hát persze, hát pont ezt akartam mondani, hogy nem, hogy 27-28, 35-36 éves emberek effektív nem tudják, hogy mi leszek, ha nagy leszek.
2: Igen, szóval arra meg tényleg lehet, hogy jó egy ilyen előadás, hogy azt mondani, hogy na, én ma egy picit tettem. Azért minimum kell egy ilyen 6-7, míg ez valami szokássá válik, hogy minden nap tegyek valamit ezért. És előbb-utóbb ez beépül a napi szokásrendszerembe, és előbb-utóbb sikeres legyek. De bármilyen megküzdésben, hogyha az ember mindig alkalmazkodik, akár a munkahelyén, vagy a családjában, lehet egy életen át alkalmazkodni. Annak az lesz a hozadéka, hogy a környezetében, ilyen szeretetben, harmóniában, békességben fog élni, a munkahelyén, és ezt meg tudja teremteni. Van a másik megküzdés, mikor azt mondom, hogy nekem egy helyzet nem jó, nem jó egy munkahely, nem jó egy állás, nem jól érzem magam a családi konstellációban, kilépek ebből a helyzetből. Ennek a hozadéka, a szabadságot meg tudom élni. A harmadik, amit szoktunk megküzdésből, hogy elkezdek tenni a dolgokért. Elkezdek cselekedni, és itt meg tudom élni a saját hatékonyságomat. És az egy-egy emberben vannak ezek a megküzdési módok, hogy kinek mi a túlfejlettje. Valaki egy életen át tud alkalmazkodni, de hogyha ő nagyon jó abban, akkor a másik kettő elsorvad. És hogyha ezt magunkba úgy megnézzük, hogy bennünk melyik a legerősebb, melyik a fő megküzdési módom, akkor azt mondom, hogy ezt a másik kettőt néha most már be kéne indítani, mert az is arra az a felé visz, hogy sikerüljön a célom.
0: Csillag.rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Megvan a szombati parlamenti alakulóülés és az ünnepség menetrendje. Kezdődik az érettségi időszak, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Csillagpont Rádió FM 103.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában mini Starsky és Hutch Jazz Club a Csillagpont Rádióban, vasárnap éjféltől.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: 1970. novemberében kezdte meg működését a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának anesteziológiai és intenzív terápiás intézete. Három fő területre koncentrálva a betegellátást, az anesteziológiára, az intenzív terápiára és a krónikus állandó fájdalmak csillapítására. Országosan egyedülállóak abban, hogy csaknem 3 évtizede működtetik a régióban az anesteziológiai és fájdalomambulanciájukat. 10 éve pedig tanszékük is van. Modellértékű munkájukról dr. Almási Róbertet, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének egyetemi docensét, tanszékvezetőjét és az ambulancia vezetőjét kérdezem, akit köszöntök is szeretettel a telefonvonal végén. Erről a bizonyos modellértékű munkáról kérdezném, amellyel szívesen ismerkednek rezidensek, tapasztalt szakorvosok egyaránt.
2: Én is köszönöm a kérdéseket, örülök, hogy részt vehetek ebben a műsorban. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mitől egyedi ez a fájdalomambulancia?
2: Egyediségét annyiban tudnám legjobban kifejezni, hogy nincs még egy ilyen az országban. Előidénk nyomdokain haladva nem csak gyógyszerfelírással, kenőcsöket, tablettákat, infúziókat, injekciókat alkalmazva, hanem a regionális anesztézia módszerét is bevetve különböző idegblokkádokat végzünk. Szerencsére olyan környezetben dolgozhatunk, hogy a klinikai központ vezetésének támogatását élvezzük, így rendelkezésünkre bocsátott egy olyan unikális rendelőegységet, amelyben nagyon könnyen be tud jönni a betegszállító, akár fekvő beteggel, helyet tudunk adni a hozzátartozóknak, rendelkezünk intenzíves ágyjal, amit monitorozni tudunk, egy betegellátó egységgel, az irodai részleggel, és mellettünk található egy műtő, melyben tudunk dolgozni képerősítővel, ultrahang rendelkezésünkre áll, tehát képalkotó támogatással tudjuk megcsinálni ezeket a perifériás idegblokkádjainkat.
1: Ugye mi most két dologról beszélünk, egyrészt a fájdalomambulanciáról, ennek a működéséről, meg majd a tanszék létrehozásáról és annak a működéséről.
2: Igen, a fájdalomambulancia tulajdonképpen úgy is értelmezhető, mint a fájdalomterápiás tanszéknek a gyakorló helye. Ugye ez a betegellátásért van, a betegek érdekében. A tanszék az ettől nem teljesen elválasztható, de nem betegellátással foglalkozik csak kizárólag a tanszék, hanem kutatással és oktatással is. Azt büszkén elmondhatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem az egyetlen, ahol kurzusban oktatjuk a fájdalomcsillapítást.
1: Ezt tehát kinőtte magát tulajdonképpen egy külön szakterületté?
2: Ezt azért nem állíthatjuk, Magyarországon nincs elfogadott szakvizsgája a fájdalomterápiának, ellentétben az európai országokkal.
1: Pedig hát igen sokakat érint. Olvastam, hogy tűrhetetlen fájdalom csillapításával is foglalkoznak. Hogy lehet ezt a skálát egyáltalán meghatározni? Minek alapján lehet mérni? Mi az, hogy tűrhetetlen fájdalom? Mi az, hogy elviselhető fájdalom?
2: A fájdalom mérésére jelenleg nincsen megfelelő monitorrendszer, nincsen laborparaméter, nincsen egy olyan élettani paraméter, amit tudnánk mérni, és ez objektíven meg tudná mutatni, hogy a betegnek mennyire fáj, mekkora a fájdalom intenzitása. Azonban a beteg elmondás alapján objektivizálni lehet úgynevezett fájdalomskálákkal, ez lehet akár vizuális, akár verbális, tehát a betegnek mutatunk egy skálát, akkor ezt meg tudja mutatni, hogy hol tart. Ugye ez a nullától az elképzelhető legmagasabb intenzitású fájdalomig terjedhet, ezt számokban is kifejezheti a beteg, ezzel objektivizálni tudjuk az ő szubjektumát. Tehát mindig a betegnek van igaza, mindig a beteg mondja ki azt, hogy ő neki mennyire fáj. Ezt se a hozzátartozó nem tudja értékelni, se az orvos, se az ellátó személyzet, ezt kizárólag ő tudja megmondani.
1: Igen, hát az ő tűrőképességétől függ, gondolom.
2: Így van.
1: Na most a fájdalomnak érezhető, érzékelhető tünete van, de egy hosszantartó fájdalomnak lehet következménye is. Például a kiugró vérnyomás jelzi, hogy itt valami van a háttérben.
2: Így van. Nagyon sokan nem veszik figyelembe a következményeket. A fájdalom, egy krónikus fájdalom, az már egy önálló betegség javanzsálódik a megfelelő következményekkel, például alvászavarral, az alvási jellemzőknek a megváltozásával, tisztálkodással, depresszióval,
1: mentális zavarokkal.
2: Hát akár így is fogalmazhatunk, hogy mentális zavarokkal, kétségbeeséssel, katasztrofizálással, depresszióval, étvágy csökkenéssel, vagy esetleg egy étvágy fokozódásával, hízással, fogyással. Számos olyan szociális és társadalmi vonzata van, akár a munkahelyi, akár a családi, akár az otthoni párkapcsolati szerepeket, hogyha nézzük.
1: Igen.
2: Ezekkel nekünk mind foglalkoznunk kell, ez mind benne van a krónikus fájdalom tünettanában.
1: Hogy lehet ezt kezelni? Akár lelki háttere is lehet ennek az egész gyógyítási folyamatnak.
2: Így van, mi megpróbálunk sokat beszélgetni a páciensenkkel, és amit mi legpozitívabb jelzésként visszakapunk, az az, hogy a pácienseink, a betegeink úgy érzik, hogy kapnak itt egy értő időt, kapnak itt egy odafigyelést, 50 perc, 1 óra, vagy akár ennél hosszabb időtartamban is. Tehát mi szeretjük meghallgatni a betegeinket, nekünk elmondhatják a panaszaikat, és mi szívesen beszélgetünk velük a megoldásnak a lehetséges módjairól.
1: Hogy fogadják a fájdalomambulancia létét a társszakmák képviselői? Hiszen a fájdalom az jelez valamit, épp úgy, mint a láz. Tehát mondjuk egy kopott csont előbb-utóbb megnyilvánul abban is, hogy óriási fájdalommal jár, vagy sérv, gerincsérv is okozhat fájdalmat, meg sorolhatnám még tovább. Tehát tulajdonképpen, ha úgy teszik, akkor egy betegségre hívja fel a figyelmet.
2: A társszakmák szerencsére nagyon jól fogadják a fájdalomambulanciának a létezését. Ugye minden társszakmának megvan egy adott tünetegyüttese, szinte mindenhol előfordul kisebb-nagyobb fájdalom. De amikor eljuttak odáig, hogy nem bírnak ezzel a fájdalommal, nem objektív, nem optimális a fájdalomcsillapítás, akkor szívesen küldik a pácienseinket hozzánk, akár az ortopédiáról, traumatológiáról, idegsebészetről, neurológiáról, onkológiáról. Ezekkel a társszakmákkal a teljes igény nélküli felsorolásban mi jóba is vagyunk és szeretünk is együtt dolgozni.
1: Hogy kell ezt az egész gyógyító folyamatot nézni, milyen harmóniában van, hiszen az ambulancián tünetet csillapítanak. Az említett társszakmák képviselői pedig megszüntetik a fájdalom okát.
2: Hát ha nem tudják megszüntetni a fájdalom okát, akkor mi kénytelenek vagyunk tünetileg tovább kezelni. De számos példát tudok arra is mondani, hogy korábban kivizsgált betegnél más alapprobléma alakult ki. Ennek a vizsgálatát mi tovább folytatjuk, tehát szinte mindegyik is nyomozó tevékenységként veszünk részt a betegellátási folyamatban.
1: Számtalan alkalommal lehet ilyen figyelemfelkeltő mondattal, felhívással találkozni, hogy nem kell a fájdalommal együtt élni.
2: Ez így van. Régen, az 1950-es, 60-as évek tájékán, akkor az volt a szlogen és az volt a mondás, hogy a fájdalommentességhez minden embernek alapvető joga van. Ma már ez egy kicsit más, nem szeretnénk becsapni a betegeinket. Mi nem azt mondjuk, hogy a fájdalommentességhez, hanem a jó fájdalomcsillapításhoz mindenkinek alapvető emberi joga fűződik.
1: Ehhez a csillapításhoz önöknek megvan az infrastruktúrájuk, amint ezt felsorolta, de tulajdonképpen szerepe van az állandó gyógyszerfogyasztásnak is?
2: Sok minden játék szerepet egy állandósuló fájdalom kialakulásában. Társbetegségek, korábbi jelenlegi gyógyszerszedések, a pillanatnyi állapot, páciensnek a munkahelyi, családi viszonyai, partnerkapcsolata, nagyon sok minden belejátszik egy krónikus fájdalom kialakulásában. Például a hölgyek, nők esetén jobban hajlamosító tényező a nem depresszióra, a depresszió jobban hajlamosító tényezője krónikus fájdalom kialakulására. Ezt a gyakorlatban látjuk is.
1: A fájdalmat elnyomják, vagy megszüntetik?
2: Van olyan szerencsés helyzet, amikor injekciókkal, regionális anesztézia technikákkal, perifériás idegblokádokkal, gerinc közeli érzéstelenítéssel, akár meg is tudjuk szüntetni. Azonban bele kell gondolnunk abba, hogy a beteg a következő évét, évtizedét az életének hogyan tölti. Tehát nem horgonyozhatjuk le a beteget azzal, hogy naponta, három naponta, hetente eljár hozzánk egy-egy ilyen idegblokkádra. Tehát valahogy meg kell tanítanunk egy elfogadásra, segítünk a fájdalomcsillapításban, de őnek is kell ahhoz tenni, hogy a fájdalmai mérséklődjenek akár életmódváltozással, akár a szociális, társadalmi helyzetének javításával. Sok minden faktor szerepel ebben.
1: Hát akkor nem csak az orvosoknak és a szakdolgozóknak, anesteziológusoknak van dolga ebben a gyógyítási folyamatban, hanem mondjuk például a gyógytornásznak, a dietetikusnak, vagy adott esetben a pszichológusnak is.
2: Hogyne, ezeket a társzakmákat mi rendszeresen felkérjük a segítségadásra, segítségüket kérjük a betegeknek a bemozgatásában, átmozgatásában, gyógytornában, fókuszált gyakorlatok elvégzésében, pszichológiai megközelítést ajánlunk, tehát számos lehetőséggel megpróbálunk élni a betegeink érdekében.
1: Végérvényes az önök beavatkozása a gyógyító munkában, bár az imént utalt rá, hogy nem az a cél, hogy újra meg újra visszajöjjenek, vagy átmeneti?
2: Ez az alapbetegségtől függ, illetve a betegségnek az alakulásától, illetve a páciensnek a pszichológiai flexibilitásától, tartalékaitól. Adott esetben elképzelhető az, hogy egy-kettő kezeléssel végleg megszüntetjük a betegnek a panaszát, más esetekben hónapokig, évekig visszajárnak hozzánk.
1: Beszélne nekem egy kicsit a tanszék működéséről is?
2: A tanszék működése az alapvetően a kollégáink aktivitásától függ. Rendszeresen órákat tartunk.

0: kommunikációra alkalmas cikket tudjanak írni.
1: És hát óriási felelősséggel kell végezni a munkájukat, hiszen olvastam azt is, hogy a modellértékű tevékenység felkelti az érdeklődését az ország távolabbi részén élő tapasztalt orvosoknak is, vagy rezidenseknek is. Tehát felelősségteljesen kell átadni a tapasztalatokat.
0: Erre különösen büszke vagyok. Az elmúlt 10 évben az ország számos pontjáról, azt mondhatom, hogy szinte minden pontjáról, Szeged, Szombathely, Zalaegerszeg, Debrecen, Miskolc, Győr, Budapest, Székesfehérre, szinte mindenhonnan jöttek hozzánk gyakorlatra, hogy ezeket az ismereteket mi átadjuk, ők pedig megtanulják.
1: Mit jelent a Pécsi Klinikának, Egyetemnek az önök léte, működése?
0: Én úgy gondolom, hogy a klinika vezetés elismeréssel és büszkeséggel fogadja a mi munkánkat, hiszen kuriózumok vagyunk az országban.
1: Én köszönöm szépen a tájékoztatást, és gratulálok a sikereikhez.
0: Én is köszönöm, további minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillag.rádió. FM 103.
1: Pánikbetegség az olyan szorongáshoz zavar, amelyet hirtelen fellépő, intenzív fizikai és pszichés tünetekkel járó rohamok jellemeznek, és amelyek gyakran vezethetnek halálfélelemhez, meg kontrollvesztéshez is. Csak néhány jelző, ami a pánikbetegséggel kapcsolatos, és hát meg kell valljuk őszintén, hogy a pánikbetegség az egyre többeket érint, és ennél fogva remélhetően érdekel is, különös tekintettel a fiatal korosztályra. Az én tapasztalataim legalábbis ezt igazolják az ismeretségi körömben, ezért úgy gondoltam, hogy beszéljünk a pánikbetegségről. Kértem is segítséget dr. Szívka Annától, osztályvezető helyettes főorvostól, a központi kórházhoz tartozó Semmelweis Tagkórház pszichiáterétől, és egyben az addiktológiai osztályvezetőjétől. Ebéri minőségében már többször beszélgettünk doktornővel, most egy kicsit más területen fogunk bolyongani. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm is a lehetőséget. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Jók-e az én ismereteim a tekintetben, hogy egyre több fiatalt érint a pánikbetegség, egyre többen keresik fel a szakembert?
2: Eleve a pánikbetegség fiatal korban kezdődik, tehát a tipikus kezdeti időszak az a 20-as, 30-as évek, akár már 18-19 évesen is kezdődhetnek ez, vagy kezdődhet ez a betegség. Viszont a fiataloknál, tehát a serdülő korosztályban is igen gyakori a szorongáshoz zavar, és nyilván ott is felelhető ez a probléma. Egyébként meg kell különböztetni azt, hogy van pánikroham, és van ugye a pánikzavar, mint betegség. Pánikrohamot a lakosságnak, tehát akár a 10%-os prevalenciában is előfordulhat, tehát hogy azért annak magasabb az előfordulása. Pánikzavarról már akkor beszélünk, hogyha ezek a pánikrohamok ismétlődnek. Tehát, hogy nem egy egyszeri rohamról van szó, hanem ez egy ismétlődő, visszatérő pánikrohamoknak a tünet együttese, és ugye ez több tünetből is áll, és egyszerre több tünetnek kell teljesülnie, hogy kimondhassuk azt, hogy ez egy pánikroham, és ugye tipikus a mellkasi fájdalom, heves szívdobogás érzés, ugye a tahikardia, torokszorítás, szédülés, gombóc érzés a torokban, akár ilyen fulladásszerű, tehát tünetek vannak, hogy mindjárt megfulladok, mindjárt meghalok, mintha infarktusa lenne a betegnek, tehát olyan tünetei vannak, illetve lehet kipirulás, hidegrázás.
1: Csak lebénul az ember, igen, most olyan az is van, igen. Ott, hogy leblokkol az ember bizonyos esetekben. Hogy lehet ezt kezelni?
2: Az más. Tehát amikor az ember leblokkol, tehát van a szorongás, az ugye alapvetően nem egy betegség. Tehát azért van jó szorongás, meg van, ugye, van a facilitáló szorongás, ami segít nekünk egy-egy helyzetben, hogy minél jobban meg tudjuk oldani az adott szituációt, vagy ki tudjunk jönni az adott vészhelyzetből. Ugye van a debilizáló szorongás, tehát ez az, amikor leblokkol az ember. Tehát ez nem szerencsés. És akkor ugye van már a szorongásnak azon része, ami betegség. Számít. Ugye ezek a szorongáshoz zavarok. A szorongáshoz zavarok között nem csak a pánikzavar van, hanem ugye van az agorafóbia, a szociális fóbia, tehát ott azért kevert szorongásos depressziós zavar, generalizált szorongáshoz zavar, tehát ott elég széles a spektrum, tehát többféle szorongáshoz zavar létezik, ugye ez a betegség. És ugye a pánik betegség az egy része ennek, tehát hogy az egy típus a szorongás.
1: Ha valami történik, valami rossz, vannak emberek, akik rögtön attraktívan tudnak segíteni. És vannak, akik néha megbicsakolnak. Először kétségbe esek, hogy úristen, mi lesz? Aztán jön a segítség, de akkor abban a pillanatban előfordul, hogy leblokkol. Ez nem tartozik ebbe a körbe?
2: Ez nem betegségnek számít. Tehát ez nem egy szorongásos betegség, ez egy reakció. Embertől függ, hogy reagál egy ilyen helyzetben. Tehát valaki azonnal tetre kész látja, és sőt egy ilyen helyzetben mondjuk nagyon jól tud teljesíteni, hogy milyen szépen megoldotta, de vannak olyan emberek, akik egy ilyen helyzetben lefagynak. Tehát, hogy
1: de
2: nem
1: ezt
2: tudnak...
1: lehet tanulni nyilván.
2: Igen,
1: hogy
2: nyilván ezt, ha valakit mondjuk ez blokkol az életében, vagy nehezíti a mindennapjait, akkor ugye itt nem orvosi segítség, hanem mondjuk egy pszichológusi segítséget mondjuk igénybe vehet, de tényleg akkor, hogyha már olyan, hogy ennek mondjuk következményei vannak. De maga a pánikbetegség, ugye az már egy olyan zavar, a szorongások között, amit már ugye kezelni kell, mert nagyon sok kezeletlen pánikbeteg van. Régebben ugye még többen voltak, akik szenvedtek csendben és nem kértek segítséget, azért most már azért jobban ott van terítéken. Tehát házi orvosok alapellátásból is azért elég gyakran küldenek a szakrendelőkbe, még akár az osztályunkra is kerülnek be pánikbetegek, és ugye ami nagyon fontos, hogy ki kell őket először vizsgálni. Tehát az, hogy kimondjuk, hogy ez egy pánikzavar, egy pánikbetegség, ki kell zárni testi betegségeket, illetve egyéb pszichiátriai zavarokat is, mert ugye hasonló tüneteket okozhatnak. Tehát ugye a legelső az, hogy egy laborvizsgálatot kell csinálni a betegnek, belgyógyász, kardiológus, orvos fontos, hogy megvizsgálja a beteget, tehát egy EKG, vagy akár egy echokardiográfia készüljön, hogyha úgy látja a szakember jónak, tehát hogy ki kell zárni, hogy nem infarktusról van szó, nem mondjuk egy hipertireózisról, tehát egy pajzsmirigy túlműködésről, ugye, hogy a pajzsmirigy hormon szintet kell meghatározni, akár egy hipoglikémia is okozhat hasonló tünetet, tehát a vércukrot is érdemes ilyenkor megnézni.
1: Nem könnyű ezt kideríteni.
2: Hát mindig azt szoktuk mondani, hogy ha vannak pszichés tünetek, akkor az első kör az mindig az, hogy ki kell zárni, hogy nem valami szomatikus, organikus dolog okozza, és hogyha negatív leletek vannak, és azok a tünetek ott vannak, és nyilván az zavarja a mindennapi életében a beteget, akkor ugyan a pszichiáternek a...
1: Ja, de ez nem azt jelenti, hogy egy cukorbeteg vagy pajzsmirigy problémával rendelkező valaki nem lehet pánikbeteg, tehát ugyanaz
2: lehet,
1: is előfordulhat.
2: Persze, társulhat a két betegség, csak amikor jönnek az első tünetek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket kizárják, ezeket, vagy akár egy feokromocitómát. Tehát a feokromocitóm ugye a mellékvesének egy daganata, ami katekolamin termeléssel jár, és ott olyan rohamokban jelentkező szorongásos tünetek jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, kiugrás, izzadás, tehát itt is ugye laborvizsgálat nagyon fontos, hogy ezt kizárják, vagy akár egy képalkotó vizsgálat, hogy nem pánikbetegségről van szó, vagy akár egy temporális epilepszia is tud hasonló tüneteket okozni, és ott például egy EEG vizsgálattal azonnal lehet látni, hogy ez más, tehát hogy más tényező okozza a tüneteket.
1: Az, hogy roham, meg zavar, ugye a kettő között van különbség, hogy szorongás, zavar, vagy roham. Ha roham, akkor az meg azt jelenti, hogy abszolút improvizatív módon jelenik meg az életünkben, tehát nem lehet felkészülni rá. Valami kiváltja.
2: Egy teljesen váratlan. Tehát a pániknál azt szoktuk mondani, hogy pont ez a lényeg, hogy nem történik különösebb dolog, és jön ez a pánikroham, és úgymond azt mondták a betegek, hogy nincs oka, tehát nem vagyok, nincs veszekedésben, nincs ott épp egy nehéz helyzetben, ez így jön egy váratlan rohamként, és ugye ez a tipikus tünetei, ugye, amiket mondtunk, tehát akár a halálfélelem, a megérüléstől való félelem, ájulásszerű érzés, zsibbadás jelentkezhet még az előző tünetek mellett, és ugye van egy jellegzetes kialakulása, illetve lecsengése ennek a pánikrohamnak, körülbelül 10 perc alatt hirtelen fel tud menni a maximumra így ez a tünet együttes, tehát van egy ilyen crescendo jellege, és akkor utána egy olyan 10-20 perc alatt pedig szépen így leszáll, tehát így megszűnnek a tünetek maguktól. Így van. Tehát, hogyha beteg nem vesz be semmiféle gyógyszert, mondjuk ilyenkor szoktak ugye szanaxot, vagy valami nyugtatót bekapkodni a betegek, tehát hogyha nem vesz be gyógyszert, akkor is meg fog szűnni ez a pánikroham, de nyilván, ha beveszi ilyenkor a beteg a időben a nyugtatót, akkor az ott segít, hogy oldja ezeket a tüneteket. Csak ugye ez nem mindig jó megoldás, mert valakit elakad ennél a megoldástál, és nem keresi fel a szakembert, hanem nyugtatót kezd el ugye csipegetni, és akár éjszaka is lehetnek ilyen tünetek, és az se.
1: Álmában?
2: Igen, tehát ezek nem csak nappal, hanem éjszaka is jöhet a pánikroham, sőt lehet hasi tünete is a pániknak, tehát ilyen hasi diszkomfort érzés, vagy ilyen hasi görcsök, tehát hogy
1: most ilyen... mi van akkor, amikor tudja magáról az ember, hogy ő hajlamos a pánikra? Ugye van mondás is, hogy ne pánikolj, már hányszor mondjuk a másiknak, nem?
2: Igen.
1: Akkor ő fel tud készülni arra? Tudja valamilyen módon szinten tartani a szervezetét, hogy ne reagáljon a hirtelen jött dolgokra, váratlan dolgokra?
2: Hát ezért szoktuk azt mondani, hogy ugye kezelni kell a pánik a beteget, tehát nem az a jó megoldás, hogyha otthon csendbe szenved, hanem ahogy ki van vizsgálva, minél hamarabb szakembernél jelentkezem, mert ennek van megoldása. Tehát nagyon jól lehet kezelni a pánik betegséget, gyógyszerrel, illetve pszichoterápiával, és akár egy ilyen 70-80, akár lehet azt mondani, 90%-ban is ezek a tünetek meg szoktak szűnni. Vannak olyan esetek, amikor terápia rezisztens, de inkább akkor szokott makacsabb lenni ez a nehezebben ragadkezés, amikor el van hanyagolva ez a történet. Amikor a beteg alternatív gyógymódok után megy, mindenféle dolgot kipróbál, már csak
1: mondjuk
2: épp a...
1: bekap egy felest, ami
2: igen,
1: szintén
2: igen. Hát itt más szakmámnál is vagyok, igen, hogy nagyon sok szenvedélybeteg úgy jön, úgy kér segítséget.
1: De ez valóban oldja a feszültséget.
2: Hát persze, hogyne, hát az alkohol az öngyógyításban egy nagyon jó technika tud lenni egy ideig, csak egy csapda. Tehát ugye ezek a magukat gyógyító emberek, hogy otthon beveszem a szomszédtól kapott nyugtatót, altatót, alkoholt, mert ezzel hirtelen nagyon jó, tehát a szorongást oldja. Viszont azért azt is tudni kell, hogy ezeket a szereket is ki kell zárni. Tehát amikor a pánikbetegséget vizsgáljuk, hogy pánikbetege a pánikbeteg, vagy egyszerűen más okozza, az alkohol meg a nyugtató megvonás is. Tehát, hogy szerek, gyógyszerek is állhatnak akár a háttérben,
1: ja,
2: hogy
1: az illetőnek...
2: Hát nem feltétlenül, tehát például akár, hogyha valaki nagyon érzékeny, koffein mellett is lehetnek ilyen pánikszerű tünetei, vagy akár egy opiát megvonásnál, drog megvonásnál, alkohol, gyógyszer megvonásnak a tünete az nagyon hasonlít, de az nem pánik. Tehát sokszor a betegek azt szokták mondani, hogy pánikolok. Ugye ez ilyen általánosságban igen, használják ezt a szót, de ez nem egyenlő a pánikbetegséggel, tehát neki ott megvonási tünetei vannak, és ez nem egyenlő a pánikbetegséggel.
1: És ezt maga kezelheti?
2: Hát azt se kezelheti, mert ugye a megvonásnál meg azt szoktuk mondani, hogy jelentkezzen az addiktológiai szakrendelésen. Nyilván, hogyha súlyos az állapot, akkor van, hogy beküldi a házi orvos a beteget az SBU-ra, és ugye bekerül hozzánk, és ott ugye sokszor az akut osztályon kezdődik a beteg kezelése, de ha mondjuk eljön a beteg, mert vannak, tehát egy pszichiátriai szakrendelése, ott a pszichiáter mondjuk, hogyha már jön egy laborral, meg már megvannak ezek a vizsgálatok, vagy úgy megvan a részletes anamnézis, kikérdezés, hogy mit csinál a beteg, hogy él, milyen az életmódja, milyen betegségei vannak, akkor ugye már a pszichiáter fel tudja térképezni, hogy most ez valóban egy pánik betegség, amiben szenved az illető, vagy mondjuk egy alkohol megvonás, vagy egy gyógyszer megvonás. Ma a kettőt nem ugyanúgy kell kezelni.
1: És ezek a fiatalok, akikre utalt a beszélgetésünk elején, hogy egyre több fiatal szenved szorongásos pánikbetegségbe, vagy szorongásos zavarba, biztos, hogy ott is szerepe van az italnak. Hát egyre fiatalabb korban kezdik a...
2: Hát én, tehát sok tényező állhat a mögött, hogy valaki szorongásos zavarba keveredik, tehát ott nyilván van egy biológiai, genetikai háttér, nyilván a környezeti tényezőknek is szerepe van, pszichológiai tényezőknek, életeseményeknek, családi helyzetnek, ami akár mondjuk egy fiatalt körbeveszi, ugye az iskolában is sok minden éri a fiatalokat, tehát hogy sok összetevős az, de az tény és való, hogy a szorongásos zavar is igen nagy számban van jelen, a fiataloknál is, meg akár a serdülő korosztályban is, és ugye a COVID, amin átmentünk, COVID után meg még inkább megszaporodtak ezek a szorongásos zavarban szenvedő emberek.
1: Mennyire befolyásolja a betegség megjelenését egy egyéni alkat, vagy az egyéniség?
2: Hát nagyon is befolyásolja, mert ugye van egy genetikai háttere ennek, igen erős a biológiája, ha csak a pánik betegségről is beszélünk. Olyannyira, hogy ha a családban valaki pánik betegség előfordul, akkor ötször nagyobb az esély annak, hogy az elsőfokú rokonoknál pánik betegség fellép, illetve hogy ékervizsgálatokat is csináltak ezzel kapcsolatosan, és egypetűjű ékreknés ötször gyakrabban fordul elő, mint mondjuk az átlag populációban, vagy a kétpetűjű ékreknél, és ugye női dominancia van ebben, tehát hogy ott is, tehát nyilván szerepe van akár mondjuk a hormonális rendszernek, vagy a stresszel való megküzdésnek, tehát kétszer-háromszor gyakrabban fordul elő nőknél a pánikbetegség. Igen.
1: Mennyire gyógyítható?
2: Nagyon jó gyógyítható a pánikbetegség, csak időben kell eljutni a szakemberhez. Tehát nyilván, hogyha valaki elmegy alternatív gyógyászat felé, meg több év eltelik, és már egy elkerülő magatartás kialakul nála, szociálisan izolálódik, meg már ugye következményei vannak ennek a betegségnek, ott már ugye még nehezebben lehet beavatkozni, de ott se reménytelen, tehát ugye itt van a gyógyszeres terápiája, és van a pszichoterápiás része a kezelésnek. A gyógyszeres terápiát ugye mi pszichiáterek szoktuk adni a betegnek, itt is ilyen kombinált terápiával szoktunk kezdeni, és ugye ezt is sokan nem tudják, hogy antidepresszánsokat szoktunk adni erre, ami a legtipikusabb, azok a szerotonin rendszerre ható ilyen, úgy mondjuk, hogy szerotonin visszavételgátló antidepresszánsok. Ez a legtipikusabb, a leggyakoribb, amiket adunk, és ezek nagyon jól tudnak hatni. Tehát egy pár héten belül már a beteg azt tapasztalja, hogy visszahúzódnak a tünetek, akár meg is szűnhetnek. És amit fontos tudni, és itt szokott lenni a hiba a gépezetben, hogy ugye ezek az antidepresszánsok, mikor beállításra kerülnek, van egy kezdeti időszak, amikor elkezd hatni a gyógyszer, és ugye ott a szorongásos tünetek akár tudnak fokozódni, nem mindenkinél, a betegek egy részénél, illetve van egy olyan egy-két hét, amikor még ugye a gyógyszernek a hatása nem érvényesül, viszont a pánik tünetek vagy rohamok meg ott vannak a betegnél is szenved, és ilyenkor szoktunk adni nagy potenciájú benzodiazepineket. Ugye ez a Rivotril, de inkább a Frontin vagy a Xanax, és ugye így szokott a hiba lenni, hogy ezek közkedveltebb gyógyszerek a lakosságnál, mint az antidepresszáns. Az antidepresszánstól megijednek jobban, viszont a nyugtatótól érdekes, olyan nagy félelem sokszor nincsen. És inkább azt szedik szívesebben, pedig a terápiának pont az a lényege, hogy azért adjuk az elején ezeket a nyugtatókat, hogy ott legyen egy hirtelen tűzoltás, egy segítség a betegnek, tehát hogy tudjon működni a mindennapjaiban, és ahogy az antidepresszáns kifejti a hatását, illetve az az átmeneti szorongás, ami bizonyos betegeknél jelentkezik, azt ott kiküszöbölje, és amikor már ezen átmegy a beteg, és az a gyógyszer hatni kezd, az az antidepresszáns, ott már szépen leépíthető a nyugtató. És itt szokott a hiba lenni.
3: Addigra rászokik a nyugtatóra.
2: Hát nem tud rászokni, hanem azt vagy jobban elfogadja, vagy ugye gyorsabban hat, vagy megtapasztalja, hogy jaj, de jó, hogy az ott gyorsan tud csillapítani, meg sokszor van egy félelem a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatosan, ugye mi ezt a rendelésünkön, vagy akár az osztályon ezt a betegeknek szoktuk tanítani, hogy azért ezt muszáj valahogy leküzdeni, mert az ő érdeke, hogy ne a nyugtató maradjon, tehát mi a nyugtatót el szoktuk szépen lassan hagyni. És az se szabad, hogy hirtelen hagyjuk el, mert hogyha hirtelen
3: megvanásos
2: hagyjuk, még nem, mert ennyi idő alatt, pár hét alatt nem lesz hozzászokás a nyugtatóhoz. Hát ettől szoktak még nagyon félni, hogy hozzászokok, nem szokik hozzá. Tehát az alatt a 2-3 hét, vagy egy hónap alatt, vagy akár 2 hónap alatt nem fog hozzászokni. Egyrészt kis dózisban kapja, kontrolláltan, amit adunk, tehát nem ész nélkül adjuk a nyugtatót. A másik pedig, mivel a beteg jön vissza kontrollál, ezeket mi szépen lassú ütembe elhagyjuk. Tehát ez a normális kezelési módja a pánik betegségnek. Tehát nem rajta hagyjuk a beteget a nyugtatón. Ami rajta kell hagyni, az az antidepresszáns. És ugye így szokott lenni a csavar, mert fordítva szokták a betegek csinálni. Most, hogyha a beteg hallgat jobb esetben az orvosára, akkor
3: jobb esetben,
2: igen, akkor ugye ez megtörténik, hogy szépen lassan elhagyjuk, mert hogyha túl gyorsan hagyjuk el a nyugtatót, akkor van egy ilyen rebundhatás. Tehát visszacsaphat, és ugye megint ilyen szorongásos tünetek tudnak jelentkezni, tehát ezt is így fokozatosan szabad elhagyni a betegtől, és utána, hogyha a beteg tünetmentes egy fél, egy évig azért érdemes adni ezt az antidepresszást, hogyha a betegnek eközben vannak esetleg tünetei, vagy előfordul, vagy mit tudom én, azt tapasztalják, hogy az elhagyás után újra jönnek ezek a tünetek, akkor ott viszont évekig kell adni ezt az antidepresszást. És az a beteg, aki úgymond, idézőjelben mondom, jó beteg, tehát együttműködik, ott nagyon szépen visszahúzódnak ezek a tünetek, főleg, ha még emellé még pszichoterápiát is vállal. Tehát a pszichoterápiának sokféle formája van, és itt a viselkedés kognitív terápia az, ami leginkább bevált, ugye azt pszichoterapeuták vagy pszichológusok tudják nyújtani a betegnek, és mi, amikor a rendelésen ilyen beteg jelentkezik, akkor felszoktuk ajánlani azt, hogy pszichoterápiát is vehet igénybe. Nyilván ez nem kötelező, Tehát a beteg dönti azt el, hogy ő vállal-e pszichoterápiát, vagy csak a gyógyszert vállalja, vagy mindkettőt vállalja. Tehát, hogy ez tőle függ. Tehát mi nem erőszakolhatjuk a beteget ilyenbe bele, mert ez nem egy kötelező kezelés, ezt ő dönti el, de mi melegen szoktuk javasolni, mert a két terápia együttesen azért nagyon jól tud segíteni a betegeknek. És volt egy olyan kérdés, ugye, hogy családban, hogy előfordul ez a zavar. Tehát nekem van olyan paciensem, akinek az édesanyja évekig szenvedett, tehát a hölgyet kezeltük pánikbetegséggel, nagyon szépen bevált neki ugye a gyógyszer, ő pszichológushoz is járt, így a gyógyszeres kezelés mellett, most már megtanult együtt élni a pánikbetegsége, meg nincs is pániktünete, vagy pánikrohamja, mert a gyógyszer ugye segít neki, és már nem szed nyugtatót sem, régóta, és az anyukája is előbújt, mert ő kiderült, hogy ő is pánikbeteg, és ő ugye csendben szedegette otthon a nyugtatót.
4: Ja.
2: Ő a nyugtatót szedte, mert ugye ez nagyon szép, és akkor ahhoz szépen hozzászokott az évek alatt, és akkor ő is megjelent, majd miután látta, hogy a lánya jól van a rendelésem, neki is elindítottuk a gyógyszert, és ami érdekes, hogy általában, ami a családtagnál beszokott válni, az a gyógyszer sokszor a családtag is jó, nem törvényszerű, tehát nem igen, így van, igen. De azért van egy ilyen tapasztalatunk, és itt is, ami bevált a betegnek a lányánál, bejött az a gyógyszer, bejött a mamánál is, és hogy most eljutottunk oda, hogy végre már a nyugtatót elhagytuk, és ő is teljesen panaszmentes, és jól van az antidepresszáns mellett.
1: Ezek anonim kezelések egyébként? Nem csoportosan történik?
2: Nem, egyéni.
1: Mi időnk lejárt, de annyit meg szeretnék kérdezni, hogy halálos betegség is lehet a pánikbetegség?
2: Nem halálos betegség, viszont, hogyha nincs kezelve, ki tud alakulni, idézőjelben mondom, negatív értelme, egy olyan betegség karrier, hogy szövődmények tudnak fellépni a pánik betegség mellett. Tehát kialakulhat egy depresszió, nyilván a depresszióban öngyilkosság.
1: Az viszont lehet halálos.
2: Hát lehet, mert ugye öngyilkosságot igen. jöhet, akkor ugye társulhat mellé szerfogyasztás, és akkor már kialakul egy addikció, az addikció már megint ott van, hogy ott már nagyon sok veszélyt rejt az is magába. Úgyhogy maga a pánik betegség nem halálos, tehát nem lehet kezelni, csak olyan következmények, szövődmények alakulhatnak ki ementén vagy emellett, amiből már lehet komolyabb probléma.
1: Úgyhogy irány az orvos. Köszönöm szépen, mentünk egy kicsit az addiktológia területére, ezzel fogjuk folytatni legközelebb.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Stipka Annának, hogy bejött a stúdióba.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorlóterén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában mini Stars és Hot Jazz Club. A Csillagpont Rádióban. Vasárnap éjféltől. Úgy értem, hétfő 0 óra 0 perctől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillag.rádió. FM 103.
1: A világon először készült el egy olyan kártyacsomag, amely a daganatos betegségben szenvedőknek igyekszik segítséget nyújtani. Persze, ez nem azt jelenti, hogy egy időtöltő, úgymond zsugárzásról van szó, arra legkevésbé van szüksége az érintetteknek. Sokkal inkább egyfajta, nevezzük így speciális védőháló nyújtására kell gondolni. Hogy konkrétan miről van szó, arról kérdezem Mosza Diánát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz kutatóját, középiskolai pedagógust, akit köszöntök is szeretettel a telefonvonal végén.
2: Köszönöm, szervusz Márta!
1: Hogy miért pont téged kérdezlek, Diana, annak egyszerű magyarázata van, mert hogy te tőled érkezett a meghívó ennek a kártyacsomagnak a bemutatójára. Miről van szó?
2: Ez a Veled az úton gyógyító üzenetek daganatos betegségben érintettek számára létrejött kártyacsomag, és ez a Veled az úton misszió keretében jött létre. A vállalkozásom a Láthatatlan Háló, amely egy női segítői vállalkozásnak indult, test és lélek összekapcsolásán és ennek a logika mentén kívántam támaszt nyújtani először az anyaság normatív krízisében érintett nőtársaknak, majd most a daganatos betegek felé fordulva a daganatos betegségben érintetteknek. Ez egy szuggesztiós kártyacsomag, mely 52 megerősítő üzenetet tartalmaz, és azon a logikán nyugszik, hogy a betegség módosult tudatállapotában különösen kiszolgáltatottak pszichésen is az érintettek, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lehet a daganatos betegségből való gyógyulás, ezért nagyon fontos, hogy a fizikai kezelések és az orvosi támogatás mellett lelki támogatást is kapjanak, hogy ezáltal is újult erővel folytathassák a kezeléseket, illetve sokszor sajnos a kezeléseknél még súlyosabb mellékhatásokkal való megküzdést.
1: Mi motivál egy magyar-francia szakos középiskolai tanárt arra, hogy egy ilyen kártyacsomagot elkészítsen?
2: Én 2019 óta vagyok az ELTE doktorandusza, és már a doktori téma beadásakor is a test felé orientálódtam. Az úgynevezett korporális narratológiának az egyik első magyarországi kutatója vagyok.
1: Ez mit jelent?
2: Ez lényegében azt jelenti, hogy a különféle történeteket a test fókuszából olvasom. A disszertációmban is 4 olyan regényt vizsgálok, ahol valamilyen liminális, extrém test tapasztalat mentén alakul a főhős elbeszélőnek az én története, a saját történethez való viszonya. Így adódott, hogy a magánéletemmel szemben jövő helyzeteket is ezzel a tudományos háttérrel közelítsem meg, és családi érintettségünk lett, és ezért máshonnan ismertem a perinatális világból egyébként a kártyázás gyakorlatát. Zágoni Bettinának van számos ilyen szuggesztiós kártyacsomaga, közte a várandóság és szülés pakli, amit én használtam is a saját szüléseim során, ezért személyes tapasztalatom is van azzal, hogy módosult tudatállapotban hogyan hat a szuggesztiók ereje. Így amikor családi érintettségünk lett, akkor az volt az első gondolatom, hogy rendelek egy ilyen rákbetegeket segítő kártyapaklit, és ezért elkezdtem először magyarul keresni, aztán minden más nyelven, amin az érintett szerettem olvas, és kiderült, hogy nem létezik. Így egy hívásnak vettem, hogy akkor az eddigi tanulmányaim és tapasztalataim mentén én álljak neki kidolgozni ezt a kártyapaklit.
1: Akarsz beszélni a családi érintettségedről?
2: Korábban is volt már a családban. A nagymamámat 2009-ben áttétes daganattal veszítettük el, így hordoztam magamban ezt a gyászt és az érzelmi elköteleződést a daganatos betegségben érintettek kapcsán. A jelenlegi történet az még tart, de egy felívelő és nagyon jól alakuló történet, így nagy bennünk a bizakodás.
1: Az érintettség okán mindenki alaposabb, mélyebb gondolatokat tud átadni, megfogalmazni. Gondolom, ezt te is tapasztaltad.
2: Igen.
1: Meg azt is, hogy milyen óriási szükség van rá.
2: Igen, testközelből tapasztaltam már nagymamámnál is. Hála Istennek, nekünk olyan családunk van, akik nagyon könnyen beszélnek érzelmekről, és nagyon könnyen osztják meg egymással a dolgokat. És nagymamám mellett nagypapám ott volt végig társként, és ő egy végtelenül intelligens és érzelmes férfi, és ezért főleg az ő mintáján tanultam meg azt, hogy hogyan kell egy érintett mellett jó támogatóként jelen lenni. Nem csak az, hogy odahoz az ember egy pohár vizet, amikor kiszárad a szája a kezelés közben, hanem azzal is, hogy olyan fajta narratív és diszkurzív közeget teremt a gyógyulásnak, vagy egy ponton az elmenésnek, ami segíti az érintettet.
1: Ugye az ismertetőn azt olvastam, hogy a kártyákon található üzeneteket Mosza Diana narratológus állította össze. Ez a narratológia, ugye narrálni valamit, mondani, elmagyarázni, megmagyarázni. De maga a narratológia az még viszonylag egy, hát ha nem is új keletű fogalom, de még kevésbé van a köztudatban. Hogy lettél te narratológus?
2: Ez az irodalomtudománynak egy ágaként van jelen ma Magyarországon. Egyébként egy sokkal szélesebb dolog, tehát akár a reklámiparban, vagy a szociológiában, vagy a pszichológiában is jelen van a narratológia. Én az irodalomtudomány irányából érkeztem. Egyébként a narratológia egyik első alapító figurája, Gérard Genet is irodalomtudós volt, az 1970-es-80-as évek Párizsában vagyunk, és az ELTE új kurikulumában számtalan olyan kurzust hallgathattam, még alapszakos koromban, ahol narratológiai ismereteket is kaptam, és később ebbe az irányba kezdtem el kutatni. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elbeszélések logikájával, az elbeszélés menetével foglalkozunk, tehát nem mondjuk

0: Szerencsére mi olyan család vagyunk, hogy beszélünk az érzéseinkről. Fontosnak tartod ezt, beszélni az érzésekről?
1: Igen, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben pszichoszomatikus hátterűek lehetnek, akár fájdalmak is, akár megbetegedések is. Természetesen a rák nagyon sok esetben genetikai, nagyon sok esetben külső tényezők okozzák. Sajnos még nem tudja a tudomány pontosan, hogy mi a kiváltó. Az viszont biztos, hogy egy olyan pszichoszomatikus blokkoltságot okozhat az elfojtás, ami akár lassíthatja is a gyógyulást, de mindenképpen kellemetlenebbé teheti ezeknek a folyamatoknak az átélését. Hiszen nagyon sok esetben már a megosztás és a verbalizálás is segít a szorongások oldásában, hiszen amint valamit megfogalmazunk, már szinte elkezdjük uralni, hiszen saját szavaink vannak rá, már a sajátunk, és nem pedig egy ilyen megnevezhetetlen gomolygó valami.
0: Igen, sokat lehet olvasni a szavak gyógyító erejéről, tehát ha kimondjuk, megfogalmazzuk, hogy téged idézzenek, akkor az már valahol gyógyító erővel is bír.
1: Igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy erre nem mindenkinek van kultúrája, nem mindenkinek van rá tanult mintázata, és ebbe a résbe érkezne meg a kártyacsomag, hiszen ott szavakat adunk, mondatokat adunk, amikhez így vagy úgy kapcsolódni tudnak az érintettek. Nagyon sok esetben ezek egyébként olyan mondatok, amik ott vannak benne a gyógyulóban, csak mi adunk neki egy keretet. Öt különböző szemantikai csoport mentén gondoltam végig a gyógyulásnak a lehetséges aspektusait, és ezekhez készült az 52 kártya összesen, nem teljesen kiegyenlített a csoportok mérete. És vannak olyan kártyák, amik úgy tetszhetnek, hogy szinte szinonimák, ugyanakkor nagyon fontos, hogy más szavak szerepelnek rajta. Nagyon eltérő lehet, hogy melyik gyógyuló melyik kártyával tud kapcsolódni, ezért is van belőle ennyi, hogy mindenki megtalálja azt a fordulatot, amihez ő kapcsolódni tud, ami az ő gyógyulását a legjobban segíti.
0: Ki ez a többes szám első személy, az adunk, készítünk?
1: Elsősorban itt a velem dolgozó, lektoráló pszichológusra, meseterapeutára és biblioterapeutára gondoltam, de a vállalkozásom másik embereként a férjem van jelen, aki fordító végzettségét tekintve, és ő készítette el most az angol paklit, ami már szintén túlesett anyanyelvi lektoráláson is.
0: Ez azt jelenti, hogy több nyelven lehet hozzájutni?
1: Jelenleg még csak magyarul kapható, de megyek Brüsszelbe, ahol orvosokkal fogok kapcsolódni ennek mentén, illetve több Egyesült Királyságbeli és amerikai rákbetegeket támogató alapítványa és egyesülettel is kapcsolódni fogunk. Mivel ez a világon egyedülálló, és a világon mindenhol rengeteg az érintett, ezért szépen fokozatosan tervezzük azt, hogy idegen nyelvű paklik is létrejöjjenek. Először az angol, és a következő valószínűleg a német és a francia lesz.
0: Ugye a megjelenés előtti időszak az adatgyűjtés, ebben te mennyire számítottál a sorstársak segítségére?
1: Volt egy kérdőíves adatgyűjtésem, ide összesen 16 kérdőív érkezett be, és azt tapasztaltam, hogy nagyon szívesen meséltek. Az volt a kérdés, hogy volt-e olyan mondat vagy gondolat, ami őket segítette a gyógyulás során, akár még a gyógyulási folyamatban, akár már túlélőként töltötték ki a kérdőívet. És nagyon gazdag válaszokat kaptam, ugyanakkor nagyon sok a személyes történetek szintjére ment le. Így azokat a mondatokat nem tudtam egy az egyben átemelni és kártyával alakítani. Ugyanakkor a szemléletemet sokban alakították a mondatok létrehozásában. Összesen két olyan mondat van, amit átemeltem valahonnan. Az egyiket a családi érintettség kapcsán mi kaptuk mondatnak, a másik pedig ebben a kérdőívben jött szembe velem.
0: Egy magyar kártya csomag 32 lapból áll, a francia 52 vagy 54, nem tudom most hirtelen, de ez esetben miért pont 52 lapról beszélünk?
1: Azért, mert az évben 52 hét van, és ez is egyfajta szuggesztív elem, hogy az ideális mélye, sűrűje a betegségnek, az maximum ennyi ideig tartson. Tehát ez egyfajta ilyen fizikai szintű szuggesztió, hogy amikor végig megy ezen az ember, egy héten egyet húzva, addigra már könnyebb lesz. azért is az a címe, hogy Veled az úton, mert ezt tényleg társául szeretne szegülni az érintetteknek.

0: és kiemelten fontos benne az, hogy egyetem második szemében vannak megfogalmazva az üzenete, hogy ténylegesen a betegekhez szóljanak a kártyák, amikor elolvassák őket, és ezzel is küzdünk az elmagányosodás érzése ellen, hiszen sajnos a daganatos megbetegedés még mindig ugyanolyan szintű stigmatizációt és izolációt okoz társadalmilag, mint a meddőség vagy a HIV. Hiába tudjuk, hogy erről nem tehet az érintett. A saját szégyenérzés is, és a társadalmi izoláció is, a társadalmi elszigetelődés is még mindig nagyon jelentős. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy vannak olyan mellékhatások, amitől konkrétan testi elváltozások vannak az érintetteken.
1: Mennyire állandó ez az 52 kártya, mennyire mobil, vagy ha úgy tetszik, csereszabatos? Úgy értem rajta a szöveg?
0: Mennyire csereszabatos?
1: Arra gondoltam, hogy mennyire bővíthető, ugye hangsúlyoztat, hogy 52 hétből áll egy év, de hát 365 napból is áll.
0: Nagyon jól bővíthető, és én erre adok is egy lehetőséget. Két darab üres lapot is elhelyeztem a csomagban, hogy saját üzeneteket is felírhassanak az érintettek, illetve terapeuták, segítő szakemberek számára további 10-esével csomagolt vásárolható üres kártyák is elérhetőek lesznek. Ennek ugye az is a szerepe, hogy nyilvánvalóan másoknak is juthatnak eszébe mondatok. Barátoktól, orvosoktól, onkopszichológusoktól kaphat még olyan mondatot érintett, amit szívesen vinne magával. Illetve van egy olyan szempont is, hogy lehet, hogy vannak mondatok, amiket nagyon vágyunk, hogy nagyon jó lenne abba kapaszkodni, de senki nem mondja ki nekünk. És ebben az esetben ezekre az üres lapokra dönthet úgy a kártyahasználó, hogy önmagának egy belső hangból kiindulva felírja ezt a mondatot, és onnantól kezdve az már külső támaszként is jelen lesz.
1: Ez lesz tehát számodra egyfajta visszajelzés ezeknek az üres kártyáknak a kitöltése, meg az, hogy milyen tempóban, iramban, mennyiségben fogy majd a kártya, ugye?
0: Igen.
1: Hol lehet hozzájutni?
0: A www.láthatatlanháló.hu webshopjában lehet ezt megvásárolni, tehát online rendelhető. Ugyanakkor a misszióval egybefűzve tervezem kiépíteni minél szélesebb viszonteladói és bizományi rendszerben offline terjesztési pontokat is, hiszen nagyon sokan még óckodnak akár az online rendeléstől, vagy nem is jön velük szembe online. Különösen fontos volna számomra, hogy a magyar vidéken is jól elérhető legyen ez, ezért fel fogom venni a kapcsolatot patikákkal, gyógyászati segédeszközboltokkal, onkológiai intézetekkel, tehát az a következő lépés, hogy növeljük az offline láthatóságot is.
1: Az oldalon tehát részletes információkhoz juthatnak az érdeklődők.
0: Igen, és ezen az oldalon keresztül lehet eljutni a rendelési felületre is, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezen az oldalon lehet felvenni velünk a kapcsolatot intézményként is, mert a missziónak egy fontos küldetése, hogy ezek a kártyák ne csak az emberek táskájában, zsebében, otthonában vagy csoportfoglalkozások alkalmával legyenek jelen, hanem kiválasztottam 10 üzenetet, melyet onkológiai várókba és onkológiai rendelőkbe lehet rendelni A4-es vagy A3-as poszter formájában.
1: Mennyire lehet ezt módszernek nevezni, amiről mi most beszélünk?
0: Hát e körül nyilván van egy körvezetői módszertan, amennyiben csoportos használatra fogják használni, illetve a szuggesziók logikája mentén ott van Varga Katalin munkássága, ő az LTPPK professzora. Az, ahogy a szuggesziók működnek módosult tudatállapotban, az ő nevéhez köthető, tehát módszertanilag azt mondom, hogy ezen nyugszik. Amikor már a csoportos használatról írok a használati javaslatok között, illetve majd a workshopokon segítő szakembereknek a csoportos használatot mutatom meg, akkor pedig a csoportdinamikával kapcsolatos módszerek a fontosak. Ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy hogyan szabályozzuk azt, hogy ki után szólal meg, hogyan bátorítjuk megosztásra a csoport résztvevőit. Én a Mother Nature Project keretében végeztem facilitátori képzést, onnan is számtalan dolgot tanultam, illetve tanárként az LTPPK-n is tanultam a csoportdinamikáról sok mindent.
1: Diana, gratulálok ehhez az üdvözítő segítségnyújtáshoz, hát kívánom, hogy minél több érintetthez jusson el ez a kártya.
0: Köszönöm szépen.
1: Én meg az interjút.
2: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Vendéget köszöntök a stúdióban, Virágné Kaló Ágnes személyében, akinek gratulálnom is illik, mert hogy a közelmúltban a Magyar Ápolók Napja alkalmából kitüntetést vehetett át azon az ünnepségen, amelyet ugye év mint év megrendez a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, és ugye az alapellátás területén végzett kimagasló munkája elismeréseként kitüntették. Gratulálok hozzá.
2: Köszönöm szépen.
1: Tulajdonképpen ilyenkor egy ilyen bemutatkozó beszélgetés társul a gratuláció mellé, mert ez egy nagyon szép hivatás, nagyon szép pálya, amit választanak, és én azt hiszem, hogy ha valamikor kell hangsúlyozni ennek a szépségét, akkor most van ideje, hiszen nagyon sok kolléganő elmondja, hogy milyen szomorúan beszél tudomásul, hogy az a bizonyos nimbusz, ami a mi munkánkat övezte régen, az fényezésre szorul mostanság. Azt hiszem, hogy egyetért ezzel, ugye?
2: Igen. Hát három generációs ápoló vagyok, úgyhogy nekem már azt szoktam mondani, hogy az ereimbe is az ápolás folyik a vérembe. Nagymamám bába volt, édesanyám szülésznő, én pedig ápolóként dolgozom, vagy dolgoztam. Jelenleg otthoni szakápolási szolgálatot vezetek, a egyetemi végzettségű ápoló vagyok. 2000-es években, amikor indult az otthoni szakápolás, akkor elsőként alakítottuk meg az otthoni szakápolási szolgálatomat.
1: Itt Miskolcon?
2: Itt Miskolcon és Borsod megyében, és azóta 63 településen biztosítunk szolgáltatást, és 2012-től hospice szolgáltatást is biztosítunk.
1: Hát azt hiszem, hogy a legnehezebb részét mondta el tulajdonképpen az egészségügyi ellátásnak, pláne ami mostansága leginkább a figyelem középpontjába szorul. Ugye elidősödő társadalmunkban sok idős ember szorul gondozásra, hospice ellátás, megint nem kell különösen indokolnom, hogy milyen nagy szükség van rá, és hogy mennyire arra is nagy szükség van, hogy bővítsék a szolgáltatást, és hát nem egy szülészet, ahol az ember, mint amit említett, hogy a nagymama bába volt, vagy az édesanyja szintén szülésznő volt, hogy ott azért az új élet más hatást kelt a munkásba, az ott dolgozóba, mint ez a feladat, nem? Tehát itt nagyon-nagyon el kell köteleznie magát az embernek, nagyon elhivatottnak kell lenni.
2: Hát a lakosság közeli ellátások azok úgy tűnik, hogy egyre jobban középpontba kerülnek ezek az otthoni szakápolási szolgáltatások, azonban mi nem tapasztaljuk, hogy a betegek olyan nagy számban érkeznének hozzánk, ezt nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka.
1: Tehát nem veszik igénybe a segítségüket?
2: Nálunk 12 tevékenység van, amihez nem kell orvosi
1: javaslat
2: kell, csak orvosi, konkrét orvosi felügyelet nem kell, tehát orvos által aláírt lapunk van tulajdonképpen, de ezek a tevékenységek a felfekvések kezelése, katétercsere, sebek kezelése, szondatáplálás, gégekanültisztítás, tehát olyan tevékenységek, ami a adekvát orvosi, tehát nem kell ott lenni az orvosnak, hanem ápoló is meg tudja ezt csinálni.
1: Viszont rengeteget jelent a családtagnak. Hát nyilván, hát nem, hozzá nem tud szagolni a családtag az ilyen beavatkozáshoz, jószerivel nem?
2: Hát tulajdonképpen a mi szlogenünk az kórházat váltson ki, vagy rövidítsen le, tehát azt jelenti, hogy a betegnek olyan betegsége van, például egy orbáncos lábszárfekély, ami ugyan orvosi ellátást igényel, de utána a beteg otthonában továbbra is kezelhető, akkor azt el tudjuk látni, vagy pedig egy olyan sebészeti beavatkozás, amit otthon is lehet továbbkötni, akkor nem kell ezzel bent feküdni a betegnek.
1: Említette, hogy 63 településen vannak már, és azt is, hogy nem lehet igazán megmagyarázni, hogy vajon miért nem élnek ezzel a lehetőséggel az emberek. Itt talán még az is benne van, hogy egy tabu témaként kezelik, hogyha valaki olyan beteg, vagy olyan betegsége van, amit ugye a család nem szíves, amiről a család nem szívesen beszél. Talán ez is a háttérben van, nem?
2: Nem tudom, talán én azt tapasztalom, hogy a betegek vagy nem jelentkeznek, tényleg várnak, vagy már olyan állapotba kerülnek, amikor kórházi ellátást igényelnek, tehát pont az a középső rész, amikor tudnánk segíteni, vagy olyan ellátást kaphatna, az nem jelenik meg.
1: Tudnak egyébként erről? Tehát, hogyha bekerül a kórházba mondjuk egy műtétre, és aztán a sebellátását otthon tudja biztosítani magának, akkor erről tájékoztatják az egészségügyi intézményben, hogy létezik egy ilyen?
2: Igen, a megyei kórházzal nagyon jó kapcsolatunk van, tehát ez a városokban inkább
1: tudják,
2: igen, de a falvakban nem annyira. Meg tulajdonképpen, ha belegondolunk, amikor 6 településnek van egy házi orvosa, akkor nehezen is kerül a mi rendszerünkbe.
1: És ez a szolgálat, ez Miskolci székhelyen működik,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen, igen, igen.
1: És járnak ki a települések.
2: Igen, ez a beteg otthonában történik, a beteg számára ingyenes, társadalombiztosítás által támogatott ellátás.
1: Akik részt vesznek benne az otthoni szakápolásban, a nevük sejtetni engedi, hogy szakképzett emberek.
2: Ezek az ápolók csak szakképzettek, ezt jogszabály által meghatározott, tehát nem az utcáról jönnek be, szakképzettséggel kell rendelkezni, szakápolóknak kell lenni, vagy főiskolát végzetteknek.
1: Ez olyan gyakorlatilag, amikor műtét után a gyógytornász is kimegy még otthon segíteni az épülést,
2: van,
1: a rehabilitációst. Tehát orvosi javaslatra tulajdonképpen.
2: Így van, pontosan ez az ellátás, igen.
1: És a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról szeretném, hogyha beszélgetnénk, mert ugye ennek a vezetőségében igen-igen aktívan vesz részt sok-sok éve, hiszen a közösségi foglalkozás egészségügyi otthoni szakápolási tagozat vezetőjeként is, küldöttként is, az országos szakmai tagozat tanácsadójaként, szóval számtalan példát tudok mondani arra, hogy szívén viseli ezt a területét az egészségügynek. Mit lát, hogy az elmúlt évek során mennyit változott az a bizonyos nimbusz, amit én a beszélgetésem elején említettem, és mit tehetnek annak érdekében, hogy ez újra helyére kerüljön?
2: Egy picit finomítanék, vezető nem voltam, hanem nyug voltam, és most országos tagozati küldött vagyok a tagozatnak, előtte pedig szakértőként dolgoztam benne. Jelenleg is szakértői munkát is végzek az országos tagozatnak. Én úgy látom, hogy a dolgozók, én tanítok a Ferencibe óraadó tanárként, tehát a diákok, most is a létszám 17, tehát a diákoknak úgy gondolom, hogy a száma nem olyan alacsony, igen, tehát hogy vannak, és nagyon sokan vannak ugye a felnőtt képzésben is, hanem valami történik, amikor kikerülnek az iskolából, hogy a kórházak, tehát az egészségügyi intézmények nem tudják megtartani ezeket a dolgozókat. Tehát, hogy valószínű, hogy itt történik az, hogy egyre kevesebb ápoló van. Egyszer végeztem, vagy 10 éve egy felmérést, hogy a ápolás, mint hivatás, körülbelül az első 10 szakmában volt, körülbelül 50 évvel ezelőtt. És ez a felmérés olyan 15 éve történt, és nem volt benne az első 100-ba. Tehát, hogy ennyire csökkent a presztízse.
1: Önt mit tudta megtartani annak idején az egészségügyben?
2: Én orvos szerettem volna lenni már kiskoromtól kezdve. 2-szer felvételiztem, de nem sikerült bejutnom Szegedre, és de mai napig nem bánom, hogy ápoló lettem, nagyon büszke vagyok, mindig szoktam mondani, akkor is, hogyha ez nem hangzik olyan jól, hogy én egy ápoló vagyok, mert...
1: Látja, hogy azt mondja, hogy nem hangzik olyan jól, pedig ez egy gyönyörű hivatás.
2: A lakosság körében annyira, tehát mivel nincs presztízse, annyira nem nagyon értékelik, tehát hogyha azt mondanám, hogy repülős vagyok, vagy pilóta vagy orvos, vagy jogász, hogy annyira, de én nagyon büszke vagyok, és nem bántam meg egyáltalán, és mindenkinek tudom mondani, hogy legyen ápoló, mert segíteni olyan jó.
1: Tehát akkor, amikor ugye nem sikerült az orvosi felvételi, akkor váltott, és akkor került a megyei kórházba.
2: Úgy történt, hogy tehát első éve nem, amikor leérettségiztem, nem volt olyan, még akkor ugye beszámolták az érettségi, egy felvételizni kellett, az már nagyon régen volt, 79-ben, tehát beszámolták, és nem volt meg a pontszámom. És akkor felajánlották a védőnőt, de én makacs voltam, és akkor mondtam, hogy én nem, hát én orvos akarok lenni. És akkor eljöttem a megyei kórházban. Akkor a kórház vezetősége felajánlott nekem én már nem is emlékszem, hogy Sárika néni volt, vagy Dongó Kati néni, az ápolási igazgató felajánlott nekem kettő állást. Vagy a idegsebészet, ugye az egyik legnehezebb, vagy a baleseti sebészet, az a másik legnehezebb. És akkor én minél nehezebb legyen, elmentem a baleseti sebészetre, és ott is az égészeptikus osztály az volt a legnehezebb része. Még akkor papfőorvos úr volt a részlegvezető, és utána megpróbáltam, gondoltam, egy évig dolgozom, megpróbáltam, az sem sikerült, és akkor olyan jó volt a kollektíva, hogy akkor ott ragadtam. És akkor utána 3,5 év után kerültem át a Semmelweis kórházba, anyukám ott dolgozott, és akkor ott folytattam a szülészetet, közben elvégeztem, hogy a szülésznőképzőt, felnőtt szakápolót, mert nekem segédápolónőként kellett kezdeni, hiszen csak érettségém volt, és akkor segédápolónő lettem, felnőtt szakápoló, szülésznő, diplomás ápoló.
3: És hát az eljutott odáig, hogy 8 diplomával rendelkezik.
2: Hát igen, igen. Hát ez az élethosszig tartó tanulás, tehát én mindenkit...
3: Most is tart ez az élethosszig tartó tanulás?
2: Tavaly végeztem a SOTÉ-nak a integrált szociális szolgáltatás menedzser képzésében, mert úgy, mesterképzésében, mert úgy gondolom, hogy a beteget azt nem lehet így kiszakítani, hogy most egészségügyi is vagy nem is beteg, hanem kliens, ugye azt mondja a WHO, hogy most már nem betegnek tekintjük, hanem kliensnek, mert az adott pillanatban az lehet beteg vagy egészséges, igen. Tehát nem lehet szétszakítani, mert a beteg embernek is lehet szociális szükséglete, és az egészséges embernek is lehet egészségügyi szükséglete, mert hirtelen kiugrik a vérnyomása, vagy elesik, vagy bármi történt, tehát a szociális és az egészségügyi ellátást nem lehet így teljesen széllyel választani. A mostani rendszerek pedig rendszer szinten gondolkoznak a két részről, tehát ez azt jelenti, hogy nem a beteg szükség, nem a kliens szükségleteire épül, hanem van egy egészségügyi rendszer, meg van egy szolgáltató rendszer a szociális ellátásban, hiszen ott van idős ellátás, van családvédelem, van krízis, tehát hogy ott inkább intézményi rendszer van, az egészségügyben meg inkább szükséglet alapú, tehát hogy milyen problémája van annak.
3: Egyébként nyilván van rálátása, hogy a hazai viszonylatban az szakápolás, otthoni szakápolás az hasonló helyzetben van, mint itt nálunk, tehát más kolléganő Dunántúlon ugyanezt tudná elmondani, hogy nem nagyon élnek ezzel a lehetőséggel?
2: Ez is megyénként változik. Például a debreceni kolléganő elmondta, hogy nekik annyi betegük van, mint égen a csillag. Igen. Tehát lehet, hogy ez a, mondjuk az én hibám is, hogy ha én járnék az orvosokat is, noszogatnám, hogy nézzük már meg, hogy vannak-e betegek, vagy figyeljünk már oda egy kicsit, hogy ezek a betegek kerüljenek be a rendszerbe, akkor elképzelhető, hogy...
3: Hát mert lehet, hogy nem is tudnak róla a betegek, nem?
2: Hát az vidéken elképzelhető.
3: Mert kórházon belül más, hát itt kapják a felvilágosítást, meg benne van, jobban oda tud figyelni, de mondjuk a megye távolabbi részén talán kevesebb információval rendelkeznek. De
2: hát valószínű, hogy nekünk, mondom, nekünk is lehet, hogy aktívabbnak kellene lenni.
3: Hát internetes világunkban nem nehéz hírt adni magunkról, nem?
2: Nehéz dolgozót is kapni egyébként. De országos szinten általában nálunk másodállások vannak. Másodállásban
3: hány
2: dolgozom.
3: Hány dolgozóval?
2: Most 22-vel dolgozom. De volt, amikor 30-40-nel is nehéz dolgozót is kapni, mert most relatíve jók a bérek a kórházban. Mert épp néztem a múltkor egy táblázatot, hogy vagy igaz, vagy nem, hogy 17 éves dolgozó azért bruttó 6 és 800 ezer között kap bruttó. Ugye arra megy meg, éjszakai pótlék, meg igen. Vasárnap, meg. Tehát, hogy ő lehet, hogy azt mondja, hogy ő inkább elég neki a kórházba ez a stressz, amit éri, és akkor nem már vállal nem többet. Vállal többet. Így. Vagy a Dunántúlon meg még rosszabb a helyzet, vagy a Dunántúlon rossz a helyzet, mert ott meg kimennek Ausztriába, átbicikliznek a határon, és akkor a csomagoló üzembe 5-ször annyit keres.
3: Hát igen, nehéz lehet egyáltalán működtetni a szolgálatot is ilyen körülmények között.
2: Hát igen, az embereket, tehát a szakápolókat toborozni egy kicsit nehéz. De a lakosság közeli ellátások, vagy a lakóhely közeli, mert ugye most ez a neve, ez nagyon fontos szerepet kapna, csak valahogy nem látom, hogy egy kicsit fejlesztés. Bár most emelték a vízidíjunkat tavaly, 2025-ben.
3: Azt megkérdeztem, hogy mi tartotta az egészségügy házatáján annak idején. Most meg azt kérdezem meg, hogy mi tartja a szakápolás területén, az alapellátás területén? Mi az, ami motiválja, amiben kapaszkodik?
2: Ez mindig egy kihívás az embernek, egy újabb is, hogy hogy tudnánk, perfekcionista vagyok, tehát ezért maximálisan szeretek, szeretnék mindent megadni, meg én nagyon szeretem a betegeket, meg úgy általában az embereket is. Most nem tartozik teljesen a témához, de én most egy cigányiskolában, egy roma iskolában tanítok, egy halmozottan hátrányos helyzetű deviáns iskolában, a nevét nem akarnám most mondani, és látom az szegény gyerekeket, tehát hogy mindig ez a segíteni akarás volt meg bennem, tehát én úgy gondolom, hogy ez is tart a pályán.
3: Lett légyen az 5 éves, 10 éves, vagy 85 éves szerint, ugye?
2: Így.
3: A szüksége van a segítségre.
2: Igen.
3: Hát ez a gondolkodásmód, ez kezd meghalványulni sajnálatos módon az életünkben, úgyhogy mindenképpen dicséret illeti azokat, akik ezt vallják, meg elismerés, mint amelyet kapott Virág Mikaló Ágnes. Köszönöm, hogy bejött
2: Köszönöm
3: hozzám.
2: Szépen.
0: Csillag.rádió, a város pulzusa.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja az FM 103 MHz-en.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában mini Starsky és Hutch Jazz Club a Csillagpont Rádióban, vasárnap éjféltől.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Gergő, a vendégünk pedig ezúttal Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és jó napot kívánok!
1: A Trendfigyelő mai adásában az Európai Uniós forrásokról, azok funkciójáról, helyzetéről és felhasználásáról beszélünk, továbbá szó lesz az új sávos adózási rendszerről is, amelyről a leendő kormány tett bejelentést. De az Európai Uniós forrásokról beszélve, ugye napokon belül 22 éve lesz, hogy a közösség tagjai vagyunk. Mit jelentett számunkra az elmúlt 22 évben anyagilag a források tekintetében az, hogy az EU tagjai lettünk?
2: Röviden tudnék válaszolni, de azért majd egy picit bővítettebb választ is adok. Hát röviden azt, hogy 21.000-22.000 milliárd forintot kaptunk. Tehát összességében ez alatt a 21 néhány év alatt jelentős volt az Európai Unió hozzájárulása a magyar gazdaság fejlesztéséhez, teljesítményéhez, kohéziójához. A GKI szokta ezeket a számokat hozni, és ők publikálták legutóbb ezt is, és ami nagyon fontos és lényeges, hogy az állami beruházások nagy részét, azért jelentős részét, ez Európai Uniós átlagot fogok mondani, nagyjából 52%-át ezek az EU-s pénzek adták, és a magyar gazdaság esetében is transformatív hatása volt. Hát Magyarországon már viszonylag korán elkezdődtek azok a kutatások, mérések, amelyek azt mérték, hogy a gazdaság teljesítményéhez mennyit adnak hozzá az EU-s források. Azt lehet mondani, hogy 3-4%-os növekedési többletet tudtak generálni, viszont ha ezek elmaradtak, akkor nyilván a növekedési többlet nem jelentkezett. Úgyhogy sommásan azt lehet mondani, hogy transformatívak és meghatározóak az EU-s források, és Magyarország az utóbbi 22 évben azért egészen sok EU-s finanszírozási forrást kapott.
1: Ez egy hatalmas összeg volt, hogy azt hallhatták a hallgatók, illetve a YouTube csatorna nézői, de befizetések is vannak. A mérleg másik serpenyőjében mekkora összeg van, mennyit fizettünk mi be az EU-ba?
2: Nagyon lényeges valóban ezt kihangsúlyozni, hogy tulajdonképpen kétfajta országtípus létezik az Európai Unióban. Az egyik az, amelyik a nettó haszonélvezője a rendszernek, és az, amelyik a nettó befizetője a rendszernek. Magyarország a nettó haszonélvező kategóriájába tartozik. Azt lehet mondani, hogy minden egyes évben is a korábban általunk említett időszakban is Magyarország azért többet kapott, mint amennyit befizetett. Magyarország egy úgynevezett kohéziós ország. Itt van tere a területfejlesztésnek, a felzárkóztatásnak, a statisztikai tervezési régiókon belül az életszínvonal emelésének. Szóval Magyarország számára, hogyha pénzügyi forrásokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy kedvező az Európai Uniós tagság. Nem így van ez például Németország esetében, ugye Németország nettó befizetője a rendszernek, nem haszonélvezője a rendszernek, természetesen az a gazdaság más csatornákon keresztül élvezi az európai integráció, illetve az eurozóna által kínált előnyöket, és Magyarország, mint más V4-es országok is, azért tekintélyes hasznot tudtak húzni az Európai Uniós forrásokból, ezekből tudtak fejleszteni infrastruktúrát, digitalizálni a gazdaságot, volt lehetőség egyébként területi felzárkóztatásra is, értelemszerűen oktatásra, tehát minden olyan tényezőre, ami az életszínvonalat tudja emelni.
1: Ezek között számos terület van, melyek azok, amelyek Magyarország számára a legfontosabbak voltak, ahol a leginkább igénybe vettük a forrásokat, és láthatjuk a mindennapok során a nyomát.
2: Azt lehet mondani, hogy bárhová is menjen az ember Magyarországon, legyen ez egy egészen kicsi falu, vagy egy nagyobb település, vagy egy megyei nagyváros, egy megyeszékhely, mindenütt lehet látni az Európai Uniós táblákat, és azt, hogy ez is ez a fejlesztés Európai Uniós forrásból, társfinanszírozásból valósult meg. Én korábban használtam azt a szót, hogy transformatív, tehát valóban transformatív volt az Európai Uniós csatlakozás, illetve az Európai Uniós pénzek jelentős, látványos változást hoztak. Velünk van tulajdonképpen az infrastruktúra fejlesztés, annak bővítése, átalakítása, intézményrendszer javult, illetve bővült, óvodák, iskolák, bölcsödék jöttek létre. Aztán a közelmúltból meg lehet említeni a tanárok fizetésének emelését, az is tulajdonképpen Európai Uniós forrásból valósult meg. Kicsit érzékeny téma, de ide kívánkozik az Erasmus projekt. Azért érzékeny téma, mert ugye nagyon sok egyetemet kizártak ebből, és ehelyett van most egy magyar kezdeményezés, egy magyar program, a Pannonia program, de nagyon sok egyetemi hallgató tudott szemesztereket eltölteni más Európai Uniós felsőoktatási intézménnyel. Ugyanez vonatkozott az egyetemi oktatókra is, illetve a kutatási pályázatokra, kutatási lehetőségekre is. A vállalkozások kaptak finanszírozási forrásokat digitalizációra, versenyképesség javítására, bővítésére. Szóval alapvetően számos olyan csatorna volt azonosítható, amelyen keresztül az Európai Uniós források begyűrűztek a magyar gazdaságba, és elő tudták mozdítani az életszínvonal növekedését, a versenyképesség javulását, illetve a gazdaság növekedését.
1: És mely területeken voltunk a legsikeresebbek, hogyha a pályázatokat nézzük, mert nyilván sikeresnek is kell lenni egy pályázaton?
2: Ami leginkább látható az, hogy az autópályák hossza látványosan bővült. Most már ugye azt látjuk, hogy elérnek az autópályák nagyrészt sok helyen, majdnem mindenhol az államhatárig. Most már egy másfajta szűk keresztmetszet jelentkezik, mégpedig az, hogy a 2x2 sáv kevés, és jó lenne sok viszonylatban a 3x3 sáv. Hát ennek javítására láthatjuk az egyértelmű kísérletet az M1-es autópályán például. Ugye velünk van ez, és most egyenlőre lezárásokban, korlátozásokban ölt ez testet, de nyilván értjük azt, hogy mi miért történik. Tehát látványos volt az infrastruktúra fejlesztése. Ki lehet emelni, említettem már percekkel ezelőtt a tanárok bérének a felzárkóztatását is. Ez is jól működik, vagy jól működött. Aztán láthatjuk például azt is, hogy nagyon sok fejlesztés valósult meg vidéki térségekben. Hoztak létre olyan intézményeket, vagy fejlesztettek olyan intézményeket, amelyek leginkább sportoláshoz köthetőek, sportoláshoz kapcsolhatóak, vagy egyébként azt is el lehet mondani, hogy vállalkozások fejlesztéséhez, bővítéséhez köthetőek. Úgyhogy azt mondhatom, hogy infrastruktúra, munkahelybővítés, ez az, ami megvalósult, bérek felzárkóztatása például. Elindultak olyan programok, amelyek például azt szolgálták, hogy kis- és középvállalkozások kapcsolódjanak be például multinacionális vállalati beszállítói körbe. Ezek tehát igazán transformatív és látványos eredményeket hoztak, de azért nekendőzzük el azt, hogy a hatékonyság egy örök kérdés, tehát fel lehet vetni azt, hogy mindazon túl, hogy láttunk látványos átalakulást, mit lehetett volna még megtenni?
1: Mit lehetett volna, akkor adja magát a kérdést, tényleg mennyire voltunk hatékonyak e téren, és melyek a ki nem használt lehetőségek?
2: Nem mindegy, hogy milyen talajra hullanak az Európai Uniós pénzek. Egyébként a közgazdasági szakirodalomban én gyakran emlegetem az egyetemi órákon Peter Thomas Bauert. Ő egyébként egy magyar származású közgazdász volt, aki a London School of Economics-on tanított. Ő mindig azt képviselte, hogy ott abban a gazdaságban, ahol nem termelődik ki magától a tőke, külső tőke bevonása értelmetlen. Ő mindig azzal érvelt, hogy ha nem jön létre a tőke felhalmozás, ott valami strukturális gond van. Uh-huh. És mindig azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy ne vigyél oda tőkét, ahol magától nem állítódik elő, mert ott a tőke az nem biztos, hogy katalizálni tudja a gazdasági folyamatokat. Szóval azt lehet mondani, hogy nem mindegy, hogy hova érkezik a tőke, és ki kell mondani, hogy vannak termékenyebb talajok, és vannak kevésbé termékenyebb talajok az Európai Unióban, képletesen természetesen, hiszen ott, ahol van már egy vállalkozói szemlélet, egy viszonylag jó infrastruktúra, egy jól működő intézményrendszer, alacsonyabb a korrupció foka például. Ott az Európai Uniós források látványos többletnövekedést hozhatnak. De ott, ahol nem jó az infrastruktúra, nem jó az intézményrendszer, magasabb a korrupció például, nincs tiszta és tökéletes verseny, ott kisebb lesz az EU-s források megtermékenyítő hatása.
1: És hát most úgy tűnik, hogy nem járnak nekünk az uniós források sem. Egy jó ideje elakadás van, vannak jogállami kritériumok, amelyeket az EU kritikaként megfogalmazott Magyarország felé, de tudjuk egyáltalán azt, hogy mennyi pénz van függőben, amit nem tudunk lehívni?
2: Hát igazából itt a 2021-2027-es finanszírozási ciklust érdemes emlegetni. Hát ebben a ciklusban nagyjából 20-21 milliárd euró az, ami Magyarország számára megjelenik, vagy megjelent. És amiről most intenzíven szó van 2026, mondjuk azt, hogy tavaszán, az egy nagyjából 16-17 milliárdos csomag. Ennek egy része, méghozzá 6 milliárd euró az úgynevezett kohéziós fejlesztési forrás, és ennek pedig a nagyobb része, egy olyan 10,6 milliárd euró, az a helyreállítási alapnak a csomagja, és ugye Az egyik esetében még hozzá a helyreállítási alapnál van egy egészen szoros határidő, ez pedig az augusztus 31-e. Estélyesen szóval azt szoktuk mondani, hogy ez elvész majd a nyár végéig, hogyha a kormányzat nem hoz olyan intézkedéseket, amit az Európai Unió elvárna. Igazából Magyarországra érkeznek EU-s pénzek, agrárium, vidékfejlesztés, Erasmus pénzek érkeznek Magyarországra, tehát nem lehet azt mondani, hogy minden elapadt és semmilyen pénzáram nincsen. Az másik kérdés, hogy bizonyos feltételek nem teljesítése miatt, például a helyreállítási alap forrásait valóban leállította Brüsszel, és félő, hogy ezek a pénzek el fognak majd veszni.
1: Mit kell ezért tenni, hogy ne vesszenek el? Most már új kormány lesz, 16 év után kormányváltás történt. Mit kell tenni az új kabinetnek azért, hogy megkapjuk ezeket a pénzeket?
2: Hát a gazdasági sajtóban egy 200 pontból álló listát láthatunk. Igazából ezeket kell teljesíteni. Úgy is mondhatjuk ezeket, hogy szuper mérföldkövek vannak. És ezen például ugye olyan intézkedések szerepelnek, mint ugye a korrupció csökkentése, intézményi átláthatóság, intézményi transzparencia, vagy egyébként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Tehát igazából strukturális reformokra van szükség, ahogy az Európai Bizottság azt mondja, olyan reformokat kell hozni, ami biztosítja például az Európai Uniós pénzek hatékonyságának a javulását. Az érvelés szerint ugye az hangzik el, hogy kvázi itt kisebb a hatékonysága a felhasználásnak, mert nem jól költik el, nem jól használják fel, ezen kell javítani, és abban az esetben, hogyha a magyar kormányzat vagy az új magyar kormányzat érdemi lépéseket tesz, akkor ezek az Európai Uniós források megérkezhetnek.
1: 3-4 hónap alatt lehet tenni ilyen lépéseket? Hogy látja?
2: Én azt gondolom, hogy szinte lehetetlen. Hát nyilván kísérletet mindig lehet tenni, de azért intenzív munka zajlik már most az források lehívása kapcsán. És én azt gondolom, hogy ha Brüsszelből segíteni szeretnék a magyar kormányzatot, akkor kell valamilyen engedményt tenni, de egyúttal be kell vasalni tulajdonképpen az előrehaladást. Ugye 27-én ülünk itt a stúdióba, elhangzott már a hétvégén, hogy a miniszterelnök jelölt Brüsszelbe utazik egy következő fordulóra, hogy az Európai Bizottság elnökével megállapodjon az Európai Uniós pénzek lehívásának folyamatáról. Nem lehet véletlen ez az igyekezet, mert valóban az augusztus végi határidő szoros, és ehhez teljesíteni kell. Nyilván abban az esetben is, hogyha valamilyen előrelépés történik, akkor jön a következő mérföldkő, tehát a következő teljesítési követelmény.
1: És emellett beszélgetésünk másik fontos témája, hogy a sokat emlegetett új kormány leendő tagjai már jelezték, hogy az egykulcsos 15%-os személyi jövedelemadó változhat. A minimálbéren dolgozók esetében a jelenlegi 15%-os

0: alatt is több kulcsos adók voltak, volt egy 0%-os adókulcs, meg egy 15%-os. Most ugye úgy fog akkor kinézni, hogy lesz egy 9%-os, meg egy 15%-os finomításokkal és nagyobb szociális érzékenységgel, mert a keveset keresők azok egy számjegyű adókulcsot fognak fizetni, 9%-ot. Itt hozzá szúrnám, hogyha szabad, hogy ma Magyarországon minimálbéren nagyjából 240 ezeren vannak. És ugye a foglalkoztatottság az 4,7 millió fő, tehát így, ha picit számolunk, egy 5%-nyi munkavállaló kap minimálbért, sokan kapnak garantált bérminimumot. Szóval ez egy látványos intézkedés is, de azért nem arra kell számítani, hogy most azonnal több millió minimálbéresnek változik meg a havi nettó jövedelme. Nyilván a mediánbér alatt lévők azért még ehhez hozzáadódnak, vagy hozzárakódnak. Ugye itt tulajdonképpen az valósul meg, hogy a jövedelmi létre alsó felében lévőket preferálja az adórendszer, tehát ők kedvezményeket kapnak, akik meg többet keresnek, nem kapnak a nyakukba adóelvonást, tervek szerint. Szociális dimenzió jelenik meg az adórendszer mögött. Mit lehet mondani erre vonatkozóan a költségvetési szempontból? Hát nyilván azt, hogy a munkából befolyó adóbevételek a költségvetésben most megcsappannak. De ugye az érvelés az, hogy akinek növekszik a havi elkölthető jövedelme, lásd minimálbéres vagy mediánbér alatt jövedelmet realizáló, az többet fog vásárolni, többet fog fogyasztani, és nagyobbak lesznek az áfa befizetései. Igen ám, de itt felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha például importterméket fogyaszt, vagy urambocsán külföldön vásárol, máshol fizeti meg az áfát, hát akkor nyilván nem biztos, hogy annyival bővülnek ezek az áfa befizetések, tehát vannak itt előnyök is, meg vannak itt természetesen hátrányok is. Meg azt is érdemes kiemelni, hogy mi történik akkor, hogyha 9%-on adóznak sokan, vagy többen, és mondjuk a jövedelmüket elrejtik, vagy ugye mindenki érti, hogy miről van szó, megpróbálják optimalizálni a jövedelmüket, vagy az adófizetésüket egészen pontosan. Kérdés az, hogy mennyire van ez jelen a mai magyar társadalomban, vagy esetleg mennyire enyhült ez az adóelkerülési hajlandóság. Számításokat érdemes végezni, és hogy azt figyelembe venni, hogy mekkora a költségvonzata, mekkora kiadások vannak, keletkeznek, mekkora lehet az adóbevétel, mit történt mondjuk más országokban. Érdekes, és még hogyha szabad ide szúrom, hogy Csehországban, illetve Szlovákiában is volt egy kulcsos adórendszer, mondjuk az, hogy tettek vele egy kísérletet, ott is megszüntették ezt, azt mondván, hogy kevésbé igazságos. Hát most Magyarországon is láthatjuk, hogy létrejön ez a progresszív adórendszer.
1: És hát emellett azt is tervezik, hogy az 1 milliárd forint feletti vagyonokra 1%-os adót vetnek ki. Nyilván ez is bevétel lehet, de mennyit hozhat ez?
0: Ezt nem lehet tudni, ezt egyébként az új kormányzat is elismeri. Több dolog zavarhat be a képbe. Akinek 1 milliárd forintos vagyona van, annak rendelkezésre áll az optimalizáció, tehát, hogy külföldön adózhat, tőkéjét, vagyonát külföldre viheti, így nem biztos, hogy lesz mit megadóztatni, vagy egy akkora nagy vagyonnagyságot lehet megadóztatni. Sajnos a történelmi tapasztalat is rossz, mert voltak olyan országok 60-as, 70-es években Európában is, amelyek bevezették a vagyonadót, de rájöttek, hogy nem folyik be ezekből annyi bevétel, mint ahogyan azt remélik, vagy remélték egészen pontosan. Fokozatosan ki is vezették ezeket az intézkedéseket. Jó, nyilván van egy-két olyan ország, ahol még most is működik, Norvégiában van például ilyen, és ott viszonylag szerényebb vagyonokra is már a vagyonadót kell fizetni. Hogyha azt a rendszert exportálnánk ide, akkor majdnem minden lakástulajdonosnak adót kellene fizetnie a vagyonadó formájában. Szóval itt nem tudjuk egészen pontosan, hogy egyrészt tényleg 1 milliárd forint marad-e, tényleg 1%, kiknek kell egészen pontosan megfizetni, és hogy mekkora adóbevétel fog ebből befolyni.
1: És emellett azt is tervezik, hogy az alapvető egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentését is bevezetnék. Ez mekkora tétel az államkassa számára, és ez miért lehet fontos?
0: Az áfával nagyon vigyázni kell, és hogyha szerkesztő úr megengedi, egy ilyen összképet adnék első körben, ugyanis a magyar költségvetés áfa nehéz. Tehát a költségvetés bevételeinek döntő része az áfából származik. Ugye a magyar kormányzat azt mondta, vagyis az előző 2010 után, hogy legyen munkaalapú társadalom, a munkát terhelő adók, járulékok csökkenjenek, és legyen egy fogyasztást terhelő adórendszer a világrekorder 27%-os áfával. Na most abban az esetben, hogyha

0: csökkentjük a 27%-os áfát, akkor értelemszerűen a költségvetés azonnal bevételektől esik el. Nagyon vigyázni kell azzal, hogy milyen termékkör kerül ebbe bele. Én például személy szerint nem nagyon látom, de beszéltünk erről is, hogy mi számít egészséges élelmiszernek. Ami esetleg alacsony feldolgozottságú fokú, tehát hogy nyers gyümölcs, nyers zöldség egyébként, vagy minimális feldolgozáson esik át. Jó lenne látni egy tételes listát arról, hogy...
1: Mik a kritériumok?
0: Igen, mik a kritériumok, és hogy mely élelmiszerek kerülnek ebbe bele, mert egyébként közgazdászként azt mondom, hogy veszélyes lehet, hogyha elapasztja az állami bevételeket, de másrészről pedig azt mondom, hogy jó, hogy ösztönzik a vásárlókat, és terelik abba az irányba, hogy például egészséges, feldolgozatlan termékeket vásároljanak, mert tulajdonképpen az egészség számára jó mindez, és például Nyugat-Európában azért a fogyasztók kerülik az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszereket, amelyeket csak ki kell csomagolni, megvágni, kisütni, blablabla, ugye ezt mindenki érti, ezek ugye nem egészségesek.
1: Emellett kérdéses még az ár és topok és a védett üzemanyagár kivezetése. Ez még néhány hétig ez a két intézkedés itt velünk van. Most úgy tűnik, hogy a Barátság kőolajvezetéken megindul a szolgáltatás, de hát szakértők is elmondták, hogy azért még sok idő kell ahhoz, hogy minden helyreálljon a régi rendbe. Hogyha ezeket kivezeti az új kormány, az milyen hatással lehet a gazdaságra, a költségvetésre?
0: Hogyha az ár és topokat nézzük, akkor a korábbi esetek mintáját követve azt látjuk, hogy lehetnek olyan termékek, ahol nem változik a termékára, lehet olyan is, ahol csökken. Mondom is erre a példát, és lehet olyan, ahol növekszik. A példa az az, hogy ugye a kormányváltás óta folyamatosan erősödik a forint, és ugye gyengül az euró. Néhány szupermarket lánc már jelezte is, hogy csökkenti a termékek árát, mert ugye kedvezőbb a forint-euró árfolyam. Szóval itt az értékelésbe bezavarhat az is, hogy ugye menet közben hogyan változik ugye a hazai fizetőeszköz ára értéke. Úgyhogy nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy az ár és topok kivezetésével minden termékár növekedni fog. Valami ilyesmit lehet mondani, amit a közgazdászok gyakran használnak, hogy attól függ, meglátjuk, stb. Stb. És még ráadásul ugye a magas kőolajárak adhatnak egy inflációs löketet. Szóval úgy kellene most egyértelmű utalást tenni, hogy néhány tényezőt figyelembe veszek, míg másokat nem, de annyi tényező mozog egyszerre, hogy azért így nehéz egyértelmű képet alkotni. A védett árak ügye az ugyancsak érdekes. Az utóbbi napokig azt láttuk, hogy a 95-ös benzin esetében 100 forint volt az, ami az autósok zsebébe maradt literenként, a dízelolajnál pedig 200 forint. Abban az esetben, hogyha a piaci árak érvényesülnek, ez nem marad az autósoknál, hanem akkor ugye ennyivel többet kell fizetni, ennyivel kevesebb marad majd fogyasztásra, vásárlásra. És azt lehet mondani, hogy lehet egy inflációs löket abban az esetben, hogyha visszatérünk a piaci árakra, illetve hát ennek hatására hát korrigálhat lefelé a fogyasztás is, ami például meg az áfa bevételeket mérsékelheti. Nem egyszerű az ügy, nem egyszerű a kérdés, és ugye az újonnan felálló kormányzat az ugye most azzal érvel, hogy maradnak a védett árak, meg egyelőre meglátja, hogy mit tesz az árstoppokkal, hiszen azért az azonnali hirtelen változás azért biztos, hogy kiszámíthatatlan mozgásokat indítana el. Ugye azt lehetett olvasni a napokban a gazdasági sajtóban, hogy az árstoppok kapcsán valamilyen fokozatos kivezetést képzel el a kormányzat, és én azt gondolom, hogy a védett árak esetében is majd ez lehet.
1: Meglátjuk, ezekről a folyamatokról egészen biztosan fogunk még itt beszélni az Inforádióban és a Trendfigyelőben is. Ezúttal Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Műsorunkat pedig visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, a YouTube csatornánkon. Várjuk Önöket a jövő héten is. A műsorvezetőt, Szabó Gergőt hallották.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

Csillag.rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillag.rádió.hu. Nem csak

0: Csillag.rádió az Instagramon is.
1: Az Instagramon is.
0: Kövessen minket! Csillag.rádió az Instagramon is.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti híd főjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalce és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Pörgess fel a pulzusod!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: A mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szűcs Ildikót, Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk és elfogadta a meghívásunkat. Tehát április végén beszélgetünk, félszemünk már a nyáron várva a strand szezont, ami a jelek szerint most azért nincs annyira közel. Ma április 29-én rögzítjük ezt a beszélgetést, és hát a reggeli órákban ilyen 5-6 fokot mutattak a hőmérők. Jól lehet azért valahogy a köztudatban mégis az van, hogy május, meg május elseje, vagy május eleje, az a strandokon a nyitás időpontja, pedig hát ez mondhatni, hogy már évek óta nincs így kőbevésve.
2: Pontosan évek óta mondjuk, hogy a május elseje és strandnyitás az a múlté. Mi azt látjuk, hogy az időjáráshoz igazítottan ütemezetten kell kinyitni a fürdőket, mert akkor van vendégforgalom, és nyilván hiába nyitunk ki, hogyha nincs vendégforgalom. Úgyhogy az idén is ugyanezt a megoldást javasoltuk a kollégáknak, és gyakorlatilag így terveztük meg a fürdők kinyitását, vagy a strandok kinyitását. Praktikusan most április végén meg fog nyílni a Margaréta medencéje a Palatinus fürdőnek, mert az mindig ilyenkor meg szokott nyílni április végén. De egyébként az igazi strandnyitás az úgy fog alakulni, hogy május 30-án megnyílik Pesterzsébeten, Paskálon, azok, megnyílnak azok a kültéri medencék, amelyek egyébként nincsenek nyitva, normál téli üzemmódban. A Palaténuszon is meg fog nyílni a termálmedencénk, viszont az igazi nagy strandnyitás az gyakorlatilag június közepére várható. Június közepén fogjuk megnyitni a Palaténuszon a hullámmedencét, illetve akkor indulnak a csúszdák, és ugyancsak június közepén fog megnyílni a római strand.
1: Ez a június közepe, akkor ez inkább az iskola év végéhez igazított dátum.
2: Igen, mindig az iskola év végéhez igazítottunk, bár ugye az idén az iskola év még egy héttel hosszabb lesz.
1: Igen,
2: de nagyjából az látszik, hogy például a római strand esetében is a hozzánk visszajáró, inkább azt mondom, hogy törzsvendégek, azok már ugye elvárják, hogy június közepén legyenek nyitva a strandok. Ugye úgy szokott nyitni a római, hogy így június 15-e körül, ez most 13-a, vagy 14-e lesz pontosan, Pünkösfürdőn pedig a Pünkösfürdői strandunkat, azt mindig valóban az iskola végén nyitjuk ki, tehát az június vége.
1: Ez a menetrend, amit elmondott, ugye ez rugalmasságot is feltételez, de ez a rugalmasság egyúttal azt is jelenti, hogy az adott strandokon, fürdőkben úgymond a személyzet készen áll a nyitásra. Gondolom, ilyenkor azért nagyobb létszámra van szükség, amikor a szabadtéri medencék is kinyitnak, úszómesterek egyéb személyzetből azért nagyobb létszám
2: Abszolút.
1: Kell.
2: Abszolút. Hát ha a számokat szeretnénk itt tisztázni, akkor az látszik, hogy nagyjából most 1100 kollégával dolgozunk standard létszámban, és körülbelül 90 kollégát veszünk föl úgynevezett szezonális foglalkoztatásra, igen, illetve a diákmunkának is a nyáron van szezonja, tehát a nyári időszakban nagyon sok olyan diákot foglalkoztatunk, egyébként visszatérő diákok is vannak, akik főleg úszómesterek, medenceőrök, csúszdaőrök pozícióban végzik a munkájukat.
1: Kellett egyébként, vagy kell komolyabb karbantartást, vagy valamilyen felújítást végezni a fővárosi strandoknál, illetve lesznek-e az egyes strandokon valahol újdonságok, új elemek, új részlegek akár?
2: Igen, minden évben van egy strandfelkészítési, karbantartási, illetve beruházási kötelezettségünk, mert azért az látszik, hogy a téli időszak, a fagyok azok megviselik a medencéket, még akkor is, hogyha egyébként például vízzel vannak feltöltve a medencéink.
1: Igen, ahol mondjuk fedett, ugye, talán éppen az említett Paskálfürdőnél, ott ugye a kültéri medence az fedett.
2: Egy része fedett, egy része fedett, de azt is lehet látni, hogy a burkolatokat újra kell ellenőrizni, és sok esetben burkolni kell. Most például éppen ma délelőtt tartottunk egy beruházási karbantartási megbeszélést, ahol látszott az, hogy nagyon sok olyan munkánk van, amik kisebb karbantartási történetek, de muszáj megcsinálni mind annak érdekében, hogy a vendégélmény ne sérüljön. Egyébként ebben az évben több mint 1 milliárd forintot fordítunk karbantartásra, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része az a strandokra fordítódik.
1: Nézzük akkor a másik fontos, mert menetrend megvolt, a nyitási időpontok, de milyen árakkal kell számolni a mostani szezonban a strandokon? Ha jól emlékszem, akkor a fürdők árai januártól nagyjából olyan inflációt követően emelkedtek. Nagyjából akkor ez a mérték várható a strandoknál is?
2: Majdnem, igen. A fürdők árai ilyen 5-6%-kal emelkedtek a téli időszakban, és ilyenkor nyáron mindig van egy strandár, amit kialakítunk. A strandárak vonatkozásában összességében csak néhány fürdőnket fogja ez érinteni, leginkább a Palatinuszt, hiszen a Palatinusznak a téli és a nyári befogadó képessége az jelentősen eltér. Ha azt mondom, hogy télen nagyságrendileg 200 fő körül van a fürdőnek az egyidejű befogadó képessége, nyáron pedig ez megközelíti az 5500 főt, tehát nagyon-nagyon nagy a különbség, és hát nagyon nagy a különbség abban is, hogy milyen medencék működnek, milyen infrastruktúra működik, milyen költségekkel viszük.
1: Ez az árban is jelentős különbség.
2: Hát, ha csak a személyzeti költséget nézem, ugye a Palatinuszon dolgoznak nyáron több mint 100-an, a téli időszakban pedig még azt hiszem az 50 főt sem éri el a létszám. Tehát a Palatinusznak lesz egy új ára. Ez az ár egyébként nagyon hasonló nagyságrenddel fog emelkedni, mint ahogy egyébként az összes vidéki fürdő is tervez. Ugye pont tegnap a Fürdőszövetség főtitkára jelezte, hogy a vidéki fürdők 10-15%-kal emelik a nyári strandáraikat, mi a Palatinuszon egy olyan 9-12%-os áremeléssel számolunk. Ez azt hiszem, hogy pontosan úgy néz ki, hogy hétközben a felnőtt napi jegyár az 6000 forint lesz, hétvégén pedig 6500 forint lesz. A másik két fürdő, illetve strandfürdő, a Pest Erzsébet, illetve a Paskál, ahol egy minimális 200 forintos emelést fogunk csak megvalósítani.
1: A kedvezmények vagy kedvezményes lehetőségek a strandokon is vannak, mert azt gondolnánk, hogy azért a kedvezmények köre a fürdőkben szélesebb, a strandokon talán kevésbé adott. Ez ugye gondolok itt a Zsigmondi Klub kártyára, vagy a Budapest spa bérletekre, azok inkább a fürdőkre vonatkoznak.
2: De a strandokon is ugyanígy léteznek kedvezmények, hiszen ott is vannak önmagában a családi jegyek,
1: családi jegyek.
2: Akár a három, akár a négy fős családi jegyek. Például a négy fős családi jegynél az látszik, hogy egy gyermek ingyen jöhet be a strandra. Ugyanúgy igaz, hogy lehet venni 15 alkalmas bérletet, ezek is adnak kedvezményt. És hát ugyanúgy igaz lesz majd az utolsó két órás kedvezmény, ami a budapestiek körében a legkedvezőbb, ez tavaly alakult ki a Fővárosi Közgyűlésnek a döntése alapján, hogy az utolsó két órában gyakorlatilag 50%-os kedvezménnyel érkezhetnek a vendégek. Ugyanezt az 50%-os kedvezményt fogjuk érvényesíteni a strandok esetében is az zárás előtti két órában.
1: A Fővárosi Közgyűlés, ha már szóba került, ha jól emlékszem, akkor a múlt évben hozott döntést arról is, hogy a kedvezményrendszer kifejezetten a budapestiek és az itt tanuló diákok körével bővül. Ez is inkább a fürdőkre vonatkozik, vagy kevésbé a strandokat érinti?
2: Ugye a kedvezményrendszernek az igazi nagy szezonja, én úgy látom, hogy a téli időszakban volt. Igen, meg amikor megszületett a kedvezményrendszer, akkor még ez nagyon új volt. Azt hiszem, hogy a kommunikációban sem ment át olyan erősen, tehát nem volt erős tudat a budapestiek körében. De az lehet látni, hogy például a diákok előszeretettel alkalmazzák. Pont megnéztük, hogy a tavalyi évhez képest most telt el egy év, hogy a diákok megkapták a Budapest Gós kedvezményt, és közel 40 ezer diák látogatónk volt, aminek mi nagyon örülünk.
1: Tehát akkor tudnak erről a diákok.
2: Igen, a diákok tudnak róla, és ugye az volt a célunk, az volt az elképzelésünk, hogy hogyan lehet a fiatalok számára a budapesti fürdő kultúráját és a fürdőélményt átadni, és én azt gondolom, hogy a Budapest Gós kedvezménye sikerült. Egyébként pedig hát most majd a strandok esetében is én azt gondolom, lesznek olyan vendégeink, lesznek olyan budapestiek, akik élni fognak akár a reggeli két órás kedvezménnyel, mert ugye reggel első két órában is van 50% kedvezmény. Élni fognak a zárás előtti két órás kedvezménnyel, illetve hát a diák kedvezmény és a Zsigmondi kártya pedig egész évben érvényes.
1: Ha már a reggeli és a zárás előtti idősáv szóba került, a nyitvatartásokban lehet változás? Hát nyilván ez is időjárás függő, hát egy rosszabb esős nyári napon talán egyes strandok ki sem nyitnak.
2: Igen, van, amikor bezárunk valóban.
1: Igen. És hát nyilván az sem mindegy, hogy a forgalom szempontjából, hogy hétköznap vagy hétvégén, talán egy hosszú hétvége van-e. De hát minden esetre azért a Fővárosi Közgyűlés kezdeményezésére, ha jól emlékszem, a Vitézi Dávidnak volt ez a kezdeményezése, hogy a budapesti fürdők, de hát most ez is a fürdőkre és kevésbé a strandokra vonatkozik, de a budapesti fürdők egyike este 10 óráig mindig nyitva tart. Ez a strandok esetében is azért elképzelhető, hogy a nyári időszakban, amikor mondjuk a kánikulai időszak van, akkor van egy ilyen rugalmas nyitvatartási szándék?
2: Hát elmúlt években már mi azt a gyakorlatot bevezettük, hogy amikor például hőségriadó volt, akkor egy órával tovább nyitva voltak a strandok. Ez azt jelentette, hogy mondjuk este 8 óráig. Sokkal tovább azért nem javasoljuk a strandoknak a nyitva tartását, mert hogy nincsen közvilágítás a belső beltérben. Igen. És én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nekünk oda kell figyelni minden olyanra, ami az abszolút biztonságos fürdőzést jelenti, és én azt gondolom, hogy ezért ez nehezen valósítható meg, de továbbra is él az, hogy Budapesten minden nap este 10 óráig egy fürdő valami elérhető. Fürdő. Igen, tehát és ugye ebben vannak strandfürdők is, hiszen mondjuk a vasárnap a Paskálé, igen, ha jól emlékszem, szombat a Pest-Erzsébeti fürdőjé, és ott is vannak kültéri medencék. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút megoldott.
1: Ja, most a BGH üzemeltetésében lévő strandokról beszélünk, ez ugye 5 strandfürdő van összesen?
2: Csillaghegy, Pest-Erzsébet, Paskál, római Pünkösfürdő, igen, akkor, és a Palatinus.
1: Akkor 6. Akkor 6, tehát 6 strandfürdő. De talán érdemes beszélnünk a dunai fürdőhelyekről is. Ugye már korábban kipróbált római part mellett tavaly nyáron megnyílt az árasztóparti strand is. Igaz, ha én jól emlékszem, akkor nagyjából 2 hétre, ugye augusztus második felében volt ez a fürdési lehetőség. Ezek klasszikus dunai fürdőhelyek, dunai szabadstrandok?
2: Ez dunai szabadstrand, igen, az árasztópart idén is szeretnénk megnyitni. A tavalyi évben viszonylag elhúzódott az az engedélyezési eljárás, azért amit nekünk le kellett bonyolítani. Igen, mi ugyan elkezdtük ezt májusban, vagy sőt már április végén, de ott nagyon sok olyan engedélyt kellett beszerezni, amiben nem voltunk járatosak, úgyhogy az idén ezt már most elkezdtük. Ami a különbség, hogy az volt az igénye a Vajónak, ugye a civil szervezetnek, akivel mi együttműködünk ebben a kérdésben, hogy próbáljuk megnagyobbítani a területet, az igénybe vehető strandterületet, úgyhogy kezdeményeztük a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál, illetve a hajózási engedélyekhez kapcsolódóan is nekünk ilyenkor ezt jelezni kell. Tehát muszáj volt gyakorlatilag újraindítani az eljárásokat. Az az elképzelésünk, hogy valamikor június végén, július elején, amikor már jó idő van, a Duna vízének a hőmérséklete is megfelelő, és hát reméljük, hogy nem lesz semmilyen árvíz, ami egyébként ezt befolyásolja, akkor ki tudunk nyitni az árasztóparton.
1: Ezeknek a szabadstrandoknak a működése vagy működtetése során azért a BGH-nak vannak feladatai, tehát úgy feladatai a működés során esetleg? Tehát
2: vannak feladataink, de mi azt gondolom, hogy sokkal többet vállaltunk annál, mint ami a feladatunk, mert a tavalyi évben is az egy alapkérdés, hogy legyen folyóvíz, és legyen valamilyen toalett elérési lehetőség, tehát ezeket biztosítanunk kell. De már a tavalyi évben is úgy nyitottunk meg, hogy folyamatosan volt ott vízimentő kollégánk, és én azt gondolom, hogy az idén is ezt

0: kiszedtük a nagy köveket a Dunából, éppen most a kollégák tervezik, hogy most nagyon alacsony a Dunának a vize, ezt most meg fogják csinálni. Tehát, hogy mi megpróbáltunk egy kicsit többet is tenni annak érdekében, hogy biztonságos legyen a dunai fürdőzés.
1: Akkor a BGH folyamatosan vizsgálja is, hogy hol vannak lehetőségek a folyami fürdőzés. Hát egyáltalán ugye, hogy mitől függ az, hogy hol lehet létesíteni ilyen szabadstrandot, mert az ugye kétségkívül az egy rokonszenves terv és elképzelés, hogy úgymond adjuk vissza a Dunát fürdésre, strandolásra itt Budapesten, és hát volt ennek azért hagyománya, hát elég megnézünk mondjuk a 40-es, 50-es, 60-as években készült magyar filmeket. Hát
0: a Palatinusz magyar... előtt is például, ott a Margit szigeten, igen, pont igen, a Palatinusz előtt is volt Dunafürdő.
1: Igen, tehát ennek azért volt hagyománya és volt múltja, de hát ezt most nem csak újra kell gondolni, hanem újra kell vizsgálni hát ezeket a területeket.
0: Igen, mi azt mondtuk, hogy mások a... Tehát ami a 30-as években volt, mondjuk a dunai hajózási forgalmat, ha valaki megnézi meg a mostanit, az teljes egészében más. Igen, mi megvizsgáltuk egyébként, és tavaly, amikor akár a közlekedési bizottság, akár a közgyűlés beszélt erről, mi folyamatosan adtunk információt, hogy hol látunk arra lehetőséget, hogy akár egy Dunafürdőt, vagy akár egy szabadstrandot lehessen létesíteni. Tavaly évben egyébként a közgyűlésnek volt egy kérése felénk, mi el is készítettünk egy tanulmányt, ami komplex módon tartalmazza a Dunafürdő létrehozásához kapcsolódó eljárási feltételeket. Benne van minden, hogy milyen módon, kitől kell engedélyt kérni, hogyan lehet ezt létesíteni, mi az üzemeltetéshez kapcsolódó eljárás. Nyilván, ha majd erre lesz pénz a fővárosnak, hogy így fogalmazzak, akkor lehet arról beszélni, hogy a Dunafürdőnek a koncepciója meg is valósul. A strandok vonatkozásában pedig ugye most két strand van. Az egyik a római strand, ugye, amit a harmadik kerületi önkormányzat nyitott meg. Én úgy tudom, hogy maga a római strand is fog működni ebben az évben. Mi pedig megnyitottuk az árasztóparton azt a 11. és 22. kerület határán lévő strandot, és azt gondolom, hogy ez a kettő biztosan fog működni, hogy továbbiakat kell, lehet-e létesíteni arra vonatkozólag, jelen pillanatban nem mentünk tovább.
1: Itt egyébként kell, hát nem is tudom, ilyen laboratóriumi méréseket végezni?
0: Igen, kell a Duna vízminőségét. Sőt, hát van egy együttműködésünk például a fővárosi csatornázási művekkel, mert ott van csatornázási műveknek kifolyója, néhány száz méterrel ugye a strandunktól, tehát hogyha nagy esőzések vannak, akkor általában ugye az látszik, hogy ott a patakból is, és maga a csatornázási műveknek a szennyvíz elvezetéséből is, ugye maga a csapadékvíz be tud hozni bizonyos bakteriális fertőzést, ilyenkor azonnal zárjuk a strandot, egyébként pedig folyamatosan nézzük a vízminőséget, nekünk van akkreditált laboratóriumunk, és az akkreditált laboratórium gyakorlatilag felel azért, hogy biztonságos legyen a dunai vízben való fürdőzés.
1: Igen. Árakról, belépőkről, kedvezményekről beszélgettünk itt a műsor elején, és ha már anyagiak, talán nézzük meg, mit is jelent ez a társaság vonatkozásában. Tavaly ilyenkor, amikor itt ugyanebben a műsorban beszélgettünk, akkor emlékszem, hogy azt mondta, hogy 2024-ben árbevételben és adózás utáni eredményben is csúcsot döntött a társaság, a BGH. Jó év volt tehát 2024, de milyen volt a tavalyi év, a 2025, és mire számítanak idén 2026-ban?
0: Igen, a 2025-ös évben az árbevételben csúcsot döntöttünk, ezt el tudom mondani, a tavalyi évben is az árbevételünk már majdnem megközelítette a 27 milliárd forintot, és nagyságrendileg 2026-ban is ekkora bevétellel számolunk. A kérdés nyilván az, hogy miért nem többel, ugye a tavalyi év is egyébként a csúcs döntés mellett is tartalmazott nekünk egy nagyon nehéz kérdés, a Gellértfürdőnek a igen. bezárását.
1: Mi hát azért kiesik, ugye, az nyilván bevétel kiesés is.
0: A Gellértfürdőnek a kiesése gyakorlatilag az mint egy 1,5 milliárd forint árbevétel kiesés jelentett az utolsó negyed évben. Ugye most ebben az évben zárva van a Gellértfürdő, és mi úgy próbáljuk hozni a tavalyi évnek megfelelő árbevételt, ugye ezt a nagyjából 27 milliárd forintot, hogy a Gellértfürdő teljes egészében kiesik, és ez nagyságrendileg 6 milliárd forintot jelent. Tehát nagyon sok olyan akciót tervezünk, és nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy hogyan alakítsuk a nyitvatartást, a forgalmat, hogy a Gellértfürdőbe potenciálisan érkező külföldieket, akár a Rudas, akár a Lukács, akár pedig a Széchenyi fürdőbe tudjuk irányítani.
1: És ez működik és egyébként? Mert erről lehetett olvasni, hogy van egy ilyen szándék és ilyen terv, de hát...
0: Igen, ez működik. Ugye a Rudas fürdőben megnöveltük a koedukált fürdőzésnek az időintervallumát. Ez nagyon jelentős plusz.

0: 20 vendégszámot jelent a Rudasfürdőben. Ugyanez igaz, hogy a Lukácsfürdőbe is nagyon sokan átmennek, vagy oda mennek a Gellért helyett, és hát a Széchenyi fürdőnek is látszik a forgalmán azért az, hogy a Gellért fürdő zárva tartása mellett a Széchenyi fürdőt jelentős számban keresik fel a turisták.
1: A külföldi vendégek, turisták is ezt így nagyjából tudják, hogy akkor ha a Gellért zárva, akkor milyen lehetőség, milyen más lehetőségek
0: adottak?
1: Abszolút.
0: Egyrészt maga a fürdőnek, a zárvatartó fürdőnek a felületén mi kiírtuk. Ott van. Ja, hogyha valaki oda megy a fürdőhöz,
1: és egyébként táblán.
0: Igen, például nem nézte meg a honlapunkat, vagy nem olvasott erről, akkor ott a helyszínen is lát információt, de ami szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy nagyon sok turisztikai, több mint 100 turisztikai partnerrel van együttműködésünk, és nyilván a turisztikai partnerek felé mi ezt mind közöltük, úgyhogy ők már időben gyakorlatilag a saját csatornáikon keresztül, mi a közösségi média csatornáinkon és a weboldalunkon keresztül megfelelő információt és tájékoztatást adunk.
1: Nő egyébként a külföldi látogatóknak a száma, egyáltalán nyomon követhető, hogy hogyan alakul a hazai és a külföldi látogatók aránya, mert hát mondjuk a Széchenyi fürdő pénztárában jegyet váltva nem igen derül ki, hogy azt egy budapesti, vagy mondjuk egy olasz vendég vásárolta meg.
0: Igen, de a pénztárosok megpróbálják megkérdezni, feltéve, ha a pénztárban veszi a jegyet, ugye nagyon sokan most már weboldalunkon keresztül, tehát
1: gyakorlatilag... Nehezebb, igen.
0: Igen, de ott viszont könnyebb megnézni, mert ugye, hogyha a webes a jegyvétel, akkor praktikusan ja, tudjuk, igen, hogy honnan adat, történik, igen, akkor igen, könnyebben igen. Tudjuk beazonosítani, hogy melyik országból érkeznek a vendégek. Nagyjából a vendégek aránya az látszik, hogy a Széchenyi fürdőben ez a 90% külföldi vendég, a Rudasfürdőben ott nagyságrendileg már a tavalyi évben is ilyen 50-50% volt a hazai és a külföldi vendégek aránya, ahol nőtt jelentősen a külföldi vendég aránya az a Lukácsfürdő, pont a Gellértnek a zárva tartása miatt. De egyébként nagyon érdekes, hogy például a Palatinuson is nagyon jelentős most már a külföldi vendégszám, amit mi eddig nem nagyon tapasztaltunk. A tavalyi évben pont azt láttuk, hogy jelentősen megnőtt a külföldi látogatószám.
1: Hát, talán kilátogatnak a Margit-szigetre, és akkor igen, szembesülnek azzal, hogy ott...
0: Vagy ha eljön valaki Budapest, és itt tölt egy hosszabb időt, akkor igen, nagyon nagy nyári melegben, akkor nyilván meglátogatja.
1: Volt egyébként egy érdekes kutatás, amivel én is találkoztam, és ebből az derült ki, hogy a budapesti fürdőket a külföldiek elsősorban a műemlék jelleg az építészet miatt látogatják. Ugye itt a történelmi fürdőkről van szó, elsősorban a Gellért, Széchenyi, Rudas, és csak a következő szempont, vagy úgymond a második szempont a víz, a gyógyvíz, vagy a termálvíz, vagyis ez azt is jelenti, hogy ha már ugye itt marketing stratégiát is érintettünk, vagy kommunikációról is beszéltünk, hogy erősíteni kellene a kommunikációban, marketingben a víz, a gyógyvíz és a termálvíz fontosságát és hangsúlyosságát?
0: Abszolút, abszolút. Sőt, hát van egy szlogenünk, amivel mi ebben az évben el akarunk indulni, ez pedig úgy szól, hogy nem csak élményt adunk. A külföldiek ugye praktikusan valóban a fürdésnek és az építészeti csodáknak a közös élményéért jönnek. Egyébként ugye pont ennek a kutatásnak volt egy másik része, azt nem tudom, hogy látta-e, ami arról szólt, hogy miért jönnek vissza. És nagyon érdekes volt, hogy amiért visszajönnek, az két dolog, a gasztronómia és a fürdők.
1: Igen.
0: Úgyhogy mi erre nagyon büszkék vagyunk, de természetesen nagyon fontos lenne igen hangsúlyozni azt, hogy a fürdőink azok egyfajta olyan élményt adnak, ami egyébként a szervezetre, az egészségre, a prevencióra, az egészség megőrzésre is kiváló hatással bír, és ez nem nagyon van benne, főleg a külföldiek tudatában. Úgyhogy ezért indulunk el az idén ezzel, hogy mi nem csak élményt adunk, hanem adjuk azt a fajta megnyugvást, azt a stresszoldást, azt a fajta prevenciót, még egyszer mondom, ami a gyógyvíz hatásának köszönhető.
1: Ez akkor adott is, ugye érintőlegesen már ez szóba kerül, de ez adott is egy hálózat a marketingben, egy külföldi elérés is adott?
0: Igen, igen, van ugye a turisztikai partnereinken keresztül nagyon sok csatornát elérünk, van nyilvánvalóan saját közösségi média hálózat vagy csatornánk, és hát nyilván megteszünk mindent annak érdekében, hogy a nemzetközi meg a hazai marketingben is ez a fajta gondolkodás, ez sokkal nagyobb népszerűségnek örvendjen, és hogy tudatosítsuk a hazai és a külföldi vendégekben is.
1: Érintőlegesen már szóba került a fürdő felújítás, és hát kezdjük is a Gellért fürdővel, hiszen ez októberben bezárt, és megkezdődött a teljes körű felújítás. Ez most, ha jól tudom, akkor országos méretben is talán a legnagyobb fürdőfejlesztés vagy felújítás. Mi is a menetrend, és mi mindent kell itt elvégezni?
0: Igen, szerintem egy picit visszalépek, csak azért, hogy mindenki számára, hogyha a hallgatók ezt hallgatják, akkor világos legyen. Ugye a Gellért fürdő felújítására elkészítettünk egy műszaki megvalósíthatósági tanulmányt, amit tavaly 2025. februárjában a Budapesti Közgyűlés, Főváros Közgyűlés elfogadott. Ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak a folyamodványaként gyakorlatilag elindult egy kiviteli tervkészítéshez kapcsolódó pályázat, és gyakorlatilag a kiviteli tervkészítési pályázat, közbeszerzési pályázatnak az eredménye az novemberben született meg. A megszületett pályázati eredményként novembertől indult el maga a kiviteli tervnek az előkészítése, és gyakorlatilag a kiviteli terv, ami adja majd az árazott és az árazatlan költségvetést ahhoz, hogy a beruházás valójában mennyibe is kerülne, ennek az elkészítési határideje ez most április végén járt le.
1: Tehát akkor a munkálatok még ott nem kezdődtek el a fürdőben?
0: Ez sem igaz így, mert hogy a helyzet ugye az volt, hogy amikor mi abból indultunk ki, hogy ebbe a fürdőbe az utolsó nagy felújítás a 70-es években volt. Tehát ha valaki kiszámolja, több mint 50 év terhét vitte a fürdő, 50 év vendégforgalmát, nagyon sok mindent ugye újra kell csinálni, vagy fel kell újítani. Ugye mi azt tettük, hogy először is, amikor bezártunk október 1-én, akkor elindult a fürdőnek a kipakolása. Egyrésztről nyilván van egy csomó minden, amit le kellett selejtezni, ami már azt kell mondjam, hogy lom. Egy másik része pedig olyan, amit meg kell őrizni azért, mert benne van az értéktárában a fürdőnek, tehát gyakorlatilag fel kell újítani, ez egy műemléki fürdő, így van ugye a világörökség része, tehát meg kell újítani.
1: Ugye ez egyébként még külön feladja a leckét, akár a kiviteli tervek készítésében, abszolút, meg a kivitelezésben, hogy itt a műemléképületről
0: van. Ez abszolút. És ugye megindult ennek az összeírása, leltárba vétele, mivel, hogy mi fog történni, illetve felvettük a kapcsolatot már akkor a zsolnai gyárra, hiszen a fürdőnek nagyon sok olyan eleme van, ami a zsolnai gyárban készült, és ugye ennek van egy restaurálási, illetve majd egy újragyártási feladata, úgyhogy már rögtön az ősz végén, tél elején beszéltünk a zsolnai gyárral, csak hogy tudják, hogyha ebből feladat van, akkor ők is lássák, hogy körülbelül milyen nagyságrendű a feladat. Mert a zsolnai gyár arról tájékoztatott bennünket, hogy ahhoz, hogy ő valami gyártásba tudjon venni, azt neki legalább egy évvel korábban kell tudnia.
1: Igen.
0: Szóval nagyon pontosan össze kell rendezni azt, ez hogy a folyamat hogy megy.
1: Feladat, igen.
0: Most, hogy elkészült a kiviteli terv, most a következő pár hétben folyik a műszaki ellenőrzése a tervnek, bár ugye részletekben is átadták már a tervet a tervezők, és volt egy iterációs folyamat, de azért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bonyolult fürdőfelújítási kérdés, tehát hogy ennek a tervnek a pontos kialakítása és ez az iteráció még a következő heteket igénybe veszi. Ha ezzel megvagyunk, akkor jöhet a következő, ugye, hogy tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a fürdőnek a felújítása.
1: Ez mert ilyen lesz 20 milliárd körüli?
0: Mi úgy terveztük korábban, hogy igen, 20 milliárd forint körüli, és akkor itt jön a finanszírozási kérdés, amihez mi akkor is jeleztük, és a Fővárosi Közgyűlés gyakorlatilag ezt jóvá hagyta, hogy szükségünk van arra, hogy hitelt vegyünk föl erre, ennek a hitelnek a felvételéhez elindultak már lassan másfél éve tárgyalások, konzorciális banki tárgyalások, ez az OTP és a KNH bankkal, akikkel gyakorlatilag eljutottunk a folyamat végére. Ahhoz, hogy mi a hitelt fölvegyük, ahhoz kormányengedélyre van szükség, és
1: de ugye
0: az történt,
1: meg,
0: hogy decemberben a kormány elutasította, amit nem nagyon értettünk, és nem is tudjuk, hogy mi az oka, hiszen én azt gondolom, hogy a Gellért fürdő felújítása az minden magyar ember érdekelte, a világörökség részéről beszélünk, Budapest jégkövéről beszélünk, tehát nem nagyon értettük a dolgot.
1: És hát tegyük hozzá zárójelbe, hogy mellette ugye ott van a, hát majdnem, hogy egybeépülve a Gellért szálló.
0: Az egy társas szintén, ház, így van.
1: Szintén tart a felújítása.
0: És annak el is indult a felújítása valamilyen szinten, igen. Úgyhogy mi azt tettük, hogy márciusban megismételten újra beadtuk a hitelkérelmi engedélyünket, és hát várjuk, hogy most majd nyilván megalakul az új kormány. Kiderül, hogy a főváros milyen helyzetben lesz, milyen finanszírozási lehetőségek lesznek. Tehát bízunk abban, hogy itt a következő időszakban gyakorlatilag a finanszírozásnak a kérdése az tisztázódik. És ugye, hogyha ez megvan, akkor el lehet indítani majd a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési pályázatot. Egyébként határidőkben és a mi projekttervünkben abszolút időben vagyunk. Mi úgy terveztük, hogy nagyjából ennek az évnek a végére lehet a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési pályázatot lebonyolítani, és maga a nagy munka az a jövő évben indul. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy magának a fürdőnek és a szállodának, mint társasháznak a teljes alap megerősítése, az már elindult tavaly év végén. Ugye ezt a szálloda csinálta tekintettel arra, hogy ők rá akarnak építeni az épületre, és az nyilván más terhelést fog eredményezni. Illetve nekünk pedig volt egy olyan fontos feladatunk, amivel tovább lépjünk, ez pedig a feladógépházunknak a rendberakása, mert az egy életveszélyes állapotban volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a feladógépház az a szíve lelke minden fürdőnek, azt mindenképp meg kell csinálni, bármi is történik, bármilyen szinten is kerül felújításra a fürdő, és most eljutottunk odáig, annak elkészült a terve, gyakorlatilag a feladógépháznak a felújítása már ebben az évben meg fog történni, ez egy kompakt egysége gyakorlatilag a felújításnak, de tulajdonképpen ez ugye a pince szintjén van a fürdőnek, hogy nem befolyásolja a többi felújításunkat, ezzel is haladunk már ebben az évben. Tehát mi úgy tervezzük, még egyszer, hogy valamikor év végére lesz egy, megvan a finanszírozás, a finanszírozás alapján, finanszírozási lehetőség alapján elindul a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás, meg lesz a kivitelező, és nagyjából akkor a jövő évben 2027 elején el tud indulni a további felújítása a fürdőnek. Ez, ami eredeti terveink szerint úgy néznek ki, hogy 27 és 28-at igénybe veszi, a beltér az 2028-ban tudna évvégén megnyitni, a kültér, illetve egyetlen része, ez a private spa része a beltérnek, az pedig 2029 nyarára tudna elkészülni.
1: Hát akkor azért a menetrend az nagyjából pontosan.
0: Igen, igen, igen, mi látjuk a pontos. Írva. És mondom, egyelőre azt kell mondjam, hogy annak ütemében tudunk menni, amit mi terveztünk.
1: Másik történelmi fürdő, a Széchenyi fürdő felújítása is elkezdődött bizonyos részlegekben, például a termár részben. Itt mi az, ami már megvalósult, és mik a további tervek itt a Széchenyiben?
0: Igen, a Széchenyi fürdőnek a felújítása is legalább annyira fontos, mint a Gellért fürdője. Azt lehet látni.
1: De itt nincs szó bezárásról.
0: Az a különbség a két fürdő között, hogy a Széchenyi fürdőt miután a fürdőnek a mérete, a 18 medencéje, a nagy tér, az lehetőséget ad arra, hogy részlegenként újítsuk föl, igen. Ezért így is terveztük, a Gellért fürdőnél ilyen lehetőségünk nem volt. És ezért a termárrészlegnek a termárrésznek a felújításával akartunk indulni. Ennek az első része az a statikai megerősítés, az alapmegerősítés volt. Ezt meg is tettük, ez megtörtént a tavaly évben 2025-ben. Viszont 2025 őszén elfogadta a közgyűlés azt a közbeszerzési pályázatunkat, ami alapján magát a termárrészlegnek a felújítását akartuk továbbvinni, ez több mint 2 milliárd forintos beruházást jelentene. De megálltunk vele, és ugye az a kérdés, hogy miért álltunk meg vele. Tudni kell, hogy a Széchenyi fürdőnek a kültéri medencéink kívül, tehát ott van két medencénk, két élménymedencénk, és van az úszómedence. Ez a három medence, ez úgynevezett szűrőforgatós technológia mentén működik. A többi medence, a beltéri medencéink úgynevezett töltőrítő üzemmódban, ha a kedves hallgatóknak mondom, reggelre föltöltjük, igen, este leeresztjük. Közben született egy olyan kormányrendelet, ez az 509 és 510-es kormányrendelet néven hallgat, ami a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos új kormányrendelet 2024-ben, ami alapján elvileg a töltőrítő medencéket át kellene alakítani szűrőforgatóssá. De a rendelet tartalmazott egy olyan feltételt is, hogy azoknál a fürdőknél, ahol korábban volt engedély egy úgynevezett felmentésre, hogy nem kell átalakítani, és ez alapvetően azért a történelmi fürdőket jelentette, hiszen azokat nem úgy tervezték akkor, amikor épültek mondjuk az 1900-as évek elején. Ezeknél a felmentési kérelmet 2026. december 31-ig be kell adni. Az NNGK dönt arról, hogy megadja a felmentésre az engedélyt, és annak alapján, ha megadja, akkor nyilván úgy maradhat a medence, ha nem adja meg, akkor 2029 tavaszáig az átalakítást meg kell csinálni. A budapesti gyógyfürdők esetében ez több mint 50 medencét jelentene.
1: Ez elég nagy szám.
0: Nagyságrendileg sem tudom megmondani, de biztos, hogy a 10 milliárd forintot meghaladná ennek az átalakítása. És akkor azt gondoltuk mi tavaly ősszel, hogy induljunk el, és a Rudasfürdő, nekünk a Rudasfürdő volt az első olyan, az volt a pilot fürdőnk, ahol az új szabályzatot is megcsináltuk, az volt a mintája gyakorlatilag az összes fürdőnknek. Azt mondtuk, hogy akkor induljunk el a Rudasfürdő török fürdő részének a központi medencéjéhez, kérjük meg a további felmentési engedélyt. Beadtuk, és hát nagy megdöbbenésünkre elutasította a NNJK. És ez nagyjából egybeesett azzal, hogy a Széchenyi fürdő felújítását elindítsuk, és én azt mondtam a kollégáknak, hogy ezt biztosan ne tegyük meg, mert mi van akkor, hogyha ott is elutasítja az NNJK a kérelmünket, a felmentési kérelmünket. Ráköltünk több mint 2 milliárd forintot a fürdőre, aztán kiderül, hogy kezdhetjük előről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt a felelős vállalatvezetői magatartás, hogy mi azt mondtuk, hogy akkor írjunk ki egy pályázatot, kiírtunk egy pályázatot, hogy legyen egy olyan cég, aki megnézi, hogy ennek az 50 medencének az átalakítása milyen módon lehetséges, milyen típusú szűrési megoldást lehet alkalmazni, hogyan lehet ezt műszakilag kivitelezni, figyelembe véve azokat az építészeti adottságokat, amiket a történelmi fürdők hordoznak. És akkor ez a tanulmány most készült el. Éppen most május, azt hiszem 11-én fogja a tanulmányt készítő csapat nekünk bemutatni, hogy milyen javaslatai vannak. És azt gondolom, hogy annak tudatában, annak ismeretében kell majd akár a tulajdonoshoz fordulnunk, tehát a fővárosi közgyűlés vagy a tulajdonosi bizottság számára bemutatni ezt, és annak alapján tudunk dönteni arról, hogy hogyan menjünk tovább. Ettől függetlenül nagyon sok minden megtörténik a Széchenyiben. Ugye tavaly felújítottuk őszre az úszómedencét, idén felújítjuk a cirkusszal szemben a főbejárati lépcsőt, ugye ez is egy örökségvédelmi kérdés. Elindul a lépcsős napozónak a felújítása, most nyárra meg fog történni. Tehát dolgozunk egy csomó olyan részén a fürdő felújításnak, ami egyébként ezt nem érinti, de ugyanakkor a fürdőnek a küllemét, a vendégélményt tudja javítani.
1: Hát lépjünk is tovább, a Rácz fürdő, az minden beszélgetésünkben előkerül most már hosszú ideje, mert hogy ez egy hosszú, kanyargós történet. Ja, jól emlékszem, 2021-ben vásárolta vissza a BGH egy felszámolási eljárásban, aztán voltak eredménytelen közbeszerzések, januárban volt egy újbóli kiírás közbeszerzési eljárásra. Mi lehet a sorsa ennek a amúgy jobb sorsra érdemes budapesti fürdőnek? Ráadásul, ugye tegyük hozzá zárójelbe, itt a fürdő mellett van egy 60-70 szobás szálloda is.
0: 63 szobás szálloda, igen.
1: Tehát fürdő és szálloda is, és ráadásul egy igencsak pazar helyen.
0: Igen. A Rácz fürdővel kapcsolatosan, hogyha a finanszírozási oldalát nézem a dolognak, akkor az a hitelkérelmünk, az a konzorciális hitelkérelem, amiről beszéltünk, az nem csak a Gellért fürdő felújítására vonatkozik, hanem a Rácz fürdő felújítására vonatkozik. Tehát ott kell találnunk egy finanszírozási megoldást, és bízom benne, hogy miután a Rácz fürdő is a világörökség része, ez nem okozhat problémát, tehát én azt gondolom, hogy felelősen gondolkodva nyilvánvalóan ennek a fürdőnek a felújítását meg kell tenni. Most ott tartunk, hogy kiírtunk egy közbeszerzési pályázatot valóban a fürdő felújítására, ez egy kettős feltétellel kiírt közbeszerzési eljárás volt. Az egyik feltétele az, hogy legyen meg a bankokkal egy aláírt hitelszerződésünk, a másik feltétele pedig, hogy a kormány adjon engedélyt magának a hitelnek a lehívására. Ha ez meg lenne, akkor van eredménye és van nyertese ennek a közbeszerzési pályázatnak. Most folyik az értékelése, több pályázónk van, tehát azt kell elmondanom, hogy nem sértve nyilván a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogi kérdéseket, hogy több pályázónk van, lesz eredményes pályázó, úgy látjuk, És én azt gondolom, hogy ha van eredményes pályázó, és ezek a döntések megszületnek, akkor el tud indulni a fürdőnek a felújítása. Mi egyébként úgy terveztük, hogy ez az év második felében indulna el, úgyhogy én bízom benne, hogy addig ezek a folyamatok le tudnak zárulni. Ha ez megvan, akkor a korábbi tervek alapján 15 hónapot venne igénybe a fürdőnek a felújítása. Tehát ez jó eséllyel azt jelenteni, hogy 2027 végére a Rácfürdő el tudna indulni, és ugye ez nagyon fontos lenne, hogy a Gellért fürdőből fakadó kiesés, forgalmi kiesés, bevétel kiesés, az a Rácfürdőben, Rácfürdőn keresztül részben pótlásra kerülhessen. És hát a szállodára vonatkozólag pedig azt ígértük a közgyűlésnek, hogy mi odáig eljutunk, mert hogy a szállodával kapcsolatosan a közgyűlés egyes frakciói sem hasonló álláspontot fektettek le az elmúlt időszakban. Tehát nem volt teljes egyforma döntés, hogy ki mit gondol arról, hogy mi legyen a szállodával. Mi ezért azt mondtuk, hogy jussunk el odáig, hogy ebben az évben a szálloda korábbi tervezőjének, akinek egyébként szerzői joga van a tervhez, adjunk neki egy olyan munkát, hogy ahhoz, hogy a szálloda tovább tudjon menni, legalább az alap infrastruktúra működését tervezze meg, mert ugye ez most már több, mint ugye, hogy ezek a tervek valamikor 2005-6-ban készültek el, tehát több mint 20 évesek, tehát legyen világítás, legyen fűtés, legyen víz, legyen csatorna, idáig jussunk el, hogy lássuk, hogy ez mekkora nagyságrendet jelentene, mert utána az egy másik kérdés, hogy a szállodát ki fogja üzemeltetni, csatlakozik-e valamilyen szállodalánchoz, ahhoz milyen elvárásoknak kell megfelelni, de az alapok legyenek meg, és akkor a fővárosi közgyűlés könnyebben tud erről is dönteni.
1: Itt most tervekről, meg reménybeli beruházásokról beszélgetünk, de van, ami már elkészült, és pedig ez a Dandárfürdő. Tavaly augusztus óta újra fogadja a fürdővendégeket. Ez is egy csaknem 100 éves fürdő, és mondhatni, hogy egészében megújult.
0: Igen, ez így van, a beltere teljes egészében megújult a fürdőnek, én azt mondom, hogy olyan kis ékszerdoboz lett. Egyébként is olyan a Dandárfürdő a külterét, ha valaki megnézi azt a két medencét ott a lakóépületek közébe ékelve, de valójában tényleg egy kis ékszerdoboz lett. Nyilván vannak hibák a felújítás kapcsán, amit mi folyamatosan próbálunk orvosolni, illetve nyilvánvalóan a felújítást végző céggel még a garanciális javítások keretében rendezni, de az látszik, hogy nagyon kedvelt lett a fürdő, nagyon sok új vendégünk van, hétvégeken az látszik, hogy folyamatosan zsilipelnek a kollégák, úgyhogy én azt gondolom, hogy a fürdőfelújítása az tényleg meghozza azt az élményt, amit az új, meg a visszatérő törzs
1: vendégeink. Hát azért tegyük hozzá azt is, hogy ugye a Dandár talán azért is fontos a fővárosi fürdők palettáján, mert hagyományosan ez Budapest legolcsóbb gyógyvizes fürdője, tehát talán egy szélesebb kör számára elérhető kedvező báron gyógyvízzel termel medencével.
0: Így van, így van.
1: Ha már gyógyvíz és hát egyáltalán a fürdőket tápláló források, azért az is nagy kérdés, hogy hogyan óvható, védhető mindez, hogy ezek a vízbázisok megmaradjanak, például a Széchenyi 75 fokos, vagy a Palatinus 65 fokos víz, és azért is kérdezem ezt, mert beruházások olykor, hát számomra egy kicsit ilyen megalománnak tűnő beruházások is veszélyeztethetik mindezt. Emlékszem, annak idején a Paskál fürdő mellett épülő lakópark lakásait úgy hirdették, hogy termálvíz érkezik a lakások fürdőszobáiba, és most legutóbb megvalósult a Bosnyák téren egy óriási iroda és üzletközpont, aminek hát a hírek szerint a kivitelezője szemet vetett a Paskál és a Széchenyi vízbázisát adó termálkarszra, mondván, hogy hát abból jól megoldható lenne az irodakomplexum fűtése. Szóval vannak azért veszélyek a vízbázisok vannak védelmében.
0: Vannak, de akkor szerintem talán az elsősleg fontosabb az, hogy azt tudni kell, hogy a budapesti gyógyfürdők és minden kollégám velem együtt a geotermikus energiának a használatának a szükségességét, lehetőségét soha nem kérdőjelezte meg. Mi, amit szeretnénk elérni, az azt, hogy akkor, hogyha a geotermikus energia használata elindul, akkor mindenki figyeljen arra, hogy azoknak a fürdőknek, azoknak a gyógyfürdőknek, azoknak a történelmi fürdőknek a vízbázisa semmilyen módon ne sérüljön, amivel ma rendelkezünk. Tehát, hogy ezt a kettőt kell valamilyen egyensúlyba hozni, és mi ezért teszünk meg mindent. Mit tettünk? Az első talán, amiről érdemes beszélni, hogy a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága még 2024 év végén keresett meg bennünket, azzal, hogy ők szeretnék, ugye pont akkor indult el az energiaválságot követően egy feltérképezése annak, hogy Budapesten milyen vízbázissal, milyen geotermikus lehetőségekkel bír a város. Ehhez kapcsolódóan azt kérték tőlünk, hogy mi segítsük ennek az anyagnak az elkészítését. Nekem van két kiváló hidrogeológus kolléganőm, rengeteg adattal, rengeteg olyan információval segítettük ennek a kutatásnak az elkészültét, és annak az anyagnak az elkészülését, tanulmánynak az elkészülését, ami egyébként el is érhető, tehát ha valaki meg akarja nézni, akkor a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának a honlapján elérhető. Ebben a tanulmányban kijelöltek egy ilyen piros zónát, red zónát, ami azt mutatja, hogy ha abban a zónában indulna kutatás, bármilyen kútfúrás geotermikus céllal, az gyakorlatilag külön engedélyt igényel, illetve ma már a red zónában, ebben a piros zónában gyakorlatilag nem is lehet újabb kutat fúrni geotermikus energia hőhasznosítása céljából. Amikor ez elkészült, onnantól kezdve az én kollégáim, beleértve jó magamat is, nagyon komolyan odafigyeltünk és odafigyelünk arra, hogyha bármi olyan kútfúrásról tudunk, vagy bármi olyan kezdeményezésről tudunk, akkor mi azonnal megnézzük, hogy ez érintheti a saját vízbázisainkat, és minden esetben szakvéleményt adunk. Ehhez a bizonyos Zuglóban, Bosnyák téren tett irodaépületi kivitelezéshez kapcsolódóan is mi adtunk szakvéleményt, sőt, hát egészen visszatérek odáig, hogy 2024-ben, amikor minket először megkerestek, akkor mi egy olyan szakvéleményt írtunk le, hogy akkor még nem arról volt szó, hogy két kút lesz, hanem csak egy kutat akartak csinálni. Mi akkor rögtön jeleztük, hogy mi kérjük és javasoljuk azt, hogy csak úgy létesüljön ez, hogy van egy másik kútpár, egy visszasajtoló kútpár. Leírtuk azt, hogy kell biztosítani az épületnek az alternatív fűtését akkor, hogyha geotermikus fűtésből, geotermikus energiából származó hő nem elég a fűtésre. Leírtuk azt, hogy folyamatosan monitoringot javaslunk, sőt, mi meghatároztuk azt is, hogy 1360 köbméter per napnál több vízkivéthez mi nem járulunk hozzá. Aztán ez a dolog elindult, és hát az történt, hogy az engedélykérés ennél sokkal magasabb nagyságrendről szólt, és ugye mi folyamatosan a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága felé a saját szakmai álláspontunkat beadtuk, egészen odáig, hogy mi azt is láttuk, hogy például az egyik kútból a víz, ami kijött, a szennyezett volt, és szennyezést okozott a földben, és ugye, hogyha bejut a földbe egy szennyezés, ami adott esetben elszennyezheti a mi kutyainkat is, az egy komoly veszélyt jelent. Tehát mi folyamatosan viseljük ennek a nehézségét.
1: De akkor itt még zajlik egy ilyen meccs?
0: Zajlik, tehát ez még nem zárult le. Mi megtettük a saját szakmai álláspontunkat, és azt gondolom, hogy a saját szakmai álláspontunkat mindig képviselni fogjuk annak érdekében, hogy a saját Paskál illetve Széchenyi kútra vonatkozó problémát ne érzékeljük. Egyébként nagyon érdekes, mert volt egy egyhetes próbafúrása az évike 2-es, illetve 1-es kút vonatkozásában, amikor üzemeltek, és ugye a próba üzem alapján is mi azt láttuk, hogy már érzékelhető volt a víznyomásra és a vízhőmérsékletre hatás, akár a Paskál, akár a Széchenyi kútunknál. Tehát mi azt mondtuk, hogy ezt csak nagyon óvatosan, apró lépésekkel, az, hogy mennyi vizet vesznek ki, mennyi energiát akarnak kivenni, ezt is ütemezetten kell csinálni, és azonnal monitoringgal figyelni kell, hogy nehogy véletlenül olyan kárt okozzunk, ami utána nem visszafordítható.
1: Csak most a végére, mert már tulajdonképpen letelt az időnk, egy rövid kérdés, és kérem, hogy egy rövid választ adjon erre. Ugye tavaly februárban pályázatot írtak ki a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezetésére. Több pályázat is érkezett, ha jól emlékszem, ön is pályázott, de döntés akkor nem született. hogy áll most egyáltalán? Lesz-e újabb pályázat, vagy mi a helyzet most?
0: Hát, hogy lesz-e újabb pályázat, erről biztosan nem engem kell megkérdezni. Én annyit tudok elmondani, hogy tavaly nyáron főpolgármester úr egy közgyűlésen lezárta ezeket a pályázatokat, úgyhogy én annak megfelelően dolgozom tovább vezérigazgatóként, és bízom benne, hogy aki esetleg nem bízott a munkámban, vagy nem ismerte a munkámat, azok a döntéshozók is most az elmúlt egy évben sok-sok bizottsági ülés, vagy sok közgyűlési előterjesztés alapján meg tudják ítélni azt a munkát, amit végzünk a kollégáimmal a cég érdekében.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorlóterén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Pörgess fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában mini Starsky és Hutch Jazz Club. A Csillagpont Rádióban. Vasárnap éjféltől. Úgy értem, hétfő 0 óra 0 perctől.

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. A Csillagpont Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
3: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
2: pedig
3: a vastagbélrák.
2: Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
3: Igen, de most már azt veszem észre.
2: Most proktológia területén.
3: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
2: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
3: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a
2: gyerekek
3: összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert megéri, mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésbe nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
2: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
3: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, ha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis, kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni, és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetika is közrejátszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert valamikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont tehát az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
2: Akkor és hát is riasztóan hat egyébként, mert...
3: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg,
2: és
3: sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkészítés. tehát legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
2: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
3: Az ételallergia.
2: Igen.
3: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbelegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra a területre, hogy abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
2: Tehát vice versa érvényes akkor.
3: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit a...
2: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
3: Én nagyon figyelem.
2: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatalkorában?
3: Tulajdonképpen fiatalkoromban nem. A feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est azt felejtsük el.
2: Mit felejtsünk el?
3: Az E621-es ízfokozó, ami az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
2: Mert de sajnos... a házi kolbászt ezt nem kell kerülni, amit
3: hát
2: ott van.
3: A házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. Mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
2: Nyilván, de hát ezt leveszi az ember a bőrét.
3: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jól megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott terüli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is felszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt csiholták a kéményt.
2: Nekem meg a cigaretta jutott eszem.
3: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívja 40 évig, semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és bőrrákba operáltuk annak idején még a megboldogult szemmelvezkórház. Sebészet és általános sebészet, vagy melga sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal.
2: Tehát ezek a már én leírtam ezt az E621-et.
3: Tehát ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pártsó. Hát beleteszik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
2: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
3: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbéldaganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásban nem.
2: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozáson.
3: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
2: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe. Ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni.
3: Igen, helyes.
2: Igen?
3: Tehát nem baj az, hogy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bélrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
2: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
3: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombérfekélyes betegeket annak idején, míg azt mondja, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártházára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsavterhelye csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvással, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett, és akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
2: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
3: Enyhegörcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
2: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
3: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normaflórot meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
2: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulásra találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
3: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
2: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
3: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darát, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: A fiúk nem sírnak. Van ilyen mondás, meg van ilyen dal is, meg hogyha a fiúk mégis sírnának, akkor persze rögtön oda megy anya vagy apa, és azt mondja, hogy ne sírj, ez katonadalog. Tehát már kiskorban azt tanítják meg a fiúknak, későbbi férfiaknak, hogy ne sírjanak, nem mutassák ki az érzelmeiket. Itt van velem Lubinszky Mária, pszichológus.
5: Nagyon sokszor egyébként, de ez inkább társadalmi elvárás, vagy neveltetés, mert az érzelmeknek a működése, a rendszere, a születésünktől fogva genetikusan nincsen különbség a férfi és nő között, tehát hogy ugyanúgy megjelennek az érzések. Ami érdekes, hogy talán a kisfiúknál már a neveltetés során is ugye van egy ilyen elvárás, hogy ó, katona dolog, nem utasd ki, kicsit elmagatelizáljuk, hogy erősnek kell lenni, és hogy ennek az elvárásnak valahogy tudattalanul is a kisfiúk sokszor, ugye nekik is tetszik, eleget tesznek, hú, én erős vagyok. Ez egy nagyon veszélyes vonal egyébként, hogy azt a belső alapvetően eredendően megjelenő érzelmi reakciót, megtanuljátok egy picit átrendezni és úgy tenni, mintha. És ez egyébként változó családi mintázat függvénye is, de aztán ez az életre is úgy maradhat, hogy egy ilyen radikálisabb, keményebb, van egyébként nem csak a könnyek, hanem a szavak is sokszor a fiúk nehezebben fejezik ki az érzelmeiket. Tehát ez egy komplett csomag lehet így a férfi vonalon.
4: És mi lesz azokkal az érzelmekkel, érzésekkel, amiket mondjuk a férfiak elfojtanak magukban? Eltűnnek?
5: Na hát pont ez a baj, hogy nem tűnnek el, és én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy beszélgessünk erről, mert hogyha megjelenik egy érzelem, és az ugye, ha verbalizáljuk, ezt a szép szót használom, ez azt jelenti, ugye megfogalmazom, hogyha kimondom, akkor azzal az a fajta feszültség, az a fajta energia, az elkezd oldódni. Nagyon sokszor az első pontja minden érzelmi kubancnak, hogyha meg tudjuk fogalmazni, hogy mi a baj. Na most ugye, hogyha nem fogalmazom meg, mert én úgy ítélem meg, hogy nincs baj, valahova kerülnek ezek az érzések is. Nagyon fontos, hogy ha megtaláljuk azokat az alternatív megoldásokat, például testmozgás, bármiféle olyan tevékenység, vagy hobbi, vagy szerelés, vagy kreatív tevékenység, tehát hogy levezetni a feszültséget, ez a kulcs szó, hogy ezt találja meg mindenki a maga módján.
4: Hát a párkapcsolatokat is gondolom erősen megnehezíti az, hogyha valaki nem tud beszélni az érzéseiről.
5: Nagyon nehéz egyébként ezt a szakadékot folyamatosan

0: Ez itt a Csillagpont Rádió, az FM 103 MHz-en. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatóit. Napi hírmagazin műsorunkat hallják, de felhívom figyelmüket arra is, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: Varga Judit lakberendezővel beszélgetünk a folytatásban. Megtörtént az, hogy most már nálam nincs kábel tévé, csak internet, tehát innentől kezdve nem nézünk tévéműsorokat, mert értelmetlen.
3: Hallgathatod a saját podcastünket akkor.
2: Hát igen, vagy nézhetek bármit streaming oldalakon, mert számtalan streaming oldal van, illetve hát ott van a videó megosztó, ahol megint az ember azt néz, amit akar, ha akar zenét, ha akar kulturális beszélgetős műsort, vagy valamilyen politikai jellegűsort, vagy amit ő szeretne. Tehát értelmetlen szerintem most már lineáris televíziós csatornákat nézni, zárójel bezárva. Halad a világ, ezzel csak ezt akartam mondani, mert hogy valami ilyesmiről fogunk most is beszélgetni, hogy halad a világ olyan irányba, hogy már nem feltétlenül van az, hogy bemegyünk egy boltba, megvesszük ott a, mit akarunk, most ez legyen bútor, legyen ez bármilyen lakberendezési kiegészítő, vagy kerti bármi, hanem mondjuk ezt megrendeljük. Nem feltétlenül külföldről, akár belföldről is, és akkor kezdem én mondjuk ezzel a belfölddel. Én abszolút rendeltem konyhabútort belföldről, mert hogy valamikor feldobta, és láttam, hogy pont ugyanaz az elrendezése, mint az én konyhabútoromnak, tehát ha én leveszem, mondom, a régi konyhabútoromat, megnéztem a méreteket, csak a helyére fel kell tenni, és már is egy új konyhabútorom van, és lényegesen olcsóbban, mint hogyha én kérek ehhez egy embert, aki azt nekem oda betervezi, megcsinálja, és szerintem még attól is olcsóbban, mint hogyha bemegyek és összeválogatom nagy áruházban, meg az sem biztos, hogy pont úgy tudom összeválogatni, mert az nem oda van gyártva. Ráadásul ezt ki is hozzák összeszerelten, tehát még nem is nekem kell összeszerelni.
3: Azt nem tudtam, hogy összeszerelten hozták ki.
2: Így van.
3: Azt tehát hittem, hogy ilyen lapra szerelt.
2: Neked volt, és ez is egy pozitívum, miközben egy nagy áruházból azt te úgy fogod elhozni, vagy hozzák ki neked, hogy hát tessék, rakd össze. Vagy hoz hozzá valakit, aki összerakja még pénzért.
3: Igen.
2: Te rendeltél már bútort, kisebbet, nagyobbat, netem?
3: Én kerti bútort, azt rendeltem, szóval nekem a kertben lévő asztal, ami kerti étkező asztal, azt rendeltem, de nekem azt össze kellett szerelni, szóval azt nem így hoztak, de ez nem volt egy nagy kaland igazából. Szőnyeget rendeltem már, rendszeresen rendelgetek ilyen díszpárnahúzatokat, meg ilyen apró kiegészítőket, ezt egyébként szoktam tanácsolni, hogy amikor ilyen aktuális divatnak megfelelő apró kiegészítőket akarunk otthonra, azt akár külföldről is, az ilyen ismert olcsó oldalakról érdemes megrendelni, mert amúgy jól néz ki, és nem baj, hogy évekig nem lesz tartós, mert majd két év múlva úgyis más tetszik.
2: Hát meg lakberendezés ilyen kis apró tárgyakat, bármit lehet szerintem, akár még megkockáztatom ledes lámpákat is, vagy csillagokat, vagy bármit lehetne. Valószínűleg jóval olcsóbban fogjuk megkapni, mint hogyha bemegyünk egy boltba és megvesszük ezt. Felbuzdulva ugye a konyhabútoron, ugyanonnan fogok szerintem majd nappali bútort rendelni, mert megnéztem ott is, illetve megnéztem mindenhol, hogy hogy lehetne olyan típusú nappali bútorban gondolkodni, amit én elképzeltem volna, vagy amiben gondolkodunk. És hát kiderült, hogy ezek nem feltétlenül olcsóak már, nem is feltétlenül olyanok, amilyenekre nekem igényem lenne. Ezeket mind össze is kéne szereltetni, és ugyanott, ahonnan ezt a konyhabútort rendeltem, vannak nappali bútorok is adott esetben, szekrénysorok, ilyenek, olyanok, modernebbek, hagyományosabbak, komódok, bármi, amit akarsz. Ezeket is megint kihozzák neked összeszerelve. Ráadásul az a fajta bútor, amit kinéztem, az pont olyan, hogy szekrénysor, mert ugye sok házban az a probléma, hogy nem tudja azt megcsinálni a nappaliával, hogy csak egy nappali fal van, mert van neki több gardrób, vagy tud pakolni, hanem muszáj neki olyan szekrény, amit pakolni is tud. És náluk van például olyan szekrény, ami még így is, hogy egy effektív szekrénysor, tehát akár két ajtós szekrényeket is tartalmaz, de valahogy úgy van megcsinálva a dizájn, hogy mégis van benne egy ilyen nagyon modernség, amitől, és ráadásul színben is nagyon nagy választékod van, tehát ugye ez minimum kettőféle színből áll, két nagyobb része van, amit ugye külön tudunk kezelni, és itt rengetegféle választási lehetőséged van, hogy ezt te milyen színű, magasfényű, nem magasfényű dologból akarod összerakni. Ennek mértékében az ár is tud változni, de ahogy néztem, még mindig bőven jobb áron fogom megvenni így, mint hogyha ezt megvenném bárhol máshol, és házhoz hozzák összeszerelve.
3: Összeszerelve, ez nem mindegy. Tényleg mondjuk, aki nőként egyedül él, annak ez óriási plusz, hogy odahozták a bútort, és csak bele kell pakolni.
2: Némi plusz pénzért be is viszik a házba, az már egy plusz pénz, de be is viszik neked, nem csak a házig viszik el. Tehát még ezt is meg lehet velük
3: Ez nagyon szuper.
1: A nap Hírek, információk, tudósítások.

0: Szokások. Csillag.rádió. FM 103.
1: Újra lesz Florence Expo, otthon kert szabadidő, régiós kiállítás és vásár Miskolcon a Népkertben május 15 és 17 között. Itt van velem a főszervező Sasalmi László. Viszonylag új még a rendezvény, bár nem is kezdő már, hiszen ez a harmadik a sorban.
2: Minden ilyen programnak jó pár év kell, hogy felépüljön, és most már azt tapasztalom, hogy azok a partnerek is, akik messzebb is vannak, azok is lényegében már a Florence-ről hallottak, és reméljük, hogy az ezévi bemutatkozásunk, számaink, és hogyha ezt időben elkezdjük, akkor már nagyon sok komoly nagy kiállítót még pluszban meg tudunk nyerni.
1: Mi volt tavaly, már úgy értem, hogy a kiállítók szempontjából mivel, kivel lehetett találkozni, ha valaki kiment, és ehhez képest akkor hogyan bővül, mert gondolom bővül majd most a program.
2: Alapvetően három csoportra tudom bontani a kiállítókat. Az egyik a multi jellegű cégek, a másik a magyarországi különféle gyártók, forgalmazók, a harmadik pedig, akik egy ilyen vásár jelleget biztosítanak, ami egy ilyen helyen szükséges, ahol enni, inni tudunk. Talán még egy nagy rétegről ne feledkezzek meg, ami idén is erős lesz, ez a civilek egyesületei, szervezetei, amik én azt gondolom, hogy most már hozzátartoznak a Florence-hez.
1: A kilátogatók ötleteket nyerhetnek, vagy adott esetben akár, teszem azt ott a kiállítókkal, mondjuk üzleteket is nyelbe üthetnek.
2: Igen, ez egy nagy kérdés a kiállítók, a potenciális kiállítók részéről. Alapvetően ez azért nem egy Hung Expo, ahol a országos partnerekkel találkoznak a kiállítók, hanem inkább egy ilyen általános jelentkezés, egy általános piac bemutatása, és én azt gondolom, hogy a tavalyi felméréseink azt igazolták, amit korábban is mi mondtunk, hogy egy ilyen 100-120 kilométeres körön belülről is jön sok látogató. Ez ugye piacépítés szempontból is adott esetben érdekes lehet.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.
3: Kedves hallgatóink, Önök a NAP című hangos hír összefoglaló magazinműsort hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillag.rádióban. A műsor technikai hátterét Török Nóra biztosította. Legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Ülésezett Miskolc közgyűlése, kiemelt téma volt a DAM ipari területének megvásárlása. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten országos szinten. Vezetőváltás lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház élén Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Véglegessé vált a leendő Tisza párt kormányának névsora, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök. A bejelentések szerint összesen 16 minisztériummal számolnak a jövőbeni kabinetben. A belügyminisztérium élére Pósfai Gábort, az igazságügyi minisztérium élére pedig Mellétei Barna Mártont jelölték. A kormányzati struktúrában több szakértő és politikai szereplő is helyet kap. A külügyi tárcát Orbán Anita, a pénzügyit Kármán András vezetné. Az egészségügyi miniszteri posztra Hegedűs Zsoltot jelölték. A tervek szerint a kabinetben külön tárcát kap a gazdaságfejlesztés, a környezetvédelem, az agrárium és a honvédelem is. A honvédelmi miniszteri posztra Ruszin Szendi Romulus neve került bejelentésre. A leendő kormány hivatalba lépése a parlament alakuló ülését követően történhet meg. A miniszterek kinevezéséről a köztársasági elnök dönt a miniszterelnök javaslatára. A Kereszténydemokrata Néppárt, a KDNP 9 országgyűlési bizottságban vesz részt a most induló parlamenti ciklusban, közölte Rétvári Bence. A politikus tájékoztatása szerint a korábban nemzetpolitikainak nevezett, immár magyarság politikai bizottság élére Nacsa Lőrinc kerül. Rétvári Bence hangsúlyozta, a KDNP minden döntését a kereszténydemokrata értékrend mentén hozzák meg. A párt számára kiemelt terület a vallásszabadság és az egyházi intézmények működésének biztosítása. A bizottsági munkában több ismert politikus is szerepet kap. Simicskó István a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöke lesz, míg Latorcai Csaba az országgyűlés alelnökeként dolgozik tovább. Juhász Hajnalka a külügyi és európai ügyekkel foglalkozó bizottságok tagja lesz. Seszták Miklós pedig a gazdasági és energetikai bizottságban kap szerepet. Ülésezett Miskolc közgyűlése, kiemelt téma volt a DAM ipari területének megvásárlása. Tóth Szántai József hangsúlyozta, a döntés célja, hogy a város visszaszerezze gazdasági mozgásterét. A miskolci polgármester szerint a DAM nem csupán ingatlan ügy, hanem stratégiai jelentőségű ipari tartalék. Úgy fogalmazott, nem az volt a kérdés, hogy kockázatmentes-e a lépés, hanem az, hogy megengedheti-e magának a város a tétlenséget. A városvezetés szerint a döntést alapos értékbecslések előzték meg, és jogszerűen költséghatékonyan jártak el. A megvásárlással Miskolc vagyona nőtt, és hosszú távú gazdaságfejlesztési lehetőségek nyíltak meg. Nagy Ákos képviselő kiemelte, fontos, hogy a város többségi tulajdonosként irányíthatja a terület jövőjét. A következő lépések között szerepel az illegális hulladék felszámolása és a terület gazdasági hasznosítása. A Fidesz országgyűlési választási veresége miatt lemondott posztjáról Miskolc alpolgármestere. Hollósi András szerint a választási eredményeket mindenkinek értékelnie kell. A politikus a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként indult az áprilisi választásokon, de vereséget szenvedett a Tisza jelöltjétől. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 17. heti adatok szerint minden vizsgált településen stagnálás volt tapasztalható, emelkedést csak Szeged térségében mértek. A szakemberek szerint a koncentráció mindenhol alacsony tartományban maradt. A tájékoztatás alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható a következő időszakban. Az influenza A vírus örökítő anyagának szintje szintén stagnált országos átlagban. A kimutatási határ feletti értékeket többek között Kaposvár, Kecskemét, Miskolc és Nyíregyháza esetében mérték. A szakértők szerint az influenza esetében sem várható számottevő emelkedés. Vezetőváltás lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház élén Miskolcon. Az intézmény közlése szerint májustól Kostyán László Csaba látja el a főigazgatói feladatokat megbízottként. A jelenlegi főigazgató Zsákai Zsolt május 1-től ismét a gyógyító munkára koncentrál. A jövőben a baleseti és mozgásszervi sebészeti centrum vezetőjeként dolgozik tovább. A kórház szabályzata szerint ilyen esetben az orvosigazgató veszi át a főigazgatói feladatokat. Ennek megfelelően került a posztra Kostyán László Csaba is. Megbízása határozatlan időre szól, de legkésőbb addig tart, amíg a főigazgatói pozíciót véglegesen be nem töltik. 4 hónappal az új, anyákat érintő adókedvezmények bevezetése után már látszik, hogy az intézkedések nem csak a családi költségvetést erősítik, hanem a munkaerőpiacra is hatással vannak. A statisztikák szerint az 1 és 2 gyermekes anyák foglalkoztatottsága alig marad el a gyermektelen nőkétől, ugyanakkor a 3 vagy több gyermeket nevelők körében jelentősen lemaradás. A szakértők szerint ennek egyik fő oka a rugalmas, részmunkaidős állások alacsony aránya Magyarországon. Közben jelentősen nőtt a családi adókedvezmény összege. 1 gyermek után havi 20 000, 2 gyermeknél 80 000, 3 gyermek esetén pedig közel 200 000 forint maradhat a családoknál. Az adminisztráció is egyszerűsödött, így kevesebb papírmunkával lehet érvényesíteni a kedvezményeket. 2026-tól a 40 év alatti 2 gyermekes anyák teljes jövedelme SZJA-mentessé vált, és a jogosultak köre a következő években tovább bővül. A 30 év alatti anyák pedig már idén korlátlanul igénybe vehetik az adómentességet. Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. A szakértők szerint az idei időjárás eddig kedvezőtlen a szántóföldi növények számára. A téli és tavaszi csapadék mennyisége jelentősen elmaradt a szükségestől. A szárazságot a sok napsütés és az erős szél is fokozta. Bár a vetés jól halad, már most jelentős vízhiány tapasztalható a talajban. A jelenlegi állapot inkább a nyár elejére jellemző, ez már az őszi vetésű gabonák fejlődésén is meglátszik. A szakértők szerint tartós szárazság esetén csökkenhet a termés. A helyzetet a klímaváltozás és a nemzetközi folyamatok is befolyásolják. Egy kiadós májusi eső még javíthat a kilátásokon. A fiatal felnőttek körében továbbra is kedvező a magyar borok megítélése, derül ki egy friss, reprezentatív kutatásból. A 18-40 év közöttiek 2/3 valamilyen gyakorisággal fogyaszt bort, de ez többnyire alkalomhoz kötődik. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa megbízásából készült felmérés szerint a bor inkább társas eseményekhez kapcsolódik, mint mindennapi fogyasztáshoz. A kutatás szerint a magyar borok megítélése kifejezetten erős, a válaszadók 63%-a hazai terméket választana. A fővárosban alacsonyabb a borfogyasztás aránya, míg vidéken nyitottabbak a fiatalok a borok iránt. Köszönöm a figyelmet, a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Csillagpont Rádió FM 103.
2: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok a Ministarski és High Jazz Club. Tisza Bea és a Jazzman Autumn Leaves című lemezére kerül sor, 98-ban jelent meg a lemez, egy laza, bosszanova, könnyű hallgatású jazz és iszonyatosan komoly jazz standardek egy nagyon jó kis zenekartól. A basszusgitár Bőgő, Hárs Viktor és Olá Zoltán. Csomós Ferenc dobol, Makovics Dénes fuvolázik két felvételen, Gyárfás István a gitáros, Cseke Gábor, úristen, hát hatalmas figurák, a zongorista, a szaxofonnál Makovics Dénest halljuk a kettes, hát négy felvételen, és énekel ugye Tisza Bea. Nos, és akkor ez a lemez egyébként nagyjából kitölti azt a műsorodat, amit úgy hasznosnak tekintünk, és a időn túli zene majd egy másik lemezről fog jönni, ez pedig a Tisza Bea-nak a Bea című lemeze, és onnan két felvételt választottam ki, hát ez egy, itt már Nagy János zongorázik, Kormasat János gitározik, Lukács Péter gitározik, Ben Castle szoprán és alt tenor szaxofon, Steve Ruby fuvola, Árny Somogyi basszusgitár és Winston Clifford dobok, ez a másik zenekar, ezt is meg fogjuk hallgatni szerintem. Tehát a Bea című lemez Tisza Beától lesz a másik, tehát az a rész, ami kivezető lesz ebben a műsorban. Én most itt nyekergek, de a lényeget mégiscsak kéne mondanom. Az első hat felvételre kerül sor. A Night in Tunisia, Dizzy Gillespie a szerző. Utána a Peel Me a Grape, Fishberg a szerző. Orange Colored Sky, Dalagerstein a szerzőpáros. Autumn Leaves. Gibbs Mercer a szerző. One Note Samba, egy hangú Samba, Antonio Carlos Jobim a szerző, Fever, Davenport és Cooley a szerzőpáros. Ez a hat felvétel indul el, ez a műsor eleje, tehát hallgatjuk akkor Tisza Beát és a Jasmine-t, mégpedig az Autumn Leaves című lemezről. Jó távoli múltból, de hát ugye mit nekünk a kortalan zenénél az, hogy mikor jelent meg valami. Induljon az említett hat felvétel.
4: Starsky is Hard Jazz Club.

0: hangszeres kérkedés, zenei nagyzolás, instrumentális exhibicionizmus, szégyentelen feltűnősködő muzsikusok pervers hangnem elhagyásokkal.
1: Gátlástalan, a zenei szépség eszményét veszélyeztető és sértő virtuózkodások, öncélú virgák, eredetieskedő hangszer használattal, az akadémikus zenei hangzás semmi bevétele.
2: Teszik itt az agyukat, ahelyett, hogy rendesen játszanának, mint mindenki. Kocka.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.
1: Itt kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. És hát ugye Tisza, Bea és a Jasmine Autumn Leaves lemezét hallgatjuk 1998-ból. A lemez egyébként a TBA-nél jelent meg, tehát magánkiadásról van szó. És hát 5 felvétel maradt a lemezről, amivel előjük a műsor véget, aztán majd még rádobunk majd máshonnan. Le Moulin, hát igen a francia, Le Moulins de Mon Shepherd. Ugye Michel Legrand a szerző, Almost Like a Being in Love, Werner és Love a szerzőpáros, The Shadow of Your Smile, Mendel szerzemény a 9-es, They Can Take That Away, Gershwin a szerző, majd pedig a Restimating Love a kivezető utolsó zenénk, Tisza Bea szerzemény, és ugye ez ekkor már fölvek búcsúzkodni, hogy átugorjunk majd egy másik lemezre, ez pedig a Tisza Beának a Bea című lemezének 2 felvétele, Did I Track You Right és a Quelle Belle. Ez a 2 kis laza, vidám zene lesz majd az időn túli zenei blokk, amit azok hallanak, akik a honlapra is elmennek. Na induljon akkor az említett 5 felvétel.

0: A nagy baj. Baljós Alfrédnak, a pipogya matróznak kellett volna, hogy vacsorát vigyen a kapitányának, de nem vitte. Ezért megharagudtak rá, és kidobták az ablakon, és ettől felrobbant a tenger. Vége.
1: Vége.

0: Molnár Péter Salamon, Fürdőkád. Humázs a Nádasdi Antal. Bűzös testek hordalékát, fárasztó napok maradékát ereszted le mind a torkodon. Unadarító lehet gondolom. Izzadság, szappanos víz, hajszál, különböző körömpiszok fajták, korpa, zsír és szörtűsző, mocsok, trutymó, nem szűnő. Vagy egy hektót lehúzol ebből, nem lázadsz, mindent lenyelsz, van ki beléd pisil hecből, ám te csak vedelsz, vedelsz. Áztatsz, fürasztesz, fényesítsz, tusolni jár beléd a lélek, sok szőrös fenék mérgesít, haragottól én csak a költő félek.
1: The way you wear your hat, the way you sip your tea,

0: Mekkoly. Szem. Szem, hol van? Na, nála vannak a cukornyuszik?
1: Nála. De Szem. Szem nem maradt száraz.

0: Itt kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és Hadzsászkóban, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, Tisza, Bea és a Jasmine Autumn Leaves című lemezet hallgattuk. Meghallgatjuk, még itt a háttérben talán még mindig szól a Restimating Love, Tisza, Bea szerzeménye. Ez a... És akkor kettő felvétellel megyünk tovább, amikor másik lemezről fog jönni. Ez a Bea című lemeze, Tisza Beának, és szerzői kiadásban jelent meg, és innen jön két felvétel, a Did I Treat You Right és a Quelle Belle. Kellemes, nyugis, laza és vidám. Hát mi más lehetne így tavasszal? Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenkinek sikerült kellemes, jó kis nyugis egy órát összehoznom. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, amit idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsuffajazz.hu, és még mindig volt egy pici levegőm. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Everybody has a kapitos iskola in his life. Starsky and Hutch Jets Club.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorlóterén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Csillagpont Rádió FM 103.
2: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Péter, itt a Zsufa Péter Jazz Club, David Sanchez, vagy David Sanchez, ha már Sanchez, akkor nem tudom, mindegy, szóval a Sketches of Dreams lemez jön, 95-ös, a Colombian-el adták ki. A közreműködők ugye John Benitez és Larry Grenadiner, basszus, dobok ütőhangszerek Leon Parker, kongák ütőhangszerek Macarás Jerry González, drums Adam Cruz, zongora Danilo Perez és Dave Kikoski, kongák ütőhangszerek, további ütőhangszerek, további kongák Milton Cardona, tenor szaxofon, szoprán szaxofon és a zenének a gazdája David Sanchez, trombitán Roy Hargrove hallható. Na, latin zene, halálos nyugalom és vagányság. Ennek megfelelően nézzük az első 1-2-5 felvételt. Az egyes felvétel lesz, nagy hülyességet mondjak, egybevetjük a adatbázist én listámmal, tökéletes. Az afrikai Illas Americas, utána jön a Bomba Blues, a Fall in Love with Love lesz a 3-as, a 4-es lesz a Full Extension, és a Tui Mi Canción az 5-ös. Ez az 5 felvétel fog most jönni, utána pedig visszajövök a műsor második felére.

Zsupa Péter 1998 ősen kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végig vényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszédtémája maradt csak.

Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.

Dél-Kelet-Ázsia szigetvilága hosszú évezredeken át a háborítatlan élővilág csendes, meghitt zuga volt. Az itthonos és rendkívül intelligens Hucu-Micu makik vizsgálata során derült fény a populáció jobb lábán kialakuló titokzatos H-sérülések okára. Tudnunk kell, hogy egy Hucu-Micu maki élete nem túl érdekes. Üldögél, felállnézi a tengert, aztán visszaül. Így tényleg nem csoda, ha keresik az érdekes időtöltésre az alkalmat. A tudományos megfigyelés szerint az egyedek tanult viselkedés minta nyomán unalmukban addig vakarásszák a lábukat egy területen, míg ott egy kis hámsérülés alakul ki. Ez hamar varrasodni kezd, amit aztán később nagyon jól lehet már piszkálni unalmas perceikben.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, David Sanchez Sketches of Dreams lemezét hallgatjuk 95-ből, latin zenei vagányság a köbön, és 5 felvétel volt hallható, és most a 3 felvétel fog jönni, a Mal Social, mert ez nem angol, a Sketches of Dreams a címadó felvétel, és belekezdünk a 8-asba, ez a It's Easy to Remember. Na most az helyzet, hogy ezt viszont le kell, hogy kevernem, mert bele ebbe jövök fel búcsúzni, de hogy ne legyen suta a vége, ezért újra fogom indítani, és rádobjuk időn túli zenekén a Little Melonét. És akkor így helyen közel, aki szerencsés az egészet hallja, egyébként nem fogja, mert le fogja keverni a technika, túl fogunk lógni az egy órán bőven, de úgy csinálom, hogy fönt legyen a teljes lemez a 3w.zsufajazz.hu. Na akkor induljanak a említett ugye 2,5 felvétel.

0: Itt a Zsufa Péter Jazzklubban, a mikrofon meg a Zsufa Peti, és amit hallgattunk, az David, és még hallgattunk egy kicsit talán, az a David Sanchez Catches of Dreams lemez 95-ből a nagyszerű szaxofonos zenekarában. Nekem nagyon ismerős neve van a Roy Hargrove-nak, a trombitásnak, egyébként a többieket annyira nem ismerem, bár a doboknál az Adam Cruz név, mintha már fölbukkant volna máshol is. Na, nézzük akkor. Feljöttem az It's Easy to Remember című felvételben, de ezt újra fogom indítani, és rádobjuk még a lemez 9-es felvételét, a Little Melonét, amely viszont azért problémás, mert ezt már csak a honlapon lehet majd hallgatni, időn túli zeneformájában le kell, hogy keverje a technika, hiszen jöttek a hírek, időjárás, bármi. Úgyhogy most azzal köszönöm meg a kedves rádióhallgatók figyelmet, hogy remélem, hogy sikerült tök laza és vagány zenét összehoznom itt a műsor második órájában. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala a 3w.zsuffajazz.hu, és ezt idegennyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Itt lesz a műsor vége. Péter, te maradsz? Igen, majd akkor mehetsz haza, ha rendbe szedted a stúdiót, és elpakoltad a CD-ket, Ilonkának leadtad karcmentesen a mikrofont, és aláírtad a jogi nyilatkozatot.
2: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
3: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség honlaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri